Üdvözd légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus. Minden áldás élő kútfeje, menny és föld ura, Istene. Akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is, méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok, hogy te, mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad a szent oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen.

0: Irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennybéli Atya Isten,
2: irgalmaz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmaz nekünk.
0: Szentlélek Úristen,
2: irgalmaz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, az örök Atya Fiának szíve,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, végtelen fölségű szív,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, Isten szent temploma,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, az igazságosság és szeretet tárháza,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, minden erény mélysége,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, minden dicséretre legméltóbb szív,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, minden szív királya és központja,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindnyájan meríthetünk,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, az örök halmok kívánsága,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, az élet és szentség forrása,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, mindhalálig engedelmes szív,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, láncsával átdöfött szív,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, bűnösök áldozatja,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, benned remélők üdvössége,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, benned kimúlók reménysége,
2: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége,
2: irgalmaz nekünk.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
2: kegyelmez nekünk.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
2: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
2: irgalmaz nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
2: alakíts szívünket a te szent szíved szerint.
0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esteklenek. Szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.

Urunk Istenünk, hálát adunk neked hitünkért. Hálát adunk neked, hogy mellettünk vagy kereszthordozásunkban is. Te adj nekünk bizalmat és bátorságot, hogy kimerjünk lépni a biztonságot adó csónakból, hogy a lehetetlennek tűnő megtörténhessen. Amen.

0: akik Isten szeretik, minden javukra van. Én ezt élem nap, mint nap, hogy mivel őt szeretem, az ő akarata szerint igyekszem élni az életemet, meghozni a döntéseimet, ezért minden a javamra szolgál. Én nem abban hiszek, hogy minden úgy teljesüljön, ahogy én most kérem, hanem minden úgy teljesüljön, ahogy Isten gondolja, hogy az jó lesz. Én minden döntésembe nagyon igyekeztem, és a mai napig is igyekszem bevonni Istent, és tanácsot kérni tőle, hogyha olyan helyzet elé állok. Amikor a férjem megkérte a kezemet, akkor úgy döntöttem, hogy mindenképpen Istent szeretném megkérdezni, hogy ez most az ő akarata, vagy nem. Ő is szeretné, ő is jónak látja, vagy nem. Úgy mondtam a férjemnek, hogy addig nem lesz eljegyzés, amíg egy olyan meggyőző ige verset nem kapok a Bibliából, ami alátámasztja azt, hogy ez az ő akarata is. A Kolossébeliekhez írt levél második részét olvastam. Úgy kezdődött, hogy vigasztalást vegyen az ő szívük összeköttetvén szeretetben. Így indult el a közös életünk a férjemmel, hogy megalapozta az ige, megalapozta Istennel való kapcsolatom, a kérdés, hogy vajon ő-e az, és ő. Idén voltunk 31 éves házasok, úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy tényleg, hogyha Istennel döntök valamiben, és ő zöld lámpát ad, akkor biztos, hogy az jó lesz, mert ő tudja a jövőt.
1: Smélné pap Ágnes, énektanár, gyermekmisszió vezető gondolatait hallották.

0: irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek

0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Kérés az öregséghez. Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló. Csak ugdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatag szájú emberektől, könyvekbe plántált szórengetegektől. Csak gyökeres szót adj, és közel a véghez egy pátosztalan, kurta szó elég lesz. A túlsó partot látó régülésben, a készen hagyra ezt felelni, készen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Isten oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád. Bordáim közt próbáid éles kését megáldom. S mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál. Mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom. És győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcád fényű arcom.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Homlokomon fehér csillag. Tüskebokrokból csillagképek ágabogává fényesültem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy önmagamból fölrepítsen. Minden keserű szerelem alján lelkem barítják feszítették, minden sírból föltámasztották hős vágyak tárt testem keresztjét. Minden kígyói fájdalomból sasok szárnya emelt föl engem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy alvó lelkem földerengjen. Homlokomon fehér csillagok, s borzongó dalok hajnalodnak, s a kivirágzó tüskebokrok léptem előtt földig hajolnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen angol költő verse, amelyet a felesége halálára írt. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzá most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét. Ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is, ugyanaz most is, ami volt örökké, megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnem, és csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Megkeresztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Isteni irgalom a Teremtő fönséges tulajdonsága!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a Megváltó legnagyobb tökéletessége!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a Megszentelő végtelen szeretete!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a Szent Háromság fölfoghatatlan titka!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében!
1: Bízunk benned!
2: isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megigazultál teszel minket a megtestesült igében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megelőzöl minden minket kegyelmekkel.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a haldoklók békéje.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, minden szentnek koronája.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
1: Bízunk benned.
2: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
1: Kegyelmezz nekünk!
2: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
1: Hallgass meg minket!
2: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, kegyelmezz!
1: Krisztus, kegyelmezz!
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
1: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
2: Könyörögjünk! Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
4: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink, az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.
5: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
6: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkösd napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek. Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
7: Kedves hallgatóim! Június 28-ától új sorozat indul a Mária Rádióban. Címe: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Ez a kérdés a Dániel könyve 2. fejezet 29-es versében szerepel. Tehát végidő. A műsort Dér Katalin vezeti. Elhangzik június 28-ától 2 hetenként, vasárnap, 20 óra 15 perckor. Miről lesz szó? Tapasztaljuk, hogy korunk egytől egyig felmutatja mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migráns válságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, a Máté Evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek nevez. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és a nem hívőket egyaránt. Ma pedig ez az érdeklődés különösen megnőtt. Ezért a sorozatban erről a vége felé tartó történelem rejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és annak kibontakozásáról, Jézus második eljöveteléről és az utolsó ítéletről, az új ég és új föld majdani valóságáról lesz szó, azért, hogy a mai kaotikus, a vég felé rohanó korszakban döntésre késztessen, választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Szeretettel várom kedves hallgatóimat!

0: A Café Francesco Podcast 76. adásában Borsodi Mártát hallják a szabadulás az ezotériából témában.
1: Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ma este is a Café Francescóba. Én Róna Széki Janó atya vagyok, csak itt inkognitóba, én nem látszódok most a kamerán, már nem féltem föl a színpadra, de nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, és a mai este egy különleges előadás lesz. Nagyon nagy örömmel köszöntjük Borsodi Mártát, és kedves tolmácsunkat is. Márta, mivel már nagyon szépen beszéli a magyar nyelvet, de az angolt még jobban, ezért a mai előadás nyelve angol lesz, és a tolmácsunk, pedig aki a tolmács tolást is tanulja, ő meg vállalta, hogy fordít nekünk a mai este. Köszönjük szépen mindkettőtöknek, hogy eljöttetek. A mai előadásnak a témája egy személyes tanúságtétel lesz, ahol főleg az ezotériáról, a spirituális veszélyekről van szó. Márta majd elmeséli, hogy mi volt az ő útja ezzel, hogyan találkozott ezzel, mik voltak a nehézségek, mélypontok, és a Jézussal való találkozás hogyan segítette őt a felemelkedésben, az Istennel való mélyebb kapcsolatban. Köszönöm szépen, és át is adom a szót Mártának és a tolmácsnak, és a végén lesz majd lehetőség nyugodtan kérdésekre, már most gondolkozhatok rajta, hogy mi az a téma, amit szívesen, személyesen megkérdezitek. Köszönöm szépen.
2: Sziasztok! First of all, I would like to ask Jano atya for inviting me here.
3: Először nagyon meg szeretném köszönni Janu atyának, hogy meghívott ma ide.
2: I was invited here to share my story, which I would call from occult to Jesus.
3: Ma meg fogom veletek osztani a történetemet, aminek azt a címet adnám, hogy az okkultizmustól Jézusig.
2: But before I will do that, I have for you three questions.
3: De mielőtt ezt megtenném, három kérdésem lenne felétek.
2: Do you believe in God?
3: Hisztek Istenben?
2: I don't see hands. Do you? Anyone believe in God? Jano atya?
3: Aki hisz Istenben?
2: Second question.
3: Második kérdés.
2: Do you believe that Jesus is really here and working miracles in our lives?
3: Hiszitek, hogy Isten itt van az életetekben, és minden nap munkálkodik?
2: Third. Do you believe in magic?
3: Harmadik. Hisztek a varázslásban?
2: No hands. So, before I start my story, I would like to share with you my childhood, because I think it's pretty important in the whole story.
3: Mielőtt bármibe is belekezdenék, először a gyerekkoromról szeretnék beszélni, mert ez is nagyon-nagyon fontos részét képezi az életemnek.
2: I was raised in Catholic family, where the faith was very important.
3: Katolikus családban nevelkedtem, ahol a vallás nagyon-nagyon fontos volt.
2: And when I was 6 years old, that at least what I remember, my biggest dream was to see Mary or Jesus in my room as an apparition.
3: Amikor 6 éves voltam, vagy legalábbis úgy emlékszem, hogy amikor 6 éves voltam, akkor az volt a legnagyobb álmom, hogy találkozzak Máriával vagy Jézussal az álmomban.
2: But the time went by and I was at university while God stopped being in my life as much as earlier.
3: Elszaladt az idő, én már egyetemre jártam, de Isten nem volt ott az életemben.
2: And then I moved to Budapest and Jesus was for me like my aunt 1000 kilometers away from me.
3: Budapestre költöztem, és Istent ott hagytam, ahonnan eljöttem, körülbelül 3000 kilométerre tőlem.
2: Which means I never call my aunt, I never ask how is she, I just know she exists.
3: Egy olyan nagynéni, akit soha nem hívok fel, de tudom, hogy létezik.
2: This was my relationship with God at that time.
3: Abban az időben nekem ilyen volt Istennel a kapcsolatom.
2: But one day, 13 years ago, I have found a very interesting prayer on YouTube.
3: De 13 évvel ezelőtt egy nagyon fontos imádságot találtam a YouTube-on.
2: I have never heard of this prayer, so I started to listen.
3: Soha nem hallottam még ezt az imádságot, szóval meghallgattam.
2: It was around 2 or 3 a.m. and my boyfriend at that time was sleeping in the same room next to me.
3: Ez körülbelül éjjel 2-3 felett történhetett, amikor az akkori párom mellettem aludt az ágyban.
2: And this prayer was called the prayer of healing and release.
3: És ezt az imát gyógyító és megszabadító imának hívták.
2: So I put the earplugs on my ears and I started to listen.
3: Szóval feltettem a fejhallgatómat és elkezdtem meghallgatni.
2: The priest was saying we need to say no to the evil and accept Jesus. So I did the same. I said what he said.
3: Az atya azt mondta, hogy nemet kell mondanunk a sátánnak, és csak is Jézusnak igent.
2: And what happened later, I have lost my conscience. That's what we could say as humans.
3: És később elvesztettem az eszméletemet.
2: I was somewhere where it was totally dark, and I know Jesus was around me, but I have not seen anyone.
3: Teljesen sötétben voltam, tudtam, hogy Jézus mellettem van, de senki más nem láttam.
2: And I have felt all my sins from all my life.
3: És az összes bűnömet, amit eddig az életemben elkövettem, éreztem magamon.
2: I have felt like the worst person living, and I do not deserve the mercy of God.
3: Úgy éreztem, hogy én vagyok az egyik legrosszabb az ember a világon, és nem érdemlem meg Jézusnak a bocsánatát.
2: And 5 minutes earlier, here on earth, I felt I'm a good person, because I didn't kill anyone, and I don't steal anything.
3: De 5 perccel ezelőtt még nagyon jó embernek éreztem magam, hiszen még nem öltem meg senkit, és minden rendben volt.
2: And yet, at that moment, I have seen all the heaviness of my sins, because at that time I have not went to confession for many years.
3: De mégis akkor ott nagyon éreztem a bűneimnek a súlyát, hiszen annak ellenére is, hogy nagyon régóta nem voltam gyónni.
2: And I just felt one movement, and my boyfriend just woke me up.
3: És hirtelen egy nyomást éreztem magamon, és akkor a barátom felkeltett engem.
2: I don't know what happened because he's really sleeping like dead.
3: Nem tudtam, hogy mi történt, mert ő tényleg úgy aludt, mint hogyha meghalt volna.
2: But he ran to me and asked, "Do you need an ambulance?"
3: De odaszaladt hozzám, és azt kérdezte, hogy szükséged van arra, hogy hívjam a mentőket?
2: And because I really looked like dead on this chair.
3: Mert tényleg úgy néztem ki, mint hogyha halott lennék.
2: But I opened my eyes, I smiled, and I said no.
3: De felébredtem, kinyitottam a szememet, és mosolyogtam, és csak annyit mondtam, hogy nem.
2: Because that was the moment when I felt true love of Jesus Christ first time in my life.
3: És akkor volt az első alkalom, amikor először éreztem, hogy Jézus szeret engem.
2: I don't know exactly what happened when I was knocked out.
3: Nem tudom, hogy pontosan mi történt, amikor nem voltam magamnál.
2: But for 3 days from this moment, I felt extreme deep love of Jesus Christ.
3: De ettől a eseménytől kezdve 3 napig teljes mértékben Jézus szeretete alá kerültem.
2: I could not focus on anything, on job, on eating, and on sleeping, to be honest.
3: Semmi másra nem tudtam koncentrálni, se a munkámra, se az evésre, se semmi másra.
2: And I was so happy I could experience Jesus Christ, and I was thinking, wow, he really exists.
3: És nagyon-nagyon csodálkoztam, hogy én ilyen mértékben meg tudtam tapasztalni a szeretetét, és rájöttem, hogy hát ő tényleg létezik.
2: But 3 days passed, and I went back to my ordinary life with no church, no masses, no confession, and nothing.
3: De eltelt ez a 3 nap, és azután megint Isten nélkül, Szent Mise nélkül és gyónás nélkül maradtam.
2: Few years later, I have met someone who introduced me to pendulum.
3: Néhány évvel később találkoztam valakivel, aki bemutatta nekem, vagy megismertette velem.

0: megkérdeztem, hogy mit csinálsz.
1: And this person was, nothing, just leave me.
0: És ez az ember azt mondta, hogy hát semmit, hagyjál békén.
1: And I said, but tell me, I want to try. But in my heart, there was not really a big curiosity.
0: De erősködtem, hogy mondd el, én ezt tudni akarom.
1: But there was no big curiosity.
0: De hogy igazából nem is voltam rá kíváncsi.
1: Because 2 weeks later, I have seen this person again, and in my heart appeared a big curiosity. That's why it was important.
0: Sorry. 2 héttel később újra találkoztam az emberrel, és akkor már nagyon-nagyon kíváncsi voltam erre a dologra.
1: And somehow in my heart I said yes to it.
0: És valahogy a szívemben megérett, hogy hát igen, én ezt akarom tudni.
1: So I got it to my hand, I asked a question, and it started to spin.
0: Kézbe vettem, feltettem neki egy kérdést, és elkezdett forogni.
1: And from now on, I started to feel magic, because this was answering all my questions.
0: És attól kezdve varázslatot éreztem, mert az összes kérdésemet megválaszolta.
1: And it started with pendulum, but after I was doing other things, which at that time I could not call anyhow.
0: Az ingával kezdtem, de utána nagyon-nagyon sok dolgot kipróbáltam még.
1: And I couldn't name it because I was not aware what I'm doing actually.
0: A nevüket sem tudtam, mert igazából nem tudtam, hogy ezek micsodák.
1: I had no idea that this is occult. I had no idea this is called New Age.
0: Nem tudtam, hogy ezt okkultizmusnak hívják, nem tudtam, hogy ez az új kornak az irányzatához tartozik.
1: I started to deal with chakras, with energy, and especially energy healing.
0: Elkezdtem csakrákkal foglalkozni, az energiával és az energiagyógyítással is.
1: So someone was coming to me, saying me, did not tell me what is the health problem, and I asked this person to lie on the bed.
0: Szóval valaki odajött hozzám, de nem mondta meg előre, hogy mi fáj neki, én csak annyit kértem, hogy feküdjön le az ágyra.
1: And I used the pendulum and I checked what the problem is. Said to this person and the person confirmed.
0: És akkor segítségül hívtam az ingát, hogy ő megmutassa, hogy mi fáj, és annak az embernek rögtön elmúlt a fájdalma.
1: I never understood what or who is behind this pendulum.
0: Soha nem értettem, hogy ki vagy micsoda van e mögött, az inga mögött.
1: For sure I would never expect that the demon is behind that, because I would stop using this right away.
0: Soha nem gondoltam bele, hogy a démon vagy az ördög lehet mögöttem, mert akkor rögtön abba hagytam volna a használatát.
1: But that's the trick of the evil, that he gives you the feeling you do something good, which for me was healing people or wanting to help them, but in reality I was working with the evil spirits.
0: És ez az, amit az ördög ad nekünk, látszólag valami jót, de mégis rosszat, például nekem, hogy az embereket tudtam gyógyítani.
1: My time with New Age wasn't long. It was almost 1 year.
0: Nem sokáig foglalkoztam ezzel az újkor irányzatával, körülbelül csak 1 évig.
1: But during this time I started to be a very bad person.
0: De ezután, vagy ebben az időben nagyon rossz ember kezdtem lenni.
1: I still didn't kill and didn't steal. I still didn't kill and didn't steal anything.
0: Not killing, no stealing. Szóval nem öltem meg senkit, és nem is loptam el semmit.
1: But I felt like a rotten apple inside who is hating people.
0: De úgy éreztem magam, mint egy belülről rothadó alma, aki utálja az embereket.
1: That's a very big paradox that I wanted to heal people, but still I was really not into contacts with people.
0: Ez egy paradoxnak hangozhat, hogy amúgy utáltam az embereket, de mégis gyógyítani akartam őket.
1: But one day in 2022, the end of the year, I asked 2 questions to pendulum.
0: És 2022 végén 2 kérdést tettem fel az ingának.
1: First was,
0: az első az volt,
1: do you always say truth?
0: Mindig igazat mondasz?
1: It said very proudly, no.
0: Nagyon büszkén azt mondta, hogy nem.
1: And if I say proudly, I mean that if you have a pendulum in your hand, it can spin.

0: or softly, which means the answer is soft, or very, very strongly that you barely can keep in your hands.
1: És amikor azt mondom, hogy büszkén azt mondta, akkor az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon pörgött az inga, ugyanis amikor csak ilyen kedvesen akarta azt mondani, akkor igazából annyira nem pörgött, csak egy kicsit.
0: And the second question was, do you lie sometimes?
1: A második kérdés az volt, hogy néha hazudsz?
0: And the same proudly it said, yes.
1: És most is büszkén azt mondta, hogy igen.
0: And again, the power of spinning was so much that I could barely keep in my hands.
1: És mégis ennek az ereje olyan nagy volt, hogy alig bírtam a kezemben tartani.
0: And that was the last time I wanted to use it. I lost trust completely in this.
1: És az volt az utolsó alkalom, amikor ezt akartam használni, mert teljesen elvesztettem akkor a belévetett bizalmamat és hitemet.
0: And as earlier, I felt like a rotten apple. From this day, I started to have a big depression and suicidal thoughts.
1: És ahogyan úgy éreztem magam, mint akár egy rohadó alma, ezután már depresszióba is zuhantam.
0: And my depression was so big that I, at the end, was crying everywhere.
1: Amikor a csúcsán voltam a depressziómnak, már olyan nagy volt, hogy mindenhol sírtam.
0: I was running, walking with my dog, I was taking shower, and even in Tesco, where I tried to find a can with a corn, I didn't see where it is.
1: Sírtam, amikor a kutyámat sétáltattam, amikor a zuhany alatt voltam, vagy amikor egyszerűen a Tesco-ban csak valamit meg akartam keresni, és nem találtam.
0: In December 2022, at Christmas, I told to my parents, I believe in God, but I don't think Jesus is the one.
1: 2022. decemberében azt mondtam a szüleimnek, hogy hát én hiszek Istenben, de nem tudom, hogy Jézus az tényleg nekem van-e, vagy nekem való-e.
0: In New Age, you believe that universe is the God. In the occult, in the New Age, you think the universe is a God.
1: Vagy az okkultizmusban, ugye az univerzumot gondolják Istennek.
0: So, I kind of denied Jesus Christ, which is important in the story.
1: Szóval igazából én megvetettem Jézus Krisztust.
0: Because in January 2023, so 1 month later,
1: szóval 2023 januárjában, egy hónappal később,
0: I wrote to my mother a very short message.
1: Írtam az anyukámnak egy nagyon-nagyon rövid üzenetet.
0: Which could mean totally everything.
1: Ami igazából bármit jelenthetett.
0: I wrote her, I'm not fine.
1: Azt írtam neki, hogy nem vagyok jól.
0: And really, she could mean that maybe I quarreled with my husband or my client doesn't want to pay me.
1: Azt is hihette volna, hogy csak összeszólalkoztam a férjemmel, vagy egyik ügyfelem nem akart kifizetni.
0: But during this conversation on Messenger,
1: de ez alatt a beszélgetés alatt a Messengeren,
0: she reminded me the prayer which I prayed at that time 10 years ago, where for the first time in my life I felt Jesus Christ's love.
1: De akkor ott emlékeztetett arra az imádságra, amit még 10 évvel ezelőtt hallgattam meg a YouTube-on, és akkor úgy éreztem, hogy Jézus nagyon szeret engem.
0: And I was thinking, well, I have nothing to lose. I feel so bad. I need help.
1: Akkor úgy éreztem, hogy hát igazából nincs mit veszítenem, segítségre van szükségem.
0: So when everyone went to sleep, my husband and my child, I grabbed my phone.
1: Szóval amikor mindenki elment aludni, a gyerekem és a férjem is, akkor elővettem a telefonom.
0: And I wrote just 2 words.
1: És csak 2 szót írtam be.
0: And I could find on YouTube exactly the same video I have seen 10 years ago.
1: És megtaláltam pont ugyanazt a videót, amit 10 évvel ezelőtt is meghallgattam.
0: I listened to this.
1: Meghallgattam.
0: And it was again to say no to evil, to say yes to Christ.
1: És megint ugyanaz volt az üzenete, mondj nemet az ördögnek, és igent Jézusnak.
0: And again, I could say I lost my conscience. I was somewhere in dark place.
1: És megint úgy éreztem, hogy elvesztettem az eszméletemet, és valami sötét helyen voltam.
0: I felt like there is a something tunnel which is spinning in front of me.
1: Egy nagy alagutat éreztem, ami valahogy forog előttem.
0: And to this tunnel it sucks something from me.
1: És ez az alagút valamit épp kiszív belőlem.
0: And then I woke up, but this time alone, without any help of my husband.
1: Ekkor felébredtem, de egyedül, mert a férjem nem volt ott.
0: And instantly I knew my depression and suicidal thoughts are gone.
1: És rögtön tudtam, hogy többé már nem vagyok depressziós.
0: And that was my miracle number one.
1: És ez volt az első számú csoda, ami megtörtént az életemben.
0: I felt very good after this happening for 2 months.
1: Körülbelül 2 hónapig ezután nagyon-nagyon jól éreztem magam.
0: Before this happening, I was saying bad words all the time. I was hating people. But after meeting Jesus, I was not swearing anymore, and I could love everyone, even those people on the street whom I have never seen before.
1: Ezelőtt káromkodtam mindig, és utáltam az embereket, de ezután valahogy minden megváltozott, már nem káromkodtam többet, és mindenkit tudtam szeretni, akár egy idegent is az utcán.
0: But 2 months later, I felt something it's still missing.
1: De 2 hónappal később azt éreztem, hogy talán még valami hiányzik.
0: I already felt Jesus Christ twice in my life.
1: Már kétszer éreztem Jézust az életemben.
0: And I decided to say now that Jesus, you are my Lord and Savior, and I give you my life.
1: És úgy döntöttem, hogy most már tényleg azt kell mondanom, hogy Jézus, te vagy az én megváltom, és az életembe szeretnélek tudni.
0: And from this time everything has changed.
1: És innentől kezdve minden megváltozott.
0: I think I didn't have anyone in Budapest to whom I knew who is religious.
1: Szerintem itt Budapesten senkit nem ismertem, aki vallásos lett volna.
0: And perhaps that's why God chose YouTube to teach me everything.
1: És talán ezért Isten a YouTube-ot választotta, hogy ez megtanítson nekem mindent.
0: Because firstly, I have seen for 2 months every day for many hours, maybe 5, 6 or 7. Stories by the priest exorcist who was teaching me what I do wrong.
1: Körülbelül 2 hónapig csak olyan videókat dobott fel a YouTube, ami ördögűző atyáknak a videói voltak, és azt tanították meg nekem, hogy mit csinálok rosszul az életemben.
0: So firstly, I have learned what I was doing was an occult and it has a name.
1: Először is megtanították nekem, hogy amit én ezelőtt csináltam, azt okkultizmusnak hívják, és tényleg van neve.
0: And I decided to rubbish my pendulum.
1: Úgy döntöttem, hogy kidobom az ingámat.
0: But I didn't go out from the flat at this time, so I decided to take the pendulum out of my flat and put inside the dead bush.
1: De akkor nem jártam nagyon ki a lakásomból, ezért úgy döntöttem, hogy egy meghalt, vagy egy megszáradt növénybe rakom be az ingámat.
0: And why is it dead? Because no one is paying attention to it.
1: Hogy a növény miért száradt, mert, vagy hogy miért a száradt növénybe raktam, mert hogy arra senki nem figyel.
0: But my husband is coming back home after a few hours, and what does he bring me? Pendulum.
1: De a férjem néhány óra múlva hazajött, és egy ingát hozott nekem.
0: And I ask, what happened?
1: És azt kérdeztem, hogy hát mi történt?
0: He was passing, something just kind of hit him, and he decided to look in the dead bush, and he found it.
1: Azt mondta, hogy csak valami melegséget érzett, oda ment ehhez az elszáradt növényhez vagy bokorhoz, és meglátta az ingát.
0: You know, when you are in hands of bad spirits and you have something which is that kind of portal for them, they really don't want you to get rid of it.
1: Amikor benne vagy az ördögnek a körében igazából, akkor ebben nagyon nehezen tudsz kitörni.
0: But at the end I could rubbish this. I don't have it anymore.
1: Hát a végén ki tudtam dobni, szóval már nincsen meg.
0: And later I had a beautiful story on YouTube so well put together that I would not even be able to teach myself that well.
1: Olyan szép történeteket láttam a YouTube-on, hogy magamtól én azokat nem is tudtam volna.
0: Holy Spirit was teaching me about heaven, about hell and about purgatory.
1: A Szentlélek a YouTube-on keresztül tanított engem a mennyországról, a pokolról és a purgatóriumról.
0: And one day I was lying on the sofa in my room and I was listening to another YouTube which totally I don't remember about what.
1: Egyik nap, amikor épp csak feküdtem a kanapémon, egy másik YouTube videót hallgattam, de nem is tudom igazából, hogy miről.
0: But I started to cry.
1: De elkezdtem sírni.
0: And I started to hear a voice which said, "She is here."
1: De és elkezdtem hallani egy hangot is, amikor azt mondta, hogy ami azt mondta, hogy ő itt van.
0: And I was asking back, "But who?"
1: De kicsoda?
0: And this voice said again, "She is here."
1: És ez a hang újra azt mondta, hogy ő itt van.
0: And this voice was very terrified, very scared.
1: Ez a hang látszólag, vagy úgy hallottam, hogy nagyon félt.
0: And I got this knowledge that it's about Mary.
1: Úgy gondoltam, hogy Máriáról lehet szó.
0: And at this time, at this moment, I started to feel a beautiful smell of a lavender in my living room with closed windows.
1: Ebben a pillanatban levendulának az illatát éreztem, ami nem tudom, hogy került oda, hiszen az összes ablak zárva volt a lakásomban.
0: I didn't know what just happened.
1: Nem értettem, hogy mi történt.
0: I didn't know what I just took a part in.
1: Nem értettem, hogy minek a részese vagyok.
0: I called my mother. I said, "You know, I think Mary just came."
1: Felhívtam az édesanyámat, és azt mondtam, hogy hát szerintem Mária épp itt járt nálam.
0: She was like, "Oh, yeah, but what's up?"
1: Itt volt, és így megkérdezte, hogy hát mi van velem.
0: And we Christians say that after the tumult, we can see the situation. So the tumult in Hungarian, the fruit. So the fruit, tumult. We Christians say that we see the situation after the fruits it gives us.
1: Hogy a keresztények úgy gondolják, hogy azután kapjuk meg a gyümölcsét, miután megláttuk ezt az egészet.
0: I hope you understand.
1: Sorry.
0: So after this moment, I realized that Mary really had to come. Because I was freed from my addiction.
1: Úgy éreztem ezután, hogy igen, Szűz Máriának el kellett jönnie hozzám, hiszen megszabadított egy függőségemtől.
0: I was addicted for more than 20 years by autoerotism.
1: Több mint 20 évig az önkielégítés áldozata voltam.
0: And from this moment with her, it was completely gone.
1: És ezzel az egy pillanattal teljesen eltűnt az életemből.
0: And to be really honest with you.
1: Teljesen őszinte leszek veletek.
0: I did not ask for any change.
1: Semmilyen változásért nem imádkoztam, vagy nem kértem őt.
0: What is more, I thought God created us this way.
1: Amit gondoltam, hogy Jézus vagy Isten így teremtett minket.
0: I was thinking if your ear is itchy, then you scrub it.
1: Szóval például, hogyha viszket a füled, akkor megvakarod.
0: And this could be something similar situation.
1: És ez valami hasonló szituáció lehet.
0: And you see, Mary, the mother of God, came and she wanted to say, "Martha, you are wrong."
1: És Jézus anyja Mária eljött hozzám, és azt mondta, hogy Márta, nincs igazad.
0: And since then, I had Mary in my life. I start to pray a rosary.
1: És azután Mária már az életem része volt, elkezdtem imádkozni a rózsafűzért.
0: So in my life was already Mary, God the Father, and I fought Jesus too.
1: Szóval ott volt már az életemben Mária, Isten, és azt hittem, hogy Jézus is.
0: But I got a letter to my mailbox.
1: De kaptam egy kis üzenetet a postaládámba.
0: It's important that it's on the paper and in the mailbox. So, because none of my neighbors got it.
1: Mert egyik szomszédom sem kapott ilyet, csak én.
0: Yes, exactly. Yes, csak én.
1: Csak én.
0: And I thought this is for my husband.
1: Először azt hittem, hogy ez a férjemnek jött.
0: Because, you know, he's not religious, so maybe now Jesus wants to talk to him.
1: Mert hogy ő nem volt vallásos, és azt hittem, hogy lehet, hogy most Jézus vele akar beszélni.
0: But I was wrong.
1: De again. Ez nem volt igaz újra.
0: Because 2 weeks later I realized that this letter was to me.
1: Mert 2 héttel később rájöttem, hogy ez a levél nekem szólt.
0: And what was on this letter? There was a picture of Jesus on half of the page and a text from John 14:6, which says, "No one goes to the Father except through me."
1: És hogy mi volt a papíron, az egyik felén Jézus volt, a másik pedig egy bibliai idézet volt János evangéliumából, pontosan a 14:6-os igevers, ami úgy szól, hogy senki nem juthat el az atyához, csak én általam.
0: And from now on, what did I get on YouTube?
1: És azután, na vajon mit kaptam YouTube-on?
0: Everything about Jesus.
1: Mindenféle videót Jézusról.
0: About how he died.
1: Hogy hogyan halt meg.
0: Why he died. For what? Everything.
1: Miért halt meg? Mindenről.
0: And from this time, a really beautiful journey started with Jesus.
1: És innentől kezdve elkezdődött a gyönyörű utazásom Jézussal.
0: I started to feel his incredible love in my heart.
1: A szívemben elkezdtem érezni az ő hatalmas szeretetét.
0: But at first I thought it's my love.
1: De először azt hittem, hogy ez az én szeretetem.
0: Once I said, "Wow, Jesus, I love you so much, even I feel this love in my heart to you."
1: Egyszer így, amikor mondtam neki, hogy Jézus, én nagyon szeretlek téged, és éreztem a szívemben ezt a szeretetet.
0: But the next day I didn't feel anything.
1: De a következő nap semmit nem éreztem.
0: And I was thinking, why? Yesterday I loved you, I felt it, today I love you the same, and I don't feel anything.
1: És kérdeztem, hogy de hát miért? Hát tegnap még szerettelek, itt volt a szeretet a szívemben, és mára pedig eltűnt, de ma is ugyanúgy szeretlek.
0: And I got this knowledge that it's not my love to him, but his love to me.
1: És rájöttem, hogy ez nem az én szeretetem ő iránta, hanem az ő szeretete az én irányomba.
0: And the next day he switched it on back.
1: És a következő nap visszakapcsolta.
0: And this last 4 weeks.
1: Ez hetekig eltartott.
0: This love of Jesus is so strong.
1: Jézus szeretete nagyon-nagyon erős volt.
0: You can't compare to anything here on earth.
1: És semmi ez nem hasonlítható.
0: I love my child, but it's one, even not 1% of this.
1: Nagyon-nagyon szeretem a gyermekemet, de ez körülbelül csak az 1%-a annak, amit Jézustól kapok.
0: And even one day I told to Jesus, please give me some little less, because my heart can't bear it any longer.
1: Egyik nap szóltam Jézushoz, hogy kérlek, kevesebb szeretetet adj, mert nem bírja a szívem.
0: So he gave less.
1: Szóval kevesebbet adott.
0: But the life with him, it's really amazing.
1: De az élet vele csodálatos.
0: Every time I have any struggle, physically or psychically.
1: Bármikor, hogyha mentálisan vagy fizikálisan valami problémám van.
0: I give him this suffer and he take away half of it.
1: Oda teszem elé, és elveszi legalább a felét.
0: And every time I have a struggle, I say, Jesus, you take care of it.
1: Minden alkalommal, amikor valami problémám van, vagy valami nörlődöm, akkor azt is Jézus elé teszem.
0: One day my client didn't want to pay me.
1: Egyszer az ügyfelem nem akart engem kifizetni.
0: I do interior design for living.
1: Belső építész vagyok.
0: And the client owed me a really big amount at the end. The client owed me a really big amount at the end.
1: Yes. Szóval, hogy nem akart kifizetni, és tartozott nekem pénzzel.
0: And I really tried to talk to him for days.
1: Napokig próbáltam felvenni vele a kapcsolatot.
0: But it didn't work out.
1: De valahogyan nem működött.
0: I said, Jesus, please help me.
1: Mondtam Jézusnak, hogy kérlek segíts.
0: You take care of it.
1: Te gondoskodsz róla.
0: If you think you are a great judge, if you think that I deserve this, then please help me. If you think I don't deserve that, okay, let it be.
1: Kérlek szépen, hogy ítélte, hogyha úgy gondolod, hogy megérdemlem, akkor legyen úgy, de ha úgy gondolod, hogy nem érdemlem meg, akkor is legyen úgy.
0: So on, in those moments, I give 100% trust and I let it go. It's happening what God wants.
1: Ezekben a pillanatokban a probléma 100%-át átadom Jézusnak, és eléteszem, hogy bármi történjen.
0: And imagine, 2 hours later of my prayer.
1: És gondoljatok bele, 2 órával később, az imádságom után,
0: I got money on my bank account.
1: Megjött a pénz a bankszámlámra.
0: So, now I will take a look at my notes, do not forget. Important.
1: Gyorsan belenézek a jegyzeteimbe.
0: Many times when I'm with Jesus, I feel he's around. And once I was working on the ladder and I lost my balance and I have heard, don't be afraid, I'm with you.
1: Volt olyan alkalom is, amikor épp a létrán voltam, ott csináltam valamit, elvesztettem az egyensúlyomat, és akkor rögtön meghallottam egy hangot, ami azt mondja, hogy ne félj, én veled vagyok.
0: But I also feel angels around me.
1: De az angyalokat is érzem magam körül.
0: One day I was passing the street from one side to another.
1: Egyik nap épp a keltem át az utca egyik oldaláról a másikra.
0: On my right side there was a big car, more than 2 meters high.
1: A jobb oldalamon egy ilyen nagyon magas autó volt.
0: And I thought it's parked and it wasn't moving.
1: Azt hittem, hogy az épp álló helyzetben van, és épp parkol.
0: But when I was behind it, it started to go exactly on me.
1: De amikor valahogy így mögé kerültem, akkor pontosan az én irányomba kezdett el.
0: And when the car was coming closer, I felt hands on me, which were pushing me away of the car.
1: És amikor már nagyon közel ért hozzám az autó, akkor csak a kezeket éreztem magamon, ami épp ellökött az autótól.
0: But no one was around.
1: De senki nem volt ott.
0: I hope those were angels.
1: Azt hiszem, hogy ezek angyalok voltak.
0: At the end, I have one more story for you.
1: Itt a végén még van egy sztori, amit el szeretnék mesélni nektek.
0: Last year, I have been on 6-hour long prayer where we were singing to God.
1: Tavaly voltam egy 6 órás imádságon, aminek keretében Istennek énekeltünk.
0: And at the end, there was a healing prayer.
1: A végén volt egy gyógyító imádság.
0: And I was hoping.
1: És azt reméltem.
0: That maybe God will heal my eyes.
1: Hogy Isten meg fogja gyógyítani a szemeimet.
0: Or my meniscus, which is gone.
1: Vagy a térdsérülésemet, ami már elmúlt.
0: But no.
1: De nem.
0: I have problem with my inside parts, with the digestion.
1: Volt probléma az emésztésemmel.
0: And still are.
1: És még mindig van.
0: And I hoped, well, maybe this he will heal.
1: Hát jó, gondoltam, hogy hát jó, akkor lehet, hogy legalább ezt meggyógyítja.
0: But no.
1: De az sem.
0: I didn't feel anything during this prayer. I thought, well, maybe it's not my day.
1: Semmit nem éreztem ez alatt a gyógyító imádság alatt, hát akkor azt gondoltam, hogy lehet, hogy ez még nem az én időm.
0: I went back to Poznań, that's the city where my parents live.
1: Visszamentem Poznánba, ott lakik a családom.
0: Because the next day I was traveling back to Budapest.
1: Mert a következő nap jöttem vissza Budapestre.
0: So I woke up.
1: Szóval felébredtem.
0: And for the first time in my very long life, I didn't feel like drinking coffee.
1: És nagyon régóta éreztem azt először, hogy én nem akarok kávét inni.
0: Normally, I would wake up and the first thing what I would do was to run to the kitchen for a coffee.
1: Általában miután felkelek, a legelső dolog az, hogy fussak a kávéért a konyhába.
0: And with the second, I always promise to myself to wait until I finish breakfast.
1: A második dolog pedig mindig az volt, hogy várjam meg a reggelit, mielőtt kávét iszok.
0: But it never happened.
1: De soha nem történt meg.
0: I drank 2 coffees, half liter at once.
1: 2 kávét iszok minden reggel.
0: Yes, half fél liter minden nap. It.
1: Fél liter, igen.
0: Igen. So I was addicted of coffee.
1: Vagy igazából rá voltam függve a kávéra.
0: But this day I woke up.
1: De ezen napon felkeltem.
0: I Open my eyes.
1: Kinyitottam a szemeim.
0: And something was weird.
1: És valami olyan fura volt.
0: I didn't want to drink coffee.
1: Nem akartam kávét iddi.
0: And 2 hours later.
1: És 2 órával később.
0: I still didn't go to kitchen to make coffee.
1: Nem mentem el a konyhába, hogy kávét csináljak.
0: And that was so weird.
1: És ez nagyon fura volt.
0: And you know, good mother, my mother, brought me coffee 2 hours later.
1: És az én kedves anyukám 2 órával később hozott nekem kávét.
0: And she put in front of me.
1: És elém tette.
0: And I look at that and I'm thinking, what is this disgusting thing?
1: Ránéztem és mondtam, hogy mi az a gusztustalanság.
0: Right? And I was thinking, what happened yesterday? Why I don't drink my coffee?
1: És azon gondolkodtam, hogy hát mi történhetett tegnap, hogy ma nem kívánom a kávét, és nem akarom meginni.
0: But it turned out good for me, because it's better for my health and for my allergies.
1: De igazából jót tett nekem, mert ez nagyon-nagyon sokat segített az emésztésem javulásában.
0: So my conclusion is of today that God works everywhere where we let him work.
1: Szóval igazából a mai üzenetem, vagy az estnek a zárásaképpen azt szeretném mondani, hogy Jézus mindenhol munkálkodik, ahol mi megengedjük neki.
0: He works at home through YouTube.
1: A YouTube-on keresztül.
0: He works on the big events.
1: A nagy eseményeken.
0: But to be honest, everywhere, just you need to say yes for him every single day.
1: De igazából mindenhol, hogyha igent mondunk neki.
0: And 18th of April, we will have at Jano Acha Church a such event, if you would like to come. There will be a prayer of healing also.
1: Április 18-án Jano Acha templomában lesz egy gyógyító imádság, és hívok mindenkit, hogy gyertek el erre az eseményre.
0: And at the beginning, I asked you 3 questions.
1: És az elején kérdeztem tőletek 3 kérdést.
0: I will start from the back now.
1: Most hátulról fogom kezdeni.
0: Do you believe in magic?
1: Hisztek a varázslásban?
0: I didn't, but I know exists, and I believe now, but I do not recommend to anyone to go to this path.
1: Én hittem, de senkinek nem ajánlom, hogy ebbe az irányba kezdje el élni az életét.
0: Do you believe that Jesus works in daily life? That was my 2nd question.
1: Második kérdésem az volt, hogy hisztek abban, hogy Jézus minden nap munkálkodik az életetekben?
0: Yes, I experience this every day.
1: Igen, ezt én is megtapasztalom minden nap.
0: And the first, which is now the third, do you believe in God? Yes, of course. Thank you.
1: És az első, ami most a harmadik, hisztek Istenben? Igen, persze. Köszönöm szépen.
2: A Café Francesco Podcast 76. adásában Borsodi Mártát hallották a szabadulás az ezotériából témában.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézise következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, soron következne a 10 parancsolat. Valójában arról lesz szó, hiszen a közepén az 5. parancsolat olvasható, és annak is egy része a gyilkosság, a háború elkerülése kérdéskört tárgyalja, ahogyan a katolikus egyház katekizmusa is. Ha valaki megnézi a katekizmust, akkor ilyen címszó alatt van, hogy a béke megőrzése, máskor is hosszabban szól már a békéről, a háború elkerülése címmel szól. És hogy miért veszem ide most, húsvét előtt, közepébe vágva a 10 parancsolat magyarázatának, az az oka, hogy Szentatyánk nagyon sokszor szól a jelenlegi háborúkról, de már Ferenc pápa is kemény szavakkal elítélte az ukrajnai háborút, nem különben a mostani háborút, 14. Leó pápa, vagy Parolin bíboros az államtitkár, ilyen jelzőket mondanak, hogy őrültség, fájdalom, botrány az egész emberiség számára, aztán azt is mondja, hogy nem maradhatunk csendbe, megkérdezték Parolin bíborost, hogy mit mondana Trumpnak, aztán Netanyahunak, mielőbb fejezzék be a háborút, ezt mondaná, és hát a Ferenc pápa, vagy a 14. Leó pápa, amikor azért kemény kritikákat mond a közel-keleti háborúról, akkor azért annak tudatában teszi, hogy ott keresztények szenvednek, értük is szót emel, és minden szenvedő emberért, és az elindítókat azt is személyesen ismeri, sőt mondhatni azt, hogy mint honfitársát, az amerikai elnököt, gondolom legjobban ismeri itt a közelünkben, hiszen ő régóta figyelheti, újságokat olvashatja, ismerheti magát, az amerikai elnököt is. Én ezen a hittanórán nem ilyen politikai szempontból közelítem meg, hiszen nem az a célom, de nem lehet kikerülni. Olvastam ezt a könyvet Woodwardnak, egy amerikai tényfeltáró újságíró, háború, ez a címe, ez a múlt év végén jelent meg, már a mostani közel-keleti háborút is elővételezi szinte, az ukrajnai háborúról pedig egyértelműen ír, és hát fölgöngyölíti azokat a szálakat, amelyek ide vezetnek, és nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. Tehát ilyen könyv már van, amelyik elemzi ezt a két háborút, de én most erkölcs teológiailag szeretném a katekizmus alapján, illetve tovább gondolva ezt, hogy a háború kérdése és a béke megőrzése címén. Hát miért van háború, föltehetnénk a kérdést. Az emberiség ős jelensége, az emberiség ostora, kezdettől lehetne mondani, a bűnbeeséstől elkezdődött a háborúskodás, először a két testvér között, a teremtés történetben már ott van, Káin gyilkossága, és aztán végigvezeti az Ószövetségen ezt a gondolatot a Szentírás. Mi lehet a háttérben? Egyáltalán az agressziónak, hogy nem csak egy ilyen indulatkitörésünk van, vagy bosszúságunk, ez benne van az emberi természetben, hanem szándékos, agresszív támadás testi-lelki vonatkozásban egyaránt. A 20. századtól a lélektan kezdte boncolgatni, hogy vajon mi az oka, hiszen akkorra történtek azok a háborúk, amelyek milliók életét követelték. Mert előtte is voltak háborúk, tehát a napóleoni háborúk legjobb tudomásom szerint olyan 500 000 halottat hoztak a harcok során, de az első világháború millióit az elesetteknek, a sebesülteknek, a zárváknak, és így tovább. Freud, Sigmund Freud, ugye a lélektannak volt 20. századi egyik mestere, az azt mondta, hogy hát az emberben két ilyen alapösztön van, az életösztön, ami a szexualitásban, a libidóban tör föl az emberben, és benne van az agresszivitás is, ennek a Thanatos nevet adta, görögül a halál ösztön, hogy az ember képes rombolni, így reagál az elfojtott dolgokra, sőt a kettő, ez a két életösztön olykor, vagy ez a két ösztön egymásnak támad, mert éppen a libidó a szexualitás területén is már ott van sokszor még a gyilkosság is. Valahogy ezt a magyarázatot adta, hogy ősi ösztönünk az agresszivitás. Alfred Adler, az egy másik pszichiáter volt, azt mondta, hogy az ember túlzottan akarja az önérvényesítést. Mint ahogy ma szokták mondani, hogy valósítsd meg önmagad. De hát azért a legnagyobb diktátorok voltak a legnagyobb önmegvalósítók. Erről nem szabad elfelejtkeznünk, hogy ők nem törődtek senki mással, csak önmagukkal. És hát benne van a hatalom akarása, aminek sokrétű oka van. Hát ebből a könyvből, amit előbb idéztem, azért nagyon egyértelmű, hogy területekről van szó mind a két esetben, hogy annak az ellenőrzése, annak az ásványkincseinek a birtoklása, felügyelete, és így tovább. Tehát, hogy ez az oka. Mint ahogy a Szent János mondja, hogy a szemek kívánsága, az élet kevésége, ugye ez a test, a birtoklás, ez az oka, ahogy Jézust is megkísértette a gonosz lélek. Aztán azt mondják, hogy van egy frusztráció az emberben, egy ilyen tehetetlenség, amire agresszíven válaszol. Kivel nem történt meg az, hogy valamivel foglalkozunk, még akár számítógépen is, vagy valami nem sikerül rajta, és akkor arra az ártatlan tárgyra ütünk rá mérgünkbe, vagy valami hasonló, ugye? Amikor nem sikerül valami. És azt mondják, hogy nagyban ugyanez van. Hogy nem tudják működtetni mondjuk a gazdaságot, nincsen előre haladás, na hát akkor csináljuk azt, hogy fegyverkezünk, abból úgyis mindig pénz szokott jönni, foglaljunk el olyan területeket, amintből hasznot remélünk. Hát ez is egy ilyen magyarázat a háborúknak. Akkor azt mondják, hogy tanult tulajdonsága az embernek. Vagyis rájön arra, hogy sokkal nagyobb eredményt ír el, ha agresszíven lép föl. De hát ezt számtalanszor tapasztaljuk, hogy valakik, hogy az ő jogaik, vagy a kívánságuk érvényesüljön, agresszíven lépnek föl. Már a gyerek is elkezd toporzékolni, vagy valami agresszív cselekedetet. Mert így akkor enged a szülő, csak hogy ne kiabáljon a gyerek. Szóval valakik azt mondják az evolúció miatt, hogy ez ilyen állati örökség. Hiszen az állatokban a létfenntartás miatt mindig is ott volt a létharc, és ott az erősebb maradt meg, és ez van bennünk is emberekben, hogy ilyen létét való küzdelemben agresszívvá válunk. Ezekben mind be van igazság. Azonban nem tudnak valóságos magyarázatot adni a háború okára. A kinyilatkoztatás azt mondja nekünk, hogy van bűn, az ember szabad akarata és értelme megromlott. Az eredeti bűn után van gonosz lélek, amely, vagy aki, mert ugye személy mondjuk, indítja az embert a rosszra, és a béke, az szelídség, az nem önmagában meglévő emberi tulajdonságunk, így mondja a Szentírás, hogy a Szentlélek gyümölcse, a béke az Isten ajándéka, de ugyanakkor feladat is. Egyszerre ajándék és feladat. Tehát, hogyha ezt kihagyjuk, akkor nem tudunk sem kellő magyarázatot adni a háborúra, sem nem tudunk előre lépni. Most, hogyha megnézzük a Szentírást, azt tapasztaljuk, hogy ott tényleg van egy fejlődés a Szentíráson belül, hogy másként ítélik meg a háborút. Nem az Istenben van fejlődés, hanem az emberben. Aki egyre többet föl tudott fogni a kinyilatkoztatásból. Ugyanis az Ószövetséget, ha olvassuk, ott szinte hozzá tartozott Izrael életéhez. Ő, mert benne van a Prédikátor könyvébe is, hogy megvan a békének, megvan a háborúságnak is az ideje. És néha úgy tűnik, hogy maga az Isten mondja, hogy írtsátok ki az ellenséget, ne hagyjatok belőle senkit. És ott vannak az átok, zsoltárok is. Már azért a proféták másként gondolkodtak. Egy Jeremiás például azt merte mondani, üzenni a rabságba lévő népnek, akiket a Babilonba elhurcoltak, hogy gondoljátok meg, hogy nem jó mindig az ellenállás, mert akkor ti is meg fogtok halni. Értelmetlen. Inkább, ha egyszer azon a földön vagytok, akkor próbáljatok meg megélni, dolgozni, s majd eljön az idő, akkor visszatértek Jeruzsálembe. Tehát ő már inkább ezt a békességes utat választotta, hogy mert hogyha föllázottok a babiloni hatalom ellen, akkor az utolsó szálig el fog benneteket pusztítani. Aztán a proféták mondták is azt, hogy majd eljön a messiás, a boldog messiási kor, és akkor a kardokból ekevasat készítenek. De hogy mikor jön el ez a boldog messiási kor, azt nem lehet tudni. Vágyakoztak rá, a béke lett a köszöntésük, a salom, a fővárost is elnevezték Jeruzsálemnek, a béke városának, de ezek mind vágyakozások voltak a béke iránt. Az új szövetség egészen új módon közelít a háború kérdéséhez, hiszen maga Jézus a haragot, a bosszút azt mondja, hogy ne tűrd meg. Már az is baj, hogy a szívedben harag és bosszú van. Sőt, merj mondani, hogy szeressétek ellenségeiteket. Munkálkodjatok a békéért. Tehát azt lehet mondani, hogy az Isten megismerése az egy hosszú folyamat az emberiség számára, még a üdvösség történetében is. És egyre jobban megismerte az Istent, az ember, és maga Jézus Krisztus adta a teljes kinyilatkoztatást, hogy Isten nem akarja a háborút, nem akarja a bűnös halálát sem. Tehát arra kell törekednünk, hogy békességben éljünk, tudjunk megbocsátani, és ellenségeinket is próbáljuk meg szeretni. Hát ez persze egy olyan idea, amit mindig magunk elé kell tűzni. Jézus nagyon realista volt. Nem mondta azt, hogy eljövök én, megváltom a világot, és utána csak béke lesz, mert én békét hagyok rátok. Hát különböztetett a világ békéje, még a maga békéje között. Tehát mondta azt, hogy a világ az mindig is harcolni fog. És amikor az utolsó ítélet, meg az utolsó időkről szól Jézus, mert vannak ilyen eszkatológikus beszédjei, akkor azt mondja, hogy háborúk lesznek, és nem is akár milyenek. Tehát a történelem viharaira emlékezteti az embereket, hogy ez be fog következni. De aki állatatos marad mindvégig, az üdvözül, mondja Jézus. Na most a kereszténységnek is a háború kérdéséhez, meg a béke kérdéséhez hozzá kellett szólni, főként akkor, amikor az államhatalom nem csak hogy felszabadította, hanem valamiképpen a részévé vált az államhatalomnak a kereszténység. A milánói ediktum után ugye felszabadult az egyház, különböző pozíciókat kaptak maguk a egyházi vezetők is. És volt időszak, főként a középkorban, amikor azt lehet mondani, hogy az államhatalom a klérus vezetésével tudta elérni a rendezettséget. Ők voltak az írástudó emberek, a hiteles helyek, és hát még az is volt, hogy amikor volt egy nagy önvédelmi háború, lásd Mohácsi csata, oda mentek még maguk a püspökök is, Tomori Pál az élen. De így volt a tatárjárás idején is, mert ők az államhatalom részévé váltak. Mert addig, ameddig üldözték a keresztényeket, addig nagyon nem is lehetett a katonaságban keresztény. Hát Szent Sebestyén meg egy-két katona szentről tudunk, akiket aztán üldöznek is, és érdekes módon, hogy ott akkoron a keresztények nem csak egy ilyen szelídségből és erőszakmentességből, hogy én pedig nem fogok megölni embert, nem akartak katonáskodni a római hadseregben, hanem az ideológiája miatt. Ugyanis a római hadsereget a császár személye fogta össze. Vitték a különböző ilyen nagy zászlókat, meg császár kultust éltető képeket, akit istenként kellett imádni a katonáknak. És hát ezt nem tudták vállalni. Ugye a hittagadásnak is egyik formája az volt, hogy valaki áldozott a császárnak, akár tömjén tett rá, vagy akár más módon istenként tömjén tett a tűzre, istenként dicsőítette a császárt. És ezt ugye nem tudták a keresztények elfogadni. Így a katonák sem. Ezért visszaléptek. Nem lehettek katonák. De jött a milánói ediktum, amikor maga a császár is pártolta a kereszténységet, halálos ágyán megkeresztelkedett, később pedig odáig jutottak, hogy keleten az egyházat is sok szempontból irányították, ez volt a cezaropapizmus. Na most ekkor ki kellett dolgozni, hogy mit értünk azon, hogy jogos háború, hogy védjük magunkat, betörnek a barbárok, vagy egyébként is más népek megtámadnak bennünket. És hát a jogos háborúnak a gondolatát már Szent Ágoston is felvetette. Hogy ha van háború, akkor az milyen kell, hogy legyen. Először is megállapították akkor róla, hogy ez önmagában rossz. Tehát egy ilyen rossz, ami elkerülhetetlen, mondták. Kisebbik rossz, vagy valami hasonló, amikor egy nemzet védelméről van szó. Tehát azt mondták, hogy jogszerű tekintélynek kell elrendelni. Célja mindig a közjó, a jogos okok. Ezt Aquinói Szent Tamás tovább fejtegeti, hogy súlyosbító okok, végső okok, és olyankor, amikor nincs más megoldás, a katekizmus foglalkozik vele, a régi idők önvédelmi háborújának a jogszerűségét ecseteli. Azt mondja, hogy katonai erők által használt jogos önvédelem. A támadó fél által a nemzet, a nemzetek közössége felé elkövetett kár tartós, súlyos és kétséget kizáró legyen. Hogy a sikerhez szükséges komoly feltételek együtt legyenek. Hogy a fegyveres harc ne okozzon nagyobb kárt, mint maga a megszüntetendő rossz. A modern pusztító eszközök hatékonyságánál azonban már nagyon súlyosan esik latba, hogy beszélhetünk-e igazságos háborúról. Mert ha mindenki elpusztul, akkor egyáltalán nem beszélhetünk igazságos háborúról. Akkor inkább azt mondjuk, hogy vesszen el egy terület, de ne halljon meg mindenki, vagy ne halljanak meg az emberek. Na most a katekizmus azt mondja, hogy a nemzet védelme érdekében az állampolgároknak kötelességük védeni, segíteni az államukat. Ugyanakkor különösen a második vatikáni zsinat hangsúlyozta azt, hogy olyanok, akik lelkiismeretbeli okból nem akarnak fegyveres harcot vállalni, de más mindenben segítik a nemzetüket, hazájukat, azt meg kell engedni. Hát volt ugye Magyarországon egy olyan lelkiségi csoport, a bulányisták, a bulányi atya által vezetett lelkiségi csoport, amelyik azt mondta, hogy meg kell tagadni a katonai szolgálatot. Hát a háború alatt általában a Jehova tanúi voltak ezek. És hát, ugye, ezt nem tudta eltűrni a kommunista állam, mert ugyan

áldozat. Ők ezzel nem törődtek. Azt számított nekik, hogy van olyan csoportosulás Magyarországon, amelyik megtagadja a fegyveres szolgálatot, és nehogy futó tűzként ez elterjedjen, ezért támadást indítottak, még börtönbe is csukták őket. Ugye később volt aztán az, hogy a rendszerváltás után, hogy át lehetett váltani általában hosszabb ideig tartó valamilyen közszolgálatra, vagy ilyen szolidaritási munkákra. Ezt mondja a katolikus egyház katekizmusa. De azt is mondja, hogy a vak engedelmesség magyarán a parancsra tettem, az nem lehet mindig elegendő indok arra, hogy valaki egy háborúban aktív részessé válik, mert vannak olyan esetek, amikor még életünk árán is nemet kell mondani. Tehát tömeggyilkosság és így tovább. Aztán arról is szól a katekizmusunk, hogy ha vannak hadifoglyok, azokkal emberségesen kell bánni. Aztán szól a fegyverek fölhalmozásáról, a fegyverkereskedelemről. Hát mint köztudott, ugye, a fegyverkereskedelem szokta a legnagyobb hasznot meríteni a háborúkból. Most ennek a két háborúnak is, ami szomszédunkban zajlik, annak megvan a haszon élvezője, a fegyveripar. És hát ugye felvetődik a kérdés, hogy a tömegpusztító fegyverek azok bevethetők-e, hogyha egyszer minden elpusztul. Katolikus egyház azt mondja, hogy ez már nem megengedett, hiszen ez olyan pusztulást hoz, ami túl van minden léptéken, ezt nem szabad megengednünk. És hát minden módon kerülni kell a háborút, és keresni kell a békességes diplomácia megoldást. Hogy említettem, Szentatyánk 14. Leó, de nagy érdeme volt Ferenc pápának, hogy ő maga is sokszorosan felszólalt a háború ellen, minduntalan a diplomáciai megoldásokra hívja föl a figyelmet, mint ahogy Parolin államtitkár is, mikor most megkérdezték az elmúlt időben, hogy mit tegyenek a közel-keleti háborúban, akkor azt mondta, hogy keressék a diplomáciai megoldást, a tárgyalásokat, mert abból háború nem származik, akár milyen sokáig tart. És nem mondjanak le arról, hogy ezen az úton is el lehet jutni a békességig, mert nagy tévedés az, hogyha úgy gondoljuk, hogy a fegyveres erő majd igazságot, meg békét fog elhozni. Kell a másik meghallgatása, a jó kapcsolat megtartása, a diplomácia és párbeszéd készség, és ebben a Vatikán többszörösen fölajánlotta a lehetőséget és a készséget, hogy ez legyen meg. Tehát az nem megoldás, hogy addig harcolok a másik ellen, még teljesen két vára nem fektetem, és akkor utána, amikor ilyen helyzetbe kerül, akkor azt mondjuk, hogy legyen béke, még fegyverszünet, abból egy

0: Leon Uni diktátumot hasonló fog kikerekedni, ami magában fogja hordozni a következő háborúnak a csíráit is. És hogyha katekizmusunk azt mondja, hogy a béke megőrzése az az elsődleges, akkor arra kell gondolnunk, hogy a pápák az elmúlt évszázadban minden alkalmat megragadtak arra, hogy a békéért síkra szálljanak. A béke pápája volt 23. János pápa, de ha így vesszük, 12. Pius is, akit pedig igazságtalanul megvádoltak. 12. Pius mindig hangsúlyozta, a háborúval minden elveszett. A párbeszéddel minden megvalósulhat, és minden helyre jöhet. A Pacem in Terris enciklika 1963-ban a kubai válságot oldotta meg, hozzásegített ezt, komoly elemzők mondják. És 6. Pál pápa pedig bevezette a béke világnapját. Január 1-ére tette, minden év első napján a békért imádkozunk, belevonjuk már az összes keresztényt, és annak mindig van egy kitűzött témája, hogy mire ügyeljünk, hogy a béke könnyebben megvalósuljon. A 2. vatikáni zsinat, a Gaudium et Spes, lelkipásztori konstitúció, a mai világban az egyház, a mai világban komoly fejezetet szán a békének. Ugyanezt tette 2. János Pál pápánk is, több enciklikájában, és hát itt van előttem a katolikus egyház katekizmus, amely szintén erről szól, de ugyanezt elmondhatjuk Benedek pápáról, Ferenc pápáról és Leó pápánkról is, hogy kiállnak a béke mellett, és azt kérik, hogy ezért imádkozzunk. Na most a békénél annyit mindig elmondunk, hogy a béke az Isten ajándéka. Tehát nem tud az ember a maga erejéből békességre jutni. Ezt láthatjuk. Erre a történelem nagyon sok példát szolgáltat. És az Isten a béke Istene, aki azt akarja, hogy az ember az ő békéjében éljen, ezért is a békesség szerzők boldog mondásánál Jézus a békesség szerzőket magához, ő magához hasonlítja, azt mondja, hogy azok olyanok, mint az Isten fiai. Hiszen Jézus a béke királya. Most lesz virágvasárnap, ugye? Hozsannázik a nép, és ő szamárháton vonul be Jeruzsálembe. Jelzi azt, hogy ő nem lóháton jön, hanem békés állaton, a szamáron, és így hozza a békét. És a Getsemáni kertben azt mondja Péternek, hogy tedd vissza hüvelyébe kardodat. Tehát ez azt az emlékezetes tettet jutatja eszünkbe, hogy Jézus a maga önvédelme érdekében sem akart fegyveres harcot, mert azért a 12 tanítványa ott mindilyen kardokat meg dorongokat ránt, az lehet, hogy meg tudták volna ugrasztani az ellene kivonult helyőrséget, ő meg elmenekül. De érdekes módon, vagy megszívlelendő módon Jézus nem akarta ezt. És hát a kereszt halála, ugye Szent Pál különösen kiemeli azt, hogy a megváltás összekapcsolódik a békesség hozatallal Isten és ember között, és ember és ember közötti békével. Ezt hozza számunkra a krisztusi béke, amit a kereszten hozott el számunkra. És hát a zsidókhoz írt levél már pontosan így fogalmaz, amikor a békességről van szó, azt mondja, ugye megkeresem, mondja, Istentől van, ki Krisztus által megbékéltetett minket önmagával, és nekünk adta a megbékélés szolgálatát. Tehát Jézus Krisztus a kereszt halálában, amit nagypénteken ünneplünk, elhozta a megbékélést, az Istennel való megbékélésünket, illetve ránk bízta a megbékélésnek, a békének a szolgálatát. Tehát így kell hozzáállnunk ehhez a kérdéshez, ebben a mai nagyon nehéz időkben. Nekem két vers jut eszembe a mostani háború kapcsán, a húsvét hétfői körlevelembe bele is vettem. Szentföldi háború kapcsán Vörös Martinnak a Vén cigánya jut eszembe. Ott van két sor, amiben azt írja, hogy háború van a nagyvilágban, Isten sírja, reszket a Szent Homban. Mert akkoron háború volt a Szentföldön. Úgy 1852 tájékán, amikor ezt írta, és hát nem lehetett oda menni a keresztényeknek, ugyanúgy, mint most, hogy nem lehet megtartani a Szent Három Napot. Bezárták a Szent Sír Bazilikát. Döbbenet. Tehát egyszerűen a keresztények nem tudják legnagyobb ünnepüket megtartani. A másik esetében pedig, ugye a ukrajnai háborún, ami már 4 éve tart, sőt 5. éve, épp olyan hosszan, mint az első világháború volt, annak közepén, pont 100 évvel ezelőtt, Babits Mihály a háború előtt, háború húsvét előtt című cikkében, amiben meg is róták, hogy micsoda pacifista vers, abban azt kéri, hogy legyen már, aki kimondja, hogy elég volt, béke, béke, béke már, hogy elég a háborúból, hogy legyen már bátorság arra, hogy valaki ezt kimondja, hogy elég volt. Ezt mondta 16-ba, aztán még 2 évet tartott a háború, és tudjuk, hogy mi lett a következménye. Tehát most is ott tartunk, mint 1850-es években, illetve 110 évvel ezelőtt az első világháború idején. A háború itt van, mi is érezzük a következményeit, a gazdasági válságot és minden mást, aminek még nem tudjuk, hogy mi lesz a következménye. Fölszólít a Szentatya bennünket, hogy imádkozzunk a békéért, mert azt mindenki meg tudja tenni, és éljünk békességben környezetünkkel. Ebben az esztendőben van Szent Ferenc halálának az évfordulója, a 800. év, hiszen úgy tudjuk, hogy 1226. október 3-án, 4-én halt meg, ez volt az ő tranzitusa, átmenet a földi létből az örök létbe, ezt ünneplik különösen a ferencesek, de van egy imádság, amit nem valószínű, hogy ő írt, de úgy tartja a keresztény hagyomány, hogy Szent Ferenc imája volt, és Szent Teréz, vagy igen, kalkuttai Szent Teréz nővéreivel naponta ezt imádkozta, mi is fejezzük be ezzel a hittanórát. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek, ahol sérelem, oda megbocsájtást, ahol széthúzás, oda egyetértést, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kétség, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol sötétség, oda világosságot, ahol szomorúság, oda örömet, hogy ne vigaszt keressek, hanem vigasztaljak, hogy ne megértést keressek, hanem másokat értsek meg, hogy ne engem szeressenek, hanem szeretetet nyújtsak, mert amikor adunk, akkor kapunk, mikor megbocsátunk, nyerünk bocsánatot, mikor meghalunk, születünk meg az örök életre. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
3: A fájdalmas rózsafűzért a roma közösségért ajánljuk fel, különösen a kárpátaljai magyar nyelvű roma közösségért, akiket különösen is sújt a háború szörnyűsége.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
4: Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafűzér imádságot a Mária Rádió Árpádházi Szent Margit imacsoportja imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszem Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
4: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk, vérrel verítékezett. Izaiás próféta jövendőlése. Uram, ki hinné azt, amit hallottunk? Ki látná abban az Úr kezét? Felnövekedett, mint fiatal fácska, mint sarjadzó gyökér, a tikkat szomjas földben. Nincs rajta szépség vagy ragyogás, hogy gyönyörködve nézzük, és külseje sem volt kívánatos. Megvetett, utolsó az emberek közt, a fájdalmak embere, aki jól ismeri kínjainkat. Arcát elrejtette, mint aki megvetésre méltó, nem is vettük hát semmibe. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
4: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Pilátus lefogadta és megostoroztatta Jézust. A katonák tövisekből koronát fontak, fejére tették, és bíbor színű köpenyt adtak rá. Aztán eléje járultak, és így gúnyolódtak. Üdvözlégy, zsidó királya! S arcul ütötték. Jézus szenvedése konkrét történeti alapot öltött abból kifolyólag, hogy a vének a főpapok és az írástudók elvetették, és kiszolgáltatták a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megostorozzák és keresztre feszítsék. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott az emélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
4: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. A katonák tövisekből koronát fontak, Jézus fejére tették, és bíbor színű köpenyt adtak rá. Aztán eléje járultak, és így gúnyolódtak. Üdvözlégy, zsidók királya! És arcul ütötték. Pilátus ismét kiment, és így szólt a zsidókhoz. Nézzétek, elétek vezetem. Értsétek meg végre, hogy semmi vétket nem találok benne. Jézus akkor tövis koronával és bíborköpenyben kijött eléjük. Pilátus rámutatott, íme az ember. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden, ami kegyelmünket, hadd meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
7: Asszonyunk, Szűz Mária,
5: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hírvalmatra.
4: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Kényszerítettek egy arra menő embert, Cirénei Simon, Alexander és Rufus apját, aki a mezőről jött, hogy vigye a keresztet, majd kivezették arra a helyre, melynek Golgota, azaz koponya hely a neve. Emberi akaratával elfogadta Jézus, hogy legyen meg az Atya akarata, és így halálát megváltó tettként fogadta el, vétkeinket a saját testében fölvitte a keresztfára. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hódozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozva.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
9: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Jézust kivezették arra a helyre, melynek Golgota, azaz koponya hely a neve. Ott mirhával kevert bort kínáltak neki, de nem fogadta el. Azután keresztre feszítették, és megosztottak ruháin, sorshúzással döntve el, kire mi jusson. A 3. óra volt, amikor megfeszítették. Az elítélésének okát jelző táblára ezt írták. A zsidók királya. Vele együtt keresztre feszítette 2 rablót is, egyiket jobbjára, másikat baljára. Így beteljesedett az írás szava, és gonosztevőként bántak vele. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednem gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Mindenkor kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vigy a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
9: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
5: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
9: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindenkor. Amen.
3: A fájdalmas rózsafüzért, a roma közösség békességért ajánlottuk fel.
2: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.

0: nem kell többé tehetetlen vadként hálóban vergődnie, hanem betöltheti végre a küldetését. Több örömteli hír, több evangélium is rejtőzik ebben a kijelentésben. Először is halljuk belőle azt a jó hírt, miszerint Isten jogos haragjának vége szakadt. Nem csak jobb következik ezután, hanem alapvetően új kezdődik Isten népe életében, a fogságból való hazatéréssel. Ez az alapvetően új Jézus Krisztus feltámadásával rajzolódott ki igazán, aki legyőzte a halál erejét és világosságra hozta az életet. Másodszor, örömhír az is, hogy Isten népének legfeljebb az Úr jogos haragjának poharát kell kiinnia, de Isten soha nem adja át végérvényesen ezt az ítéletét és haragot emberek kezébe. Isten ugyanis ítéletében is irgalmas. Az ember viszont végtelenül irgalmatlan. Még a fiaink sem állnak mellénk a bajban, nem szánnak, végképp nem vigasztalnak. Ne legyenek illúzióink. Az embereket illetően, még a gyermekeinket illetően se. Harmadszor, megfontolandó, nehéz üzenet itt az is, hogy akik végig tapostak minket, még ha Isten eszközeként, az ő jogos életének tetteként teszik ezt, azok sem maradnak meg számonkérés nélkül. Mert ez Isten szuverén joga. Én pedig megbocsáthatok, lihegnék bosszúért, ám aki bocsánatot nyer, az megbocsátást nyer. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik,

nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
2: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a Napi Pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Hírpercek.
1: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyermekvédelmi intézményei egy évre elegendő higiéniai papírterméket kapott adományba. Fagyasztott palackokban visz vizet a hajléktalan embereknek a Máltai Szeretetszolgálat. Országos adománygyűjtést indít a venezuelai földrengés károsultjainak a katolikus Caritas. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A Vajda Papír egy évre elegendő higiéniai papírtermékeket adományozott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyermekvédelmi intézményeinek és nevelőszülői hálózatának. Az ünnepélyes átadáson a nevelőszülői hivatás társadalmi jelentősége, valamint a családokat támogató intézmények munkája került a középpontba, olvasható a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közleményében. A 30 millió forint értékű több mint 10 tonnányi adományt Szabadhegy Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke és a nevelőszülői hálózatban élő gyermekek vették át Vajda Attilától, a Vajda Papír tulajdonos ügyvezető igazgatójától. Jelenleg 278 gyermekről 105 nevelőszülő gondoskodik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózatában. Kisbabáktól a 10 éves kamaszokig. Évente 30-40 gyermek érkezik, és hasonló számú hagyja el az életkora miatt az intézmény. Budapesten lefagyasztott palackokban, kulacsokban visznek ivóvizet az utcán élő hajléktalan embereknek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai. A főváros budai oldalán mintegy 1000 közterületen élő hajléktalan embert látogat a Hőségben a karitatív szervezet 9 utcai gondozó szolgálata. A Máltai Szeretetszolgálat által országszerte fenntartott több mint 60 hajléktalan ellátó intézménye hidegvízzel, limonádéval várja a rászorulókat, az éjjeli menedékhelyek pedig rugalmas nyitvatartással reagálnak a Hőségre, hogy senkinek ne kelljen a legnagyobb Hőségben az utcára mennie, közölte a Szeretetszolgálat. Az ország legszegényebb települései közül 112 helyszínen működhet jelenlétpontot a Szeretetszolgálat. A közösségi térként is szolgáló épületekbe bárki betérhet hűsölni, vizet kérni, hűtött italt, jellemzően limonádét fogyasztani. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát június 25-én. Családok ezrei kerültek kilátástalan helyzetbe egyik pillanatról a másikra. A katolikus Caritas szolidaritásának jeleként humanitárius segítséget nyújt, és országos adománygyűjtést hirdetett a károsultak mielőbbi megsegítésére. A katolikus Caritas felvette a kapcsolatot a Nemzetközi Caritas hálózat tagjaival és venezuelai partnerszervezetével, hogy a lehető leggyorsabban felméri a helyi szükségleteket, írta a Magyar Kurír. Az adományozás történhet átutalással, a közleménybe a venezuelai földrengés áldozatai megjelölést kell írni, vagy a 1356-os szám hívásával. Hívásonként 500 forinttal támogatjuk a rászorulókat. A katolikus Caritas arra kér mindenkit, hogy lehetősége szerint csatlakozzon az országos adománygyűjtéshez, és segítse a földrengés károsultjait.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.
3: Az imaórák liturgiája. Reggeli dicséret következik.

Emre, uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.

O Gott, s nincs műveidben unalom. Szól már a napnak hírnöke, ki belül mélyen át, s az utazónak éjfény, mert minden órát megkiált. A hajnal csillagkél szaván, égről borult elűsz tovább, elhagyja ártó útjait, az éjjé kóborlók hada. Hangja hajós erőre kap, a tenger arra csend borul, s az egyház szikla szál feje, bűnét siratni elvonul. Úr Jézus a bukóra néz, térítsen meg tekintetem, ha ránk tekinte szól a bűn, s elmossa könny a vétkeket. Szent fényesség ragyog belénk, a lélek álmát megszakaszt. Első szavunk tied legyen, s amit fogadtunk, álljuk azt. Krisztus kegyelmes nagy király, neked s atyádnak tisztelet, s vigasztalunknak is veled, most és örökre szüntelen. Amen. Istenem, virrasztva kereslek, hogy lássam hatalmad, alleluja. Isten, te vagy az én Istenem, virrasztva kereslek. Te rád szomjas a lelkem, testem utána deped, mint a puszta kiaszott földje. Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, hogy lássam hatalmad és dicsőséged. Mert irgalmad többet ér, mint az élet, hadd magasztaljon ezért ajkam. Neked mondok áldást, amíg csak élek, a te nevedben tárom imára kezemet. Mint dús lakomával teljék be lelkem, ajkam újjongjon, szám dicsőítsen téged. Még fekvőhelyemen is rád gondolok, hajnalig rólad elmélkedem. Mivel védelmezőm lettél, és szárnyaid oltalmában örvendezem. Lelkem szorosan átölel téged, és a jobbod szilárdan tart engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenem, virrasztva kereslek, hogy lássam hatalmad, alleluja. A tüzes kemencében a három ifjú egy szívvel, lélekkel kiáltotta és zengte, áldott az Isten, alleluja. Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké. Áldjátok az Urat az Úr angyalai mindnyájan, áldjátok az Urat ti egek, áldjátok az Urat ti vizek az égbolt fölött, áldjátok az Urat az Úr minden erői, áldjátok az Urat nap és holdvilág, áldjátok az Urat égi csillagok. Áldjátok az Urat záporeső és harmat, áldjátok az Urat ti viharok. Áldjátok az Urat tűz és forróság, áldjátok az Urat hideg és hőség. Áldjátok az Urat dér és harmat, áldjátok az Urat fagy és nagy hideg. Áldjátok az Urat jég és hóesés, áldjátok az Urat éjek és nappalok.
Áldjátok az Urat, világosság és sötétség. Áldjátok az Urat, villámok és fellegek. Áldja az Urat a szárazföld, dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az Urat, hegyek és halmok. Áldjátok az Urat, mind, amik a földből sarjadtok. Áldjátok az Urat, ti források. Áldjátok az Urat, folyamok és tengerek. Áldjátok az Urat, tengeri lények, s minden, ami mozog a vízben. Áldjátok az Urat, égi madarak. Áldjátok az Urat, vadak és házi állatok. Áldjátok az Urat, ti emberek fiai. Áldja az Urat Izrael, dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az Urat, ti az Úr papjai. Áldjátok az Urat, ti az Úr szolgái. Áldjátok az Urat, igaz szellemek és lelkek. Áldjátok az Urat, szentek és alázatos szívűek. Áldjátok az Urat, Hanania, Azarja és Misael. Dicsérjétek és magasztaljátok örökké. Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt. Dicsérjük és magasztaljuk örökké. Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött. Dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké. A tüzes kemencében a három ifjú egy szívvel, lélekkel kiáltotta és zengte: áldott az Isten, alleluja! Sion fiai királyuk miatt újjongjanak, alleluja! Új dalt énekeljetek az Úrnak, dicsérete zengjen hívei gyülekezetében. Teremtőjének örvendjen Izrael, és Sion fiai királyuk miatt újjongjanak. Dicsérjék nevét körtánccal, kézidobbal, citerával zsoltárt zengjenek neki, mert népében kedvét találja az Úr, és a megalázottakat diadallal koszorúzza. Örvendjenek dicsőségüknek a szentek, újjongjanak nyugvóhelyükön. Szájuk Isten dicsérje, és kétélű kard legyen a kezükben, hogy a pogányokon bosszút álljanak, és a népeket megfenyítsék. Királyaikat verjék békjóba, és uraikat vasbilincsbe, hogy végrehajtsák rajtuk az ítéletet, amint írva van. Ez lesz dicsősége összes szentjeinek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Sion fiai királyuk miatt újjongjanak, alleluja! Üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és a báránynak. Áldás, dicsőség, bölcsesség, hála, tisztelet, hatalom és erő a mi Istenünknek, örökkön örökké. Amen. Krisztus az élő Isten fia, irgalmaz nékünk.

Jézus, irgalmaznékünk. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek. Krisztus az élő Isten fia, irgalmaz nékünk. Aki nem veszi föl keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám, mondja az Úr. Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadító támasztott minékünk, szolgáljának Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által, megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék. Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígér. Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten profétájának fognak mondani,

0: tét. Hogy bocsánatot nyerjen minden bűnünk, Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból. Hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám, mondja az Úr. Krisztust, a mi Urunkat, nappalunkat és világító napunkat, aki megvilágosít minden embert és aki napnyugtát nem ismer, magasztaljuk hangos szóval, Urunk, életünk és üdvösségünk. Csillagok teremtője, hálásan köszönjük, hogy irgalmadból új napot kezdhetünk, feltámadásodra emlékezünk. Urunk, életünk és üdvösségünk. Szent lelked vezessen minket jóságosan a mai napon, hogy cselekedeteinkkel kedvedben járjunk, és mindig a te bölcsességed irányítson minket. Urunk, életünk és üdvösségünk. Add, hogy nagy örömmel jelenjünk meg néped ünnepi közösségében, igéd és tested asztala körül. Urunk, életünk és üdvösségünk. Szívünkből, lelkünkből hálát adunk neked számtalan jó téteményedért. Urunk, életünk és üdvösségünk. Mondjuk az Úr imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, aki kegyelmeddel gyermekeiddé fogadtál, és a világosság fiaivá tettél minket, kérünk, tartsd távol tőlünk a tévedés homályát, és segíts, hogy igazságod ragyogó fénye mindig tündököljön lelkünkben. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

milyen szép az édesanya, állandó összeszedettségben. Ahogy az evangélium bemutatja, megőrizte és szívében forgatta mindezeket a szavakat. Ennek a teli csendnek varázsa van a szerető lélekre. Hogyan tudnék én Máriaként élni az ő misztikus csendjében, amikor a mi hivatásunk sokszor az, hogy beszéddel hirdessük az evangéliumot, mikor a mi feladatunk az örökös szétszóródás palotákban és kunyhókban, kantinoktól az utcákig, iskolákig, mindenütt. Az édesanya is beszélt, adta Jézust. Soha senki sem volt a világon nagyobb apostol. Soha senkinek nem volt olyan szava, mint neki, aki az igét adta. Édesanyánk valóban és méltán az apostolok királynője. És ő hallgatott. Hallgatott, mert ketten egyszerre nem beszélhetnek. A szó mindig a csendre támaszkodik, mint a festmény a háttérre. Hallgatott, mert teremtmény, mert a semmi nem beszél. De erre a semmire támaszkodva Jézus beszélt, kimondta önmagát. Isten, a teremtő és minden beszélt a teremtmény semmiségéből. Hogyan éljem hát Máriát? Hogyan járja át életemet illatával az ő varázsa? Úgy, hogy elhallgatom magamban a teremtményt, és ebből a csendből hagyom beszélni az Úr lelkét. Így élem Máriát, és így élem Jézust. Élem Jézust Máriában. Élem Jézust, amikor élem Máriát.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
2: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Szent év van az idén. A szent évnek Ferenc pápa remény zarándokai nevet adta. És ennek alkalmából mi, a Mária Rádió, a Mária Uttal közösen, a Ferenciek terén létrehoztunk egy zarándok pontot, a Mária út zarándok pontját. Ez a Ferences templom bejáratánál van. Ahogy szembeálltok a templommal, jobbról, és ez az zarándokpont lehetőséget ad nektek arra, hogy tájékozódjatok, hogy hol vannak zarándoklatok, térképeket tudtok ott kapni, kiadványokat kaptok. Itt lehet kiváltani a zarándok útlevelet. A szent évben tehát a zarándok ponttal akarjuk erősíteni azt, hogy odafigyeljünk Ferenc pápa bullájában megfogalmazottak szerint arra, hogy zarándokok vagyunk, és zarándokoljunk. Mert a szent évben a remény zarándokai az a téma, amit feldolgozunk. Még egyszer, létrehoztunk egy zarándok információs pontot a Ferenciek terén, a Ferences templom bejáratánál. Gyertek el, nézzétek meg, és szerezzetek meg mindent, amit ott számotokra felkínálunk, és amire nektek szükségetek van. Isten áldjon benneteket a szent évben, Szabó Tamást hallottátok.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából... Leó pápa a konzisztóriumot megnyitó beszédében őszinteséget és lojalitást kért a bíborosoktól. A konzisztórium első napján a béke és a szeretet civilizációjának építéséről beszéltek. Az egyház társadalmi tanítása a megosztottság ellenszere lehet, állapították meg a konzisztórium szombat délelőtti ülésén. Leó pápa csütörtökön találkozott a szinódus kontinentális testületeinek vezetőivel.
1: Leó pápa megnyitotta a konzisztóriumot, őszinteséget és hűséget kért a bíborosoktól. 14. Leó pápa június 26-án péntek délelőtt megnyitotta a rendkívüli konzisztóriumot. Arra hívta a bíborosokat, hogy kifejezett támogatásukkal és tanácsaikkal segítsenek neki felismerni a Szentlélek működését a mai egyházban.
2: Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà.
1: Szükségem van a szabadságotokra, az őszintességetekre és a hűségetekre. Az őszinte tanács mindig a szeretett közösség cselekedete. 14. Leó pápa pénteken ezzel a meghívással nyitotta meg a bíborosok rendkívüli konzisztóriumát. A 6. pál teremben tartott konzisztórium szombat estig tartott, és lehetőséget kínált a bíborosoknak, hogy együtt gondolkodjanak a pápával. A Szentatya megismételte januárban kifejezett vágyát, hogy ezek a találkozások segítsék a bíborosokat és a pápát jobban megtanulni, hogyan dolgozzanak együtt az egyház szolgálatában, és folytassanak egy olyan beszélgetést, amely segít a pápának a misszió és az egész egyház szolgálatában. 14. Leó szerint a szeretett közösség soha nem valósul meg egyszer s mindenkorra, hanem napi megtérést, imát, bizalmi kapcsolatokat és az egymás meghallgatásának hajlandóságát igényli. Leó pápa emlékeztette a bíborosokat az elmúlt hónapokban tett felhívásaira, hogy a szinodalitás révén építsék a szeretett közösséget az egyházban, ahol minden tag a saját karizmája és szolgálata szerint működik együtt küldetésében.
2: Per questo motivo ho desiderato che il nostro lavoro si concentrasse su quattro temi tra loro profondamente collegati.
1: Ezután kifejtette a 4 témát, amelyekre a bíborosok e 2 nap során összpontosítanak. Először is elgondolkodnak azon a világon, amelyben az egyház hivatott hirdetni az evangéliumot. Ez a helyzet felismerés segít nekik felismerni Jézust, aki a világ utcáin jár és előttünk jár a történelemben. Másodszor a bíborosok megvizsgálják a hatalom kultúrájának és a szeretet civilizációjának a következményeit. A pápa utalt rá, hogy sokan közülük háború sújtotta országokból származnak, emlékeztetve azonban arra, hogy senki sem marad érintetlen a konfliktusok, az uralom és a megosztottság számos formájától, amelyek mindenhol jelen vannak a társadalmakban. A pápa arra hívta a bíborosokat, hogy Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját használják kulcsként saját helyi egyházaik megértéséhez. A 3. ülésszakon arra összpontosítanak, hogy megvizsgálják, hogyan tud az egyház hozzájárulni a közjóhoz az emberiség szintjén. Az egyház társadalmi tanítása arra emlékeztet minket, hogy a közjó nem spontán módon keletkezik, hanem közös felelősségvállalást igényel, nyomatékosította Leó pápa. Az egyház számára ez nagyon pontos formát ölt. Egy szinodális stílust az Isten országa küldetésének szolgálatában. A 4. ülésszakon a bíborosok a szinodalitásról szóló szinódus folyamatos végrehajtásáról elmélkednek majd.
2: Infine dedicheremo una sessione al cammino di attuazione del sinodo. Questa ultima sessione non apre un tema nuovo, ma raccoglie e mette in relazione quanto avremo condiviso nelle sessioni precedenti.
1: Leó pápa hangsúlyozta, hogy ez az utolsó ülés az előző 3 gondolatait, a szinodalitás, mint hozzáállás, nyitottság és megértésre való hajlandóság lencséje alatt gyűjti össze. Ahelyett, hogy az egyház belső életére összpontosítanának, 14. Leó arra kérte a bíborosokat, hogy tekintsenek a világra, és tegyenek fel egyetlen kérdést. Hogyan segíthetünk ma helyi egyházainknak abban, hogy nagyobb hűséggel, szabadsággal és hitelességgel hirdessék az evangéliumot? A misszió nem az egyház számos feladatának egyike, hanem létezésének oka, ami megköveteli a bíborosoktól, hogy együtt hallgassanak meg, viseljék felelősségüket, és különböztessék meg a Szentlélek cselekedeteit. 14. Leó pápa a rendkívüli konzisztóriumon tartott megnyitó beszédét azzal zárta, hogy megköszönte a bíborosoknak a segítségüket. Számítok rátok, hogy segítsetek felismerni, mit mond a lélek ma az egyháznak. Szükségem van az erős, egyértelmű és nyilvános támogatásotokra, mondta a Szentatya. Éreznem kell, hogy testvérként támogattok.
0: A konzisztórium első napja békejegyében telt. Pénteken délután a 6. pálteremben összegyűlt bíborosok egyetértettek abban, hogy a béke és a szeretet civilizációjának építésén kell dolgozni, a meghallgatás és a megbocsátás nyelvezetén keresztül is. Több csoport jelezte, hogy meg kell haladni a jogos háború logikáját, és helyette az arányos védelemhez való jogról kell beszélni. Leó pápa részt vett az ülés elején, majd ő vezette a végén a záróimát. A bíborosok az ülés elején megemlékeztek a venezuelai földrengés áldozatairól és a katasztrófa következtében kialakult fájdalmas helyzetről. A hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja témáról szóló tanácskozáson a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika 5. fejezetéről elmélkedtek. Pablo Virgilio Sionco David bíboros vezette a közös imádságot, majd Victor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa mondta el bevezető felszólalását. Leó pápa találkozó elején volt jelen, majd a plenáris ülésre visszajött. Megkezdődött a tanácskozás, amelyen 11 csoport szólalt föl a 6. pálteremben. Valamennyien kiemelték a jelenkor kritikus helyzetét, a hatalom kultúrájának dehumanizáló erejét, annak egyetemességét, a kísértést, hogy alkalmazkodjunk a hatalmasok logikájához, a háború normalizálását és a polarizációt, ami leviszi a tolerancia küszöbét az erőszakkal szemben, és veszélyes leegyszerűsítéshez vezet a megoldások keresésében. Felelősségünk a béke és a szeretet civilizációjának építése, a hiteles tanúságtétel mindenek előtt az egyházban, valamint egy olyan nyelvezet, ami az embereket nézi, meghallgatásra, megbocsátásra, kiengesztelődésre, helyreállító igazságszolgáltatásra és gesztusokra épül. Olyan nyelvezetre van szükség, mely képes megérinteni a konfliktusban lévők szívét, és ami képes megérteni a háború okozta sebeket. Egy olyan nyelvre, ami megkönnyíti az egység keresését az egyházban. A csoportok által aláhúzott másik téma az egyházon belüli egység volt, ami a hitelesség feltétele, valamint a többi vallással, különösen az iszlámmal való párbeszéd szükségessége. Egy olyan korban, amelyben terjed a közöny globalizációja, mely nincs tekintettel mások szenvedésére, minden embernek fel kell vállalnia a felelősséget, hogy a békét építi. Ebben a távlatban valamennyi csoport kiemelte a Krisztusban és az evangéliumban való hit központi szerepét, ami megváltoztatja a világot, ha azt nem csak elméletnek fogják föl, hanem az egyház eredeti küldetéseként. Mert vannak olyan helyzetek, amelyekkel Isten segítségével tudunk szembenézni. Egyes csoportok ezzel kapcsolatban szóltak a Szentföldi és a Kelet-Európai Egyházban végzett munkáról. A megbeszéléseken teret adtak a politikai hatalom szerepének is, amely mentes kell, hogy legyen a gazdasági hatalomhoz való mérgező kapcsolódástól. Szó volt még családról, nevelésről, arról, hogy nehéz kilépni az azonnali válaszok logikájából, valamint a merész evangelizáló munkáról. Több csoport idézte a szentszék és a nunciusok diplomáciai szerepét az egyház hangjának hallatására.

a politikai hatalomtól, és megállapították, hogy szükség van olyan gesztusokra, melyek a mai korban a béke ikonjai lehetnek. Végül a pénteki konzisztóriumi ülésen lehetőség nyílt néhány személyes felszólalásra az ülés témakörében. Néhány bíboros megköszönte a lehetőséget, hogy a konzisztórium keretein belül megoszthatják egymással gondolataikat, és emlékeztetett, hogy más vallások vezetőivel is együtt kell dolgozni a szeretet civilizációjának megszilárdításán. Beszámoltak sokak reakciójáról is, miután a pápa az enciklikában szigorú szavakkal szólt az egyház késlekedéséről, amellyel elítélte a rabszolgaságot. Ezek a szavak sokak szívét megnyitották. Az enciklika felhívása bíborosi kollégium felé is, hogy vállalja föl a béke építésének felelősségét olyan szimbólumokon keresztül, mint amilyen a Szent II. János Pál pápa által 1986-ban Assisibe összehívott békeima találkozó volt. A pénteki ülés végén este 7:30-kor Leó pápa vezette a záróimádságot. Konzisztórium. Az egyház társadalmi tanítása a megosztottság ellenszere lehet. Szombaton délelőtt a 6. pálteremben összegyűlt bíborosok megállapították, hogy hatékonyabbá kell tenni a pápa békefelhívását az egyházmegyékben is. Egyre kevesebb a tartalmas emberi kapcsolat, növekszik a szélsőséges individualizmus a társadalomban. 14. Leó pápa az ülés elején vett részt, majd a csoportok beszámolói előtt tért vissza, és ő vezette a déli imádságot. A konzisztóriumban részt vett Németh László bíboros belgrádi érsek. Támogatni kell a pápát a béke felhívásaiban, még hatékonyabbá téve azokat az egyházmegyékben és a helyi térségekben. El kell gondolkodni korunk mély törésein, melyek táplálják az értelem és a tartalmas kapcsolatok hiányát, valamint kedveznek az elkeseredett individualizmusnak, amit a mesterséges intelligencia problémás fejlődése is tovább súlyosbít. Ehelyett a közjót és az evangéliumot kell előmozdítani, mely képes enyhíteni a jelenkor sebeit, mivel a keresztények ezáltal nem a társadalmi romlás szemlélői lesznek, hanem bölcs tervezők, akik újjáépítik mindenki városát. Többek között ezek a témák merültek föl a rendkívüli konzisztórium 3. ülésén, ami szombaton délelőtt zajlott a 6. pálteremben, a reggeli szentmisét követően, amelyet Giovanni Battista Re, a bíborosi kollégium dékánya mutatott be. A pápa jelen volt az ülés elején, majd a csoport beszámolók előtt visszatért, és ő zárta a délelőtti találkozót az úrangyala elimádkozásával. A tanzániai Protaser Rugambwa bíboros, taborai metropolita érsek moderálta az ülést. A pápa nevében köszönetet mondott a békefelhívásokban nyújtott támogatásért, és arra szólította a bíborosokat, hogy legyenek még hatékonyabbak, felvállalva az egyházmegyékben és kiki a saját térségében a békeügyét. Steven Brislin bíboros, johannesburgi metropolita érsek felszólalása után 11 csoport mondta el beszámolóját a teremben, főként a kortárs világ megosztottságairól szólva. Kiemelték, hogy az identitásvesztés elősegítheti a törzsi magatartást. A bíborosok egyetértettek abban, hogy a széleskörű individualizmus táplálja azt az illúziót, hogy a többiek a mi sikerünk miatt léteznek. Arról is eszmét cseréltek, hogy a mesterséges intelligenciát miként lehet az emberiség javára fordítani anélkül, hogy a személyt számokká és statisztikává redukálnánk. Sok csoport felhívta a figyelmet a közjó értékére, amit a politika gyakran nem keres. A közjó a hitben találja meg eredetét, és az embert minden határon túlra vezeti, túl önmagán, arra, hogy szolidaritást vállaljon a szegényekkel, az individualizmusra adott válaszként, teljesen megélve katolikus voltát. A bíborosok aláhúzták a politika szerepét az egyház társadalmi tanításának alkalmazásában, ami a megosztottság ellenszere lehet. Számos csoport rámutatott a szinodalitás értékére, mint a meghallgatás, a párbeszéd és a közös egyházi felelősség útjára.
A beszámolók végén néhány bíboros

0: szót kapott, akik személyesebb hangon szóltak az ülésen felmerült témákról. Egyesek hálájukat fejezték ki a pápának a közelmúltban tett apostoli útjaiért és állandó elkötelezettségéért a békéügye mellett.
1: Leó pápa csütörtökön találkozott a szinódus kontinentális testületeinek vezetőivel. A testületek a szinodalitásról szóló szinódus végrehajtásáról és a 2028-as egyházi gyűlés felé vezető útról elmélkedtek. 14. Leó pápa a csütörtökön zárt körű találkozón fogadta a szinódus kontinentális testületeinek vezetőit, a szinódus végrehajtási szakaszának szentelt háromnapos munka lezárásaként. A június 23-a és 25-e között tartott találkozón Latin-Amerika, Afrika, Ázsia, Európa, Óceánia és Észak-Amerika képviselői vettek részt a szinódus kontinentális csoportjai koordinátorainak kíséretében. Mário Grech bíboros, a szinódus főtitkára, a pápával való találkozást a támogatás és a bátorítás erős jeleként jellemezte a résztvevők számára, akik folytatják munkájukat az egyház szinódusos megtéréséért. A keddi találkozó megnyitásakor Grech bíboros röviden értékelte a 2028-as egyházi gyűlés felé vezető utat, emlékeztetve a jelenlegi folyamat egyedülálló jellegére. Egy sajtóközlemény szerint a bíboros megemlítette a helyi egyházak által már elindított számos kezdeményezést a hívek bevonására, beleértve a szinodalitás iskoláit, a képzési programokat, a szimpóziumokat, a konferenciákat, valamint a meghallgatás és a megkülönböztetés folyamatait. Grech bíboros szavait megelőzte Nathalie Becard nővér, a szinódus altitkárának vezetésével tartott hosszas ima. A következő napokat ebben az új szinódusi időszakban a meghallgatásnak és a megkülönböztetésnek szentelték. A püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének záró dokumentumára összpontosító megvalósítási szakasz nem a közgyűlés előtti folyamat egyszerű megismétlése, jegyezte meg a sajtóközlemény. Inkább egy új folyamatról van szó, amelyben a helyi közösségeket arra hívják, hogy a szinódusi dokumentum ajánlásait a saját kontextusukba ültessék át. A résztvevők megosztották a záró dokumentum végrehajtásának főbb fejleményeit a kontinenseken, beleértve a jelentős tapasztalatokat, nehézségeket, nyitott kérdéseket és lelkipásztori prioritásokat.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Hier y onget du topin pinvol. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.

0: Mária Rádió. Programajánló következik. Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
1: Felvételi jelentkezés az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia 2026-27-es évfolyamára. Helyszín: Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia, Pilis Csaba, Templom tér 10 szám. Az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia új évfolyama még várja a jelentkezőket az államilag akkreditált program a 18-35 éves korosztály részére nyújt 10 hónapos ingyenes bentlakásos képzést havi ösztöndíjjal és teljes ellátással, kárpát-medencei tanulmányutakkal és intenzív kollégiumi élettel. A keresztény szellemiségű képzésen belül a 10 hónap alatt átfogó ismeretek szerezhetők például olyan kulcs területeken, mint a teológia, a politológia, a média, a gazdaság vagy a modern tudományok, ismert és elismert oktatók közreműködésével. A nap délelőtt az aktuális tematikájú közös oktatással kezdődik. Délután a szemináriumi munka és az egyéni tanulás következik. Esténként pedig gazdag közösségi programkínálat várja a hallgatókat. A mindennapi imádság természetes része az életnek, csak úgy, mint az önismereti tréningek, amelyek segítik az egyéni lelki-szellemi fejlődést. Lehetőség van számos közösségi, például sport és kulturális programra. Az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia államilag akkreditált státusszal rendelkezik. Tehát azok a hallgatók, akik diplomásként kezdik el az egyedülálló oktatási programot, államilag elismert oklevelet vehetnek át az akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös keresztény közéleti mediátor szakirányú továbbképzésének elvégzéséről. A jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány, előnyt jelent a felsőfokú végzettség. A 18-35 éves korosztály bármely tagja jelentkezhet, a Kárpát-medence egész területéről. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a kedd. További információ és jelentkezés szenttamásakadémia.hu címen. Ünnepélyes megnyitó Esztergomban. A Keresztény Múzeum nevében szeretettel hívnak minden érdeklődőt a megújult múzeumok ünnepélyes megnyitójára, amelyet június 30-án kedden 15 órakor tartanak az Esztergom vízivárosi plébánia templomban. Esztergom Mindszenti Herceg Prímás tere 2 szám alatt. Az eseményen jelen lesz Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érseg. A vendégeket köszönti Koncsek Ildikó múzeumigazgató. A felújított múzeumot megnyitja dr. Török Csaba, kinevezett kanonok, plébános, egyetemi tanár. Dr. Mikó Árpád művészettörténész, az MTA levelező tagja. Az új kiállítási koncepciót ismerteti dr. Sarkadina Gyemese, művészettörténész, egyetemi docens. Zenei közreműködő Mizsei Zoltán, egyházzenész, egyetemi docens. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Kérjük részvételi szándékát jelezze az alábbi e-mail címen: kereszténymúzeum@gmail.com. A megújult állandó kiállítás mellett bemutatják Atlasz Gábor keresztút sorozatát, melyet Felső Túr plébánia temploma számára készített.
0: Programajánlót hallottak.

0: hírek.
1: Háladó szentmisével zárta a tanévet június 23-án az Esztergom Budapesti Főegyházmegye közoktatási intézményeinek közössége. Idén nyáron is folytatódik a térzene a Kossuth téren. Idén is megszervezték a keresztény orvosok találkozóját Szatmár Németiben. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Háladó szentmisével zárta a tanévet június 23-án az Esztergom Budapesti Főegyházmegye közoktatási intézményeinek közössége a Budapest-Újpest kertvárosi Szent István templomban. Az ünnepséget a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola és Óvoda szervezte. A szentmise főcelebránsa idén is Gyetván Gábor, a Budapesti Katolikus Intézmény Fenntartó Központ főigazgatója volt, tájékoztatotta a Főegyházmegye Facebook oldala. Gyetván Gábor szerint a szülők nem pusztán azért választják a katolikus intézményeket, hogy gyermekük jó oktatásban részesüljön, hanem azért is, mert azt remélik, emberileg gazdagabbá, értékesebbé válik. A pedagógus feladata az ismeretek átadásán túl a jellem formálása is. A szentmise végén átadták a Szent Gellért és Knaus Nándor díjakat az arra érdemes kiemelkedő szolgálatot végző pedagógusoknak és munkatársaknak. A főváros egyik legszebb helyszínén, a Kossuth téren idén nyáron ismét ingyenes szabadtéri koncertek várnak mindenkit június végétől egészen augusztus végéig. A tér zene egy évente visszatérő ingyenes koncertsorozat, amely a klasszikus zenétől a magyar népzenén és az operán át a Big Band hangzásig széles műfaj palettán kínál zenei élményt. A koncertek helyszíne önmagában is látványosság. A neogótikus országház előtt elterülő Kossuth tér Budapest egyik legimpozánsabb köztere, amely estére különleges hangulatot ölt, írta a budapest.hu. A sorozat első koncertje június 20-án szombaton este volt, melyen Szent Martin zeneszerző és szakszofon művész, valamint Füredi Nikoletta az Operett Színház művészének közös koncertjét lehetett meghallgatni. A többi előadásra pedig júliusban és augusztusban minden csütörtökön 17 órától kerül sor. 6. alkalommal szervezte meg a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye kórházpasztorációs irodája a keresztény orvosok találkozóját június 20-án Szatmár Németiben a Megmaradás házában. Az idei alkalom mottója, amely egyben az ígéret évének mottója is, a Veled vagyok. Bibliai idézet volt, amely végigkísérte az előadásokat és a közös gondolkodást. Az idei találkozó elején Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök köszöntötte a jelenlévőket, olvasható a Magyar Kurír hírei között. A találkozó fő előadója a szatmári születésű Balogh Márta nővér, a Nyolc Boldogság közösség tagja, posztulátor, főiskolai tanár, és az amerikai, ázsiai, óceániai provinciák provinciálisa volt. Az előadást követően a résztvevők plénumbeszélgetésen osztották meg gondolataikat, kérdéseiket és tapasztalataikat. A találkozó közös imával és püspöki áldással zárult.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: akik Isten szeretik, minden javukra van. Én ezt élem nap, mint nap, hogy mivel őt szeretem, az ő akarata szerint igyekszem élni az életemet, meghozni a döntéseimet, ezért minden a javamra szolgál. Én nem abban hiszek, hogy minden úgy teljesüljön, ahogy én most kérem, hanem minden úgy teljesüljön, ahogy Isten gondolja, hogy az jó lesz. Én minden döntésembe nagyon igyekeztem, és a mai napig is igyekszem bevonni Istent, és tanácsot kérni tőle, hogyha olyan helyzet elé állok. Amikor a férjem megkérte a kezemet, akkor úgy döntöttem, hogy mindenképpen Istent szeretném megkérdezni, hogy ez most az ő akarata, vagy nem. Ő is szeretné, ő is jónak látja, vagy nem. Úgy mondtam a férjemnek, hogy addig nem lesz eljegyzés, amíg egy olyan meggyőző ige verset nem kapok a Bibliából, ami alátámasztja azt, hogy ez az ő akarata is. A Kolossébeliekhez írt levél második részét olvastam. Úgy kezdődött, hogy vigasztalást vegyen az ő szívük összeköttetvén szeretetben. Így indult el a közös életünk a férjemmel, hogy megalapozta az ige, megalapozta Istennel való kapcsolatom, a kérdés, hogy vajon ő-e az, és ő. Idén voltunk 31 éves házasok, úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy tényleg, hogyha Istennel döntök valamiben, és ő zöld lámpát ad, akkor biztos, hogy az jó lesz, mert ő tudja a jövőt.
1: Smélné pap Ágnes, énektanár, gyermekmisszió vezető gondolatait hallották.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Élő adásban jelentkezünk évközi 13. vasárnapon, ezeken a szép nyári napokon. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a mikrofonnál.
2: Rubovszkiné Bodó Mária.
1: És Lugovics Milán. És hát úgy érzem, hogy komoly beszélgető partnereink lesznek itten a mai reggelen, nagy ikonok, de hát először is a Máté Evangélium 10. fejezetének egy részletét halljuk a mai szentmiséken, úgyhogy erről fogunk beszélgetni, ezt hallgassuk meg most.
2: Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt. De aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be. És aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. És aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja. És ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is a legkisebbek egyikének azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Hát itt rögtön a kezdetek kezdetén szembe kerülünk azzal, hogy itt a saját családunknak a szeretete nem a leges-leges-legelső dolog, hanem éppen az, hogy az Úr hoz méltónak kell lennünk, és engem egy kicsit foglalkoztat ez, hogy hogyan legyünk méltók. Ez egy olyan nagyon szép fogalom, hogy most egy méltóság teljes ünnep legyen valahol, akkor az valahogy úgy képzeljük, hogy nagyon szép fehér abrosz, és minden tökéletes, és hogyan legyünk az Úrhoz méltóak. A méltatlanság az mit is jelent igazából?
1: Na hát most általánosságban, hogyha erről a méltóságról gondolkodunk, akkor rögtön a szentmisében fölfigyelhetünk ugye egy kontrasztra. Az elején azt halljuk, hogy váljunk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent titkait. A végén meg azt mondjuk az áldozás előtt, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjön. Most akkor méltóak vagyunk, vagy nem vagyunk méltóak? Hát az a nagyon fontos dolog, hogy hát tulajdonképpen Isten azért közel engedi magához azt, ami nem méltó hozzá. Akár Jézusnak a születésére gondolunk, akár a kereszthalálára, ezeket egyiket sem érezzük igazán méltónak Istenhez, de hát értünk, vállalta. Na most nyilván, hogyha csak akkor kerülhetnénk a közelébe, hogyha méltók vagyunk hozzá, hát akkor elég nagy bajba lennénk. De viszont azért úgy érzem, hogy ezt az evangéliumi részletet valószínűleg nem lehet elszakítani attól a szituációtól, amelyben ez megszületett, amelyben ezt megírták. Tehát, hogy az evangéliumot olvassuk, akkor végül is három olyan időt láthatunk, ami végül is mindig jelen időnek tekinthető. Az egyik az az, hogy amikor Jézus elmondta ezeket, vagy ezek az események megtörténtek, tehát amikor valós időben zajlottak a történések. Ugyanakkor az evangéliumot valamikor megírták. És az a pillanat, az a szituáció, az megint csak nem vonatkoztatható el magától a szövegtől, és a harmadik az, hogy hát végül is mi is jelen időben olvassuk, tehát hogy valamiképpen úgy, hogy hát ez nem egy régi történet, vagy régi szöveg, hanem hát úgy itt és most szól hozzánk. Na most itt a középső nagyon fontos, hogy ezt valamikor megírták, mondjuk körülbelül 30 évvel az események után, és nem biztos az, hogy Jézus ezt szó szerint így mondta. Kicsit olyan furcsa lenne, hogyha valaki azt mondaná, hogy nem vagy méltó hozzám. Ugye ez valószínűleg, tehát hogyha csak azt gondoljuk, hogy akkor ez ott itt, így szó szerint elhangzott, akkor az talán olyan furcsán érinthette volna a tanítványokat, vagy minket is, hogyha oda képzeljük magunkat. Tehát, hogy szerintem itt nagyon fontos arra azért felfigyelnünk, hogy az apostoli közösség, és akkor nyilván azok, akik ott hozzájuk csatlakoztak, ebből lett ugye a jeruzsálemi ős egyház, Ez nagyon kis létszámú volt kezdetben, talán még egy külön szektának sem volt nevezhető, aztán egy idő után, hát persze egy valóságos csoportosulás alakult ki, akik alapvetően azért a zsidó Isten tiszteletet tartották. Tehát, hogy eljártak a zsinagógákba, mint ahogy amúgy Jézus is, és hát amellett, ugye ott egy templom volt, a jeruzsálemi templom, tehát nyilván, aki Jeruzsálemben lakott, annak nem volt olyan nehéz évente többször fölmenni a templomba, de azért nem minden szombaton jártak ők a templomba, a zsinagógába jártak. Illetve hát akik távolabb laktak, hát azok is időnként azért elzarándokoltak a jeruzsálemi templomba, tehát hogy ez a csoport a zsidóságnak a része volt. Aztán egy idő után hát a zsidók, és ezért szerepel ez így sokszor az evangélium, megütheti a fülünket ez, hogy sokszor mondja azt az evangélium, hogy a zsidók. Mint hogyha azok, akiktől így megkülönbözteti ezt a Krisztust követők, hát ők is zsidók voltak származásilag, csak ugye amikor megírják az evangéliumokat, addigra már a zsidó vallási közösség válaszút elé állítja a keresztényeket, hogy vagy megtagadjátok Krisztust, vagy pedig kizárunk benneteket a zsinagógából. Na most, ez a zsinagógából való kizárás azért ez nem egy ilyen gyerekjáték dolog. Tehát nem arról van szó, hogy most valakit megkérnek, hogy ne ebbe a templomba jöjjön, vagy valaki ott összeveszik valakivel, és akkor azt mondja, hogy na hát, amíg ez ide jár, addig én majd elmegyek a város túlsó végére, vagy nem is járok templomba, hanem azért minimum azt jelentette, hogy elveszíti a munkáját, a megélhetését, és nem nagyon talál más, nincs munka közvetítő iroda, nincs munkanélküli segély, tehát nem olyan egyszerű azért az élet. A másik, hogy nagy valószínűséggel elveszíti a lakhatását. Tehát, hogy az, ahol lakik, az lehet, hogy valakié, valaki másé, vagy ott körülötte élnek emberek, és azok azt mondják neki, hogy figyelj, ne menj el innét, mert nem akarunk veled élni. És erre persze lehet azt mondani, hogy majd ha háborgattok engem, kihívom a rendőrséget, csak hát ott nem volt ilyen. Tehát, hogyha egy vallási közösség őt ott kiutasította, akkor ő ott a nagyon nehéz helyzetbe került. Ha adóssága volt, ami valószínűleg nem kevés embernek volt, hát ezt akkor valószínűleg, ha őt kizárták a közösségből, akkor valószínűleg azt azonnal visszakérték tőle. Lehet, hogy nem volt más lehetősége, mint saját magát vagy a gyerekeit eladni rabszolgának. Na most körülbelül ezt a helyzetet képzeljük el, és a keresztény közösség hát állást kell, hogy foglalja, hogy vajon Jézusnak itt mi a tanítása, vagy mi érvényes most. És inkább talán ebben a helyzetben válnak érthetővé ezek a mondatok, hogy lehet, hogy egy család is meghasonlik egymás között, tehát hogy férje feleség ellen, szülők a gyerek ellen, és fordítva vannak, és nem olyan egyszerű ettől függetleníteni magunkat, mert különben a közösség akkor megvádolja azt is, hogy tehát titokban biztos te is keresztény vagy. Na most ebben a helyzetben végül is az ősegyház úgy dönt, hogy ragaszkodni kell a Krisztus hithez, a Krisztus követéshez. És akkor is, hogyha ez a család meghasonlásával jár együtt, akkor is, ha olyan igazságtalanságokkal jár együtt, hogy elveszíti a lakhatását, a munkáját, netán még rosszabb helyzetbe kerül, föl kell venni ezt a keresztet. Ez méltó Krisztushoz. És hogy ugyanakkor ezt persze nem azoknak a gyűlöletével tenni, akik rosszat vagy igazságtalanságot követnek el, mert Krisztus sem gyűlölködve hordozta a saját keresztjét. Hát a szituáció talán ez. Még annyit az érdemes talán hozzáfűzni, hogy na most akkor, aki ilyen módon egy picit földönfutóvá vált, vagy nem is kicsit, hanem nagyon valóságosan, az akkor mit tehetett? Hát mondjuk jó esetben a keresztény közösség tagjai hát valamiképpen befogadták. Hát adtak neki egy nem tudom, helyet, ahol egy gyékényt leterítsen, és akkor ott aludjon, vagy netalántán próbáltak neki valami megélhetést szerezni, vagy hogyha még nem talált munkát addig, hát adtak neki enni. De most azért így befogadottnak lenni, Hát az se könnyű. Hát nem szeretünk másokon élősködni, vagy ráutalva lenni másokra. És tulajdonképpen ez a mai evangélium második bekezdése, akkor egy picit ebből a szempontból így megnyugtatja az illetőt, hogy nem kell neki feltétlenül azt éreznie, hogy most akkor ő majd terhére lesz másoknak, hanem arról van szó, hogy aki titeket befogad, az Krisztus fogadja be. Az majd megkapja a jutalmát. Tehát, hogy fogadjátok el ezt egymástól, kvázi a őskeresztény közösség, hogy lehet, hogy ma te szorulsz rá a másiknak a segítségére, holnap meg ő szorul rá a tiédre. Úgyhogy, tehát azt gondolom, hogy azt a szituációt, azt a jelen időt, amikor megírták az evangéliumot, hát azt ide most nagyon-nagyon föl kell idézni, és lehet, hogy Jézus ezt nem szó szerint így mondta, na de viszont így viselkedett, tehát hogy a példáján ezt látták, és hát ezért fogalmazták meg ezt így, vagy kvázi adták Jézus szájába akkor ezeket a szavakat.
2: Bizonyára ehhez nagyon szorosan kapcsolódik itt ez a nagyon ellentmondást hordozó mondat, de valójában van, hogy egy pillanatra azt hiszem, hogy értem, de aztán rájövök, hogy mégse értem. Tehát az, amikor aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem, elveszíti életét, megtalálja azt. Erről mondanál le pár mondatot, hogy értsük.
1: Hát ugye ez egy olyan mondás, ami több helyütt felüti a fejét az evangéliumokban. Tehát egy picit ez is rávilágít arra, hogy az evangéliumokat emberek írták, megszerkesztették, a maguk beleélése, átélése, felfogó képessége, stb. Szerint. És hiába volt már egy evangélium, azért írtak még egy másodikat, egy harmadikat, meg egy negyediket is, és mindegyiket úgy érezték, hogy érvényes az eredeti is, de a legősibb, de hát azért valamivel ezt ki lehet egészíteni, sőt, hát hogy valami más szerkesztésben, szemléletmódban érdemes megírni. Na most ez az, hogy bizonyos ilyen mondások ismétlődnek, legalábbis Máté Márk Lukács evangéliumában, egy kicsit arra utal, hogy valószínűleg lehetett egy olyan gyűjteménye Jézus mondásainak, amit mi már így írásban nem ismerünk, de az evangéliumok szerzői ismerhettek. És hát ebből így mazsaláztak. Tehát, hogy ideidéztek egy mondatot, amelyiket úgy érezték, hogy ide tartozik, aztán a másik evangélista meg egy más szövegkörnyezetben idézi tulajdonképpen ugyanezt a mondatot Jézustól. Tehát, hogy ezeket a mondásokat, amelyik így ismétlődik a különböző evangéliumokban és különböző szituációkban, arról így gondolhatjuk azt, hogy hát lehet, hogy ez tényleg Jézusnak az eredeti mondása, és akkor ezt így följegyezték idővel, de mi már ezt a gyűjteményt azért szó szerint nem ismerjük. Na most, hát tulajdonképpen, ha a szituációt szemünk előtt tartjuk, ezt a ősegyháznak, a jeruzsálemi egyháznak a konfliktusait, akkor hát egyrészt azt jelenti, hogy úgy gondolták, vagy arra jutottak az üldöztetések idején, és itt nem feltétlenül szervezett katonai bebörtönzésre kell gondolni rögtön. Nyilván ilyen is volt, hogy egyeseket megöltek közülük, István diakonust, Jakab apostolt, aztán persze idővel a többieket is, de hogy hát azért az is üldözés, hogyha egész egyszerűen csak hát valakit földön futóvá tesznek. Na most, hogy ebben a helyzetben nem az a legfőbb cél, hát hogy mindenáron megmenteni az életünket. Tehát, hogy Krisztusért elveszíteni az életet, ez vállalható, ez nem egy olyan rossz opció. Mert Krisztus sem mindenáron mentette a saját bőrét. Nem dobta el az életét, tehát hogy amikor ott le akarták taszítani a szikláról, vagy megkövezni a templomban, akkor meghökkenünk az evangéliumban azon a mondaton, hogy ő áthaladt közöttük és eltávozott. Tehát, hogy nem azt mondta, hogy jó, hát most mindegy, előbb vagy később, hát öljetek meg, hanem hogy, de ugyanakkor meg elment a végsőkig, szembenézett az ellenfeleivel, próbálta őket meggyőzni, és amikor nem sikerült, hát akkor végül is elvesztette az életét. Tehát, hogy nem az volt a mindenek feletti cél, hogy csak mentsük a saját életünket és bőrünket. Tehát, hogy akár a Krisztusért a halált is lehet vállalni. Tehát, hogy ez nem ez a tragédiáknak a csúcspontja. Aki viszont, hát ez a másik oldal, hogy aki nagyon úgy érzi, hogy mindenáron magának kell élni az életét, nem teszi föl Krisztusra, hát az meg lehet, hogy úgy fogja érezni, hogy kihagyta ezt a lehetőséget. Úgyhogy hát na, szóval keresztények így gondolták, hogy nem az a fő cél, hogy itt berendezkedjünk feltétlenül ebben a világban, és akkor mindenestől itt legyünk otthon, hanem hát, hogy ez egy idéglenes állapot, és éppenséggel Krisztusért az életet is föl lehet áldozni.
2: Hát és valóban nyilván az ember akkor elképzeli ezt, hogy Krisztusért megtesz mindent, de mégis itt mindig előjön ez a jutalom kérdése háromszor is egymás után, hogy egy utolsó kérdésnek ez mégis úgy foglalkoztatja ezek szerint az emberiséget, hogy ha szenvedésnek is, de hogy van valamilyen jutalma, ezt a mennyországot képzeljük jutalmul, jól gondolom-e?
1: Jó, de itt most itt ebben konkrétan lehet, egy picit másról van szó, tehát itt arról van szó, hogy azoknak a befogadásáról, akik ugye az üldözések következtében, hát valószínűleg mindenüket elvesztették. Tehát, hogy itt egész egyszerűen azt akarja mondani a szöveg, hogy aki titeket befogad, az azt a jutalmat kapja, hogy egy igaz embert, vagy egy Krisztus követő embert, vagy egy prófétát, aki azzal a kiállásával, hogy ő vállalta azt, hogy esetleg mindenétől megfosztják azért, mert ő Krisztusnak a követője, de hát akkor ő azt a jutalmat kapja, hogy ezt a prófétát befogadhatja. És hogy éppen ezért ezt a befogadást hát el lehet fogadni, tehát hogy nem kell magunkat feltétlenül akkor ebben a szituációban élősködőnek érezni, vagy kellemetlenül érezni, fogadjuk el szerényen és köszönettel azt a jót, amit tesznek értünk, és hát aztán ilyen módon megsegítse egymást a keresztény közösség. Tehát szerintem itt inkább erről van most szó, nem az élet föláldozásaként az örök életről, mint jutalomról. Ez is benne van az evangéliumban, csak hát még nem itt, hanem másutt.
2: Akkor nem mentünk messze a lényektől. Valamilyen zenét fogunk-e most hallgatni?
1: Így van, méghozzá nincs semmiféle különösebb aktualitása, csak az, hogy szép Beethoven Fidelio Florestan áriájának egy részletét hallgassuk meg.

0: Simándi Józsefet hallottuk az előző percekben, és bizonyára vannak olyan épületek, amelyek közül néhányra már fölfigyeltünk, Pomázon honalapítási emlékmű, vagy éppenséggel Ópusztaszeren az erdők temploma, Szentendrén a Kátai festőművészháza, Orfű forrásház, és nem is biztos, hogy tudjuk, hogy ki alkotta ezeket. 10 évvel ezelőtt hunyt el Csete György, Kossuth Díjas építészmérnök, a nemzetművésze, és ebből az alkalomból pedig Keserű Katalinnal, Széchenyi Díjas művészettörténésszel beszélgetünk, az ELTE művészeti tanszékének professzor emeritájával, Magyar Művészeti Akadémia tagjával. Szép jó reggelt kívánunk, sok szeretettel köszöntjük.
1: Gyönyörű idő van, úgy mondhatom. Jó reggelt kívánok, köszönöm a hívást.
0: Mit tudunk Csete Györgyről, vagy hát én azt hiszem, hogy a neve az átlag ember számára nem is biztos, hogy annyira ismerős. Hogy ilyen rejtetten alkotott, és hát honnan jött az ő különleges lehetsége?
1: Hát különös ember volt ő is, meg a felesége is, akit Csete Ildikó néven ismerünk, és textilművész volt. Azt hiszem, hogy az ő a György tudása, szándékai, akarata, hite onnan ered, hogy református családban született, és a debreceni református kollégiumban tanult, és azt hiszem, hogy ez elegendő volt egy életre, egy nem akármilyen életre, hiszen nagyon nehéz feladatokkal találta magát szembe, elsősorban a családja fennmaradását illetően, fenntartását illetően. Tehát azt hiszem, hogy a hívő voltából ered a mindaz, amit róla tudunk, és amit a műveiből tudunk. A Csete Ildikó sokkal ritkábban beszélt magáról és a családjáról. György egy katonás alkatú férfi volt, apja is katonatiszt volt, és jogász is egyúttal. Ildikó eredeti neve Lengyel Ildikó, mind a ketten az Alföldön születtek, és az Alföld lényegében életük végéig egy meghatározó, inspirációs forrásuk volt.
2: Hát kérdezzük meg, hogy olyan egyértelmű, hogy önt személyes szálak is fűzik a házaspárhoz, hogy melyiküket ismerte jobban, vagy hogy folyt össze az életük?
1: Én azt hiszem, hogy pécsi vagyok, és 1970 körül, amikor Csete Györgyöt Pécsre hívták a volt műegyetemi tanítványai, hogy dolgozzanak együtt, és létrehoztak egy különleges csoportot, talán az első építész csoportot Magyarországon Pécs csoport néven vált ismerté, vagy Pécsi Ifjúsági Tervező Iroda. Tehát akkoriban, 1970 körül én egyetemista voltam, de a lányom születése miatt a szüleimnél sokat tartózkodtam Pécset, és ott tűnt fel, mert valahogy már akkor is feltűnő volt Györgynek a megjelenése, nagyon egyenes tartású, soha meg nem hajlott hátú ember volt, aki ráadásul egy furcsa köpenyszerű, vagy nem pellerinszerű, köpenyszerű kabátban járt, ez feltűnő volt, és nem tudom, hogy személyesen hol és mikor találkoztunk, de mind a kettejükkel jóban voltam, ha szabad ezt mondanom, ők is figyeltek rám, én is figyeltem folyamatosan ő rájuk azóta, hogy Pécset tudtam erről a közösségről. Az a közösség, ez a munkaközösség, ez arra a korra, annak a kornak a művészetére jellemző is volt, hiszen egészen megváltozott a világ akkor a 60-as, 70-es évek fordulóján és során a magyar művészetben különösen, és a művészet egy alapvető forrásává vált az életnek akkor. Csete György nem beszélt arról, hogy kiemelten mi volt az életművére hatással, de azt tudni, hogy a Budapesti Műegyetem építészkara egy rendkívüli intézmény volt, lényegében kezdettől, tehát a 19. századtól fogva az oktatási színvonala minden téren, rajztól a történelemig, építészet történetig, és az építészet egészét tekintve, a építészi gondolkodást tekintve, és így tovább. Tehát ő nagyon sok mindent tanult ott a műegyetemen, és érdekes, hogy abban a könyvében, ami több könyve van pontosabban, mert hiszen interjúk is készültek vele, és azok is könyvformában jelentek meg, hogy ezeknek a tanulsága szerint, amit tehát ő fogalmazott meg magáról, ott az egyetemhez kötődik mind az építészet, antik építészet történettől kezdve a népi építészeten keresztül mindaz, amit jellemzőjének tarthatunk, vagy kiinduló pontjának tarthatunk. Ez a két véglet, ennek az együttese különleges az ő személyiségében, rendkívül művelt volt, személyiségében is, meg az épületeiben is. Hát az előbb felsorolt épületek ezt bizonyítják.
2: És egyre hadd kérdezzek rá itt az épületek közül, mert valóban itt elhangzott ez az Orfűi forrásház, és olyan érdekes, hogy minden olyan természet közeli, meg a természetbe beleágyazódó, de közben, mintha kicsit nekem olyan meghökkentő, és nem is tudom, hogy ez egy helytelen forrás volt, ahol azt olvastam, hogy az űrkutatás őt nagyon foglalkoztatta és lenyűgözte, és hogy tulajdonképpen ez itt-ott meg is jelenik ezekben a csodálatos, csúcsíves, fantasztikus épületekben, hogy ez valóság, hogy ő tényleg foglalkoztatta az űrkutatás?
1: Hát kit ne foglalkoztatott volna akkor? Bocsánat, hiszen a televízió világszerte közvetítette az ember első lépését a Holdon 1969-ben, de ez nem az űrkutatás, mint tudomány érdekelte, hanem az a forma, aminek a segítségével egyáltalán el lehet hagyni a Földet, azok az energiák, amelyek segítségével, nélkülözhetetlen segítségével ez megvalósítható. Bocsánat.
0: Semmi gond.
1: Tehát az űrkutatás ilyen formában jelentett neki sokat, de meg kell mondanom, hogy pont a forrásház, ugye az egyrészt olyan, mint egy mesebeli kacsalábon forgó kastély, ezt szeretném kihangsúlyozni, egy forgástest, ami ugyan nem forog, de az összetevőit tekintve a legmodernebb összetevőktől kezdve a lehető legrégebbiig. Ez rossz ez a kő is.
0: Ja, sajnálom, jobbulást.
1: Tehát ő ebben a forrásházban, ami tulajdonképpen az ottani forrásvíz elvezetésére szolgál, Komló számára vitték el onnan a vizet, hogy a gépeken kívül ő egy olyan épületet emelt, amely önálló létező. Jaj, borzasztó. Ott az erdőben, és amelynek a felső része nem más, mint egy sokak által tulipánnak, mások által mágubóhoz hasonlított forma, amely egy közösségi tér a forrásnál dolgozó emberek számára pihenő, de ugyanígy pihenő lehetne, ha nyitva tartanák ezt az épületet bárki számára. Tehát ő közösségben gondolkozott, ez egy kerek alaprajzú épület, és az az emeleti terem, ahol meg is jelennek tulajdonképpen nagyon stilizált formában az ülő emberek, padládákon ülő emberek. Ez egy közös hely az embereknek, és onnan látunk ki az ég felé egy üveg és acélból készített felülvilágító segítségével, tehát onnan látunk ki az űrbe. Most ez az együttes, ez tulajdonképpen a űrkabinok berendezését követi. Ez nagyon különleges, mert tudjuk most már, mert kiállítások is voltak erről, hogy ez az esemény, a 69-es holdra szállás, ez mindenkit, az egész földet megmozgatta, de ilyen különleges formában, amelyben találkoznak a régi, tehát a régészeti emlékek motivumai a növényi világnak a formáival, az egész egy olyan érdekes, sőt több mint érdekes, alapvető gondolat volt Csete részéről, hogy tudnélik az élő világ, a mi világunk, annak a legfontosabb elemeit foglalta egybe, tehát azt, hogy él, ezt az élő voltát meg tudta jeleníteni, azt is, hogy tulajdonképpen állandóan felfele tekint, és onnan fentről jön be a fény. Ez bizonyos értelemben egy szakrális gondolat, ez épp úgy megmaradt élete végéig az építészetében, mint ez a különös kör alaprajzú forgás testre emlékeztető épületforma.
0: Jaj, hát nagyon-nagyon elment az időnk, pedig hát nyilván például a paksi tulipános házakról is érdemes lett volna beszélnünk, hiszen akkoriban épültek ugye a panel rengetegek a nagyvárosokban, vagy hát akár a templomi építészete. Mi az, ami még úgy nagyon egy mondatban mondható még az ő hát sokrétű tevékenységéről?
1: Hát tulajdonképpen ez tényleg nagyon nehéz így. Én kiemelném az egész ópusztaszeri település idézőjelben vett településnek a jelentőségét, hiszen ott egy olyan település tervezett, amit azóta se használtunk ki, egy olyan a történelem által, a hazai történelem által és a természet által befolyásolt gondolkodással, ami páratlan szerintem a világépítészet történetében. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy az ő fejében és a tervező társa Dulánszky Jenő fejében állandóan jelen volt az építészetnek az élő volta, az élő voltát megteremtő, az életben levésnek a gondolatát hordozó formák és szerkezetek és rendszerek, és tulajdonképpen ezzel ő egyszerre az ókori gondolkodókhoz is, egyszerre a Magyarországon feltalálható paraszti kultúrában feltalálható eredetmondák ismeretében, tehát egy valóban egy kultúrákat összefogó és világkorszakokat összefogó különleges épületek az övéi.
0: Na, nagyon szépen.
1: Jaj, csak egy mondatot hadd idézek tőle, mert önöket is érdekelheti, hiszen egy fantasztikus könyvet jelentettek meg a mi évszázadunk elején, a rádióban elhangzott, Kossuth rádióban elhangzott műsorok alapján. Ez az Egy csepp emberség című háromkötetes kiadvány, amelyben a Csete György azt mondta, és ezt szeretném idézni, mindig hűnek kell lenni, mindig igazat kell szólni. Ez szerintem ez egészen megdöbbentően érvényes már mely pillanatunkban ma is.
0: Na hát köszönjük szépen, figyeljünk föl Csete György épületeire, ha találkozunk velük, ki 10 évvel ezelőtt hunyt el, és nagyon szépen köszönjük Eserű Katalinnak, Széchenyi díjas művészettörténésznek, hogy ismertette velünk Csete György művészetét, életét.
1: Köszönöm, hogy megkerestek, hát sajnálom, hogy ilyen rövidre sikerült.
0: Itt most sajnos az időkeretek ilyenek, de hát reméljük, hogy azért hátha majd valami más műsorban sikerül.
1: Jó, majd amikor talán megjelenik a könyvem róluk nem sokára.
0: Na, arra mindenképpen felfigyelünk. Köszönjük szépen, nagyon köszönjük, jobbulást kívánunk, viszont hallásra. Mi pedig hamarosan a magyar művelődés történetnek egy másik kimagasló személyiségéről fogunk beszélni, de felvezetésképpen hallgassunk meg egy moldvai népdalt, amit hát akkor a következő témánk személye, Domokos Pál Péter gyűjtött.

0: kutatóval. Szép jó reggelt kívánunk. Hagyományok háza címzetes igazgatója is. Szép jó reggelt kívánunk.
1: Jó reggelt kívánok önnek is, a kedves hallgatóknak.
0: A Domokos Pál Péter hosszú életű volt, remélem, hogy sokan azért ismerik a nevét, de mit tudunk az ő életéről, fiatalkoráról, honnan való benne a csángók felé érzett vonzalom, küldetéstudat?
1: Hát ugye ő a Székelyföldön született, onnan származott, és egy nagyon érdekes személyiség volt, mert nagyon korán kialakult benne, hogy a saját szülőföldje, saját népe iránt erősen ragaszkodik, erősen fontos neki, hogy feltárja a kultúráját, és hogy ezzel foglalkozzon egyáltalán. És így hát ő tulajdonképpen véletlenül került kapcsolatba morvai magyarokkal, azáltal, hogy olvasta Bartóknak a könyvében azt, hogy a modvai magyarok népzenéjét azt még nem sikerült felgyűjteni, többi terület anyaga már fel volt gyűjtve. Bartók maga szeretett volna kijutni, és 1913-ban kezdte ezt tervezni, levelezgetni Bukaresttel, hogy engedélyt kapjon, és aztán jött az első világháború, és emiatt ez meghiúsult. És Domokos Pál Péter, amikor ezt olvasta, akkor így szeget ütött a fejébe, hogy hát akkor ezt ő itt van Csíkban, akkor ezt meg kéne oldani. És elindult 1929-ben kiment Moldvában, és aztán következő évben is tehát elkezdte ezt a munkát, megismerte a moldvai magyarokat. Egyébként ő is modvai magyarságnak nevezte őket, ugye ez a csángó szóval vannak problémák az értelmezésével, illetve sok helyen ezt ugye gúny névnek tekintették, maguk a modvai magyarok is. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ezzel megkezdődött először ugye helyszíni kottás lejegyzéseket készített, aztán utána fonográffal is felvette, és fényképeket is készített. Ezek a felvételek megvannak a Budapesti Néprajzi Múzeumban, és nagyon becses értékű felvételek. A lejegyzéseket később aztán Bartóknak is megmutatta, aki ajánlást is adott a kiadáshoz, és ő rögtön a kiadást is megoldotta, először helyi kiadóval, aztán sokszor megjelent ez az általa gyűjtött anyag kiadásokban. Tehát nagyon fontos az, amit ő akkor az elején végzett, de hát nem csak ennyiből állt a tevékenysége, mert ugye a székesség is neki nagyon fontos volt, és a Székelyföldön látta, hogy a viseletet kezdik elhagyni az emberek, a falusi emberek, ezt a székely viseletet, ugye ami nagyon szép és székenként differenciált, tehát különböző jól jelzi a viselet, hogy melyik székről származik, ha valaki egy ilyenbe megjelenik, és kitalált ilyen szőttes bálokat szervezett, ahogy a szóban benne van, ugye a szőttes rokoja, a házilag szőtt viseletről van szó, és a bálokon aztán ilyenbe kellett megjelenni, aki oda jött, és ezeknek nagy sikere volt, ott bemutatókat is tartottak, ahol meghívott falusiak bemutatták az ő vidékük táncait, ezekről a sajtóban is, a korabeli sajtóban ő mindig nyilatkozott is, írt erről, és aztán a későbbiekben ugye az történt, hogy hát ő Kolozsváron járt először, ott végezte az iskoláját, Csíkszeredai főgimnázium után, utána meg Budapesten szerzett tanári diplomát, de aztán később a román hatóság nem ismerte el ezt a diplomáját, és akkor volt az, hogy Gyergyóalfaluba került kántornak. És ott megint nagyon áldásos tevékenységet végzett, színjátszó csoportot szervezett, tehát ugye a fiatalok életét úgy nagyon terelgette, megmozgatta, és abban az időben gyűjtött szintén fonográffal, de Gyergyó újfalusi híres primástól, Pulika Jánostól, aki hát ugye az egyik legjobb primás volt.

0: Gyergyóban, és így a gyergyói zene is kezdett ismertebbé válni, a gyergyói hangszeres zene a kutatók számára, tehát ez is, ez az anyaga is aztán Budapestre került. Ezen kívül Karcfalván a Felcsíkon is gyűjtött ugyancsak hangszeres névzenét, és ezekből a szőttes bálokból jött ki az Ezer Székely Leánynap, ugye, ami egy rendezvény volt, amit most felújítva mai napig is lehet ott Csíkban látni. Persze azzal a különbséggel, hogy a kommunista időkben ez meg volt szakítva, tehát akkor nem működött. De akkor a két világháború között ennek nagy jelentősége volt, mert ez is hozzájárult a viselet felújításához, vagy visszahozásához a gyakorlatban.
1: Nyilván ő tanított ezzel az egésszel, tehát ezek a rendezvények, ezek mind a, ugye a népművészetnek, vagy a népviseletnek valamilyen módon az átadása lehetett, de hogy visszatérve arra, hogy ő tanári diplomát szerzett, hogy sokan emlegetik úgy, hogy mint a tanár úr, tehát hogy milyen módon élt végül is, hogyha most a diplomáját nem is ismerték el, de az ő tanársága, ez hogy jelent meg a mindennapokban? Mintha egyébként matematika tanár lett volna, most ez nem vagyok benne biztos.
0: Többféle szakot végzett, közt a zenét is, de fizika, kémia, matematika, tehát ő egy nagyon-nagyon jó képességű, szellemi képességű ember volt, aki saját magának is a fejlesztését azt nagyon megoldotta, vagy hogy mondjam, tehát nagyon magas szintre vitte föl. És igen, tanár úrnak nevezik, de azért annyi sok részletet nem lehet konkrétan tudni, ahogy hogyan tanított ő, de az biztos, hogy tehát inkább ilyen interjúkból, amiket ő maga adott később, ezekből lehet többet tudni, de őt mindenhol szerették, mert egy nagyon kedves ember volt, és nagyon, hát ugye én időskorában ismertem meg személyesen, amikor jártam ide Budapestre, kolozsvári egyetemista koromban, ugye névzenekutatónak készültem, és a Budapesti Zenetudományi Intézetben ismerkedtem meg a lányával, Domokos Máriával, aki hát mint erdélyi névzenével foglalkozó fiatalt elvitt hozzá, és aztán többször is voltam a kiutazásaim alkalmával nála, és hát az fantasztikus volt, ahogy ő elmesélte azt, hogy a történetét a moldvai magyaroknak egészen a Kun püspökség alakulásától a román impérium kezdetéig, a román királyság problémáihoz, amilyen nehézségekbe került a moldvai magyarság, de hát abban volt végig a századok során, ezt ő végig tudta, és ugye emiatt volt az, hogy aztán ő kiadta Édes Hazámat Akarom Szolgálni címmel egy nagy kötetben a moldvai magyaroknak a története is benne van, tehát a Petrás Ince János tudósításai Döbrentei Gábor akadémikusnak Moldvából, és ugye ahol ilyen népdal szövegeket gyűjtött, nagyon szép balladákat, még Kriza János Székely balladái megjelenése előtti időben is, és ugyanebben a kötetben benne van a Cancionare Catholicum, ugye, ami egy egyházi énekgyűjtemény, de csak szöveggyűjtemény volt, és ő a más gyűjteményekből és a néphagyományból rekonstruálta ennek a dallamanyagát, tehát a zenei anyagát, úgyhogy létrejött egy rekonstruált változat, amiből lehet tudni, hogy hogyan énekelték, milyen dallamokra ezeket a szövegeket, amelyek ott folklorizálódtak, gyakorlatilag a későbbiekben is találtunk, én meg más gyűjtők is ott olyan idős asszonyt, aki fejből, tehát olvasni sem tudott, és fejből énekelte a kancionári dallamokat. Tehát ezek nagyon elterjedtek a csíksomjói búcsuk segítségével, ahová moldvai magyarok mindig jártak.
2: Hát egy kérdésre van már csak sajnos időnk, és ez pedig az, hogy kik folytatják az ő munkáját, vagy gondolom ön is, de kik őrzik az ő emlékét, és mi van az ő szellemi hagyatékával?
0: Hát nagyon sokan őrzik az ő szellemi hagyatékát, És ugye itt még akartam azt említeni, hogy 38-ban az Eucharisztikus Világkongresszusra kivitt ő Moldvai családot, két családot Budapestre, és rögtön bevitte őket a rádióstúdióba, ahol Bartók Béla jelenlétében történtek felvételek velük, tehát ez is egy nagyon nagy esemény volt, és hát ugye nem soroltuk itt fel, hogy mi mindennel foglalkozott még, hogy mondjuk a 18. századi dallamokat kéziratokból összegyűjtötte különböző könyvtárakból, mert Kodálynál olvasta, hogy ebből a századból nem maradtak fenn ilyen feljegyzések. Tehát nagyon fontos az ő kultúrtörténeti munkássága, ezért a mai zenetudósok, zenetörténészek, folkloristák, mindannyian az ő nyomdokain járunk, és az ő munkásságára építjük azt a részt, ami ehhez kapcsolódik, és az viszont egy nagyon széles rész.
2: No, hát akkor nagyon köszönjük, hogy bemutatta, egy kicsit összefoglalta nekünk Domokos Pál Péternek a hát korszakalkotó munkásságát, amivel feltárta a moldvai magyaroknak az 1000 éves kultúráját, amelyiket valószínűleg a aktuális politikai érdekek hát inkább felejtésre ítéltek volna. És hát kedves hallgatóink, Pávai Istvánt hallhatták, Széchenyi díjas magyar népzenekutatót, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagját. Nagyon szépen köszönjük, hogy vasárnap kora reggel a rendelkezésünkre állt.
0: Én is köszönöm szépen.
2: Viszont hallásra, további
1: szép vasárnapot kívánunk, viszont hallásra.
0: Viszont kívánom.
2: És 1831-ben ezen a napon született még egy magyar zenész, Joachim József, akit a világ legnagyobb hegedűsének is neveztek. Nyilván olyan felvételek vannak tőle, hát amelyek nagyon régiek, több mint 100 évesek, de egy ilyen felvételt hallgassunk meg még a hírek előtt, és aztán a hírek után folytatjuk majd napindító műsorunkat.

0: hírek.
1: Az eukarisztia nem csupán az élet kenyere, hanem az én életem kenyere. Udvari György érsek előadásával kezdődött az idei palakat. Éjféli Szent Mise a mámai romtemplomban, ahol a csendben újra megszülethetett a csoda. A csend akkor válik békévé, amikor Krisztus jelen van benne, Udvari György érsek atya előadása a református egyházi napokon. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Én vagyok az élet kenyere. Ezzel a gondolattal vette kezdetét az idei balakat Balatonfűzfőn, ahol a nulladik nap vendége dr. Udvardi György veszprémi érsek volt. Életem kenyere című előadásában az eukarisztia legmélyebb titkáról beszélt. Krisztus nem csupán kenyeret ad nekünk, hanem önmagát ajándékozza, hogy életünk tápláléka, erőforrása és reménye legyen. És reménye legyen. A főpásztor arra hívta a jelenlévőket, hogy az oltári szentségben ne csupán egy vallási szertartást lássanak, hanem azt a személyes találkozást, amely átformálja az ember életét, közösséget teremt és erőt ad a mindennapok kihívásaihoz. Előadása végén arra bátorította a jelenlévőket, hogy ne csupán a balakat napjai alatt keressék Krisztus közelségét, hanem a hétköznapokban is rendszeresen időzzenek az eukarisztia előtt, mert abból a találkozásból születik meg a valódi öröm és a kitartás. A balakat egyik legkülönlegesebb pillanata idén is a mámai árpádkori romtemplomban bemutatott éjféli szentmise volt. Laposa Norbert plébános a fiatalokért ajánlotta fel a szentmisét, Lóci Tamás, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa pedig arra hívta fel a figyelmet, Isten ma is csodát akar tenni az életünkben, csak helyet kell adnunk neki. Szent László király ünnepén arra kaptunk bátorítást, hogy a valódi hősiesség, hanem a hétköznapok hűségében születik. Ahogy a romtemplom évszázadok múltán is újra megtelt élettel, úgy Isten a mi életünk romjai között is képes újat teremteni. Tamás atya személyes példákkal is érzékeltette, hogy a csodák ma is köztünk történnek. A mámai romtemplom csendjében ismét bebizonyosodott, ahol helyet készítünk Istennek, ott a legöregebb kövek közt is új élet fakadhat. Június 26-28 között Veszprém adott otthont a 11. református egyházi napoknak, amelynek idei jelmondata Márk evangéliumából szólt, és előtt a vihar, és nagy csendesség lett. A háromnapos találkozó lelki programjainak egyik kiemelkedő eseménye volt dr. Udvardi György veszprémi érsek előadása, amelyet Steinbach József református püspök meghívására tartott a Veszprémi Petőfi Színházban. Az előadás egyik legmélyebb gondolata az volt, hogy a valódi csend nem magányt jelent, hanem kapcsolatot. Ha az ember egyedül akar úrrá lenni élete viharában, a csend könnyen félelemmé válhat. Jézus mindig előbb szól, mint ahogyan a káosz megjelenik, és a csend akkor válik békévé, amikor Krisztus mond jelent benne. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, áldott vasárnapot kívánok!
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
2: Lezajlottak az érettségi felvételi vizsgák. Olyan diákokkal beszélgetek, akiket a kedves hallgatók legalábbis részben már ismernek. Ha máshol nem, akkor vagy a Kamassarok című műsorból, vagy pedig egyéb interjúink révén. És most tették le az érettségi vizsgát. Hát kérem, hogy ahogy itt ültök körülöttem, mondjátok sorba a neveteket.
3: Csordás Imre.
4: Koncz Mihály.
5: Szépen Boldizsán.
6: Virsinger Bálint.
7: Szabó Nóra.
2: Akkor egy hölgy képviseli a lányokat a fiúk között, és ugye a szóbeli érettségi vizsgákat megelőzte egy viszonylag hosszú felkészülési idő, május elején voltak az írásbelik. Ezzel az időszakkal, amikor nem voltak órák, neked kellett beosztanod az idődet, hogyan boldogultál, hogyan előzted meg, hogy ne folyjon ki a kezedből az idő, tehát hogyan tudtad ezt beosztani, hogyan használtad fel az időt.
3: Számomra pokoli volt beosztani ezt az időszakot. Nehéz volt például a mozgást, a tanulást beosztani, minden napra valami tennivalót találni a tanuláson kívül. Összességében sikerült, de nagyon sok szenvedéssel járt.
5: Számomra hát pont sikerült ezt az időt kihasználni. Nem teljesen tudatosan osztottam be a mindennapi tanulnivalót, de valahogy pont az utolsó napokra kijött, és így teljességében sikerült. Hát nézem.
4: Én azt gondolom, hogy nekem nagyon jól sikerült, de nagyon spontán jött ez így. Szóval elterveztem, hogy melyik nap hány tételt akarok tanulni, és emellett sikerült nagyon sok időt a családommal is töltenem, meg egy kis ilyen nyaralásszerűséget belevinni.
6: Nekem sikerült kicsit elúsztatni az egészet. Én hiába osztottam, de sikerült nem tartani magamat a tervhez. Viszont így is időben tudtam befejezni összesít a tanulását, és fel tudtam készülni.
7: Az én kezeim közül abszolút kifolt az idő, csak hogy így a többiekkel kicsit kontraszba legyek. Én nagyon nem osztottam be az időmet, és az utolsó két hétre maradt minden, és ilyen pánik tanulásszerűen pútoltam be minden lemaradásomat, de összességében nagyon jól sikerültek a szóbelik, szóval nem érzem, hogy többet kellett volna tanulnom.
2: Hát ez biztos akkor ez egy új tapasztalat volt, és a következő fél éveitekben az egyetem egyes fél éveinek a végén, hát a vizsgai időszaknak hasonló lesz. Talán az érettség az nem is azt jelenti, hogy most valamilyen tananyagot el tudtok mondani, hanem például azt, hogy az időt önállóan hogyan tudjátok felhasználni. Ehhez képest, hogy van akinek jobban, van akinek talán kicsit spontánabb módon sikerült ez, milyen tételeket húztatok, volt-e olyan, amikor azt húztátok, amit nagyon nem akartatok, vagy hogy éppen azt, amiből nagyon jól felkészültetek, volt-e szerencsétek, vagy pehjetek?
6: Sikerült viszonylag jó tételeket húzni, és ezekből jól felelni. Viszont voltak nehézségek, mert én egy olyan tételt húztam, ami az új szóbeliséget, a csetet kérdezte, viszont amilyen feladatot kaptam a tételemhez, az nem tartozik igazából hozzá, és nagyon elnagyolt az egész tétel, viszont meg tudtam ugrani a feladatot.
3: Nekem is volt szerencsém egy szörnyű tételhez biológiából. 79 tétel van összesen, és abból egy volt, amit én nem szerettem volna kihúzni, de sikerült. Úgyhogy én is kimásztam a problémából, és nem is akárhogyan egyébként, de elég kalandos élmény volt ez a biológia szóbeli.
5: Hát én összességében eléggé szerencsésen nyúltam be a tételekbe. Amit úgy külön kiemelnék, az magyarokból irodalomban Kosztolányi Dezsőtől az Édes Anna tétel, ami azért nagyon jó jött, mert előtte egy nappal néztem át utoljára, és azt úsztam.
4: Nekem alapvetően kevés olyan tételem volt, ami nem láttam, úgyhogy nem tudtam semennyire, de az is kevés volt, amit én nagyon mélyen tudtam. Szóval sikerült minden alkalommal ilyen közepes tételt húznom, amiről tudtam beszélni.
7: Én két egy nap követő nap szóbelisztem angolból és magyarból emelt szinten. Angolból egy borzasztó tételt húztam, és pénzügyi befektetésekre kellett beszélnem. Hát olyan nem annyira sikerült, de másnap viszont az Isten így megkönnyült rajtam, és szavóban kihúztam a magyar emelt szóbelin, és az meg fantasztikus volt.
2: Hát akkor azért előfordul, hogy az ember olyan tételt húz, amit nem szeretne, és hogyha ez azzal párosul, hogy nem is tanulta meg, nem is nézte át, hát akkor ott viszont nagyobb baj is előfordulhat, de hogyha azért alapvetően úgy mentetek el, hogy mindenből fel voltatok készülve, akkor hát azért a nehezebb tételeken is urá lettetek, vagy boldogultatok a feladattal. Ugye írásbeli vizsgákat is írtatok még május elején. Összességében hogyan készítettek föl benneteket a tanáraitok, vagy inkább úgy érzitek, hogy magatokra voltatok hagyatva az érettségére való felkészülésben? Mi volt így utólag visszatekintve erről a tapasztalatotok?
4: Azt gondolom, hogy nekem főleg az utolsó fél év az, ami hatalmas felendülést nyújtott majdnem minden tantárban. Szóval előtte úgy éreztem, hogy még nincs meg az a tudás, amivel el kéne mennem érettségizni, viszont az utolsó fél olyan előketet kaptam a tanároktól, hogy nekem az feltétlenül kellett az, hogy jól sikerüljenek.
5: Nekem a legtöbb tanárokba segítettek inkább, hogy rá kényszerítettek arra, hogy tanuljak úgy igazán. És ez is nekem főleg ugye a második fél évtől, és ez szóval ez komolyan hozzájátszott a sikerhez.
7: Én igazából otthon egyedül szinte semmit nem készültem az életben érettségire, szóval én így az évek során szerzett tudásokból és a tanárok magyarázataiból táplálkoztam.
6: Szintén hasonló volt a helyzet. Én is nagyon minimálisat készültem az írásban érettségére otthon. Annyi volt a probléma, hogy matematika tantárból ez meg is látszódott, hogy nem igazán készültem rá otthon, de így is tudtam venni az akadályokat, és írtam egy nem annyira jó, de nem sem annyira rossz érettségét.
3: Én azt tapasztaltam az iskolában, hogy a tanárainknak a felkészítési képessége változó. Például a magyar irodalomból szerintem egy csoda valósult meg, hogy felhoztunk egy lemaradást, fölkészültünk az érettségére. Igaz, hogy kénkeselves volt sokaknak ezt végigcsinálni, de mégiscsak sikerült. Összességében én is átéltem ezt, hogy bár készülgettem még az összes írásbelire, de általában nem azok jöttek vissza, hanem amik az évek során megtanultam, és különleges érzés volt erre rájönni, hogy jobban megfűzhatok a memóriámban.
2: No, hát ez nagyon érdekes, amiket mondtatok, tehát, hogy persze fontos az utolsó pár hét hónap, és hát abból ott valamiféle ilyen kampányfelkészülés, de hogy azért a megelőző évek a során lerakott alapok, hát azok az igazán meghatározóak, ez az egyik. Hát a másik meg, hogy valószínűleg az is egy új tapasztalat, gondolom, hogy ilyen nagy anyagot kell, több éves anyagot és több tantárgyból átfogni, és az embernek hát a memóriája az valóban úgy érezhetjük, hogy véges, tehát hogy akkor úgy megyek el valószínűleg érettségizni, hogy hát én nem tudok semmit, és aztán ott mehet közben pedig, hát ezért van felkészülési idő, hogy szépen azért ezek így eszünkbe jutnak, és mégiscsak működik, hál' Istennek az agyunk és a memóriánk. Az a következő, ami foglalkoztat, hogy azok az eredmények, amiket elértetek, azok vélhetőleg mire elegendők, nem tudjuk még majd július második felében, vége felé, hogy pontosan kit hova vesznek föl, de hogy mekkora esély van arra érzésedek szerint, hogy az első helyre fölvegyenek, amit a továbbtanulás során megjelöltetek.
6: Nekem elég nagy esélyem van oda, hogy felvegyenek. Én a Budapesti Műszaki Egyetemet jelöltem meg első helyen, mérnök informatika karon, és a pontjaimból kiindulva, nyilván tudom még a véglegeset, még pont az eredményhirdetés előtt vagyunk, de nagy esélyt tudom mondani, hogy oda fel fognak tudni engem venni, és nem is kicsivel.
3: Én orvosi egyetemet jelöltem meg, és az előző évek pontjai, és az én pontjaim alapján gondolom, hogy nekem is, nem mondtak, hogy biztos, hogy felvettek már, hogy néhány 10 fonttal az előzőek fölött vagyok, úgyhogy azt gondolom, hogy itt már nem lesz meglepetés.
5: Én elsőnek egy tanári szakot jelöltem meg az Eszterházy Károly Egri Egyetemen, és hát úgy néz ki, hogy oda simán felfognak.
4: Nekem az előzőkkel ellentétben én a Fogorvosi Egyetemet jelöltem meg, viszont a kémiai érettségi nem sikerült túl jól, ezért engem valószínűleg nem fognak felvenni, viszont ennek egy kicsit örülök is, mert úgy gondolom, hogy ez az egy év lesz arra, hogy egy kicsit keressem is az utamat.
7: Nekem alapvetően az összes érettségi elég gyors sikerült, és ahol jelentkeztem az ELTI-re, csecsemő és kisgyermeknevelő szakra, ott elég alacsony a ponthatár. Szóval szerintem
2: fel fognak. Hát akkor nagyon érdekes, hogy ilyen reálisan fel tudjátok mérni az esélyeket, meg hát akkor reméljük, hogy ahova szeretnétek, oda be is fogtok jutni. Sokszor figyeltem meg azt, hogy a diák leérettségizik, elkezdi az egyetemet, és akár egy osztálynak a fele is, akár az első év során végül is abbahagyja azt az egyetemet, amit elkezdett, máshová jelentkezik, más irányba megy tovább. Tehát nem tudom, hogy ugye februárban adtátok le a jelentkezési lapot, úgy hallom, hogy Bálint nálad már is egy picit módosult a szándék, vagy úgy érzed, hogy az utadat kell keresni. És nagyon érdekel benneteket, hogy hogyan gondolkoztok, hogy azt, amit esetleg elkezdtek szeptemberben, azt el is fogjátok-e végezni, vagy majd nálatok is ez az arány lesz megfigyelhető, hogy a fele az folytatja, a másik fele meg valami újba kezd, vagy hogy ez mi múlik, ez egy ilyen kortünet, és ez engem nagyon érdekelne. Tehát, hogy régebben is persze egy egyetemen előfordult lemorzsolódás, tehát ott nagyon sok esetben az történt, hogy valaki egy picit megcsúszott időben, és egy évvel később fejezte be a tanulmányait, de hogy mondjuk fogorvosnak jelentkezett, és akkor mondjuk utána a cipőfelső rész készítő kisiparosként, vagy könnyűipari mérnökként fejezze be, ez mondjuk ilyen új jelenség, ez a nagyon-nagyon nagy váltások. Ti, akik most akkor itt a felsőoktatás kapujában álltok, hogy látjátok, hogy ez miért van, vagy a ti elhatározásaitok érzésetek szerint mennyire stabil?
6: Én szerintem eléggé stabilan mondhatom azt, hogy el fogom végezni. Ha nem is feltétlenül a BM-én, ha más nem, viszont attól függetlenül a mérnök informatikát szeretném elvégezni. Elég régóta tudom, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, és emellett nem inoktam meg egyszer sem az elmúlt 6-8 évben. Viszont ami azt illeti, hogy elég sok ember van, aki ugye mégis másmerre fog elmenni, szerintem abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nagyon sok helyre tudunk elmenni, és ez nyilván hozzájátszik ahhoz, hogy mit is szeretnénk majd később csinálni.
3: Én szerintem én is el fogom végezni az orvosit. A kérdés inkább ott van, hogy ezzel fogok-e foglalkozni utána, mert egy részem nagyon kívánja, hogy tanár legyek, és bár örültség, de lehet, hogy még megvalósul. Összességében pedig azt gondolom a lemorzsolódásokról, hogy sokszor például egy pénzügyi szaknál azt látom embereken, és sokszor nem is érdemes végigcsinálniuk, mert már mondjuk egy alapfok után találnak maguknak jól fizető munkát, és csak munka, vagy csak tanulás, meg energia, és lusták befektetni ezt az energiát hozzá. A másik talán az lehet, hogy az ember sokszor nagyot mer álmodni, ami nagyon jó dolog, csak utána találkozik a valósággal, és elképzelhető, hogy ezért tervet változtat.
5: Hát én a váltásra most eléggé nagy esélyt látok jelen pillanatban, hogy esetleg majd a jövőben szakot váltok, és akár egészen ilyen radikális váltásokat is el tudok képzelni, például a kántor képző szak is érdekel, de hát ez nyilván ott majd kiderül, hogy is fog menni, és milyen is lesz a környezet.
4: Azt gondolom, hogy ha sikerül megtalálnom azt, amiben így tényleg jól érzem magam, és szeretném csinálni, akkor én ezt végig fogom csinálni, mert alapvetően egy nagyon kitartó embernek tartom magam, és ez a, hát az, hogy ilyen nagyon sok ember lemorzsolódik, én azt gondolom, hogy sokak nem reálisan mérik föl a helyzetet, hogy milyen közegbe fognak belekerülni, meg lehet, hogy azt is, hogy ők mennyire valók abban a közegben.
2: Hogy egy kicsit konkretizáljam még ezt a kérdést, vagy ehhez kapcsolódjak, az foglalkoztat itt, ahogy hallgatlak benneteket, hogy hogyan tekintetek ti a felsőoktatásra. Tehát, hogy valahogy egy kicsit azzal a kamaszos attitűddel, hogy na végre majd azt tanulom, ami érdekel, és akkor ami nem olyan fontos, meg nem érdekel, azt majd nem kell tanulnom, vagy pedig túlláttok, túl tudtok már tekinteni az egyetemen, és esetleg a későbbi munkára, munkaerőpiaci viszonyokra, vagy a későbbi hivatásotokra, pályafutásotokra tekintetek, tehát, hogy ilyen értelemben akkor az egyetem akkor az nem egy ilyen kellemes hely középiskola után, ahol nem kell mindenféle nem szeretem tantárgyat tanulni, hanem akkor egy lépcsőfok, ami akkor elvezet a valódi célotokhoz. Ezt hogyan érzitek?
3: Egyfelől nem gondolom, hogy az egyetemen könnyebb lesz, sőt, látom, hogy egy hatalmas ugrás vár most rám. Másfelől egy ideig a Milánk által elmondott elvet én is vallottam, hogy milyen jó lesz utána azt tanulni, ami érdekel. Hát egyfelől, amíg az ember nem tanulja olyan mélyen azt, ami érdekli, addig szívesebben is tanulja talán. Másfelől pedig az utóbbi időben velem annyira megszerettettek az érdeklődésemen kívüli témákat, irodalmat, történelmet, hogy inkább most kicsit sajnálom, hogy ezektől végleg búcsút intettem.
4: Én is azt gondolom, hogy ez alapvetően egy nagy ugrás lesz, és tényleg végre egy kicsit komolyabban foglalkozhatunk azzal, amit így nagyon szeretünk. Viszont én a gimnázium végére beláttam azt, hogy szerintem egy nagyon jó általános műveltséget kaptunk, és esetleg ugye, hogyha például a jövőben szülők leszünk, akkor hogyha valamit megkérdeznek tőlünk, hogy tudunk-e benne segíteni, akkor hozzá tudunk szólni.
2: Nehéz kérdés, többen inkább nem nyilatkoznak, de hát valóban a gimnázium és az érettségi pillanata az bizonyos szempontból az, amikor a legszélesebb látókörrel rendelkezünk, amikor szinte a legtöbb mindent tudunk. Ehhez képest persze a tudásunk az egyetem során egy bizonyos témában nagyon-nagyon mélyül, de hát valóban megvan annak a veszélye, hogy beszűkülünk, de hát azért az általános műveltséget azt lehet magánúton is gyarapítani, meg hát természetesen széles látókörre valóban, ahogy mondtátok, mindenféle területén az életnek szükség lesz. Úgyhogy igazából nekem az a tapasztalatom, hogyha így hozzászólhatok még egy kicsit, hogy egyébként, hogy valaki egy adott szakmában aztán sikeres lesz-e, az biztos, hogy részben azon múlik, hogy azt az adott szakmát mennyire mélyen sajátította el, de hogy érdekes módon nagyon sokszor nem csak ezen múlik, hanem azon is, hogy pont az az általános műveltség, az a széles látókör, az a érzelmi és értelmi intelligencia megvan-e, ami emberekkel való együttműködéshez, meg az élet dolgaiban való tájékozódáshoz szükséges, tehát hogy van, amikor valaki nagyon-nagyon szakbarbár, de pont ezért nem tud igazán sikeres lenni. Úgyhogy hát örülök, hogy itt megemlítetted, Bálint, ezt a széles látókört, meg stabil általános műveltséget, amit kaptatok, illetve Boldizsár, akkor téged még így külön személyesen megkérdezek, hogy te milyen szakra jelentkezel Egerbe, hogyha még a kántorképző felé is kacsingatsz.
5: Hát most jelen pillanatban a tanári szak, ami történelem és geológia páros.
2: Hát azért amellé egy kántorképző valószínűleg amúgy is belefér, meg hát azt nagyon sokan tényleg más munka mellett űzik és gyakorolják. Nóri, azért neked is van közöd a zenéhez. Annak mi lesz a sorsa, így a csecsemő, meg kisgyermek gondozás mellett, tehát majd énekelsz a kisbabáknak, vagy hogy lesz ez?
7: Alapvetően az a terv, hogy jövőre fogok konzervatóriumba felvételizni magánének szakom, és addig is elkezdem ezt a csecsemő és kisgyermeknevelő alapképzést, és remélhetőleg, hogyha felhoznak a konziba, akkor amellett be is tudom fejezni.
2: Igen, ezt veszem még észre, hogy sok esetben, vagy sok fiatalnak az egyetem az ilyen félállású elfoglaltság, és akkor mellette jó esetben végez egy másik egyetemet, kevésbé jó esetben, de azért még mindig jó esetben mondjuk mentőzik és dolgozik, ez nagyon dicséretes. Hát van olyan is, akinek meg mondjuk 3 napra sikerül összesűríteni az óráit, meg nem jár be, és akkor utána az idő többi része az meg kifolyik a kezéből. Nektek így erre vonatkozólag mi a perspektívátok, vagy hogyan gondoljátok, hogy nektek az egyetem, a továbbtanulás az mennyire nagy falat lesz?
6: Mindenféleképpen nagy falat az egyetem, akárhogy tekintünk rá, csak szeretünk mindent lekicsinyíteni. Nagyon bűzelmet ad amúgy abban, hogy jobban végezzük el, és hogyha mégis elesünk, akkor rájönk arra, hogy ez tényleg nagy falat, és hiába mondják a szüleink, a tanárink, akkor sem fogjuk elhinni. Alapvetően nem terveztem más dolgot csinálni az egyetemen kívül, hanem csak az egyetemre koncentrálni, de ez még nyilván változhat, mert van egy kettő dolog, amit mondjuk szeretnék kipróbálni, mert terveztem az elmúlt évben egy szakásképzést megcsinálni, viszont ez az egyetem miatt egyelőre háttérbe szorult.
3: Nekem orvosi egyetem mellett nem hiszem, hogy lesz lehetőségem még mással is foglalkozni. Néztem már órarendet, és nem nagyon tűnik lehetségesnek, hogy összesűrítem az óráimat. De azon gondolkoztam, hogyha nem is rögtön, de egy néhány éven belül, ebből a 6 éves képzésből majd megpróbálok csatlakozni egy ilyen magántanáros csapathoz, elkészíteni embereket emelt érettségére. Engem is egy ilyen ember segített kémiából felkészüljek, és nagyon szívesen tanítanék ilyen is, úgyhogy azt gondolom, majd későbbiekben megpróbálok csatlakozni.
4: Én azt gondolom, hogy közösen a többiekkel mondhatom azt, hogy a kötelezve nem vagyunk arra, hogy az egyetem mellett dolgozunk, szóval egy jó szülői háttérrel rendelkezünk szerintem. Szóval szerintem dolgozni az egyetem mellett csak akkor érdemes, hogyha ez nem zavarja a tanulást, és élvezzük azt, hogyha csináljuk mellette azt a munkát.
2: Hát meg akkor érdemes dolgozni, hogyha mondjuk valaki rászorul ahhoz, hogy elvégezze a tanulmányait, de hát én bízom benne, hogy még azért pár évet rá tudtok fordítani valóban arra, hogy építkezzetek szellemileg, és hát aki meg tanári pályára készül, vagy ilyen vonzást is érez, annak külön is kívánom, hogy megtaláljátok ezt, meg hát mindegyik ötök. Nyilván sok mindenről beszélgethetnénk így a tulajdonképpen gimnázium kapujánra állva, amikor aztán végérvényesen kiléptek innen, de most elsősorban az érettségére és a továbbtanulásra koncentráltunk. Kedves hallgatóink, a Szentendrei Ferences Gimnázium végzős diákjaival beszélgettem. Még egyszer kérem, hogy hangozzék el a nevetek, és akkor ezzel is köszönöm a hallgatóktól, és köszönöm a kedves hallgatók figyelmét is.
7: Szabó Attila.
4: Mirsinger Bálint, Székely Boldizsár,
3: Koncz Mihály
6: és Csordás Imre.
2: Ők voltak az interjú alanyai. Köszönöm nektek a beszélgetést.
8: 1895-ben ezen a napon született Kazimizs Szikorszky lengyel zeneszerző. Az ő kórus művének hangjaival fejezzük be mai Napindító című műsorunkat. Szerkesztő társam, műsorvezető társam Rubovszkiné Bodó Mária nevében is köszönöm figyelmüket. További szép vasárnapot kívánok. Lukovics Milánt hallották.

0: reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a mi rádiónk hírei következnek. A mikrofonnál Sebők Jázmin Florentinát hallják. Új sorozatot indít június 28-án, 20 óra 16 perckor Tér Katalin végidő, avagy Mik lesznek ezután címmel. Korunk hiánytalanul felmutatja mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migránsválságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus nagy apokaliptikus beszédében a végidő előjeleinek nevez. A történelem beteljesedésének, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és a nem hívőket egyaránt. A sorozatban erről, a vége felé tartó történelem elrejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és annak kibontakozásáról, az új és új föld majdani válságáról lesz szó azzal a céllal, hogy a mai kaotikus, a vég felé tartó korszakban döntésre késztessen a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Június 28-án vasárnap 17 óra 35 perctől Harangozó Imre, Rózsa Katalin és Patonai Zoltán közös műsora a Lélek járta hagyományok aktuális része hangzik el. 18 órakor Síje Jenő könnyűzenei evangelizációs műsorát hallhatják meg Hirdessétek dicsőségét címmel. 21 órától ismét jelentkezik Egri Zsuzsa, Percel Éva és Schindler Mátyás atya műsora, a fenntartható lelki fejlődés, ezt követően 22 órától a felvidéki beszélgetések legújabb része hangzik majd el. Június 29-én Szent Péter és Pál főünnepén 14. Leó pápa szentmiséjét közvetítjük 9 óra 30 perckor a római Szent Péter bazilikából. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jázmin Florentinát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót!

0: Rádió.
1: A következő percekben Fábri Kornél és Martos Levente Balázs püspökatyák beszélgetését hallják a Biblia nem kerülgeti az emberi sötétséget témában.
2: Szeretettel köszöntöm a Biblia egy év alatt podcast hallgatóit és nézőit a következő kérdezfelelek adásunkban. A mai alkalommal is segítségünkre lesz Martos Levente Balázs püspökatya, a Pápai Biblikus Bizottságnak a tagja. Köszönöm, hogy ma is itt vagy, és segítesz megválaszolni a kérdéseket.
3: Köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Legutóbbi adásban a honfoglalás és a bírák könyvét néztük meg, és még maradt néhány kérdés a mai alkalomra. Továbbra is nagyon szépen köszönjük a bátorításokat, a kérdéseket, amit megtehettek a YouTube alatt, vagy éppen a podcast alatt. Illetve ha e-mailt írtok, akkor a közösségszolgálat@zarandok.ma e-mail címre írhattok, és az a kérésünk, hogy mindig írjátok oda, hogy mely bibliai részhez, vagy mely naphoz szánjátok a kéréseteket. Számunkra sokkal könnyebb, mint hogyha csak olvasunk valamit, hogy hát ez a fogadalom elég érdekes volt, de nem tudom konkrétan melyikről van szó. Úgyhogy kérem, hogy ebben segítsétek a szerkesztői munkát, hogy megadjátok, hogy mely bibliai részhez van konkrétan a kérdésetek. Úgyhogy most vágjunk is bele, folytassuk tehát a honfoglalás és a bírák korának a következő részét, ahol eljutottunk hogy a bírák könyvének a közepéhez. Az első kérdés, hogy a bírák könyvében találkozunk azzal a jelenettel, amikor Iftah egy győztes csatát nyer, és azt a fogadalmat teszi, hogy ha nyer, előtte volt még, akkor ha hazaér, az első ember, aki vele szembe jön, azt feláldozza Istennek. Ez egy furcsa fogadalom. És azt kérdezi Hajni, hogy Isten nem alázhatta volna meg Iftahot azzal, hogy fogadalma miatt vereséget szenved? Hát, hogy megóvjon egy embert a feláldozástól. Isten esetleg be sem avatkozott, és a gonosz lélek támogatta Iftahot a harcban. Esetleg a nem megfelelő fogadalom mellett mégis Isten segítette a népet. A lány feláldozása előképe Jézus halálának, mert egy hal meg a népért?
3: Az Ószövetségben nem egy olyan történetet találunk, amelyik egyfelől sokrétű, és másfelől titokzatos, sőt, bizonyos értelemben homályos, sőt, bizonyos értelemben negatív és bűnökkel terhes. Ugye Iftahnak ez a fogadalma sok szempontból megütközést kelthet a mai világban. Egy kicsit talán, bocsánatot kérek a távoli példáért, de egy olyan népi költemény jut eszembe, mint a magyarban a Kőműves Kelemen balladája, ahol a kőművesnek a felesége lesz az áldozat, illetve a gyermek is ugye a történet végén aztán szintén elpusztul ebben a helyzetben. A népeknek az emlékezetében tulajdonképpen gyakran látunk olyan helyzeteket, ahol valamilyen győzelemnek megvan a maga sajátos ára. Tehát ahol azzal szembesülünk, hogy lehet, hogy valaki győztesen kerül ki egy csatából, de azért ő maga meg kell, hogy fizesse az árat. Ez tulajdonképpen egy olyan fajta drámai feszültség, amelyik egy görög tragédiába, vagy egy Shakespeare drámába simán megtalálna maga teljességét. Itt is valami ilyesmiről van szó. A nehézség az, hogy ezt hogyan tudjuk a mindenható, szerető, igazságos és jóságos Isten fogalmával összekapcsolni. Jefte tulajdonképpen egy tragikus, vagy Iftah, ugye különböző fordításokban különbözőképpen említjük őt, Iftah tulajdonképpen egy tragikus alak, aki ugyan megnyeri a csatát, de elveszíti a saját gyermekének az életét. Hogyha körülnézünk, a mai napig találunk olyan műalkotásokat, vagy filmeket, vagy regényeket, ahol a főszereplők éppen nagyon hasonló tragikus helyzeteket élnek át. Most vagy azt kell mondanunk, hogy a Biblia egy ilyen történetet megőriz, de nem helyesel, csak hogy ennek nem látjuk semmilyen nyomát a történet elbeszélésében, vagy azt kell mondanunk, hogy valamilyen módon a szereplőknek csak egy részét, csak a tettéknek egyik oldalát tudjuk elfogadni példaszerűnek. Az, hogy valaki egy jó fogadalmat tesz, tehát ő bizonyos értelemben az Isten kapcsolatának, vagy az emberek közösségének az előrehaladásáért munkálkodik, az helyes. De hogy valaki egy ilyen aránytalan és helytelen dolgot visz végbe, az talán azt kéne mondanunk, hogy örök emberi dilemma. Amikor Jézus kereszthalálára terelődik a szó, ott is azt kellene mondanunk, hogy Isten a maga részéről nem akarja megölni a fiát. És nem arról van szó, hogy bizonyos értelemben véletlenül áldozattá válna a szónak ebben az értelmében, ilyen véletlen és vétlen áldozattá válna az Úr Jézus. Én legalábbis úgy gondolom, teológusként is az a véleményem, hogy Jézus azért hal meg, mert az emberek gonoszak körülötte, illetve azért hal meg, mert Isten nem vonja vissza az ő szeretet ígéretét, az ő szolidaritásra tett ígéretét, a bűnösökkel való szolidaritását, még akkor sem, hogyha ez bizonyos értelemben a saját életébe kerül. Ilyen nagyon tág értelemben talán lehet azt mondani, hogy annak a lánynak a föláldozott élete az valamit előre jelez. Nagyon távolról azt lehetne mondani, hogy Jézus sorsa és tragikus sors, ugyanakkor Isten mégis éppen az ő odaadott életével győzedelmeskedik a halál fölött.
2: Az ő halálának volt értelme, hiszen megváltást adott számunkra. Ennek a lánynak a halála, bár nem emlékszem már, hogy mégis megteszi ezt a fogadalmát hívtak, vagy nem?
3: Ez egy vitatott tény. A történet végén ugye igazából azt olvassuk, hogy az apa beváltja fogadalmát, de előtte meg arról van szó, hogy a lány elment 2 hónapra szüzességének az ünnepét ülni. Tehát tulajdonképpen vannak, akik úgy gondolják, hogy a történet nem akarja azt állítani, hogy végül meg is hal, hanem hogy inkább, hogy megint csak az értelmezés egy másik síkjára kalandozzunk, hanem hogy inkább egy felnőtté válásnak a története. Tehát, hogy ez a lány tulajdonképpen az önálló életét fogja elkezdeni, vagy a szüzességi fogadalma lesz az a fogadalma, amit igazából bevált. Ma ez kétségtelen egy olyan történet is, amelyikbe esetleg föltetjük azt a kérdést, hogy hát mégis akkor mi a dolga egy apának a lányával kapcsolatban, a szülőknek megdigterjed a felelőssége, és megdigterjednek a lehetősége a gyermekeiknek az önálló életével kapcsolatban. Azt gondolom, hogy látnunk kell, hogy a Biblia elbeszéléseket a saját kulcsuk szerint érdemes olvasnunk, és ugyanakkor az sem ördögtől való, hogyha mi a mai korunknak a kérdéseit, azokat megpróbáljuk legalább részben föltenni ezekkel a régi történetekkel kapcsolatban.
2: Hát ugyanebbe futunk mindig bele, amikor megbotránkozunk azon, hogy Szentírás szerint Isten akarja, hogy megöljék a nőket, gyerekeket, férfiakat, írtsanak ki mindenkit, és ezzel a mai fejünkkel nem tudunk mit kezdeni, és ezért kell helyre tenni, hogy valóban Isten szándéka volt-e, vagy inkább az emberi gondolat, amit kivetítenek Istenre. És ehhez kapcsolódik a következő kérdés is, a YouTube-on írja valaki, hogy nem csak a fogadalom problémás, amivel hívtak tesz, hanem a 137. Zsoltár vége is. Ugye ezt idézném, ezt, hogy mi van ott, mert tényleg egy elég izgalmas rész. Ne felejtsd el, Uram, Edom fiainak Jeruzsálem napját. Amikor így kiáltoztak, romboljátok le, hadd pusztuljon el a földig. Bábel leánya, te pusztító, áldott, aki megfizeti neked, ami gonoszságot velünk tettél. Áldott, aki megragadja a gyermekeidet, és szétzúzza őket a sziklán. Hát és egy 18-as karika, de hadd folytassam még a kérdést, hogy hogy szól. Nem tudok elfogadható magyarázatot, sem teológiait, sem semmilyen mást, ami indokolná csecsemők sziklához csapdosását, és azt gondolom, teljesen igaza van, sajnos a nevét nem tudom a kérdezőnek, erről miért nem volt magyarázat? Hát nyilván ez az én kérdésem most, ilyen szempontból, hogy nem jut mindenre idő magyarázat, hogy ez az alapvető cél a Biblia elolvasása, és néhány dolgra tudunk csak kitérni más micatyával egyetértésben, illetve az ő elmélkedése alapján, de hogy akkor tényleg tegyük helyre, hogy mit tudunk kezdeni egy ilyen Zsoltár végén, ami egyik legdurvább Zsoltár befejezés.
3: A nehézségünk egyébként az, hogy ez a Zsoltár olyan szépen indul, vagy legalábbis olyan meghatóan kezdődik, ugye azzal kezdődik, hogy Babilon vizei mellett ültünk, és sírva Sionra gondoltunk, azon a földön a fűzfák lombja közé akasztottuk hárfáinkat, elnyomóink öröméneket követeltek tőlünk, hogyan dalolhatnánk Sion énekét idegen földön. Tehát tulajdonképpen egy nagyon megható szép imádsággal van dolgunk, amelyik a babiloni fogságnak a fájdalmát, a szomorúságát kezdje megénekelni, majd a szöveg végén tulajdonképpen az úgynevezett átok zsoltároknak az egyik legkegyetlenebb formáját fogalmazza meg. Az átok zsoltároknál érdemes azt tudni, vagy érdemes azt látni, hogy az egyház történetben is különbözőképpen álltak hozzá a hívő emberek. az egyházatyák, erre mindjárt mondok egy példát, tulajdonképpen jelképes értelmet adtak nekik, tehát nem törölték őket a Bibliából. Egyértelmű volt az, hogy ezeket nem lehet szó szerint érteni, mert akkor olyan helyzetbe kerülünk, amit Isten nem akarhat. Tehát jelképes értelmet adtak nekik. Jóval később, például a 20. században az egyház azt mondta, hogy ezeket a részleteket kihagyja a Zsolozsmás könyvből. Tehát a mai Zsolozsmás könyvben, az egyháznak a hivatalos imádságában nemhogy a magyarázat nem szerepel, de még ez a vers sem szerepel.
2: Én sem találkoztam még vele.
3: Ez nyilván tényleg így van, hogy az eleje az megvan. Na de hát az egyház mégiscsak a zsoltárok gyűjteményét tekinti egészében a Szentírás részének. Ezért aztán bizonyos értelemben visszatérünk az egyházatyákhoz. Az emlékeim szerint például Origenész azt mondta, ugye a 3. századi alexandriai teológus, Origenész azt mondta, hogy ezt a verset úgy kell érteni, hogy a szikla Krisztus, a Babilon gyermekei pedig tulajdonképpen nem más, mint a mi rosszaságunknak és bűnösségünknek rossz gondolatai. Tehát, hogyha ezeket oda vágjuk Krisztushoz, tehát a bennünk felszökő rossz gondolatokat valahogy a mi úrunk Jézushoz közelítjük, vagy vele ütköztetjük, akkor rajta ezek szét fognak törni. Most, hogy ez egy mai ember számára nagyon furcsa, és nagyon megbotránkoztató, vagy akár ez a magyar

0: tükrözi azt a folyamatot, azt a belső küzdelmet és belső növekedést, amelyiket bizonyos értelemben személyes vagy közösségi szinten sem spórolhatunk meg magunknak. Nem tudok azokkal egyetérteni, akik azt mondják, hogy az erőszaknak efféle dobzódása bizonyos körülmények között megengedhető. Tehát az erőszak érthető, mindig van valamilyen oka, de ettől még nem megengedhető. Tehát azt gondolom, hogy ezeket a szöveget olvasva ezt érdemes kimondanunk, ezzel együtt tiszteljük ezt a szöveget úgy, ahogy van, mint egy hosszú fejlődésnek a történetét, amelyikben egyébként mi is beletartozunk.
1: És úgy tűnik, hogy az első századi egyházatyáknak is ugyanilyen gondjuk volt az ennek a szövegnek a megértésére, és ezért hozták az allegórikus értelmezést, hogy lám, ilyen szempontból ez is érthetőbbé válik számunkra. Vagy tényleg, hogyha gondoltok is arra, hogy amikor a Jézus kiűzi a kufárokat a templomból, meg az ökröket, meg az állatokat, hogy mi a Szentlélek templomba vagyunk, és hogy kérhetjük Jézus, hogy üzze ki belőlünk is. Hogy haragosan, hogy ostort von, kigűzni, mert semmi keresni voltok itt, hogy minden, ami rossz, és nem való a mi életünkbe, azt Jézus vegye el. Tehát ez is egy ilyen allegorikus értelmezés, egy konkrét történet kapcsán. Menjünk is tovább.
0: Egyébként még egyet hadd jegyezzek meg, hogy a hallgatók, tehát remélem nem leszek nagyon botrányos, de ugye ezt a Zsoltárt például a Boniem is megzenistette, tehát ez a By the Rivers of Babylon, ezt most akkor ne énekeljük el együtt, de hogy nagyon érdekes, ahogyan a Szentírásban ezek a nagyon különböző regiszterek hát egymás mellett vannak, és egymás mellett szólalnak meg. Tehát a tiszteletre méltó fájdalomnak, és az erőszakoskodásba torkolló gyűlölködésnek a sorait olvassuk itt egymás mellett, még egyszer abban a biztos tudatban, hogy az egész Szentírás az a béke és az egymás tisztelete felé halad.
1: És van benne egy önmagára tett fogadalom, hogy száradjon el a jobb kezem, tapadjon ínyemhez a nyelvem, ha nem emlékezem meg rólad Jeruzsálem. Tehát ez a fogsági időből, hogy hát nekem mindig ott vissza kell vágyni. És hát hányszor adhat ez erőt, hogy az, mi a legfontosabb az életemben, mi az, ami fontos a számomra, és hogy sose feledkezzem meg a legfőbb célomról, vagy például az örök üdvösségről. Tehát ez is egy lehet, ilyen, hogy akár kértem a Jóisten, hogy minden áron akadályozza meg, hogyha én eltérülnék attól a szándékomtól, hogy ő hozzá szeretné menni a halálom után, és örökké boldogan beleélni. Tehát ez egy ilyen szép előképe lehet ennek. Egyébként még egy kis kiegészítés, ha már a Boniemet említettük, hogy a Pápai Magyar Intézetnek a kápolnájában is Prokop Péternek egy szép freskója van, és ott is látható ez a rész, hogy ott fel vannak akasztva a hárfák a fák lombjába.
0: Idegenföldön. Azért Rómában sokan dicsítik Isten, de hát azért
1: ez így van. Menjünk tovább, a Bírák könyve 12.-15. fejezetében Sámsonnal találkozunk, és egy érdekes felvetés, ugye említettem valamelyik alkalommal, hogy máig benne maradt a képes Bibliában, amikor Sámson ugye a vakon is már nyomja szét ugye az épület falait, és halálában több embert ölt meg a filiszteusok között, mint korábban. De hajnak, ha kérdezi, hogy vajon Sámsonban démoni erők működtek? Ha nem is ilyen durván, de ma is működnek ilyen értelmetlenül pusztító erők néhány emberben, azokban is, akik nem ölnek, csak hangoskodva tesznek valamit, itt fura mondat vége, de hogy lehet erről szó, hogy ilyen démoni ereje volt, ugye nem emberi, hanem sokkal nagyobb ereje volt ennél.
0: A Sámson történetének egészében én ezt nem látom, tehát én inkább úgy gondolom, hogy Sámsonnak az ereje akkor nagy, amikor Istennel van, és akkor gyengül meg, amikor kiszolgáltatja magát részbe a saját szenvedélyeinek, vagy azoknak, vagy ezen keresztül azoknak, akik Izrael ellenségei. Kétségtelen, hogy Sámson alakjába bizonyos értelemben talán népmesei elemek is úgy beleszövődnek, tehát ez egy legendás alak, akinek megint csak a történetében az emberi és az isteni nagyon szinte kibogozhatatlanul egymással összefonódik. Általában azért inkább úgy szoktuk értelmezni, hogy a Dágon Isten feletti győzelem az, amit végül Sámson egy önmaga föláldozásával visz végbe. Tehát itt sajnos megint egy erőszakos jelenettel találkozunk, amelyikben a Biblia szerzője valamilyen módon Sámson Istenhez térését ünnepli.
1: Így van. És sok esetben találkozunk azzal a Bibliában, hogy egyszer csak leír egy történetet, anélkül bármilyen erkölcsi következtetést levonna, tehát csak oda teszi, hogy ez van. Aztán ki kezdjen vele, amit szeretne. Térjünk át a

0: Sámson, Sámuel első könyvére, hogy ott van Hanna imája. És Zsuzsanna kérdezi, hogy mi az oka annak, hogy a legtöbb fordításban Anna név szerepel, a Sámuel első könyvében, és itt Hanna név szerepel.
1: Hát itt a fordítások tulajdonképpen ilyen vagy olyan hagyományt követnek, tehát tudjuk, hogy a héber nyelvnek egy meglehetősen más jellege van, mint amit legalábbis a magyarban megszoktunk. Ott a H betűnek is egyébként többféle formája van, van a H, meg a het, van a kafnak is van erősebb és gyengébb változata, és így tovább. Tehát, hogy tulajdonképpen a bibliai személyi nevek általában egy hosszabb közvetítéssel kerültek át a magyar nyelvbe. Ugye annak idején a mi tanárunk is még úgy emlékszem, Tarjányi professzor mondta, hogy mi Jeremiás prófétáról beszélünk, és nagyon furcsa lenne, hogyha hirtelen Jirmiáhúnak kellene őt emlegetnünk, vagy Jesájáhúnak Izajást, vagy Ézsaiást. Ugye gyakorlatilag, amikor mondjuk manapság az ökumenikus fordításokon dolgoznak, ott is az egyik első kérdés, hogy el kell dönteni, hogy melyik vallási közösségnek a fordítási hagyományát kövessék. A mi megszokott kiejtésünk az általában a héber bibliának a görög fordításához, illetve a görög fordításnak a latinizált formájához igazodik, és a Hanna közelebb van a héber kiejtéshez, az Anna az pedig közelebb van egy latinizált formához, amelyikből már mondjuk, hogy az olaszokra gondolunk, ők egyáltalán nem ejtenek ki hát, ahonnan ez a H betű már elveszett.
0: Ugye az Alleluja, ugye az Halleluja, ugye abból indult, hogy dicséritek Isten, hogy csak Alleluja maradt.
1: Így van.
0: Igen, ez nagyon izgalmas egyébként, hogy a különböző fordítások hogyan adják ezt vissza, de ugyanígy a helységnevek, akár Pál apostol missziós útján is, hogy a protestáns verzióban így szerepel máshol, tehát F. Jézus vagy Efezus, ezek is ilyen kérdések, hát leginkább a görög átírást érdemes talán követni. Sámuel, ugye Hanna imádkozik, vagy Anna, megkapja Istentől időskorára a kis Sámuelt, és ugye elviszi Élihez, és azt kérdezi Szonya, hogy vajon mennyi idős tehetett a kis Sámuel, amikor az édesanyja ott hagyja Élinél?
1: Azt hiszem, hogy ez pontosan nem mondja el a szöveg. Ugye arra hangsúlyt helyez, hogy lejárt a szoptatásának az ideje, tehát ezt jelzi. Ugyanakkor, hogy a gyermek még nagyon kicsi volt, azt is jelzi a szöveg. Tehát így pontosan erről azt hiszem nem tudunk mondani. Kisgyermekkorától fogva az Úr szentében nő fel, tehát valamilyen módon ugye itt is egy fogadalom van a háttérben, amit még Hanna tett, ezt a fogadalmat, amint lehet, beváltja.
0: Köszönöm. Egy utolsó kérdés van még itt, első Sámuel könyve 6-8. Annyit kérdez valaki a YouTube-ról, hogy mi az az Astarót, vagy Astarté?
1: Ugye itt a kánaánita hitvilágnak a távoli vízfényeit látjuk tulajdonképpen a Bibliában. Ugye a kánaánita panteonnak, tehát az isteni világnak a fő istensége Bál, és mellette van Aserá, vagy esetleg Astarté, tulajdonképpen a női istenség. A korai szövegekben azt látjuk, hogy például Izrael istene soha nem szerepel úgy, mint egy, hogy mondjam, isteni családnak a fő tagja. Ez viszont Bálnál megtörténik, tehát az Astarót, vagy Astarte, vagy Aserá, ezek a női istennek a nevei.
0: Pogány istenségről van
1: igen,
0: szó igazából,
1: igen.
0: Tehát hogy nyilván igen. Egy mi istenünkkel. Én köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk a következő részben.

Az elmúlt percekben Fábry Kornél és Martos Levente Balázs püspökatyák beszélgetését hallották. A Biblia nem kerülgeti az emberi sötétséget témában.

0: hírek.
1: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyermekvédelmi intézményei egy évre elegendő higiéniai papírterméket kapott adományba. Fagyasztott palackokban visz vizet a hajléktalan embereknek a Máltai Szeretetszolgálat. Országos adománygyűjtést indít a venezuelai földrengés károsultjainak a katolikus Caritas. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A Vajda Papír egy évre elegendő higiéniai papírtermékeket adományozott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyermekvédelmi intézményeinek és nevelőszülői hálózatának. Az ünnepélyes átadáson a nevelőszülői hivatás társadalmi jelentősége, valamint a családokat támogató intézmények munkája került a középpontba, olvasható a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közleményében. A 30 millió forint értékű több mint 10 tonnányi adományt Szabadhegy Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke és a nevelőszülői hálózatban élő gyermekek vették át Vajda Attilától, a Vajda Papír tulajdonos ügyvezető igazgatójától. Jelenleg 278 gyermekről 105 nevelőszülő gondoskodik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózatában. Kisbabáktól a 10 éves kamaszokig. Évente 30-40 gyermek érkezik, és hasonló számú hagyja el az életkora miatt az intézmény. Budapesten lefagyasztott palackokban, kulacsokban visznek ivóvizet az utcán élő hajléktalan embereknek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai. A főváros budai oldalán mintegy 1000 közterületen élő hajléktalan embert látogat a Hőségben a karitatív szervezet 9 utcai gondozó szolgálata. A Máltai Szeretetszolgálat által országszerte fenntartott több mint 60 hajléktalan ellátó intézménye hideg vízzel, limonádéval várja a rászorulókat, az éjjeli menedékhelyek pedig rugalmas nyitvatartással reagálnak a Hőségre, hogy senkinek ne kelljen a legnagyobb Hőségben az utcára mennie, közölte a Szeretetszolgálat. Az ország legszegényebb települései közül 112 helyszínen működhet jelenlétpontot a Szeretetszolgálat. A közösségi térként is szolgáló épületekbe bárki betérhet hűsölni, vizet kérni, hűtött italt, jellemzően limonádét fogyasztani. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát június 25-én. Családok ezrei kerültek kilátástalan helyzetbe egyik pillanatról a másikra. A katolikus Caritas szolidaritásának jeleként humanitárius segítséget nyújt, és országos adománygyűjtést hirdetett a károsultak mielőbbi megsegítésére. A katolikus Caritas felvette a kapcsolatot a Nemzetközi Caritas hálózat tagjaival és venezuelai partnerszervezetével, hogy a lehető leggyorsabban felméri a helyi szükségleteket, írta a Magyar Kurír. Az adományozás történhet átutalással, a közleménybe a venezuelai földrengés áldozatai megjelölést kell írni, vagy a 1356-os szám hívásával. Hívásonként 500 forinttal támogatjuk a rászorulókat. A katolikus Caritas arra kér mindenkit, hogy lehetősége szerint csatlakozzon az országos adománygyűjtéshez, és segítse a földrengés károsultjait.
0: Íreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Máre Rádió régió hallgatóit Zalaegerszegről. A következő percekben a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Szívhang című műsorát hallják önkénteseink előadásában és szerkesztésében. A megváltozott műsorrendben is változatlan lelkesedéssel készítették a most hallható adást is. Áldott időtöltést kívánok minden kedves rádióhallgatónknak!
3: Kedves hallgatóink! Kezdődik a nyár, az év legvidámabb időszaka. A diákok számára elérkezett a várt pillanat, lezárult egy újabb tanév. Ilyenkor köszönetet mondanak tanáraiknak, hitoktatóiknak az éves munkájukért. Műsorunkban egy rövid összeállítást hallanak diákok előadásában.
4: Mentovics Éva, vakáció, vagyis végre szabadság. Szabadságon leszek végre, holnaptól már nem jövök. Nem kelteget anya reggel, és az óra sem csörög. Nem mondják, hogy reggeliz már, öltöz, futás, mos fogat. Nem szól senki, el ne késsünk, nem siettet, noszogat. Matek lecke, elfelejtve. Angol szavak, á, minek? Rajzra se kell bepakolni festéket, meg pemzliket. Nem kell korán ágyba bújni, nincs könyörgés, hajcihő. Tornazsákból se szaglik ki büdös zokni, vagy cipő. Eldugtam a táskámat is. Minek? Úgy se használom. Meg lehet majd úgy, mint tavaly, könnyen meg se találom. Eláruljam, hogy leltem rá. Pszt! Anya előtt az titok? A szag után, mert a szendvics régtől benne lapított. De most nincs mi kedvem szegné, ha hó szép nyár vártalak. Hívnak tavak, folyópartok, árnyas erdők, várfalak. Kedvem szottyan, lustálkodom. Szabad időm, tem érdek. Ha játszani hívna bárki, garantáltan elérhet. Elkészült az órarendem. Mégis csak az lett ráírva. Minden program szünidei üzemmódhoz állítva.
5: Csiga hátán hordja házát, diát meg a tudományát. A csigának sokkal könnyebb, nem tankönyvek alatt környed. Mert a tudomány az nehéz, diák fülbe mégis befér. Okosabbak leszünk tőle, esztendőről esztendőre. De amikor kisüt a nap, szemünk az ablakra tapad. Közeledik a nyáridő, vele együtt a szünidő.
6: Elfáradtunk a tanévben, vágyódunk a pihenésre, szűkebb lesz az iskolapad, mocorgunk az órák alatt. Aztán egy nap a táblára, felkerül a diák vágya, feltűnik a várva várt szó, vakáció, vakáció. Fut a lábunk gyöngypatakban, fürdőzünk napsugarakban, száll a kacaj és az ének, legszebbek a diák évek.

0: Kedves hallgatóink! Műsorunk további részében először Sarlos Boldogasszony ünnepére emlékezünk, majd Szent Tamás apostolról készített összeállításunkat hallhatják.
1: Himnusz Sarlos Boldogasszony ünnepén. Ó, jöjj, magasztos asszonyunk, téged vár földi otthonunk. Már Erzsébetre szent öröm szállott le egykor, jöttödön. Ó, jöjj, korunk reményete, imád bűnünket mossa le, meglátogatva népedet, üzd el tőlünk a vészeket. Ó, jöjj, hazúg a tengerár, vezérlő csillag, fénysugár, utunk ha görbe, jóra incs, hogy járjunk tisztán, jöjj, taníts. Ó, jöjj, könyörgünk, látogass, erőnk erőddel támogasd, ha pártfogónk így égi kar, lelkünk haladhat biztosan. Ó, jöjj, királytörzs veszélye, tévejgők biztos útjele, őket hitünkben egybe hívd, hogy égnek üdvét nyerje mind. Ó, jöjj, magasztos szűz, veled fiadnak hála, tisztelet, atyával, szent lélekkel is, ki minket áldón megsegít.
2: A Magyar Katolikus Egyház július 2-án tartja Sarlos Boldogasszony ünnepét. Gyümölcsoltó Boldogasszony Jézus fogantatásának ünnepe után Mária útra kelt Názáretből, hogy meglátogassa és segítse idős rokonát Erzsébetet. Az út az akkori viszonyok között nem volt rövid, sem könnyű, Mária sok fizikai nehézséget vállalt, de lelkileg sem volt egyszerű a dolga, hiszen szívében hordozta a felfoghatatlan és kimondhatatlan titkot. Isten gyermekének édesanyja lett. Csak nem 150 kilométerrel távolabb, Enkaramenben Erzsébet is küzdött a maga helyzetével. Megrendítő lehetett, hogy időskora és magtalan volta ellenére gyermeket vár, és még férje is megnémult. Így nem igazán akadt, akivel megbeszélhette volna életének váratlan alakulását. A történtekre magyarázatot alig ha lelhetett. Kérdéseit senkivel nem tudta megosztani. Ezért a hozzáérkező Mária legalább akkora segítséget jelentett neki lelkileg, mint a háztartás körüli teendőkben. Mennyi mondandójuk lehetett egymás számára? Milyen könnyebbséget adott, hogy a másik érti, megérti azt, ami a lelkükben zajlik. Sarlos Boldogasszony ünnepe, a két várandós asszony találkozása igazi ünnep. Nem csak azért, mert mindketten igent mondtak Isten szokatlan, sőt, Mária esetében egészen egyedülálló meghívására, hanem azért is, mert láthatatlanul történt egy másik, még ennél is jelentősebb találkozás. Jézus, az emberré lett Isten fia, itt találkozott először későbbi előfutárával, Keresztelő Jánossal.
3: Megyeri Ábel, Sarlos Boldogasszony, a nap lángokat szúrt a földre, s megérett tőle a vetés. A karcsú száron sárga búza, dalolja, nem volt égverés. Az Úr megáldott minden szárat. Ó, mennyi gazdagság, jövő, roskad aranyteherként bennük, amit növesztett az idő. Nyárfák során, a tombok alján, a boldogasszony lépked el. Kibontott hajjal, mint egy nagy lány, ki sarlót himbál és énekel. Köszöntöm, áve, elmerengve, ő meg suhan a végtelenbe.
4: Sík Sándor, Sarlos Boldogasszony. Nyár és hajnal. Sarlos boldogasszony. Most indul az aratók eleven koszorúja a táblán. Aranyhúriát a domb mögött hangolja már a nyár nagyasszony napja. Már benne párrálik a pirkadati szélben a csurranó nyár déli tűz. De az orgonalombon még reszket a harmat, s acil ifján csillannak a kaszák. Már bontja barna falangszát az arató komoly karéja. Hajlongnak utánuk a marokszedő lányok, kendők vadvirágbokrétája táncol. Csend. Egy fenkő csisszen a pengén. Messziről egy kis csikó csengője csilingel. Egy riadt pacsirta fúrja fölöttem daloló nyilvessző az égbe magát. És testem lelkem minden pórusán át érzem, hogy árad bennem ég felé a föld felomló mély dala.
5: Rosti Kálmán, Hebronban. Hova mátkán? Föl a hegyre, Szent Hebronban vár a néne, jó Erzsébet. Elkísérlek, s a kegyes pár septen nyomban föl a Bérci útra lépett. Merre mennek, fák s virágok meghajolnak, követi hű galambsereg. Fent madárkák üdvözölve mind dalolnak, lent köszöntik patakerek. Ott egy kislak, rejti erdős szír szelence, eresz alatt ül Erzsébet. Néni, szálem, drága Mirjam, mi szerencse, régóhajtom szende képed. Jó az Isten, hogy megáldott émalasztal, mond, s borul a szűznyakára. Így egyesül hervadó őszharasztal, szép viruló rózsaszára. Zakariás is előjön, ah, de néma, Szálemet csak hallgatón int, mert az Úrnak hinni nem mert nyelve béna. Őszfejével áldva bólint. Jaj, mi ez? Ím szívem alatt örömében fölszökött a gyönge gyermek. Érzi, Isten s anyja most jön éppen, s velük égi bőkegyelmek. Mond a néne, s húga nyelvén zeng az ének, az alázat, s hála hangján. Így dalok csak égi kerten kelhetnének, s nem a földnek puszta hantján. Magasztalja lelkem Urát, Jehováját, s vigad az üdv Istenében. Megtekinti alázatos szolgalányát, nevem boldog minden népen. Fölriad-e dalra Hebron csalogánya, ráfelel az angyalének, mintha volna új világnak harsonája, szívverése az igének. Szent, szabad lesz erre Krisztus úttörője, hull az ősi bűn bilincse, sejti, eljött a halál ős megölője, itt a váltság égi kincse. Béke s áldás szállt le Hebron paplakára, az öreg fa ágat hajtott. Drága szép szűz, térj be hozzám, gyermekedhez, hűszívemben vedd lakásod. Itt szerelmem trónusám majd főhelyed lesz, s te kegyeddel koronázod. Erzsébet rokonod szeretettel látogatád ma, s én vigadozva repes magzata szíve alatt. Engem is, ó szép szűz, fölüdítsen látogatásod, s áldja szívem mélyét, isteni drága fiad. Legyen erényes a szív, mint egykor volt Ama János, szent fiad üdvútján hírnöke, tiszta híve. S majd, ha bevégeztem nyomain jó pályafutásom, magnifikált légyen végdiadalmi szavam.

0: Szent Tamásra, a hitetlen apostolra, a töprengő és kétkedő emberre emlékezünk liturgikus ünnepén július 3-án. Egyike volt azoknak, akik akkor is hűségesen kitartottak mesterük mellett, amikor a nagy tömegek már kezdtek visszahúzódni, mert a nép vezetőinek ellenséges magatartása egyre nyilvánvalóbbá vált, s ebből következtetni lehetett arra, mi lesz Jézus sorsa. Tamás a többi apostolt felszólító szavaival, menjünk mi is, és halljunk meg vele együtt. János evangéliumában olvassuk a feltámadás utáni történetet is, mely szerint Tamás Jézus első megjelenése után, mikor nem volt a többi apostollal, így szólt, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapítom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. Az Úr következő megjelenésekor így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd kezemet, nyújtsd ki a kezedet, és érintsd meg oldalamat, ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás erre felkiáltott, én Uram, én Istenem. Jézus pedig így felelt, most már hiszel, Tamás, mert láttál engem, boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Egy legenda szerint a szűzanya mennybevitele közben bizonyságul a kételkedő Tamásnak visszaejtette az övét, melyet erekjeként a prátói dómban őriznek. Mindenható Istenünk, Szent Tamás apostol urának és Istenének vallotta fiadat. Segítsen minket az ő példája, hogy hitét követve mi is életet nyerjünk Jézus Krisztusban, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: A boldog Tamás. Egy nem volt ott, mikor a többiek ott voltak. Ő nem látta azt, amit mások láttak. Ő csak hallotta, hogy volt feltámadás, de a sírnál nem volt. Ez volt Tamás. Mikor Jézus Jeruzsálembe előbb megjelent, egy nem volt ott, nem látta, mi végbe ment. Mikor megmutatta kezét, oldalát. Aki hiányzott, ez volt Tamás. Mikor megjelent és köszönt, békesség néktek, s adjuk, lehelvén mondta, vegyetek szent lelket. Ezek örömmel mondták, úgy, ahogy hallották, annak, ki nem hitte. Ez volt Tamás. Csak miután látott, azután hitt, mikor érintette a mester sebeit, de azután boldogabb volt, mint más. Ez a boldog, ez volt Tamás.

0: Önök Szívhang című műsorunkat hallották önkénteseink szerkesztésében és előadásában. Isten áldja Önöket!
1: Hírpercek.
2: Háladó szentmisével zárta a tanévet június 23-án az Esztergom Budapesti Főegyházmegyek közoktatási intézményeinek közössége. Idén nyáron is folytatódik a térzene a Kossuth téren. Idén is megszervezték a keresztény orvosok találkozóját Szatmár Németiben. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Háladó szentmisével zárta a tanévet június 23-án az Esztergom Budapesti Főegyházmegye közoktatási intézményeinek közössége a Budapest-Újpest kertvárosi Szent István templomban. Az ünnepséget a Szent János apostol katolikus általános iskola és óvoda szervezte. A szentmise főcelebránsa idén is Gyetván Gábor, a Budapesti Katolikus Intézmény Fenntartó Központ főigazgatója volt, tájékoztatotta a Főegyházmegye Facebook oldala. Gyetván Gábor szerint a szülők nem pusztán azért választják a katolikus intézményeket, hogy gyermekük jó oktatásban részesüljön, hanem azért is, mert azt remélik, emberileg gazdagabbá, értékesebbé válik. A pedagógus feladata az ismeretek átadásán túl a jellem formálása is. A szentmise végén átadták a Szent Gellért és Knaus Nándor díjakat az arra érdemes kiemelkedő szolgálatot végző pedagógusoknak és munkatársaknak. A főváros egyik legszebb helyszínén, a Kossuth téren idén-nyáron ismét ingyenes szabadtéri koncertek várnak mindenkit június végétől egészen augusztus végéig. A tér zene egy évente visszatérő ingyenes koncertsorozat, amely a klasszikus zenétől a magyar népzenén és az operán át a Big Band hangzásig széles műfaj palettán kínál zenei élményt. A koncertek helyszíne önmagában is látványosság. A neogótikus országház előtt elterülő Kossuth tér Budapest egyik legimpozánsabb köztere, amely estére különleges hangulatot ölt, írta a budapest.hu. A sorozat első koncertje június 20-án szombaton este volt, melyen Szent Martin zeneszerző és szakszofon művész, valamint Füredi Nikoletta az Operett Színház művészének közös koncertjét lehetett meghallgatni. A többi előadásra pedig júliusban és augusztusban minden csütörtökön 17 órától kerül sor. 6. alkalommal szervezte meg a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye kórházpasztorációs irodája a keresztény orvosok találkozóját június 20-án Szatmár Németiben a Megmaradás házában. Az idei alkalom mottója, amely egyben az ígéret évének mottója is, a Veled vagyok. Bibliai idézet volt, amely végigkísérte az előadásokat és a közös gondolkodást. Az idei találkozó elején Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök köszöntötte a jelenlévőket, olvasható a Magyar Kurír hírei között. A találkozó fő előadója a szatmári születésű Balogh Márta nővér, a Nyolc Boldogság közösség tagja, posztulátor, főiskolai tanár, és az amerikai, ázsiai, óceániai provinciák provinciálisa volt. Az előadást követően a résztvevők plénumbeszélgetésen osztották meg gondolataikat, kérdéseiket és tapasztalataikat. A találkozó közös imával és püspöki áldással zárult.
1: Híreinket hallották.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk az Üllői Keresztelő Szent János templomból. A szertartást Virág József atya mutatja be.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, legtermészetesebb, hogy az első szó, Jó Isten segítségű hívása után a köszöntés, és ebből a köszöntés most egy tágabb értelemben szólal meg, hiszen nem csak a helyi gyülekezetet, az üllői katolikus közösséget, minket magunkat köszöntjük, találkozunk az úrasztalánál, ez a szent helyen, a mi templomunkban, amelyet keresztelő Szent János tiszteletére szenteltek, hanem a Mária Rádió közvetítése révén mindazokat köszöntjük, akik velünk vannak lelki közösségben, akik nem hallgatók pusztán, hanem akik együtt ünnepeljük szent áldozatot egy lelki közösségben. Az egyház egyetemességét így is megélhetjük, milyen csodálatos ajándék ez, ami számunkra fizika törvényei működnek, és a hang eljut, és legyenek szívek, akik befogadják a hívást, és együtt ünnepelhetjük Krisztus szent titkát. A következő gondolat pedig, hogy talán meglep, hogy nem 13. évközi vasárnapot említjük, és nem azt ünnepeljük, hanem hívom a testvéreket, hogy csatlakoznak a mi templom búcsú ünnepünkhöz. És azért is örülök ennek, mert úgy tapasztaltam, hogy hétközben, hogy háttérbe szorult ez a főünnep. Sodrottunk, munkák után iskolai vége volt. Úgyhogy mi ma keresztelő Szent János születésnek főünnepét vesszük, és erre hívjuk a testvéreket is. Tekintsünk rá az asszonyok szülöttei közül a csodálatos Jánosra, ahogy Jézus rámutat, és a mai napon újból nyissuk el szívünket, hogy az ő üzenetét meghalljuk, megszívleljük. Isten népéért, mindannyiunkért, közösségeinkért, egymásért ajánljuk a szent áldozatot, kéréseinket, szándékainkat így hozzuk magunkkal, egyesítsük Krisztus áldozatával, a mi felajánlásunkat, hogy ezt méltón tehessük, ezért kezdjük a szent misénket bűnbánattartással. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem. Kérem azért a boldogságos mindenkor szűk Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Úrunkhoz, Istenemhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

Volt egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról, hogy a népet előkészítse az Úrnak. Könyörögjünk. Istenünk, te azért támasztottad keresztelő Szent Jánost, hogy népét előkészítse Krisztus Urunk méltó fogadására. Add meg egyházadnak a lelki örömök ajándékát, s vezess mindnyájunkat az üdvösség és a béke útjára, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Amen.

olvasmány Izajás próféta könyvéből. Halljátok, szigetek, és figyeljetek, távoli népek! Az Úr hívott meg, mielőtt még megszülettem. Anyám méhétől fogva emlékezetében él nevem. Számat éles karthoz tette hasonlóvá. Kezének árnyékával oltalmazott engem. Olyanná tett, mint a kiválasztott nyíl és tegezébe rejtett engem, és ezt mondta: a szolgám vagy, Izrael, benned fogok megdicsőülni. De én azt gondoltam, hiába fáradoztam, haszontalanul tékozoltam erőmet. Ám igaz ügyem az Úr előtt van, és munkám Istenem előtt. És most ezt mondja az Úr,

Az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál apostol a pizidai Antiókiába érkezett, a zsinagógában szólásra emelkedett. Kezével csendet parancsolt, és beszélni kezdett. Isten Dávidot támasztotta királyul. Róla így nyilatkozott. Rátaláltam Dávidra, Izáj fiára, a szívem szerint való férfiúra. Ő majd teljesíti minden szándékomat. Ígéretéhez híven az ő utódai közül támasztotta Isten Izrael számára megváltót, Jézust. Az ő érkezése előtt János Izrael egész népének a bűnbánat kerességét hirdette. Amikor János befejezte küldetését, így szólt. Nem az vagyok, akinek engem hisztek. De íme itt jön már az, akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani. Férfiak testvérek, Ábrahám nemzetségének fiai, és ti istenfélők. Az üdvösség híre nekünk szól. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiú gyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A 8. napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atya nevéről Zakariásnak akarták hívni, de anya ellenezte. Nem, János legyen.

0: a neve. Azok megjegyezték, hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Érdeklődtek erre atyától, hogyan akarja őt nevezni. Atya írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá. János a neve. Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve. Szólni kezdett, és magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, s Judában meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta, mi lesz ebből a gyermekből, hiszen nyilván az Úr vele van. A gyermek pedig növekedett, lélekben erősödött, és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek, a Szent Mise kezdetén, de egy mentegetőzésképpen utaltam a 13. évközi vasárnapra, amelynek fohászét, könyörgéseit mi most mellőzzük, úgyhogy ha valaki csalódott lenne, akkor semmi akadálya. Nézzen utána, elmélik egy át a szentírási szakaszokat is, de ismétlem a szándékom, a meghívás pedig nagyon is komoly. Keresztelő Szent János alakja, akire Jézuson csodálatosan rámutat. Én úgy tapasztaltam, úgy éreztem, és ez fájó volt, hogy kicsit háttérbe szorult. Pedig azon ritka ünnepek közé tartozik, amely fő ünnep. És az az ünnep, amely oly személyre tekintünk, amely különleges meglep bennünket, hogy az ő születésnek ünnepe ilyen rangot kap, és amely rang jelez egy hívást mindannyiunk felé, hogy ünnep legyen a mi számunkra. Lehet ehhez képest a templomokban alig fordultunk meg hétközben. Úgyhogy akárhogy is, erre hívjuk mindenkit. A mai napon engedjétek, kedves testvérek, hogy János szándéka szerint a küldött beteljesítse azt, amire küldetett, és eljusson hozzánk az ő üzenete. Az első pedig, és ezt még nem ő mondja nekünk, hanem talán magunkból indulhatnánk ki, hiszen már is az evangéliumi szakasz erre volt kiélezve, János az ő neve, nem Zakariás, nem más, János az ő neve, mondja az atya, halljuk az édesanyja nevét, a név mögött a személyeket, közel állnak hozzánk, gyakran találkozunk velük. És így meg itt van a szándék, kimondja, Isten szándéka szerint ez az élet, amely megjelent közöttünk, bár már nem mertük remélni, íme itt van, az ő szándéka legyen az ő egész életében, minden tettében, egész mi voltában, az Isten küldötte, az Isten embere. És amikor majd Jézus rámutat és halljátok a szavakat, amelyeket kimond, akkor éppen ezért ne csodálkozzatok. Mert bár mindannyian nagyságra lettünk meghívva, az Istenben nagyokká lenni, ez az alázatosság kezdete. Bölcsesség kezdett az Úr félelme. Hát akkor kezdjük így bölcsen. Urunk, valóban semmiségek vagyunk. Jelentéktelen kis lények önmagában, de azért van egészséges öntudatunk, tisztában vagyunk a képességeinkkel, a talentumokkal, amiket ránk bíztál, de általad lehetünk nagyjá. És az igazi nagyság azt jelenti, amikor meghajolunk előtted, te emelsz föl bennünket. Nem a gőgösségünk emel föl, fennhéjázók leszünk, az órunkba beesik az eső, oly magasra emeljük, ez egy jó kép, nem? Hanem azt mondjuk, Urunk, te benned akarunk nagyokká lenni, és a te szereteted tegyen minket oda, ahová hivatásunk van. Együtt uralkodni veled. Erre tanít bennünket a karácsony. Ezt tette a mi Urunk is, értünk, levetve isteni mi voltát látszólag, magára öltött a mi emberi természetünket, olyan lett, mint mi a bűnt kivéve. Megosztotta velünk az életet, hogy aztán megismerve az ő szeretetét válaszoljunk arra, és beteljesít a földi hivatásunkat, küldetésünket, hozzáérkezzünk, benne találjuk meg a teljességet. És itt vagyunk mi, és ilyenkor jön, mint a katonai eskünél, meg mint az egyéb alkalmakkor, amikor fogadást teszek, például az olimpikonok, pont, jön a mi nevünk. Az én nevem és a te neved. A nevünk, a keresztnevünk, akik mi vagyunk. És ezen az első gondolat, amire szeretettel hívlak benneteket, kedves testvérek, az elmúlt napok szentjei. Engedjük, hogy üzenjenek számunkra, tanítsanak bennünket, engedjük közel magunkhoz őket. János ünnepe a hét elején volt. Tegnap szombaton Szent László királyt köszöntöttük. Mondhatnám, Isten éltesse, akik ő nevét viselik. Milyen csodálatos az ő jelensége, az ő személye, milyen fontos az ő üzenete. Lászlóra gondolok most. Ebben a furcsa világban, ebben a furcsa korban. A tiszta férfi eszme, a lovak király, milyen csodálatos ragyogó az ő alakja. Az ő élet szentsége, ereje, tartása. Mennyi üzenetet hordoz a mai emberre, a mai társadalom, a mi számunkra. Hagyjuk, hogy János is üzenjen nekünk. Engedjük, hogy az ünnep valóban ne csak ide cibáljuk, és megtartjuk ma, mert ez a mi ünnepünk, és meghívtam a rádió nyilvánosság előtt a testvéreket, mindannyiótokat, hogy együtt engedjük újból közel magunkhoz Jánost. Mi az ő üzenete? Kérdezzük meg újból. Úgy is megkérdezhetjük, Urunk Jézus, hogy tudtad ezt mondani, hogy a legnagyobb az asszonyok szülöttei közül? És miközben ezen gondolkodtam, nem véletlen, de Ágoston napja is közel, gondoltam, újra kellene olvasni Szent Ágoston vallomásait. És az első könyv első sorai között mit találtam? A kulcsmondat szinte, ez lesz Ágoston üzenete, mindjárt idézem is. De még mielőtt Ágoston szavát kimondanám, és a többieket is szóra bírnánk, nézzük a nem negyediket, hanem talán a legfontosabbat. Mindezt Mária közösségében éljük meg. Mert ahogy együtt imádkozott az apostolokkal, az apostoli közösségben együtt tanították egymást, együtt kérték egymás számára a szent lelket, hogy az élet szentséget, a jó példát, az igazi tanítást fölismerjék és meg tudják élni. Itt üzen tehát számunkra Szűzanya, kérdezzük meg ezt is. A héten tehát kezembe vettem a vallomásokat, Szent Ágoston alapművét, amit gondolom mindenki olvasott már. És az első fejezet közepe felé te ébresztett fel bennünk magasztalásod örömét, mert magadért teremtettél bennünket, és nyugtalan a szívünk, meg még meg nem nyugszik benned. Nyugtalan a mi szívünk, míg meg nem nyugszik benned. Kedves testvérek, Ágoston élettörténetét, nem őt ünnepeljük, tudom jól, egy picit is fölidézzük egy pillanatra, akkor ez egy valóban egy nyugtalan élet volt. A keresés, évei, a legmélyebb gödrök, erkölcsi, bármilyen értelemben, és a legmagasabb kegyelmi pillanatok, a kegyelem doktora, hát íme ezt mondja, az ő imádságos vallomásában ezt mondja, Úrunk Istenünk, te ébresztett föl bennünk a magasztalás örömét, mert magadnak teremtettél bennünket, és nyugtalan a szívünk, még meg nem nyugszik benned. Emellett látjuk Lászlót, és nem látjuk nyugtalannak. Látjuk Jánost, a puszta emberét, aki az első pillanattól kezdve a lélek erejében van. Jel, akit már nem vártak, mert nem mertek remélni, hogy lesz, íme lett. Azzá lett, amivé Isten teremtette. Egy teljes közösségben éli Istenben az ő életét, és amikor megszólal az a kevés szó, amit kimond, hiteles. Az ő tette, jelenléte egész mi volt a hiteles és erős. Az, ami nem nyugtalankodik, mert az Istenben él. Fölismeri a bárányt, fölismeri a jelentőségét. Nem kacsint oda, Jézus, tudod, unokatesók vagyunk. Nem. Fölismeri a világ váltságát, és rámutat. És üzeni számunkra, az ágostoni mondat után jön a következő, nekem kisebbednem kell, neki pedig növekednie. Kedves testvérek, kedves ülőiek, kedves hallgatók, akik együtt vagyunk, testvérek, vajon halljuk-e az ő üzenetüket, szavukat? Vagy pedig egy embert látunk, egy nevet kírva a templom kapujára, keresztelő Szent Jánosnak ajánlott templom, az a tiszteletére szentelt hely, áldozati hely, vagy pedig közösségben vagyunk-e vele, nem csak az ülőiek, hanem mindannyian, hogy napról napra taníthasson bennünket és szólhasson hozzánk. Olyan világban élünk, amely megszállottan keresi a legnagyobbakat. Sikerben, vagyonban, követők számában, kattintásokban. Ki a legnagyobb, ki a legsikeresebb, kinek vannak a legjobb mutatói. De vajon a mai ünnepen megkérdezzük-e, hogy de ki a legnagyobb Isten mérlegén? Ma, amikor templomunk védőszentjét és születésnapját ünnepeljük, akkor maga Jézus, az Úr Krisztus ad nekünk választ. Ő nem egy uralkodóra vagy hadvezérre mutat, hanem a pusztaság prófétájára. Testvérek, mondjuk ki újból hangosan, Jézus mutat rá, mutat vissza, ő rá, aki azt mondta, íme az Isten báránya, mert a lélek által fölismerte, rámutat Jánosra, az asszonyok szülöttei közül, a próféták között, ő a legnagyobb. Kérdezzük meg magunktól, hogy miért tartja Jézus a legnagyobbnak Jánost. Mondhatjuk azt, hogy mert ő ott van a határvonalon, mint egy csúcspont, hiszen látjuk, hogy János éppen ott áll, csöndesen, egyértelműen helyt áll az Ó és az Új Szövetség fordulópontján. Valóban ő az utolsó és a legnagyobb próféta, mert a többiektől eltérően, akik messziről jövendőltek a Messiásról, János rámutatott, egész lényével mutatta meg nekünk az Isten bárányát, az életének, a vérének az odaadásával is. Kimondja a szót, az Isten báránya, és a prófétai küldetése közvetlenül így előkészíti az üdvözítő útját. Mit tanulunk Jánostól ebben a mai korban, amely könnyen összeomlik? Az ember, aki könnyen föladhatja, jó kifogásaink vannak, ezer magyarázkodásunk a nehézségekre, a komoly fájdalmakra, az áldozatos odaadásra. János azt mondja nekünk, én nem széltől lengetett nád szál akarok lenni, hanem egész lényemben, aki vagyok, megélni az igazság melletti odaadást, kiállást. Gondolkodjunk azon, testvérek, mit jelent, hogy a mennyek országában a legkisebb is mégis nagyobb, mint János. Nem ellentmondás ez? Paradox. János a küszöbön áll, mi pedig már Krisztus föltámadása után egy kegyelmi korszakban gondolunk rá, akik olyan, természetesen csak tréfásan mondom, olyan szerencsések, mint mi itt ülön, hogy látjuk az oltárképre tekintünk az ő alakját, és ha belépünk a templomba, mint egy leköszön nekünk. Ide kacsint a Jordán folyó mellől. Igen, azt látjuk, hogy a küszöbön áll, mi pedig már a teljességben tudunk mindent szemlélni. A lélek kiáradás óta mi már másképp látjuk a mi helyzetünket. A keresztség által az Isten gyermekség teljességét nyertük el. János tehát úgy mondott ki mindent, hogy ő még a másik oldalon áll fél lábbal. Ő még nem kapja meg a lélek teljességét, és mégis azt halljuk, ellentmondás, hogy magában a lélekben él. Kicsinség és nagyság, az ő szerepe milyen csodálatosan ime egybe cseng. Kérdezzük meg azt is magunktól, János üzenete és útmutatása mi a mai ember számára, 21. század embere számára, hogy miért tekintünk rá ma is tisztelettel, mit mutat nekünk a mai nap keresztényeinek. János úgy látjuk, mint iránytű, Krisztusra mutat és nem önmagára. Az üzenet pedig nyilván ez, János kortársai azt hitték, hogy ő a Messiás, de tisztázta, nem én vagyok. Kedves testvérek, az előbb hallottuk az apai szót, a némaságban a szót, a szándékot, János a neve. Ezt kimondja az asszony is, ti ne találgassatok, hogy kicsoda ő, János az ő neve. Ő a János. Nem én vagyok, akit vártok, én az vagyok, aki nem vagyok méltó, hogy a sarusziát megoldjam, hanem rámutatok, és az enyémet ő hozzá terelgetem. Ha én megrövidülök egy fejjel, akkor őt kövessétek. János tehát iránytű. Krisztusra mutatni, és nem önmagunkra. Nem elég program ez mindannyiunk számára önmagában. De vegyük a következőt. A szent alázat forradalma. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem. Ez az igazi alázat. Úgy kisebbedni, hogy Krisztus legyen nagyobbá, és majd ő tegyen nagyjá engem is. És hogy mit fog nekem készíteni? A mindenséget. Ott leszünk, ahol ő, az ő életét éljük. A teljességre hív bennünket. Benne és általa legyünk nagyjá. És ne a világ miatt, aki képes dicsőíteni, hajbókolni, hazudni, hanem Isten által. Juthat eszünkbe egy másik szentünk tallomásra, Szent Ferenc, az ember annyit ér, amennyit az Isten szemében ér. A harmadik üzenet pedig a megalkuvás nélküli igazság. Kedves testvérek, ha tudnék piros felkiáltóját rajzolni a levegőbe, ez a rádióban úgyse látszik, ülőjek pedig pirosat nem látnak. Éppen ez lenne. Megalkuvás nélküli igazság a mai világban. Pilátus megkérdezte, mi az igazság? Hát legalább tisztességes volt. A kérdéssel a legjobbhoz fordult. Vagy megmerjük-e kérdezni ebben a mai világban, amikor körül merjük nézni, körbeforgatjuk a fejünket, egy nagyot pördülünk, aztán megszédülünk. Mi az igazság ebben a sok beszédben, sok alakoskodásban, hamisságban, ígérgetésben? János hív bennünket, hogy ébredjünk fel a langyosságból. János a pusztába kiáltott, hidakat épít Isten és ember közé, bűnbánat kerességét hirdeti, a híd, amely elvezet bennünket, hogy megismerjük valóban, hogy fölismerjük az Istent. Kedves testvérek, kicsit komolyabb, fajsúlyosabb szavakkal mondhatnánk azt is, hogy ma a relativizmus korában élünk, ahol nincsenek fix pontok. János arra hívja fel a mi közösségünket is, mindannyiunkat, hogy merjünk hiteles, radikális keresztény életet élni, hogy ne olvadjunk bele a világ langyosságába. És az utolsó, talán a negyedik pont, nem felejtettük el az előző hármat sem, tegyünk még egyet hozzá, hogy a születés öröme, mint missziós jel. Az egyház közössége János születését ünnepli, most nem a halálát, a megdicsőlés reménységében, a földi élet után a hazaérkezést, hanem a születést, hiszen meddő reménytelenség közepette jön az Isten újja, az Isten szándéka, hogy életet fakaszt mindenhol. Kedves testvérek, merjük hinni, hogy a reménységet föl nem adva, éppen ezt kérhetjük, Urunk, éríts meg bennünket. Csak egy szóval mond, és meggyógyul a mi lelkünk, csak egy szóval mond, és élet fakadt közöttünk, ebben a lelki pusztaságban, kiaszott, szétszáradt és szikkadt vidéken, a lelkek között életet teremts és adj nekünk. Mi is arra vagyunk hivatva, mint egyház közösség, hogy a lelki szárasság idejében az újrakezdés reményét, az élet örömét hirdessük. Kedves testvérek, egy személyes, nem vallomás, inkább érdekesség, de én nem tudom ezt véletlennek venni. A héten többen is Szenekát idézték nekem. Szenekát. Ezért ez nem gyakori, nem? Csak úgy hirtelen találkozunk valaki, és azt mondja, te olyan szép idézetet hallottam Szenekától, te hogy vagy ezzel? Mondom, én ma még nem hallottam tőle semmit, de a héten már nem először, és ez már 3-4 alkalommal előfordult. 3-4 alkalommal Szeneka idézettel találkoztam, és ugyanaz volt, úgyhogy komolyan vettem a helyzetet és a jelet, és elhoztam magammal. Vajon illik-e ide, vagy csak az én kis egyéni meglátásom, vagy ide akartam erőltetni valami miatt ezt a mondatot? Szeneka ezt mondta, semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart. Semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart. Fölemlegettük a boldogságos szűzanyát, a hippói püspököt Ágostont, fölemlegettük Szent László királyt, fölemlegettük keresztelő Jánosunkat. Hát ők mind-mind szél, és legfősképpen elsőként a Szent Lélek, ahol ott fú, ahogy akar, mind így látjuk. Bizony ezért van ez a szél, ez a kegyelmi áradás, ezek az üzenetek tőlük, nekünk, mert szükségünk van rá. Mert tudjuk, hogy milyen kikötőbe tartunk, de sokszor meghányad bennünket a hullám, a vihar, a világ összezavar, megszédít bennünket, és elfelejtjük, hogy a mi hazánk a mennyben van, hogy oda tartunk, és hogy oda kell nekünk révbe érnünk. Reménységben megmaradni a hajón, egymást megtartani, grabancát, megragadni a másiknak, karjámnál fogva visszahúzni, közösségben maradni, és előre evezni, néha dobálódva hullámokon, de megmaradni addig, amíg minden be nem teljesedik. Semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart. Köszönjük nekik, Jánosnak, a többieknek, az üzenetet, a tanítást és az útirányt annak, aki észak, kelet, dél, nyugat felé fordulva önmagát mutatja nekünk, a mindenség Urának, a mi Krisztusunknak. Az ő szeretetében tökéletesedjünk mindannyian, benne legyen a mi teljességünk, örömünk, üdvösségünk. Valljuk meg reménységgel, kedves testvérek, azt, amit még csak kimondunk szavakkal, de amelynek teljessége lesz a mi jutalmunk, Istent meglátni, amint van, benne való élet teljességét elnyerni, élvezni. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlanak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten eszközött fiában, aki az Atyától született az idő kezdetében, Isten az Istentől, világosság, világosságtól, valóságos Isten, a valóságos Istentől, született nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és Isten által. Kedves testvéreim, keresztelő Szent János születését ünnepelve, kérjük mennyei atyánktól, hogy Krisztus előhírnekének tanítására mindig figyelmesek legyünk, az ő szavát, üzenetét meghalljuk, hogy példáját kövessük. Erre a szándékra is hozzuk magunkkal kéréseinket, egyéni szándékainkat is hozzuk magunkkal, abban a biztos reményben, hogy a mi Úrunk meghallgat minket János közben járására.
2: Adorunk, hogy híveid igaz hittel és bűnbánó lélekkel járják azt az utat, amelyre keresztelő Szent János is buzdította a népet. Hallgass meg, Urunk! Támasz buzgó és bátor ige hirdetőket, hogy szavuk nyomán a nemzetek felismerjék Jézusban az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Hallgass meg, Urunk!
3: Hallgass meg minket! Ne engedd, hogy széltől lengetett nátszál módjára eltérjünk az igazságtól, vagy a kényelmes élet kedvéért elhanyagoljuk önmagunk fegyelmezését. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Tégy minket alázatossá, hogy ne a magunk dicsőségét hajhásszuk, hanem Krisztusról, az Isten fiáról tegyünk tanúságot a világba. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy szavainkkal és jó példáinkkal Krisztushoz vezessük embertársainkat, ahogyan keresztelő János is Krisztushoz küldte az ő tanítványait. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Istenünk, te az idők teljességében keresztelő Szent János által utat készítettél nekünk Szent Fiadhoz, s Fiad által magadhoz, attól, hogy mindig az evangélium útján járjunk, és embertársainkat is elvezessük te hozzád. Ezt kérjük Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedbe az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyházára.
0: Mindenható Istenünk, oltárodat adományainkkal halmozzuk el, hogy méltóképpen ünnepeljük keresztelő Szent János születését, aki a világ üdvözítőjéről megjövendölte, hogy hamarosan eljön, és rá is mutatott, amikor eljött Urunk Jézus Krisztus, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Az ő előhírnökében, Szent Jánosban fölségedet dicsérjük, kinek az asszonyok szülöttei között szent küldetést szántál. Már anyja méhében repesve fogadta a megváltót, és születésével sokaknak örömet szerzett, és a próféták közül ő volt az egyetlen, aki megmutatta az üdvözítőt, a bárányt. Majd megkeresztelte a keresztség szerzőjét, hogy a kegyelem forrása váljék a vízből, és méltó lett arra is, hogy kiomló vérével tanúságot tegyen Krisztusról. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük és

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: feltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Zsolt püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, keresztelő Szent Jánossal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké.
1: Amen.
0: Lélek örömében, mint közösség válaszoljunk az Úr hívására, a szavakat, amelyeket nekünk adott, mint imádság mondjuk ki. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
2: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is ne bocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe,
0: szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét.
2: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség.
0: Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a
0: engesztelődjünk is szívből egymással,
2: legyen békesség köztünk minden.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram,
0: nem vagyok méltó,
1: hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meg.

Krisztus szenvedése, erősíts meg engem. Úgyes Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeimben rejtsd engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőle. A gonosz ellenségtől oltalmazd engem. Halálom óráján hívjen engem. És nyugtass el magadhoz engem, hogy szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen.

0: Könyörögjünk. Mennyei Atyánk, megerősödtünk fiadnak, az Isten bárányának lapumáján, hadd, hogy egyházat keresztelő Szent János születését ünnepelve új örömre keljen, és Krisztusban felismerje újjászületésnek szerzőjét, akinek érkezését a keresztelő előre hirdette, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Kedves testvérek, örömmel annak a tudatában, hogy jó a közösséget megélni, örömmel fogadtuk a lehetőséget, a hívást Mária Rádió részéről, hogy a Szentmisét együtt ünnepeljük. Nagyon szépen köszönöm a technikusok segítségét. Szoktam mondani, hogy ha hallható volt bármi is, akkor ezt részben nekik köszönhet. Ugyanakkor a rádiónak nyilván alapvető lényeges tulajdonsága, hogy a hallgató közösség tartja fenn és érteti, úgyhogy mindazoknak köszönjük a támogatását, akik ezt lehetővé tették. Köszönjük szépen a szolgálatukat. Hasonlóképpen a keresztelő Szent János kórus szolgálatát is szoktam trépálkozni, de ezt mindig komolyan is mondom, hogy biztos a Dekka cég emberi áruhában vagy az oszlopok mögött rejtett mikrofonokkal veszik fel a hanganyagot, hogy aztán kalózlemezeken sokszorosítsák. Ha látunk a fekete piacon ilyen felvételeket, akkor büszkén vegyünk belőle egy példányt. A befejező áldás pedig az ünnepről szól, legyen sok kegyelem forrása, éltessen bennünket és vezessen. Keresztelő János példáját kövessük a mindennapokban, az Úr hűségében megmaradjunk, és őt tanúsítsuk, amerre járunk. Ezt fogadjátok, testvérek, az Úr legyen veletek.
1: És a
0: a mi reményünk, a mi Istenünk, ő a mennek és földnek ura, akit a templom búcsújának ünnepén most egybegyűjtött bennünket, és őt kérjük, hogy árassza ránk bőséges áldását a mennyből. Ő adja meg nektek, hogy ti is az ő templomai és a Szentlélek hajlékai legyetek, mert úgy akarta, hogy szétszórodott gyermekei egyszülött fiában forjanak egyé. Engedje, hogy a megtisztult szív örömével hordozzátok a bennetek lakó Istent, és örökségül elnyerjétek az összes szentekkel együtt a mennyei boldogságot. Így áldjon meg bennünket, benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A szentmise véget ért, járjatok békével.
1: Isten esedetnek éljük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyi sereget vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelket vezére körül járnak a világban. Isten,

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Hírpercek.
2: Az eukarisztia nem csupán az élet kenyere, hanem az én életem kenyere. Udvari Györgyések előadásával kezdődött az idei balakat. Éjféli szentmise a mámai romtemplomban, ahol a csendben újra megszülethetett a csoda. A csend akkor válik békévé, amikor Krisztus jelen van benne, Udvari György érsekatya előadása a református egyházi napokon. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Én vagyok az élet kenyere, ezzel a gondolattal vette kezdetét az idei balakat Balaton Fűzfőn, ahol a nulladik nap vendége dr. Udvardi György veszprémi érsek volt. Életem kenyere című előadásában az eukarisztia legmélyebb titkáról beszélt. Krisztus nem csupán kenyeret ad nekünk, hanem önmagát ajándékozza, hogy életünk tápláléka, erőforrása és reménye legyen. A főpásztor arra hívta a jelenlévőket, hogy az oltári szentségben ne csupán egy vallási szertartást lássanak, hanem azt a személyes találkozást, amely átformálja az ember életét, közösséget teremt és erőt ad a mindennapok kihívásaihoz. Előadása végén arra bátorította a jelenlévőket, hogy ne csupán a balakat napjai alatt keressék Krisztus közelségét, hanem a hétköznapokban is rendszeresen időzzenek az eukarisztia előtt, mert abból a találkozásból születik meg a valódi öröm és a kitartás. A balakat egyik legkülönlegesebb pillanata idén is a mámai árpádkori romtemplomban bemutatott éjféli szentmise volt. Laposan Norbert plébános a fiatalokért ajánlotta fel a szentmisét, Lóci Tamás, az egri érseki papnevelő intézet spirituálisa pedig arra hívta fel a figyelmet, Isten ma is csodát akar tenni az életünkben, csak helyet kell adnunk neki. Szent László király ünnepén arra kaptunk bátorítást, hogy a valódi hősiesség, hanem a hétköznapok hűségében születik. Ahogy a romtemplom évszázadok múltán is újra megtelt élettel, úgy Isten a mi életünk romjai között is képes újat teremteni. Tamás atya személyes példákkal is érzékeltette, hogy a csodák ma is köztünk történnek. A mámai romtemplom csendjében ismét bebizonyosodott, ahol helyet készítünk Istennek, ott a legöregebb kövek közt is új élet fakadhat. Június 26-28 között Veszprém adott otthont a 11. református egyházi napoknak, amelynek idei jelmondata Márk evangéliumából szólt, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. A háromnapos találkozó lelki programjainak egyik kiemelkedő eseménye volt dr. Udvardi György veszprémi érsek előadása, amelyet Steinbach József református püspök meghívására tartott a Veszprémi Petőfi Színházban. Az előadás egyik legmélyebb gondolata az volt, hogy a valódi csend nem magányt jelent, hanem kapcsolatot. Ha az ember egyedül akar úrrá lenni élete viharában, a csend könnyen félelemmé válhat. Jézus mindig előbb szól, mint ahogyan a káosz megjelenik, és a csend akkor válik békévé, amikor Krisztus van jelent benne. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Áldott vasárnapot kívánok!
1: Híreinket hallották.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Itt van velem a stúdióban Gáver András, az Eukariszt Együttesnek egy frontembere és dicsőítésvezető.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen. András, dicsőítősziget. Mondja róla mindent, mit kell róla tudni.
4: 5. alkalommal rendezzük meg és hirdetjük meg a dicsőítősziget, rendkívül jó és közismert előadókkal, megismeretlen előadókkal is. 5. alkalom, és már talán hozzá is szoktunk, hogyha indul a nyár, és vége a tanítási időnek, akkor a vakáció az a laudációval indul, vagyis Istennek a dicséretével, erre próbáltam így viccesen utalni. És hát igen, idén is, június 28-án, zárójelben mondom, június 27-én délután 5 órától már elindul a 24 órás dicsőítés, az ország mindenfeléről érkező csapatával, kórusával, dicsőítő csoportjával. De hogy június 28-án, a fő napon, reggel 9 órától már nekirugaszkodunk ennek a napnak, és hát mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, családosokat, egyedülállókat, idősebbeket is, mert arra is van lehetőség, hogy valaki csak úgy letottyanjon ott a székbe, és hallgassa azokat az előadókat, akik hát azt gondolom, hogy nagyon szép muzsikát, zenét fognak hozni, és mindenki Isten dicsőségéért, Isten dicsőségére cselekszik majd, és adja a művészetét és a muzsikáját. Megkérdezte tőlem az egyik katolikus lap, hogy nem tudom, hogy szabad-e kimondani a nevét.
5: Szabad.
4: A Magyar Kurír készített velem egy interjút, és hát ott mondtam el, hogy tényleg itt mindenki boldog, a Dicsőítő szigeten mindenki boldog. És ez a boldogság, ez abból fakad, hogy itt se a zene, se az együttlét nem arról szól, hogy mi boldogság pótlékokkal szeretnénk kitömni a szívünknek azt a részét, amely egyedül Istennek fenntartott hely, hanem magát, Istent hívjuk meg az életünkbe, és vele töltünk egy egész napot, és ezért ez a boldogság, ez teljes. Itt szeretik egymást az emberek, vannak különböző felekezetből érkezett keresztények is, de lesz szentmise, vasárnapi szentmise lesz 11 órakor, Marton Zsolt Váci megyés püspök atya elfogadta a felkérésünket, és ő mutatja be ezt a szentmisét, de ezzel párhuzamosan Isten tisztelet is lesz azoknak, akik nem...
5: Nem tudom, hogy elhangzott-e már a hely. Helyszín,
4: és a Sziget-Monostor.
5: Sziget-Monostor. Esetleg valaki a Margit szigetre megy, akkor nem talál meg titeket szerintem.
4: Hát erősebben kéne keresni. De hogy a Sziget-Monostoron, hát ez végül is Budapest szinte. Tehát Budapestnek az északi része. A megközelítés szempontjából pedig azért már nem annyira. Úgyhogy legalább így Dunakeszig, vagy Szentendre magasságáig azért el kell jönnünk a Dunak egyik vagy másik oldalán, és kompokkal lehet eljutni Sziget-Monostorra, és ott pedig a Szent Háromság templomhoz kell érkezni. A plébániának van egy gyönyörű és szép, nagy, árnyas kertje, és ebben a kertben áll az a színpad, ahol fellépnek az idei, hát mondhatom úgy, hogy jubileumi

0: csinálni, és meghívnak mindenkit arra, hogy ne csak hallgassa őket, hanem álljon föl, és perduljon táncra. És hát őket követik majd a különböző zenekarok, a Jópásztor együttes, az Emberfia zenekar, saját gyerekeink összeálltak egy zenekarra, és meghívják a kortársaikat. Olyan jó látni, hogy ez a zenei dicsőítő mozgalom, ez él tovább, és hogy ez nem halt meg, és hogy vannak folytatói ennek. Úgyhogy hát nagyon készültek ők, az Emberfia és az ő barátaik. Aztán eljönnek a Fóris család tagjai, apa, anya, meg a lányok, kristálytiszta hangon fogunk olyan énekeket énekelni velük, amely tényleg a szívünket Jézushoz emeli, és utána most hirtelen, ja, mi is vagyunk, az Eukari zenekar, majd pedig a Sort ezen a napon a Show együttes zárja. Fodor Tamás, jó barátom, ő elhunyt tragikus hirtelenséggel évekkel ezelőtt, és a zenekar, amelyet a testvérével vitt, Danival, úgy gondolta, hogy azt az örökséget tovább viszik, amit ők közösen kezdtek el annak idején. És hát most első alkalommal hallhatjuk majd őket, így a visszatérésük elején, a Dicsőítő szigeten nagyon készülnek rá, és hát azt is elmondhatom, hogy a különböző zenei megosztó helyeken már fönn van az a lemez, amit annak idején ők megjelentettek, a Soha se félj című, és ez a dal is lesz, ez is elhangzik, meg sok más, meg azóta írtak már új énekeket is, aki szereti ezt a fajta muzsikát, én nagyon szeretem, azért is hívtam őket. Annak érdemes eljönnie, és hát egészen ott maradnia így. Hát nagyjából a program az ilyen este 7:30 környékén fejeződik.
1: Ha jönnek hozzátok ilyen fellépők, akik ilyen vendégfellépők, ők saját zenekart, vagy saját hangszerelést szoktak hozni, vagy a ti hangszerelésetek szokott ilyenkor lenni?
0: Mi mindenkinek szabad kezet adunk a dalválasztásban is, és a hangszerelésben is. Tehát ők a saját muzsikájukkal érkeznek ide. Ettől színes ez az alkalom, és ezért képes hidat képezni a nem direkten Istent dicsőítő előadók és muzsika, meg a szándékosan és kimondottan Isten dicsőítésére létrejött zenei darabok között, meg előadók között. Hiszen mindenki az örök szépből merít. Isten ennek az örök szépségnek a forrása, mondjuk mi. És ők lehet, hogy nem mondják ki, akik valami szépet próbálnak tolmácsolni ebből az örök szépből. Lehet, hogy nem mondják ki, hogy ennek a forrása Isten. Mégis öntudatlanul, vagy nem kimondottan, mégiscsak őt dicsőítik. Úgyhogy ez egy nagyon nagy... Hát mondhatom azt, hogy ez egy sziget, de nem azért sziget, mert gettó, vagy nem is tudom milyen szót használjak, mert kizár mindenkit, hanem azért sziget, mert meghív. És akik itt vannak, azok szeretik egymást. Akik itt vannak, azok egy cél miatt jöttek el. Úgyhogy ezért hívunk mindenkit. Az idei fesztiválnak a címe az, hogy van egy hely. Ez utal már az előbb említett gondolatra, hogy a szívünkben ott van az a hely, ami egyedül Istennek fenntartott.
1: Az imádságnak van többféle változata, van dicsőítés, van hálaadás, van kérő imádság. Itt a szigeten gondolom nem csak dicsőítő dalok hangzanak el, hanem hálaadó dalok is, a jó Isten felé esetleg kérő dalok, mert a jó Istentől azért szoktunk azért kérni is, és a dicsőítés szerintem az nagyon-nagyon fontos. De hogy állsz hozzá?
0: Egy barátom azt mondta, hogy András, te egy fanatikus dicsőítő vagy, és abból is azt hozott ki, hogy mindebből kihozod azt, hogy az is dicsőítés, és Istennek a dicsőítése. És be kell, hogy valljam, így is van. Mert most csak nézzük meg, hogy a kérő imáink, amikor mi kérünk valamit Istentől, hát az is valahol azon a bizalmon alapul, hogy Isten ezt megadja nekünk, és ő képes megadni nekünk. Tehát tulajdonképpen mi a teljes bizalom,

0: önmagunkat belévetjük. Én a dicsőítés lényegét úgy szoktam megfogalmazni, hogy az nem más, mint hogy mi a saját akaratunk helyére beengedjük Istennek a tervét és akaratát. Jézus azt mondta, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, azt megadom nektek. Most ez a bármit, hát én egy fiat csinkvecsentót szeretnék kérni. Na most miért nevetsz, tényleg ezt szeretném kérni. Nagyon szeretem a fiat csinkvecsentót, akár egy régebbi verziót is. Nincs rá esélyem, hogy megvásároljam így a családunknak a fenntartása mellett, de hogy valahol ez a vágy, ez így bennem van. Régóta. De ezt úgy, Jézus ismeri, az atya ismeri ezt az én vágyamat.
1: Azért Jézus az apostoloknak mondta ezt főleg, hogy bármit kérhettek, és megadom nektek, de az apostolokról nem tudom, hogy kértek volna új szekeret, vagy új lovat esetleg.
0: Nem, nagyon fontos az, hogy ezt a Jézus kérést a teljes egészében értelmezzük, bármit kérhettek az atyától az én nevemben. És mit jelent Jézusban lenni? Jézusban lenni az azt jelenti, hogy azt szeretném, hogy én ugyanúgy gondolkodjan, ugyanaz az érzület legyen én bennem, mint ami Jézusban van is volt. És ha ez így van, és én Jézustól tanulom a kérésnek a módját, akkor nem fogok tudni rosszul kérni. Jézus pedig azt mondta, hogy az ő eledele, tehát amit ő meghamizik, amiből az ő élete van, az az, hogy ő a mennyei atya akaratát teljesíti. Júj! És akkor mitől tudjuk, vagy hogyan tudjuk eldönteni, hogy mi a mennyei atya akarata? Hát ezt oda kell menni a mi édesanyánkhoz, Máriához, aki folyamatosan ugyanezt tette. Ugyanígy kereste a mennyei atya akaratát, és egyesült ezzel az akarattal, és teljesen átadta magát neki. Hogy kérdezte múltkor valaki tőlem, egy tanárnő, hogy hogyan lehet felfedezni, hogy ez az Isten akarata, vagy az az Isten akarata. És azt mondtam, hogy ha döntesz, és Isten akaratát úgy lehet ebben felfedezni, hogy utána egy olyan és egy teljes, tökéletes békesség lesz benned, egy olyan béke, amit senki nem tud elvenni. És még hogyha üldöznek is, még hogyha kívülről nézve egy szerencsétlen pozícióban vagy, ez a béke, ez akkor is eltölt, mert tudod, hogy Istennel vagy. Úgyhogy ezt tudom, meg ezt látom, ez egy gyakorlat, egész életünkön keresztül tart, hogy a szívünkben egyeztessük a történéseket, amik az életünkben történnek, mint ahogy Mária is egyeztette a szívében.
1: Biztos már neked is volt olyan élményed, hogy valamit kértél a jó Istentől, és nem adta meg. De ezt hogyan éled meg, hogy ilyenkor keresed nagyon a miértjét, hogy miért nem adja meg, vagy csak belenyugszol, hogy Istenem.
0: Most mindenféle politikai felhangtól mentesen, hogyha belegondolunk abba, hogy ugye itt voltak a választások, és akkor mindenki szavazott valahova. Most ezt nem firtatom, hogy ki hova. De lettek aztán győztesek, meg lettek aztán nem győztesek. Hogy akkor ez most hogy van? El tudom képzelni, hogy sokan imádkoztak is a választási eredményekért. Na most akkor ez hogy van? Akkor mondjuk egy vesztes pozícióba került személy, mondjuk azt gondolja ezek után, hogy Isten nem hallgatott meg. Sokszor idejük adunk ki, így emberileg. De Isten ennél sokkal hatalmasabb, és csak úgy tudjuk ezeket a helyzeteket is megérteni Istenben, hogyha ha már van egy élő kapcsolatunk vele, és akkor megértjük azt, hogy ez egy most egy szituáció, egy történés. Szerencsés? Nem gondoljuk annak. Vagy más valaki? Szerencsés? Jó, igen, ez a legszerencsésebb, végre nem tudom, mi lesz. Tehát nem politizálásból mondom. Oké, hogyha ezt így odaadjuk Istennek, akkor Isten ebből az akármilyen szituációból, akár pozitív, akár negatív, megmutatja, hogy én most is veled vagyok. Én most is szeretlek. Most csak elmondok egy példát. Amikor annak idején én elkezdtem az egyetemet, Pilis Csabán, akkor tandíjat kellett fizetnem. És Olaszországban előtte kint voltam, és Istennek a gondviselését tapasztaltam meg sok tekintetben, akkor erősödött meg, nagyon, nagyon élő hittel tértem haza Olaszországból, azt gondolom az első puszikat megkaptam Istentől, így a szívemre csókolta. És akkor hazahoztam egy bizonyos summát, éppen akkor összeget, amekkora összegbe került nekem a tandíj az egyetemen. És oké, az első évet el tudtam végezni, de mi lesz a másodikkal? És ott álltam, toporogtam, hogy most mit csinálják, nyári munka, ez az amaz, már dicsőítéseket vittünk, már működött a testvérek együttese abban az időben. Most akkor ez hogyan lesz? És képzeld el, hogy kormányváltás volt éppen akkor, és eltörölték a tandíjat. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy nem ezektől a dolgoktól függünk. Nekünk a függő viszonyt Istennel kell kialakítanunk, hogy nekünk csak az számít, amit ő ad, ahogyan ő szeret. És hát ő, higgyük el, és el kell, hogy ez a mi elfogadásunkon múlik, hogy én elfogadom, hogy az a szeretet terv, ami az atyának az eredeti terve, az ő igazsága, ami életünkre nézve, hogy az megvalósuljon, hogy az megtörténjen, ez a dicsőítés. És hát beszéltem nemrég, valakivel mondta ugyanezt, hogy jaj, ő kiveri a víz ettől a szótól, hogy dicsőítés. Mert mindenki arra gondol, hogy muzsikálunk, hogy ez a dicsőítés. Ha valaki szélesebb körben gondolkodik, akkor mindenféle muzsikára kiterjeszti ezt a szót, dicsőítés. De nem, a dicsőítés az egy belső lelki attitűd, egy döntés, hogy mennyei atya, legyen úgy, ahogy te akarod. Vagy Máriának a szavaival, legyen nekem a te igéd szerint. Vagy a mi atyánk szavaival, legyen meg a te akaratod. Ez a dicsőítésnek a lényege. És hogyha ezt én elkezdem élni, és betölti az életemet, és Isten jelenlétében vagyok, hát akkor ez az öröm, ez túlcsordul belőlem, na ekkor jön a muzsika.
1: Az embereknek sokszor, most, hogy beszélgettünk, így elgondolkodtam rajta, hogy hatalmas nagy az igazságérzete. És az imáinkban is ezért az visszatükröződik az, hogy hát Istenem, ez az igazság, én ezt tartom igazságnak, és hogy akkor miért adsz olyan dolgokat, amik ennek teljesen az ellenkezője. És sokszor azt érezzük szerintem, hogy a Jóisten, mint hogyha talán büntetne minket, vagy nagyobb próbatétel elé akarna tenni minket, hogy az igazságot mindenki szereti megismerni. Mindenki szereti, hogy az, amit ő gondol, az igaz legyen. Számodra mit jelent az igazság? Hogy van egy igazságérzetünk, és hogy sokszor nem tudunk ezzel mit kezdeni, vagy talán Isten nem tud vele mit kezdeni?
0: Én az igazságot azt mélyebb, vagy nulladik szinteken keresem. Nem az én igazságom, vagy a te igazságod, vagy egy harmadik ember igazsága szintjén keresem az igazságot, hanem hogy létezik egy abszolút igazság. És én ezt az abszolút igazságot úgy szoktam megfogalmazni, hogy ez az atyának az eredeti terve velünk kapcsolatban. A mennyei atya eredeti terve pedig nem volt más, mint az, hogy mi teljes egységben legyünk vele. Ő tudta, hogy mit fog tenni az első emberpár. Tudta, hogy meg fogja tagadni. De azt is tudta, hogy ő ezt hogyan fogja helyre tenni. Nem véletlen, hogy Jézus azt mondja önmagáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Mert ő benne állt, ő benne valósult meg, ő benne állt fenn ez az igazság, az atyának az eredeti terve, hogy mi teljes közösségben legyünk, hogy a bűn ne válasszon el bennünket. Ez az az eredeti szeretett terv, amire mi igent mondhatunk. Az atya így nyújtja felénk, megmosnizott ajándék csomagban kaptuk meg, akár a keresztelésünkkor is, és hogy ki kéne nyitnunk, de nem nyitjuk ki sokszor ezt az ajándékot. Az igazság szerintem abban áll, hogy Isten ennyire szeret minket. Istennek az irgalmában áll az ő igazsága, és akkor így gondolhatunk egyből Szent Faustina nővérre, és az ő általa kapott üzenetre, hogy Isten irgalma és az ő igazsága az kéz a kézben jár. akár a zsoltárokban is megtalálhatjuk ennek a nyomait. Ott van az igében, hogy Isten, ha csak az igazsága lenne Istennek, akkor rég elpusztítanak, de Isten igazságához hozzátartozik az ő irgalma, hogy ő velem akar lenni, hogy ő ennyire szeret, és hogy engem megváltott, és hogy társ örökös vagyok, és Isten gyermeke vagyok. Isten gyermek vagyok, és ugyanaz az enyém is, mint a mi Jézusé. Ez számomra ez az igazság. Na most ebből tudom levezetni, ez a vonatkoztatási pontom, ebből tudok levezetni minden mást. Hogyha én ehhez az igazsághoz viszonyítom a dolgaimat, a döntéseimet, akkor az igazsághoz fogok viszonyulni. Így is mondhatnám, hogy igazodni fogok, igaz leszek. Az igazság meg az igazodás, az nagyon szép ez a magyar nyelvünkben, az igazodni, hogy igazabb leszek, mert az igazsághoz szeretném közelíteni az én döntésemet, az én életemet, mindent. Számomra ezt jelenti az igazság.
1: A 8 gyermekeddel is felszoktál lépni egyébként Dicsőtés szigetem?
0: Igen, hát már említettem, hogy június 27-én elkezdődik a 24 órás dicsőítés, egész éjszaka zenekarok fognak dicsőíteni a Szentháromság templomban, Szigetmonostoron, és ott mi is részei vagyunk így a családdal ennek a zenefolyamnak, ennek a dicsőítő folyamnak, meg a testvéremék is, meg a gyerekeink külön is vállalnak ebben részt. Tehát nagy öröm nekem, egy apukának ez egy nagy öröm, hogy bár vannak, a kamaszodnak már a nagyobbak, de azért nagyon jó azt megtapasztalni, hogy van egy közös alapunk. A zenében ez egy ilyen dolog, hogy én is egy zenetárs vagyok, amikor együtt énekelünk. Nem az van, hogy apa ott megmond mindent, hanem hogyha az én dobokon játszó, ütőző fiam azt mondja Ábel, hogy apa, rosszul léptél be, akkor igenis el kell fogadnom. Tehát van nekünk egy közös nyelvezetünk, így a zenén belül, mindezt Istenért végezzük, úgyhogy igen, szoktam velük zenélni, és nagyon-nagyon kedves ajándéknak tartom ezt így a családunkban Istentől, hogy a zenei dicsőítésben is együtt tudunk lenni, mert ez képez egy olyan közös alapot, amely bár a különbözőségeinkkel együtt, mégis fent tudja tartani a szülő és a gyerek közötti egységet. Minden dicsőítő sziget az nem csak zenéből áll, hanem már említettem, hogy van a Szent Mise, az 11 órakor kezdődik, az egész program 9 órakor, érdemes 9-re érkezni, már dicsőítéssel indítunk, Prazsák Lacival, és 10 órától egy pódiumbeszélgetés lesz, egy nagyon érdekes és izgalmas témát fogunk körbejárni, és ehhez hívtunk vendégeket. Azt szeretnénk megkeresni, hogy a Szent Misének és a liturgiának milyen ószövetségi, illetve zsidó gyökerei vannak. Ezért meghívtuk Megyeri Jonatán rabbit, barátunk, ő már volt itt, Székely János püspökatyával 2 évvel ezelőtt tartott egy ilyen beszélgetést, valamint Farkas Ferencet, ő a 8 Boldogság közösségnek egy korábbi vezetője volt, most is tagja a közösségnek, és a közösségen belül ők megszokták ülni a széder vacsorát, de már keresztény gyökerekkel, vagy keresztény színnel átitatva, és hát én azt várom ettől a beszélgetéstől, hogy közösen tudjuk ott hát felkutatni azokat az előképeket, amely a zsidó, hívő zsidó emberek életében mai napig jelen van, és meg fogjuk tudni látni, hogy itt ez nem egy légből kapott szentmise, vagy liturgia, ami a keresztényeknél van, vagy úrvacsora, mondjam így, hanem ennek nagyon, igenis nagyon-nagyon mély gyökere van, és hogy ez elválaszthatatlan az Ószövetség az Új Szövetségtől, és azon túl, hogy ez elválaszthatatlan, a benne lévő jelek, szavak, motívumok és a cselekedetek egymás utánisága plusz jelentést töltetett, vagy a Szentmisének az eredeti jelentését még inkább alá tudják támasztani, hogy például az Est cselekedjétek az én emlékezetemre kifejezés alatt egy héber ember mit ért. Nem akarom spoilerezni ezt a beszélgetést. Nagyon, nagyon izgalmas, azt gondolom, és hát nagyon-nagyon köszönjük azt a baráti közösséget, amit zsidó rabbi testvérünkkel, barátunkkal meg tudunk élni, Megyeri Jonatán rabbival. Úgyhogy hát én nagyon-nagyon bízom benne, hogy sokakat érdekel ez a téma, annál is inkább, hiszen végső soron az oltári szentségről is szól ez a pódium beszélgetés. És hogyha vissza szeretnék térni ahhoz a gondolathoz, ami ennek az ötödik dicsőítő szigetnek a címe, hogy van egy hely a szívünkben, egy Istennek föntartott hely, Isten alakú űr, mondhatjuk így, hát pont az szent áldozásnál éppen az oltári szentség az eukarisztia révén válik 100%-osan betöltötté ez a hely. Mert Jézus eljön hozzám az ő teljes valóságában, a feltámadt Jézussal egyé leszek. És az én boldogságom kulcsa ebben fedezhető föl. Így kapcsolódik ez a téma, és ez az előadás az egész napnak a témájához. Úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk június 28-án Szigetmonostoron.
1: Már még egy kérdés az én lenne feléd, András. Mondják, hogy közben ilyenkor eszembe jutnak még kérdések, hogy te már nagyon régóta csinálod ezt a dicsőítés vezetést, dicsőítés szigetet. Vannak-e, úgymond, ilyen visszajelzéseid, egy élményeid, hogy akik részt vettek ezen a dicsőítés szigeten, hogy utána esetleg megváltozott-e az életük, vagy történt-e valami az életükbe változás?
0: Nem mindig látom a visszajelzéseket, de tudok egy gyógyulásról. Azoknál, akik ott voltak a dicsőítő szigeten, közben járóimán is, és aztán hát az emberek azt szokták elmondani, hogy itt jó lenni, és jó szeretve lenni. Tehát, hogy szeretettel feltöltve mennek haza. Én azt gondolom, hogy ez a legfőbb karizmája, hogyha így mondhatom, a legfőbb karaktere ennek az alkalomnak, ennek a rendezvénynek. Ennek megfelelően azért olyan emberközeli. Tehát, hogy maximum nem vagyunk egészen ezer fő, nincs az egész nap során, de több százan ott vagyunk, és azt gondolom, hogy ez lehetőséget ad arra, hogy beszélgessünk is egymással, régi ismerősökkel találkozzunk, vagy újakat ismerjünk meg, és hát a fiataloknak meg akár arra is, hogy hát szétnézzenek, és olyanokkal találkozhassanak, vagy olyanokat ismerhessenek meg, akik jó fejek, fiatalok, és hát akár az életüket el tudják velük képzelni, vagy elindulhatnak itt új kapcsolatok. Szoktunk látni szerelmes párokat, akik ide jönnek, és hát tényleg oda adják ezt a napjukat Istennek, és ez egy milyen jó alap. Úgyhogy én inkább ilyeneket tudok látni. Szoktuk kérni, hogy osszák meg a dicsőítő szigettel kapcsolatos tapasztalatokat. Mindent nem tudok én sem megosztani, mert hogy ezek tudnak ilyen intimek lenni, de én azt gondolom, hogy ez a béke, és ez a belső béke, amit innen hazavisznek, ez inkább a legnagyobb gyümölcse meg ajándéka ennek az alkalomnak.
1: Még egy utolsó kérdés, hogy kell-e regisztrálni, vagy aki részt akar venni, az milyen módon tud ide eljutni, vagy hogy tudja részvételét?
0: Nagyon nagy segítséget jelent számunkra, hogyha a Facebookon található van egy hely, dicsőítő sziget eseményen jelzik, hogy és a kedves hallgatók jelzik, hogyha szándékoznak eljönni, hogy ott lesznek. Mert így az étkezésre, a büfére jobban fel tudunk készülni, a székek kipakolására. De egyébként regisztrációra nincsen szükség jelenleg, és jelenleg még ingyenes is, hála Istennek, bár nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogyha adományaikkal tudják támogatni ezt az alkalmat.
1: Tökéletes. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, András, neked, hogy beszéltél egy kicsit most így az életedről, a dicsőítés szigetről, és kívánom neked, hogy a jóisten állása kísérje az életedet egészen, hát így is el lehet mondani az életed végéig, de hogy végig a jóisten ott legyen benned, mindig. Köszönöm szépen a hallgatóknak is, hogy itt voltak velünk, hogy figyeltek ránk, és mindenkit várunk majd, aki el tud menni a dicsőítő szigetre. A dátumot még egyszer adás?
0: Június 28-a az a főnap, június 27-én délután 5-től már lehet érkezni, de 28-án reggel 9 órától indul a fő program, és egészen este 7:30-ig tart, és a teljes program az a dicsőítősziget.hu/fesztivál weboldalon követhető.
1: Köszönjük szépen, dicsedessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: Mohos Gábor püspökatya papszentelésen elhangzott homiliáját hallják.
1: Eminenciás bíboros úr, excellenciás püspök urak, főtisztelendő paptestvérek, tisztelendő diakonusok, kedves szerzetes testvérek, kedves szentelendők, Krisztusban kedves testvérek! Egy nagy ünnepre jöttünk össze, amelyben együtt veszünk részt ma itt, ebben az impozáns bazilikában, egyházmegyénk székesegyházában. Eljöttünk, hogy együtt ünnepeljünk, osztozzunk szentelendő testvéreink ünnepében, vagy éppen jubiláns paptestvéreink hálaadásában, abban az örömben és ajándékban, amelyben ők részesülnek, amelyet Istentől kapnak, de nem önmagukért, hanem egész hívő közösségünk javára. Ünneplésünk oka az isteni élet kiáradása, amelyről Jézus azt mondta, hogy bőségesen, túlcsorduló mértékkel akarja adni nekünk. Ebben az új életben már a keresztelésünkkor részesültünk mindannyian, akkor lettünk a mennyei atya gyermekei. Ez az élet Isten szívéből fakad, és mindent megújít, helyreállítja az egész mindenséget, amelyet az engedetlenség, az Istentől való elfordulás, vagyis a bűn megsebzett. Szentelendő testvéreink arra kapnak külön kegyelmi ajándékot Istentől, hogy ennek az új életnek a kibontakozását segítsék embertársaik életében. Isten meg akarja tisztítani a szívünket, be akarja gyógyítani a sebeinket, és ő mindent végbe visz, amit akar. A II. Vatikáni zsinat így tanít Jézus Krisztus megváltó művéről. Isten fia megtestesülésével valamiképpen minden emberrel egyesült. Emberi kézzel dolgozott, emberi értelemmel gondolkodott, emberi akarattal cselekedett, emberi szívvel szeretett. Értünk szenvedvén, nem csak példát adott nekünk, hogy kövessük őt, hanem utat is nyitott, amelyen ha járunk, az élet és a halál megszentelődik, és új értelmet nyer. Jézus Krisztus maga az út, és ha ezen az úton járunk, akkor nem csak minden új értelmet nyer, hanem akkor mi magunk is a megszentelődés útján haladunk. 14. Leó pápa néhány nappal ezelőtt üzenetet küldött nekünk, papoknak, Jézus legszentebb szívének ünnepén, amely 2004 óta egyben a papság megszentelődéséért való imádság napja is. Ebben többek között ezt írja. Az életszentség nem egy lehetőség a sok közül, és nem is egy elvont eszmény. Minden olyan ember legmélyebb identitását érinti, aki részesedni akar a feltámadott életében. Majd hozzáteszi nekünk papoknak, és számunkra, kedves testvéreim, ez a meghívás különösen radikális. Mekkora öröm megélni, hogy Szentatyánk valódi atyai szeretettel törődik velünk, akik hozzá hasonlóan részesültünk a papi hivatásban. De ez a szeretet nem pusztán együttérző a nehézségeinkkel, küzdelmeinkkel, vagy éppen gyengeségeinkkel, hanem határozott meghívás is mesterünk radikális követésére. Ugyanakkor rámutat arra, hogy minden emberi korlátunk ellenére is lehetséges Krisztus hatalmas művében gyümölcsözően együttműködnünk, mert ő maga cselekszik bennünk és általunk. Így folytatja, a tőlünk kért szentség bizalomteljes ráhagyatkozás, engedni, hogy Szent Lelke által átalakítson bennünket. Együtt ünneplünk tehát, az ünneplés öröme azonban felszínes maradna, ha egyidőileg nem néznénk szembe hivatásunknak a drámai oldalával. A Krónikák második könyvéből hallott olvasmány elénk tárja a prófétai hivatás hiteles megélésével járó következményeket, amely akár a vértanúság is lehet. Jézus maga így tanít, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én szavamat megtartották, a tiéteket is megtartják majd. Az imént hallott evangéliumi szakaszban pedig arra figyelmeztet minket Jézus, hogy a szívünkért folyik a küzdelem. Szívünk természetes ura, a Teremtő Isten, aki erre alkotott minket, hogy vele szeretetben egyesüljünk, egészen őrá hagyatkozzunk, és így megtaláljuk lelkünk békéjét és nyugalmát. De sok kísértés is ér bennünket nap mint nap, amelyek uralmuk alá akarják hajtani lelkünket. Jézus világossá teszi, hogy nem lehetséges egyszerre két úrnak szolgálni. Vagy egészen az övé a szívünk, vagy megosztott, és már is valami más uralkodik a szívünkön. Egy drámai küzdelemben vagyunk, amely végigvonul az emberiség egész történelmén. A jó és a rossz közötti harcban, amely intenzíven zajlik körülöttünk és bennünk, a saját szívünkben is. Jézus meghív arra, hogy tudatosan és nagy bizalommal vállaljuk ezt a küzdelmet, amely természet feletti síkon jelenik meg igazán. Az eszközeink, amelyekre ő tanít, az imádság, sőt, az imádságban való hűség, a bőjt és a jó cselekedetek szüntelen gyakorlása. Szintén elengedhetetlen a katolikus anyaszentegyház tiszta hitének őrzése, továbbadása, egyházunk hiteles tanításának ismerete. Nem hirdethetünk más evangéliumot, mint amit 2000 éve őriz Jézus Krisztus egyháza. Ugyanakkor Jézus bátorít és vigasztal bennünket. Olyan atyának mutatja be az Istent, aki szüntelenül minden pillanatban gondoskodik rólunk, pontosan ismerve szükségleteinket, nehézségeinket, küzdelmeinket is. Kifejezetten óv bennünket az aggodalomtól, hogy az evangéliumban hallottuk, meghív arra, hogy mindenek előtt és kizárólag Isten országát és annak igazságát válasszuk, és minden mást megfogadni mellé. Hogyha az aggodalom leköti a szívünket, az akadályoz bennünket az evangélium szabad szolgálatában. Kifejezetten arra hív Krisztus, hogy a mai napban, a jelenben éljünk. Elég a mának a maga baja, holnap majd gondoskodik magáról. Istennel a jelenben találkozunk. A jelenben van itt a valóság, a jövő az egy elképzelés, a múlt az egy emlék, a jelen az, amelyben Isten újból és újból velünk van, Isten formál bennünket, alakít bennünket az ő Szent Lelke által, hogyha bízunk benne, hogyha újból és újból visszatérünk hozzá. Ahogy a Szent Atya levelében fogalmaz, gyengék vagyunk, és akár el is bukhatunk, de az Isten újból és újból meghív arra, hogy visszatérjünk hozzá, hogy vele legyünk, hogy vele maradjunk, időről időre még arra is meghív, hogy egy kicsit megpihenjünk vele, lelkiekben egészen vele töltsük az időt. Meg kell tehát küzdenünk azért, hogy hűségesek tudjunk maradni. Kérni is kell az Istentől ezt az ajándékot, amelynek alapja, hogy ő maga hűséges. Hűséges az Isten, aki által meghívást kaptatok fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe, mondja Szent Pál. Kedves testvérek, kísérjük szentelendő testvéreinket imádsággal és személyes jelenlétünkkel, hogy azt a hatalmas ajándékot és egyben feladatot, amelyet ma reményteli szívvel elfogadnak és vállalnak, életük folyamán Isten dicsőségére és mindannyiunk lelki javára tudják kibontakoztatni és gyümölcsöztetni. Amen.
0: Mohos Gábor püspökatya papszentelésen elhangzott homiliáját hallották.

0: رادیو. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor,

A nyolcadik sakkorszaka, minden napunknál fényesebb, te szenteled meg Jézusunk, az elsőként feltámadott. Kapcsolj magadhoz minket itt, s lelkünk ásd új életre már. Így támaszt fel testünket is, ne érje második halál. Akkor majd felhők szárnyai, Krisztus, mint hozzád érkezünk, nálad lesz égi otthonunk, feltámadásunk életünk. Ha majd meglátjuk arcodat, tündöklő fényed járjon át, annak láthassunk, aki van, igaz fény édes mindenütt, s midőn atyánkhoz elvezet, a Szent Háromság töltse be,

0: Urunk keresztje az élet fájának bizonyult. Boldog ember, aki gonoszok tanácsát nem követi, bűnösök útján nem jár, csúfolkodók körében nem foglal helyet. De örömét leli az Úr törvényében, s éjjel-nappal róla elmélkedik. Olyan ő, mint a fa dúsvízű patakpartján, mely idejében meghozza gyümölcsét. Levele nem fonnyad, minden munkáját szerencse kíséri. Nem így az istentelen, nem így, hanem mint a por, melyet szétszór a szél. Nem állnak meg ítéletkor a gonoszok, sem a bűnösök az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, de a gonoszok útja pusztulásba visz. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Urunk keresztje az élet fájának bizonyult. Királyommá magam tettem őt a Sionon. Miért zúgnak a nemzetek? Miért szőnek hiú terveket a népek? Fölkelnek a föld királyai, összeesküsznek nagyjai, az Úr ellen és fölkentje ellen. Bilincsüket törjük le magunkról, igájukat rázzuk le nyakunkról. A mennyben lakó csak mosolyog rajtuk, az Úr kineveti őket, de haragjában egyszer majd rájuk rival, dörgő szava rémületbe ejti őket. Királyommá magam tettem őt, szent hegyemen a Sion hegyén. Az Úr végzését hirdetem, ő szólt hozzám, fiam vagy nekem, ma adtam neked életet. Csak kérd és örökségül neked adom a népeket, tulajdonod lesz a föld minden határa. Vasvesszővel verheted őket, és mint a cserépedényt összetörheted. Nos, királyok, bölcsek legyetek, ti földbírái, értsetek belőle. Szolgáljatok az Úrnak félelemmel, remegő szívetek újjongjon előtte. Csókoljátok lábát rettegéssel, hogy haragjától el ne vesszetek, ha egyszer haragja lángra lobban. Üdv és boldogság azoknak, akik oltalmában bízva élnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Királyommá magam tettem őt a Sionon. Te védelmező pajzsom vagy, Uram, aki fejemet fölemeled. Uram, mi sokan vannak, akik szorongatnak, mi sokan támadnak ellenem. Sokan mondogatják rólam, nincs menedéke Istennél. De te, Uram, védelmező pajzsom vagy, és dicsőségem, mert fejemet fölemeled. Hangos szóval az Úrhoz kiáltok, és ő meghallgat engem szent hegyéről. Nyugovóra térek és elalszom, de fölkelek újra, mert az Úr a gyámolítom. Körülvehet ezernyi nép, nem félek. Kelj fel, Uram, ments meg engem, Istenem. Te minden ellenségemet arcul vered, a gonoszok fogát kitöröd. Uram, te benned van üdvösségünk, áldásod legyen népeden. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Te védelmező pajzsom vagy, Uram, aki fejemet fölemeled. Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel intsétek egymást.
1: Olvasmány Sámuel első könyvéből. Azokban a napokban Sámuel meghalt, és egész Izrael elsiratta. Városában, Rámában temették el. A halott idézőket és a jövendőmondókat meg kiűzte Saul az országból. amikor a filiszteusok egybegyűltek, elindultak és Szunem közelében ütöttek tábort. Saul összehívta egész Izraelt, és a Gilboa környékén táboroztak. A filiszteusok táborának láttán félelem fogta el Sault, csak úgy remegett a szíve. Ezért Saul megkérdezte az urat, de az úr nem adott neki feleletet, sem álmában, sem jelekkel, sem pedig a proféták által. Ezért Saul megparancsolta szolgáinak, kerítsetek nekem egy asszonyt, aki ért a halott idézéshez. Elmegyek, és kérdést intézek hozzá. Szolgái azt felelték, Endorban van egy halott látó asszony. Erre Saul álarcot öltött, más ruhába öltözött, és két emberével elment hozzá. Éjszaka értek oda az asszonyhoz, így szólt hozzá. Mondd meg nekem a jövendőt, halottat idézve, de azt idézd meg, akit megnevezek. Az asszony ezt válaszolta neki. Magad is tudod, mit tett Saul. Mind kiirtotta az országból a halott idézőket és a jövendőmondókat. Miért állítasz hát csapdát nekem? Azért, hogy elvedd az életemet? Erre Saul megesküdött neki az úrra. Azt mondta, amint igaz, hogy az úr él, ezzel nem vonsz magadra bűnt. Így hát az asszony megkérdezte, kit idézzek meg neked? Sámuelt idézd meg, felelte. És az asszony látta Sámuelt, és hangosan felkiáltott. Aztán így szólt az asszony Saulhoz. Miért vezettél félre? Hiszen Saul vagy. A király azt válaszolta neki. Ne félj, mit látsz? Egy szellemet látok, amint fölfelé száll a földről, mondta az asszony. Saul megkérdezte, milyennek látod? Az asszony így felelt, egy öreg ember száll fölfelé, köntösébe burkolózva. Ebből Saul megtudta, hogy Sámuel. A földig hajolt és leborult előtte. Sámuel így szólt Saulhoz. Miért zavarsz nyugalmamban, és miért idéztél meg? Nagy szorultságban vagyok, válaszolta Saul, mert a filiszteusok hadat indítottak ellenem, és az úr elfordult tőlem. Nem ad nekem feleletet sem a proféták által, sem álmomban. Ezért idéztelek meg. Mondd meg nekem, mit tegyek. Miért kérdezel, felelte Sámuel, amikor az úr elfordult tőled, és ellenséged lett? Azt tette veled az Úr, amit általam előre megmondott neked. Az Úr kiragadja kezedből a királyságot, és rokonodnak, Dávidnak adja, mert nem hallgattál az Úr szavára, és izzó haragját nem töltötted ki Amaleken. Ezért tette ma veled ezt az Úr. Az Úr veled együtt Izraelt is a filiszteusok kezére adja. Holnap fiaddal egyetemben velem leszel, és az úr Izrael táborát is a filiszteusok kezére adja. Saul erre egész hosszában elterült a földön, mert Sámuel szava miatt nagy félelem kerítette hatalmába. Semmi erő nem volt benne, hiszen egész nap és egész éjjel nem evett semmit. Amikor az asszony odalépett Saulhoz, és látta, hogy teljesen elerőtlenedett, így szólt hozzá. Nézd, szolgálód csak parancsodnak engedett. Kockára tettem életemet, és teljesítettem kívánságodat, amellyel hozzám fordultál. Most hát hallgass szolgálód szavára. Hadd adjak neked egy darab kenyeret. Edd meg, hogy erőre kapj, és elmehess utadra. De visszautasította. Nem eszem, felelte. Hanem amikor szolgái az asszonnyal együtt unszolták, engedett szavuknak. Fölállt a földről, és leült. Az asszonynak volt egy hízlalt borja a háznál. Gyorsan levágta, aztán fogta a lisztet, bedagasztotta, és kovász nélkül lepényt sütött belőle. Aztán Saul és szolgái elétette. Miután ettek, fölálltak, és még azon éjszaka visszatértek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Saul meghalt hűtlensége miatt, amelyet az Úr ellen elkövetett, az Úr szava miatt, amelyet nem vett figyelembe. Ezért az Úr elvette királyságát, és Dávidnak adta. Meghalt, mert halott látó asszonytól kért tanácsot, és nem bízott az Úrban. Ezért az Úr elvette királyságát, és Dávidnak adta.
2: Olvasmány Szent VI. Pál pápa szentbeszédeiből. Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot, ugyanis őtőle magától Krisztustól nyertem ezt a küldetésemet. Én is apostol vagyok, de egyben tanúságtevő is. Minél távolabbi az elérendő cél, és minél nehezebb a feladatom, annál hevesebben sürget Krisztus szeretete. Nevének dicséretét kell hirdetnem, hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten fia. Ő az, aki számunkra a láthatatlan Istent kinyilvánította. Ő az első szülött minden teremtmény előtt. Ő benne áll fenn minden. Ugyan ő az emberiség tanítója és megváltója is, hiszen értünk született, halt meg és támadt fel. Ő a történelem és mindenség központja. Ő mindnyájunkat ismer és szeret, állandó kísérőnk és barátunk életünk során. A fájdalom, de a remény férfia is. Valóban ő az, aki majd ismét újra eljön, aki majd ítélő bíránk lesz, és amint hisszük, egykor életünk örökbe teljesedése és boldogsága is ő lesz. Róla beszélni soha meg nem szűnöm. Ő maga a fény, maga az igazság. Sőt, mint önmaga mondja, ő az út, az igazság és az élet. Ő az élet kenyere és élő víz forrása, aki tökéletesen ki is elégíti éhségünket és szomjúságunkat. Ő a mi pásztorunk, vezérünk, példaképünk és vigasztalásunk. Ő a mi testvérünk. Csak úgy, mint mi, sőt, még nálunk is kisebb lett, szegény, megalázott. Fáradalmakkal terhelt, elnyomott, türelmes lett. Értünk nyitotta meg ajkát tanításra, értünk művelt csodákat, s egy új országot alapított, ahol a szegények lettek a boldogok, ahol a közös élet alapja a békesség, ahol a tiszta szívűek és a szenvedő sírók felmagasztalást és vigasztalást nyernek, az igazság szomjas kutatói kielégítést kapnak, ahol a bűnösök is elnyerhetik minden bűnük bocsánatát, és az emberiség egy boldog testvériségben olvad egybe. Íme, ez a Jézus Krisztus, akinek jó híréről már tudomást szereztetek, aki felől bizonyosak is vagytok, hiszen ezért vagytok Krisztus követők. Az ő szent nevét kiáltom felétek újra meg újra, keresztény testvéreim, amikor azt hirdetem mindenkinek, hogy Krisztus Jézus a kezdet és a vég, az alfa és az omega, az új világ királya, az emberi történelem és egész emberi sorsunk titokzatos és végső értelme. Közvetítő és híd az ég és föld között. A legtökéletesebb értelemben ő az ember fia, sokkal inkább, mint mindenki más, mert mint Isten fia örök és végtelen. De test szerint Mária fia is, fia ennek a legáldottabb asszonynak, aki a mi anyánk azáltal, hogy a Szentlélekben az egyháznak, a titokzatos testnek részei vagyunk. Ne felejtsétek el, Jézus Krisztus az, akit mi nektek egy egész örökké valóságra megkérdetünk, és azt szeretnénk, hogy az ő neve visszhangozzék a földkerekség végső határáig, örökkön örökké. Üdvözítőnk Jézus Krisztus legyőzte a halált, s felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot az evangéliummal. Az ő teljességéből részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva. Benne teremtett minden, ő előbb van mindennél, és benne áll fönn minden. Az ő teljességéből részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva.
0: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel, téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges Szent Isten vagy, nagyságoddal telve ég s föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták, súlyos ajka hirdetés áld, jeles mártír seregek magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte, ó atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad, Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltó,

0: Te vagy, Uram, én reményem. Ne hagyd soha szégyent érnem.
1: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabott. Reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást. Olsd el minden viszálytüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét. A testet egészséggel áll, szívünket békéd járja át. Add meg kegyelmes jó atya, atyának egy szülött fia, és szent lélek vigasztalunk, egyetlen úr örök király. Amen.
0: Jó az Úrnál keresni oltalmat, mert örökké szeret minket, alleluja. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket. Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket. Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket. Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején. Meghallgatott és tágas útra vezetett. Velem van az én Uram Istenem, mitől féljek, ember mit árthat nekem. Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, és megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Jó az Úrnál keresni oltalmat, mert örökké szeret minket. Alleluja. Az Úr az én erősségem és dicsőségem. Alleluja. Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket. Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket. Körülvettek, mint a méhrajok, tüzük felém csapott, mint a rőzselánk, de az Úr nevében porba sújtom őket. Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített. Az Úr erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Örömújjongástól és énektől hangosak az igazak sátrai. Az Úr jobbja tett nagy dolgokat. Az Úr jobbja emelt föl engem. Az Úr jobbja művel csodákat. Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit. Megfenyített az Úr és megpróbált, de nem adott halálra engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr az én erősségem és dicsőségem. Alleluja. Hálát adok, Uram, mert meghallgattál engem. Alleluja. Tárjátok ki az igazak kapuit. Bemegyek, hogy áldjam az Urat. Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta. Hálát adok, mert meghallgattál engem. Te lettél szabadítóm. A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve. Mindezt az Úr vitte végbe, a csodát saját szemünkkel látjuk. Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Adj nekünk, Uram, szabadulást, adj nekünk, Uram, jólétet. Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk az Úr házából titeket. Isten az Úr, ő ragyog felettünk, álljatok sort lomboságakkal egészen az oltár szarváig. Hálát adok neked, te vagy Istenem, magasztallak, Istenem, téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. dicsőség.

0: Míg az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hálát adok, Uram, mert meghallgattál engem. Halleluja. Amit az ember vett, azt is aratja. Aki tehát test szerint vett, testéből is arat majd romlást. Aki ellenben a lélek szerint vett, lelkéből arat örök életet. Igéd, Uram, örökké szilárd, leghűségesebb vagy nemzedékről nemzedékre. Könyörögjünk, Istenünk, aki kegyelmeddel gyermekeiddé fogadtál, és a világosság fiaivá tettél minket, kérünk, tartsd távol tőlünk a tévedés homályát, és segíts, hogy igazságod ragyogó fénye mindig tündököljön lelkünkben, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírperce.
1: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyermekvédelmi intézményei egy évre elegendő higiéniai papírterméket kapott adományba. Fagyasztott palackokban visz vizet a hajléktalan embereknek a Máltai Szeretetszolgálat. Országos adománygyűjtést indít a venezuelai földrengés károsultjainak a katolikus Caritas. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A Vajda Papír egy évre elegendő higiéniai papírtermékeket adományozott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyermekvédelmi intézményeinek és nevelőszülői hálózatának. Az ünnepélyes átadáson a nevelőszülői hivatás társadalmi jelentősége, valamint a családokat támogató intézmények munkája került a középpontba, olvasható a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közleményében. A 30 millió forint értékű több mint 10 tonnányi adományt Szabadhegy Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke és a nevelőszülői hálózatban élő gyermekek vették át Vajda Attilától, a Vajda Papír tulajdonos ügyvezető igazgatójától. Jelenleg 278 gyermekről 105 nevelőszülő gondoskodik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózatában. Kisbabáktól a 10 éves kamaszokig. Évente 30-40 gyermek érkezik, és hasonló számú hagyja el az életkora miatt az intézmény. Budapesten lefagyasztott palackokban, kulacsokban visznek ivóvizet az utcán élő hajléktalan embereknek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai. A főváros budai oldalán mintegy 1000 közterületen élő hajléktalan embert látogat a Hőségben a karitatív szervezet 9 utcai gondozó szolgálata. A Máltai Szeretetszolgálat által országszerte fenntartott több mint 60 hajléktalan ellátó intézménye hideg vízzel, limonádéval várja a rászorulókat, az éjjeli menedékhelyek pedig rugalmas nyitvatartással reagálnak a Hőségre, hogy senkinek ne kelljen a legnagyobb Hőségben az utcára mennie, közölte a Szeretetszolgálat. Az ország legszegényebb települései közül 112 helyszínen működhet jelenlétpontot a Szeretetszolgálat. A közösségi térként is szolgáló épületekbe bárki betérhet hűsölni, vizet kérni, hűtött italt, jellemzően limonádét fogyasztani. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát június 25-én. Családok ezrei kerültek kilátástalan helyzetbe egyik pillanatról a másikra. A katolikus Caritas szolidaritásának jeleként humanitárius segítséget nyújt, és országos adománygyűjtést hirdetett a károsultak mielőbbi megsegítésére. A katolikus Caritas felvette a kapcsolatot a Nemzetközi Caritas hálózat tagjaival és venezuelai partnerszervezetével, hogy a lehető leggyorsabban felmérje a helyi szükségleteket, írta a Magyar Kurír. Az adományozás történhet átutalással, a közleménybe a venezuelai földrengés áldozatai megjelölést kell írni, vagy a 1356-os szám hívásával. Hívásonként 500 forinttal támogatjuk a rászorulókat. A katolikus Caritas arra kér mindenkit, hogy lehetősége szerint csatlakozzon az országos adománygyűjtéshez, és segítse a földrengés károsultjait.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Dél van.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
3: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úr szolgáló lánya. Legyen nekem a te ígéd szerint.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélőn,
3: és mi köztünk lakozék.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, őrzd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

Kedves hallgatóink, nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világbékért, most a műsorismertetés után. Program ajánlva jelentkezünk 12:10. Rózsafőzét imádkozunk közösen 12:15. Audiencia a Szent Atya zarándokokhoz intézett beszéde 13 órától. A fegyelmezés dilemmája pedagógus munkában a Szapiencia pedagógus fóruma 13:25. Megváltottalak Steinbach József gondolatai a napége kapcsán 13:45. Perikópa Jelenics István piarista atya szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14:15. Irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15:15. Hitvalló című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelvadása 16:25. A hit kapuja Székely János Püspök atya és Kerényi Kata műsora 16:50. Lélekjárt a hagyományok, Harangozó Imre néprajzi műsora 17:35. Hirdessétek dicsőségét, Sié Jenő könnyűzenei evangelizációs műsora 18 órától. A Zsolozsma esti dicséretét imádkozzuk közösen 19 órától. Legyetek apostolok, Gál Jenő verbitatja elmékelése 19:25. A hírpercek és a ráhangoltán kiáltás imádság a nemzetét kegyhelyekről 20 órától. Végidő, avagy mik lesznek ezután, Dér Katalin műsora 20:16. Ismerd meg magadat, önismereti műsor Szabó Tamással az Enneagram bölcsességéről 20:40. Fenntartható lelki fejlődés, Sinlár Mátyás atya, Perceliva és Egyzsa műsora 21 órától. Feldvédéki beszélgetés 22 órától. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órától. Mégis szeretni Gyökösi Endre tanítása 23:20. A Zsolozsba befejező imorát imádkozzuk 23:40. A hírpercek adásával zárul 23:55 a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.

Mennyei atyánk, a te országod, az igazságosság és a béke, a kegyelem és a szentség országa. Szent fiad, ami Urunk Jézus Krisztus, a béke fejedelmeként jött a világba. Nem lóháton, hanem szamárháton vonult be Jeruzsálembe, és arra tanította a világot, hogy mindannyian egyetlen atyának vagyunk gyermekei. Urunk, add meg a világnak a béke, a harmónia, az igazságosság és az emberiesség ajándékát. Bocsáss meg, Urunk, mindazt, amit vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen, az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen. Neveld az emberiséged bölcsességre és belátásra. Adja népeknek olyan vezetőket, akik önmérséklettel, méltányossággal, a nemzetek jogait tiszteletben tartva vezetik a rájuk bízottakat, hiszen igazi és tartós béke csak az igazságosságra épülhet. Gyógyítsd a háborúk okozta sebeket. Add, hogy békességszerzők lehessünk családjainkban, közösségeinkben és a világban. Szűz Mária, béke királynője, könyörögj értünk. Ámen.

0: Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Felvételi jelentkezés az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia 2026-27-es évfolyamára. Helyszín: Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia, Pilis Csaba, Templom tér 10 szám. Az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia új évfolyama még várja a jelentkezőket az államilag akkreditált program a 18-35 éves korosztály részére nyújt 10 hónapos ingyenes bentlakásos képzést havi ösztöndíjjal és teljes ellátással, Kárpát-medencei tanulmányutakkal és intenzív kollégiumi élettel. A keresztény szellemiségű képzésen belül a 10 hónap alatt átfogó ismeretek szerezhetők például olyan kulcs területeken, mint a teológia, a politológia, a média, a gazdaság vagy a modern tudományok, ismert és elismert oktatók közreműködésével. A nap délelőtt az aktuális tematikájú közös oktatással kezdődik. Délután a szemináriumi munka és az egyéni tanulás következik. Esténként pedig gazdag közösségi programkínálat várja a hallgatókat. A mindennapi imádság természetes része az életnek, csak úgy, mint az önismereti tréningek, amelyek segítik az egyéni lelki-szellemi fejlődést. Lehetőség van számos közösségi, például sport és kulturális programra. Az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia államilag akkreditált státusszal rendelkezik. Tehát azok a hallgatók, akik diplomásként kezdik el az egyedülálló oktatási programot, államilag elismert oklevelet vehetnek át az Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös keresztény közéleti mediátor szakirányú továbbképzésének elvégzéséről. A jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány, előnyt jelent a felsőfokú végzettség. A 18-35 éves korosztály bármely tagja jelentkezhet, a Kárpát-medence egész területéről. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a kedd. További információ és jelentkezés szenttamásakadémia.hu címen. Ünnepélyes megnyitó Esztergomban. A Keresztény Múzeum nevében szeretettel hívnak minden érdeklődőt a megújult múzeumok ünnepélyes megnyitójára, amelyet június 30-án kedden 15 órakor tartanak az Esztergom vízivárosi plébánia templomban. Esztergom Mindszenti Herceg Prímás tere 2 szám alatt. Az eseményen jelen lesz Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érseg. A vendégeket köszönti Koncsek Ildikó múzeumigazgató. A felújított múzeumot megnyitja dr. Török Csaba, kinevezett kanonok, plébános, egyetemi tanár. Dr. Mikó Árpád művészettörténész, az MTA levelező tagja. Az új kiállítási koncepciót ismerteti dr. Sarkadina Gyemese, művészettörténész, egyetemi docens. Zenei közreműködő Mizsei Zoltán, egyházzenész, egyetemi docens. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Kérjük részvételi szándékát jelezze az alábbi e-mail címen kereszténymúzeum@gmail.com. A megújult állandó kiállítás mellett bemutatják Atlasz Gábor keresztút sorozatát, melyet Felső Túr plébánia temploma számára készített.
0: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Az Atya, a Fia és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a budapesti Mária Rádió kápolnájából, és kérjük, hogy imádkozzanak értünk és velünk Krisztus nagyobb dicsőségére, a szűzanya szeplőtelen szívének diadalára, édes hazánk Magyarország, egész nemzetünk, szentségi boldog megtérésért, minden irányból való védelmünkért, és hogy az Úr elküldje a szent angyalait, hogy védjenek és segítsenek bennünket. Amen. Hiszek egy Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen. A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Alleluja! Isten, Isten marad. Azért a bűn nem jelenti az utolsó szót. A mi Úrunk Jézus Krisztus csak azért akart értünk engesztelő áldozatként meghalni, mert ezáltal legyőzhette a halált és megmenthetett minket. Legyőzte a húsvét nagy napján, és élve lépett ki a sírból. Jézus él, és többé nem hal meg, hogy nekünk örök életet adjon. Imádunk téged, dicsőítünk téged, magasztalunk téged, szerelmes megváltó Istenünk.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges Rózsa Füzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézus, aki legyőzte a halált, nem maradhatott soká a halandok között. joga volt a mennyországra. Nagy megaláztatása után az atya felmagasztalta, és jobbján adott neki helyet. Ott marad, örökkön örökké élve, miként Szent Pál mondja, hogy érettünk közben járjon, de itt van az oltári szentségbe is, és sokat járjunk hozzá.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel telj, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednél gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel telj, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednél gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednél gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennyben fölment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednél gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennyben fölment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kérgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges rózsafűzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Jézus szentegyházát, szeretett híveit visszahagyta a földön, de megígérte, hogy nem hagyja őket árván. Elküldte nekik a szent lelket, aki megvigasztalta, megvilágosította őket, a szívüket mennyei szeretetre gyullasztotta. Kérjük Istent, adja meg nekünk is ezt a kegyelmet. Jöjj, szent lélek, jöjj, imádság lelke, és taníts meg minket szívünk mélyéből imádni az Urat. Jöjj, szent lélek, jöjj, szeretett lelke, gyújtsd lángra a szívünket Isten, szűzanya és ember szeretett tűzével. Jöjj, szent lélek, jöjj, megbocsátás lelke, oly nagy szükségünk van rád, töltsd el a szívünket az együttérzés és a kiengesztelődés erejével. Jöjj, szent lélek, jöjj, szépség lelke, hogy nyitott szemünk felismeri a dolgokban a mindenható atya édes ragyogását.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen. A dicsőséges Rózsa Füzér negyedik titka, aki téged szent szűz, a mennybe felvett, a boldogságos szent szűz, aki pünköstkor a fiatal egyházzal a szent lelket fogadta, még 20 évig maradt az első keresztényekkel, mint szerető édesanyja, szeretett gyermekei bölcsőjénél. De vágyodott, nagyon vágyodott Jézus után, és Jézus is vágyott édesanyja után. Ezért elküldte angyalait Jézus, és magához vette őt, testestől, lelkestől, és diadalmenetben vezette be őt a mennybe. Kérjük őt, hogy nyújtsa nekünk is a kezét, és segítsen bennünket is az égbe jutni.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amelybe fölve.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amelybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen. A dicsőséges Rózsa füzér 5. titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. A boldogságos szent szűz az égben van. Az angyalokat és szenteket csodálatos bámulatba ejtette az ő bevonulása. Ez a csodálkozásuk ma is és az egész örökké valóságon áttart. Isten őt egyedülálló, hasonlíthatatlan dicsőséggel koronázta meg. Koronával, mely őt az angyalok és emberek királynőjévé emelte. Kérjük Istentől a vágyat, hogy láthassuk őt odafenn, és hogy megnézhessük Jézus és Mária gyönyörű bevonulását, amikor majd mi is ott leszünk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Imádkozz el érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Felajánlóim a Jézus és Mária szívének, a dicsőséges Szent Háromság, égi édesanyánk, minden szent és szent angyal színe előtt felajánljuk Jézus szent vérének érdemeivel egyesítve Jézus szentséges és irgalmas szívének, Szűz Mária szeplőtelen és fájdalmas szívének, a Szentlélekben egyesült két szent szívnek, Budapestet, Magyarországot, a magyar népet, a magyar egyházat, közösségeinket és családjainkat. Jézus, te vagy a királyunk, imádunk. Szűzanyánk, te vagy a királynőnk, nagyon szeretünk. Kérjük szépen, vegyetek szerető pártfogásotokba és oltalmatokba minket. Segítsetek, hogy le tudjuk győzni a bűnt, hogy ellene tudjunk mondani a sátán kísértése.

0: és előre haladjunk az életszentség útján. Rátok bízzuk az életünket, a küldetésünket, a hivatásunkat, és nemzetünk minden irányból való védelmét, minden Isten nagyobb dicsőségére és a szüzenye szeplőtelen szívének diadalára, most és az örökké valóságban. Amen. Köszönjük szépen, hogy velünk imádkoztak, áldott szép napot kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen.
0: Az Atya, a Fiú és a
2: Dicsőséges Rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Háladó szentmisével zárta a tanévet június 23-án az Esztergom budapesti főegyházmegye közoktatási intézményeinek közössége. Idén nyáron is folytatódik a térzene a Kossuth téren. Idén is megszervezték a keresztény orvosok találkozóját Szatmár Németiben. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Háladó szentmisével zárta a tanévet június 23-án az Esztergom budapesti főegyházmegye közoktatási intézményeinek közössége a Budapest Újpest kertvárosi Szent István templomban. Az ünnepséget a Szent János apostol katolikus általános iskola és óvoda szervezte. A szentmise főcelebránsa idén is Gyetven Gábor, a budapesti katolikus intézmény fenntartó központ főigazgatója volt, tájékoztatotta a főegyházmegye Facebook oldala. Gyetven Gábor szerint a szülők nem pusztán azért választják a katolikus intézményeket, hogy gyermekük jó oktatásban részesüljön, hanem azért is, mert azt remélik, emberileg gazdagabbá, értékesebbé válik. A pedagógus feladata az ismeretek átadásán túl a jellem formálása is. A szentmise végén átadták a Szent Gellért és Knaus Nándor díjakat az arra érdemes kiemelkedő szolgálatot végző pedagógusoknak és munkatársaknak. A főváros egyik legszebb helyszínén, a Kossuth téren idén nyáron ismét ingyenes szabadtéri koncertek várnak mindenkit június végétől egészen augusztus végéig. A térzene egy évente visszatérő ingyenes koncertsorozat, amely a klasszikus zenétől a magyar népzenén és az operán át a Big Band hangzásig széles műfaj palettán kínál zenei élményt. A koncertek helyszíne önmagában is látványosság. A neogótikus országház előtt elterülő Kossuth tér Budapest egyik legimpozánsabb köztere, amely estére különleges hangulatot ölt, írta a budapest.hu. A sorozat első koncertje június 20-án szombaton este volt, melyen Szent Martin zeneszerző és szaxofon művész, valamint Füredi Nikoletta az Operett Színház művészének közös koncertjét lehetett meghallgatni. A többi előadásra pedig júliusban és augusztusban minden csütörtökön 17 órától kerül sor. 6. alkalommal szervezte meg a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye kórházpasztorációs irodája a keresztény orvosok találkozóját június 20-án Szatmár Németiben a Megmaradás házában. Az idei alkalom mottója, amely egyben az ígéret évének mottója is, a Veled vagyok. Bibliai idézet volt, amely végigkísérte az előadásokat és a közös gondolkodást. Az idei találkozó elején Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök köszöntötte a jelenlévőket, olvasható a Magyar Kurír hírei között. A találkozó fő előadója a szatmári születésű Balogh Márta nővér, a Nyolc Boldogság közösség tagja, posztulátor, főiskolai tanár, és az amerikai, ázsiai, óceániai provinciák provinciálisa volt. Az előadást követően a résztvevők plénumbeszélgetésen osztották meg gondolataikat, kérdéseiket és tapasztalataikat. A találkozó közös imával és püspöki áldással zárult.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.
4: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok. A háttérben hallható az audiencia, hiszen kapcsolódtunk mi is az EVTN katolikus televízió jóvoltából a pápai audienciához. Közvetítés van ismét a Szent Péter térről. 14. Leó pápának egy újabb szerdai audienciáját fogjuk közvetíteni. Ebben a hónapban az utolsó, hiszen júliusban a Szent Atya nem tart katekézist. Köszönjük szépen az EVTN televíziónak, hogy lehetővé tette az, hogy bekapcsolódhassunk mi is.

0: Kedves testvérek, velem együtt hallgathattuk a Boldogasszony anyánk kezdetű csodálatos himnuszt. Még egyszer a Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya templom 20 éves Szálve Regina kórusa énekelt Cétót Zoltán vezényletével. Igen, szívet melengető volt ezt a csodálatos régi magyar gyönyörű szűzanya himnuszt hallgatni a Szent Péter téren. A keresztvetés jelével és liturgiai köszöntéssel kezdjük is a mai audienciát. Fogadjuk a Szent Atya szavait és áldását hívő lélekkel, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Békesség veletek és a te lelkeddel. Evangélium Szent Pál apostolnak, a korintusiaknak írt első leveleiből. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként a tagjai, ám az egyházban Isten némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett. Adott csodatévő hatalmat, gyógyító erőt, segítő készséget, kormányzó képességet, különféle nyelvadományt. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test, így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk a kerességgel. Ez az Isten igéje. Kedves testvéreim, jó napot kívánok, és Isten hozott mindenkit.
1: Proseguiamo.
0: Folytatjuk a második vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekéziseket. Ma különösen a Sacrosanctum Concilium konstitúcióról, amely a liturgiáról szól. Amikor Szent Ágoston az újonnan megkeresztelkedetteknek szeretné elmagyarázni Krisztus testének misztériumát, azt a Szent Páli szakaszt idézi, amelyet az imént hallottunk. Ti Krisztus teste vagytok, egyenként pedig a tagjai, és hozzáteszi még, a ti misztériumotokat veszitek, és az ámen szóval válaszoltok arra, amik vagytok. Ámen, és ez a válaszotok olyan, mintha az aláírásotok lenne. Azt mondják nektek Krisztus teste, és ti így válaszoltok, ámen. Legyetek tehát Krisztus testének tagjai, hogy az ámenetek igaz legyen. Legyetek azok, akiket láttok, és fogadjátok el azt, amik vagytok. Miután felidézte Jézus az utolsó vacsora emlékét, a liturgiai konstitúció az oltári szentség kapcsán éppen ezekkel az ágostoni szavakkal szól hozzánk. A keresztények számára ugyanis az Úr asztalánál való részvétel azt jelenti, hogy Isten igéje formálja őket, az Úr testének asztalánál erőt merítenek, hálát adunk Istennek. Azáltal, hogy befogadjuk őt az igéjében és az oltári szentségben, azzá válunk, amit kapunk. Azzá a testé válunk, amelynek fejét a feltámadt Krisztus alkotja, aki az Atya jobbján ül, és aki helyet készít számunkra a mennyekben. Az oltári szentség így a jövőbeni Isten országának szentsége. Ez az út, és ez az a kenyér, amely a mennyei hazába vezet minket, egészen addig a boldog napig, amikor Isten mindenben minden lesz. A Szent Misére összegyűlt hívek az áldozatot nem csupán a pap keze által, hanem vele egyesülve ajánlják fel Istennek. Ebből a szempontból az oltári szentség a keresztények lelki áldozatának egy formája, mivel az Istenhez való és egymás közötti egység útját jelenti. A szertartáson való részvétel révén a hívek megtanulják, hogy felajánlják magukat, és napról napra Krisztus által feloldódjanak az Istennel és egymással való egységben. Így Krisztusba olvasztva minket, az oltári szentség megtanít minket arra, hogy Jézus életét tegyük magunkévá, amelyet az önzetlen önátadás jellemez. Ez az ajándék bevezet minket az egység dinamikájába, amely hatékony ellenszert nyújt a megosztottságot szító erők ellen, amelyek mai világunkat aláássák, közösségeinket, családjainkat, szívünket megtörik. Kedves testvéreim, amikor részt veszünk a Szent Misén, arra kaptunk meghívást, hogy meghallgassuk Isten igéjét, és vegyünk magunkhoz az Úr testét az ő asztalánál, ahol ő maga ajánlja fel magát a kenyér színe alatt. A Szent Misei két része, vagyis az ige liturgia és az eukarisztikus liturgia olyan szorosan összekapcsolódik egymással, hogy egyetlen Isten tiszteleti cselekményt alkotnak. Ami az ige liturgiát illeti, emlékeznünk kell arra, hogy nem csupán a Szentírásról szóló intellektuális tudást kapunk belőle, hanem élő és hatékony igét Istentől, amelyet Isten mindenkinek és egyúttal mindegyikünknek egyesével is címzett, és amely az eukarisztikus kenyérrel együtt táplál és erősít minket, és átvezet a bűn romlásából a Krisztusban való új életre. Az eukarisztia megnyitja előttünk a Szentírás megértését, ahogyan a Szentírás is megvilágítja és magyarázza az oltári szentség misztériumát. A második vatikáni zsinat arra szólított fel, hogy szélesebb körben terjesszük a Biblia kincseit, hogy a hívők számára bőségesebben kínáljuk Isten igéjét. A liturgikus reform ezt a kérést olyan kincsé alakította, amely összegyűjti az összes bibliai olvasmányt és a Szent Mise olvasmányait is. Ezt a gazdagságot az élő hagyomány legtisztább forrásából merítették, amely ötvözi a hagyományhoz való hűséget a jogos fejlődés iránti nyitottsággal. A liturgiáról szóló második fejezet kezdete tele van utalásokkal a nagy hagyományra, amely az egyházatyáktól egészen a mai napig vezet hozzánk. Idézem, megváltunk az utolsó vacsorán, azon az éjszakán, amikor elárultatott, létrehozta a testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy a kereszt áldozatát az évszázadok során visszatéréséig megörökítse, és így szerette mennyasszonyának, az egyháznak halála és feltámadása emlékét bízza. A szeretet szentsége, az egység jele, a szeretet köteléke, a húsvéti lakoma, amelyben Krisztust befogadjuk, a lélek kegyelemmel telik meg, és megkapjuk a jövő dicsőségének zálogát. Kedves testvéreim, merítsünk hittel ebből az isteni élet forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket ez a misztérium, amelyet a Szent Misében ünneplünk.

0: pellegrini di lingua francese provenienti dal Belgio, dal Camerun e dalla Francia. Fratelli e sorelle, possiamo trovare nell'Eucaristia ponte dell'unità del popolo cristiano,
1: le forze necessarie amely ahhoz szükséges, hogy elterjedjen családjainkban és közösségeinkben a szereteten alapuló egység, és megszűnjenek a konfliktusok. Isten áldjon benneteket!
0: On the Second Vatican Council, today we consider the celebration of the Eucharist.
1: A mai katekézisben is, tehát folytatjuk a Sacrosanctum Concilium tanítását a liturgiáról.
0: The second chapter of the document as a sacrament of love, a sign of unity,
1: a szeretet,
0: a bond of charity,
1: az egység,
0: a Paschal banquet,
1: szentsége, tehát az oltári szentség, amely megtölti Isten kegyelmével elménket és lelkünket. A dokumentum kiemeli, hogy a szentmisében a résztvevők aktívan vegyenek részt, ne csak nézők legyünk, hanem igyekezzünk egyesülni Krisztussal, felajánlani magunkat, átadni magunkat Krisztusnak. Amikor pedig részt veszünk az oltári szentségi liturgiában, vagyis magunkhoz vesszük Krisztus testét, hagyjuk, hogy az átalakítson minket. Az átalakítás a szentmise mind a két részére érvényes, amelyek elválaszthatatlanok egymástól. Az ige liturgiája és az eukarisztia liturgiája két elválaszthatatlan rész, amely táplál minket, erőt ad nekünk, és átalakítja egész életünket.
0: This morning, all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience.
1: Zarándokokat és látogatókat, akik ma a Szentpéter térre érkeztek Angliából, Svédországból, Afrikából, Indonéziából, Szingapúrból, Dél-Koreából, Kanadából és természetesen az Egyesült Amerika Egyesült Államokból.
0: Upon all of you and
1: Isten áldását kérem mindannyiótokra és családotokra is. Krisztus békéje szálljon rátok, Isten áldjon meg titeket.
0: Cari fratelli e sorelle, oggi nella solennità della natività di San Giovanni Battista,
1: kedves testvérek, a mai napon fogadjuk el a felhívást arra, hogy térjünk meg Krisztusban, egyesüljünk Isten bárányával, és készítsük mi is az Úr útjait, hogy az egész világ higgyen a megváltó Krisztusban. A Szent Atya tehát most spanyolul fordul a hívekhez, kedves testvéreim.
0: El ciclo de catequesis dedicadas a los documentos del Concilio Vaticano II.
1: Folytatjuk tanításunkat tehát.
0: En particular sobre la Constitución
1: Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról, amely a liturgia elemeiről szól.
0: Este texto conciliar invita a los cristianos a que sean instruidos.
1: Arra hív fel minket, hogy fogadjuk magunkba Isten igéjét, és merítsünk erőt az Úr asztalánál, majd pedig adjunk hálát Istennek.
0: Nos convertimos en aquello que hemos recibido.
1: Az oltári szentségben átalakulunk.
0: La Eucaristía es anticipo del sacramento del reino que
1: está. Az eukarisztia szentsége az eljövendő Isteni országának üzenetét hozza el számunkra. Váljunk mi is hasonlatossá Krisztushoz, aki életét adta értünk. A Szentmise tanító része pedig az ige liturgiája, szintén nagyon fontos, hiszen átvezethet minket a bűnből az új életbe Krisztusban. Fogadjuk el az isteni élet e forrását, amelyet a Szent Mise nyújt számunkra, az ige liturgiáját és az oltári szentséget. Szeretettel köszöntöm a spanyol ajkú zarándokokat és híveket itt a téren.
0: Recibamos con fe los sacramentos y pidamos al Señor.
1: Vegyük magunkhoz hittel a szentségeket, és kérjük az Urat, hogy az oltári szentségben és az Úr igéjében formálja át életünket, és tegye hasonlatossá Krisztushoz, hogy minden nap gyümölcsöket hozhassunk, és előmozdítsuk az egységet és a szeretetet a világban. Isten áldja a spanyol ajkú híveket. Köszönöm szépen.
0: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese.
1: Szentatya, üdvözli most a kínai nyelvű híveket, ajkú híveket, kedves testvéreim, az oltári szentség az út kenyere, amely az égi hazába vezet minket.
0: Con affetto tutti i pellegrini di lingua portoghese.
1: Szeretettel köszöntöm a portugál ajkú zarándokokat.
0: San José do Rio Preto, e sacerdote di Sorocaba.
1: Különösen két csoportot emelt itt ki a Szentatya. Kedves testvéreim, arra szeretnélek kérni benneteket, hogy ne hanyagoljátok el a szentmisére való felkészülést.
0: Facendo tacere il rumore che ci impedisco di ascoltare.
1: Részt gyakran a Szent Jónás szentségében is. Készüljetek a Szent Misére, Krisztus testének magunkhoz vételére.
0: Saluto i fedeli di lingua araba.
1: Köszöntöm az arab ajkú zarándokokat.
0: L'Eucaristia sull'altare del Signore.
1: Az Úr asztalánál az oltári szentséget vehetjük magunkhoz, de találkozhatunk Istennel a mindennapi életben is, hiszen mi is átadhatjuk magunkat felajánlásként, és hálát kell adnunk Istennek minden nap. Isten áldjon benneteket.
0: Saluto cordialmente.
1: Szeretettel üdvözlöm a lengyeleket.
0: In particolare
1: különösen a gyermekeket és a fiatalokat.
0: Le vacanze,
1: a nyári szünet, a pihenés
0: és
1: Isten jeleinek keresése kell, hogy legyen a természet szépségeiben. Használjátok ki ezt az időt arra, hogy gyakrabban vegyetek részt Szent Misén, elmélkedjetek Isten igéjén, vegyetek részt lelki gyakorlatokon, zarándoklatokon, és találkozzatok többet szeretteitekkel. Imádkozzunk a fiatalokért, hogy bölcsen válasszák meg iskolájukat és egyetemüket, és körültekintően mérlegeljék és ismerjék fel hivatásukat. Szeretettel adom mindenkire áldásomat.
0: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
1: Az olasz ajkú zarándokokat a téren.
0: In particolare saluto i fedeli delle tante parrocchie.
1: A nagyon sok ide látogató hívet, akik a nagyon meleg napok ellenére eljöttek ide a térre, Olaszország különböző plébániáiról.
0: La quinta edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro.
1: A konferenciákon, amelyeket a napokban itt Rómában tartanak. Kedves testvéreim, azt kívánom, hogy az apostolok sírjánál tett látogatásotok erősítse meg testvéri közösségeteket, és élessze fel mindannyiótokban a vágyat, hogy csatlakozzatok az egyház evangelizációs küldetéséhez.
0: Del Camino Neocatecumenale.
1: Köszöntöm a papokat is, akik itt láthatjuk őket, akik ellátogattak ide a Szent Péter térre, különböző országokból érkeztek.
0: Auspico che l'offerta quotidiana del sacrificio eucaristico
1: sia per voi sostegno nel ministero
0: a favore del popolo di Dio. Il mio pensiero va infine ai giovani ammalati e agli sposi novelli.
1: Végül szeretettel üdvözlöm az időseket, a fiatalokat, a betegeket, az új házasokat. Keresztelő Szent János születésének ünnepe van most, ő készítette elő Krisztus útját, és segítsen meg mindannyiótokat abban, hogy legyünk mi is Isten országának hirdetői a világban mindenhol.

0: sem a tapsvihar a Szentpéter téren. Köszönjük szépen az EVTN katolikus televíziónak a segítségét a közvetítésben. További jó rádiózást kívánunk mindnyájuknak. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus.
1: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
3: Kedves hallgatóink! A Sapientia Szabad Egyetem pedagógus fórumán áprilisban elhangzott A fegyelmezés dilemmái a pedagógus munkában című előadást hallhatják.
4: Szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a piarista rend tartományfőnöke által kezdeményezett és most éppen általunk folytatott Sapientia pedagógus fórumnak a fegyelmezés dilemmáiról szóló alkalma. Máté Tóth András vagyok, a főiskola vallás pedagógiai és pasztorálszociológiai kutatóintézetének a vezetője, és ez a téma, ez onnan jön, hogy a szerzetesi fenntartású gimnáziumokban végzünk egy kutatást tavaly szeptember óta, és ennek a kutatásnak a keretében szerzetes rendek által fönntartott gimnáziumokat vizsgálunk. És ahogyan készültünk a gimnáziumokra, ahogyan meglátogattuk ezeket a gimnáziumokat, valahogy innen is, onnan is, amonnan is rendszertelenül, de újra és újra előjött a kérdés, hogy mi a helyzet a fegyelmezés témájával. És akkor ugyanígy a kutatás kapcsán találkoztam a balon és jobbon ülő két szerzetessel, akik így vagy úgy vagy amúgy, de valahogy elárulták magukról, hogy érdemes lenne őket részletesebben is meghallgatni fegyelmezés témájában. És most, amikor itt ülünk hárman, akkor valahogy az van a lelkemben, hogy most bemutatjuk azt, hogy hogyan lehet a fegyelmezésről kellő fegyelmezetlenséggel, de mégis összeszedetten elmélkedni, mégpedig abból a célból, hogy segítsünk ezt a témát témává tenni. Hogy egy kicsit biztassuk a jelenlévőket arra, hogy ez olyan téma, amiről lehet, sőt, kell beszélgetni. Olyan téma, amivel kapcsolatos dilemmáinkat nem kell szőnyeg alá söpörni, nem kell szégyelni. A saját eddigi tapasztalatainkra, elképzeléseinkre vonatkozó önreflexióinkat gazdagságnak, megajándékozottságnak lehet tekinteni. Ez az alapállás, amivel készültünk erre a beszélgetésre, és akkor most, mielőtt, hogy úgy mondjam, belemegyünk a közepébe, szeretném megkérni kedves nővért először, hogy mondjon magáról valamit, és aztán az atyát is, és mi tegeződni fogunk, mint ahogy a tanárok általában mindenütt tegeződnek, de ez nem a tiszteletlenség, hanem inkább a testvériségnek a jele.
5: Köszönöm szépen a szót, én is szeretettel köszöntelek benneteket, illetve a közönségünket is, örülök, hogy itt lehetek. Az Andrásnak nem tudom, hogy pontosan hogy jutott eszébe, hogy ide hívjon, de nagyon megtisztelő ez a feladat. Sapientia, bölcsesség, mondom, itt valami nagyon-nagyon bölcs dolgokat kell majd mondani, de megnyugtatott, hogy a valóság, a hétköznapok, a problémák, ezekről itt mind lehet beszélni. Engem Bangó Beátának hívnak eredetileg, a rendben pedig Klára nővér vagyok, illetve Mária Klára nővér, mert hogy nálunk mindenki fölveszi Mária nevét is, tehát a Bangó Beáta M. Klára, az azt jelenti, hogy az M az a Mária, tehát Szűz Mária nevét is, mivel őt nagyon szeretjük, őt is, tehát róla is vagyunk elnevezve. Kiskunfélegyházán élek, az ottani rendházban, és általános iskolában tanítok első-másodikosokat, itt arra, illetve középiskolában, technikumban, illetve gimnáziumban, 9-eseket, 10-eseket, 11-eseket és 12-eseket, ők már nem, mert már az érettségre készülnek, illetve az én saját osztályom 13-os technikumi osztály.
4: Köszönöm szépen, Klára nővér. Akkor most elárulom itt a nyilvánosság előtt, hogy miért esett rád a választás, és nagyon hálás vagyok, hogy a sok-sok csábítás, udvariasság és kevés erőszak hatására elvállaltad ezt a szereplést. Amikor a Kiskunfélegyházi gimnáziumban az egyik osztályban megkérdeztük a gyerekeket, hogy mondják el, írják fel egy papírra, hogy mi az, amit az iskolában nagyon-nagyon-nagyon szeretnek, aztán fordítsák meg a cédulát, és írják fel azt a három dolgot, amitől nagyon félnek. És hát ketten is Klára nővért írták első helyre.
5: Melyik oldalra?
4: Akitől nagyon félnek, és gondoltam, hogy ez összekapcsolódhat valamilyen formában, és lehet, hogy erre nem emlékszel, de amikor ezt az eredményt mondtam neked, akkor a spontán reakciód az volt, hogy csak ennyien. Így aztán még jobban megerősödtem, hogy szerintem érdemes lesz téged erről még tovább is hallgatni, és akkor kérlek téged.
6: Én Serényi Tamás vagyok, piarista. Mi nem használjuk így a rendi nevünket, de egyébként 23. Jánosról vagyok nevezve, mint ilyen kármelita hagyomány szerint választunk nevet magunknak, és hát nyilván nekem az ő szíve volt az, ami nagyon megérintő volt, a nagyon tágas szíve. Aztán persze most, ahogy idősödöm, és a testem egyre inkább utána megy, úgyhogy kicsit félek attól, hogy nem feltétlenül az a tulajdonsága gyarapszik bennem, amit leginkább irigylek benne. Én matematikát és fizikát tanítok, illetve utóbbi időben hittant is. Felnőtt koromban tértem meg, felnőtt koromban már egyetem után léptem be a rendbe, már tanárként. Úgyhogy ilyen értelemben késői hivatás vagyok. És hát Szegedhez pedig úgy kapcsolódom, ahol most jelenleg vagyok, hogy olyan vagyok, mint a bumeránk, hogy én Szegeden végeztem az egyetemet, ott kezdtem el tanítani, ott léptem be a rendbe, és aztán 7 évvel ezelőtt, meg 3 évvel ezelőtt visszatértem oda, úgyhogy nekem nagyon fontos ez a déli város, és ez az iskola is, ahol igazából én pedagógus lettem. Annak idején így az első 4 évnek az élményeiről vannak ilyen írásaim, amik összegerebjéződtek, és akkor izgalmas néha elolvasni, hogy milyen dilemmái voltak egy kezdő tanárnak annak idején, erről írogattam annak idején. Hát most már lehet, hogy lassan érdemes egy a pályája második felében lévő tanár dilemmáiról is beszélni. Annak idején egy piarista öreg diáka tartott egy előadást azzal a címmel, hogy a szavak csodálatos életéről. Eszterházy Péterről van szó, és ő definiálta ott, hogy ki az író. Író az, akinek gondot jelent az írás. Ezt mondta. Hát nem tudom, hogy a tanárt hogy lehet hasonló módon definiálni, de az, hogy a fegyelmezés, mint gond, az jelen van az én életemben, azt mindenképpen is bizton állíthatom, és azt is, hogy nincsenek erre a dilemmára válaszaim, hanem tulajdonképpen, ahogy öregszem, egyre inkább kérdéseim vannak. Úgyhogy én így jöttem ide, hogy tanuljunk egymástól.
4: Köszönöm, nekem van itt egy középső, és a Tamást pedig azért kértem, talán emlékszel rá, hogy én úgy emlékszem, hogy a Libri könyvesboltban volt Szegeden, de lehet, hogy az Obi barkácsáruházban, mindegy is, amikor úgy hirtelen találkoztunk, és akkor mondtam neked ezt a fegyelmezés kérdést, mert nem tudom miért, és akkor az volt rá a válaszod, hogy hát én ebben élek. Egy bizonyos piarista fegyelmezési kultúrából, az életem során egy másik fajta fegyelmezési kultúrába való átmenet az, ami a te pedagógusi pályádnak az egyik erős vonala. És akkor gondoltam, hogy na hát, erről is érdemes lehet még sokat hallani tőled is, hogy ez az alapötlet. És akkor úgy gondolnám, hogyha nem tiltakoztok nagyon, hogy most megint Klára nővérnek adnám meg a szót, hogy fegyelmezés. Mik a fegyelmezéssel kapcsolatos személyes tapasztalatok, dilemmák? Ja, csak egyszerűen kezdjük el.
5: Amikor meghallottam, hogy ez lesz a téma, hogy fegyelmezés, akkor eszembe jutott a Zsolozsma. Mert a Zsolozsmában kiírtam, ami is régóta izgat engem ez a mondat, szoktuk olvasgatni Bölcsesség könyve 7.14, akik szert tettek rá, mármint a bölcsességre, megszerezték Isten barátságát, mert ajánlották őket a fegyelem adományai. És az engem annyira régóta izgat ez a sor, hogy ez vajon mit jelenthet, hogy a fegyelem adományai, hogy amikor meghallottam, hogy ez lesz a téma, akkor na mondom, most utána nézek, hogy ez mi. És aztán kiderült, hogy hogy a magyarban ez a fegyelem, de igazából ez azt jelenti, görögben is, meg héberben is, hogy taníthatóság, hogy nevelhetőség, hogy egyszerűen lehet mit kezdeni az emberrel. És azért ez egy másik vetülete. Azt mondjuk, hogy fegyelem, akkor arra gondolunk, hogy na ott akkor ez a félelmetes Klára nővér, hogy mondtál, hogy na akkor most nem vagyok mindig ilyen azért. De rendet kell tartani, tehát azt tudják, hogy nálam úgy kezdődik, hogy rendet csinálunk, úgy kezdődik az óra, hogy mindenkinek a padján rend van, mert ha nem figyelnek oda, akkor az úgy nehéz tanítani. Szóval nekem ez jobban tetszik, ez a fajta megközelítése a fegyelemnek. Mert nehéz fegyelmezni. Egyszer egy ferences atya, aki ott járt nálunk, és látta, hogy hogyan viszonyulnak hozzám a gyerekek, meg egyáltalán, azt mondta, neked micsoda tekintélyed van? Nem is gondoltam, hogy ezt ő így látja, vagy hogy egyáltalán ez van. Olyan fura volt, hogy ezt így kimondta, de tényleg van, csak szerintem azért egy része ennek a ruha, egy része ennek a tisztség. Tehát, hogy ez okozza. Az, hogy vagyok valamilyen pozícióban, az, hogy én vagyok a tanára, az, hogy én vagyok a iskola lelkivezetője, az, hogy én egy szerzetes vagyok, és nem engedhet meg magának senki olyan dolgokat, amiket úgy nem illik, tehát úgy visszafogják magukat. Ez hozzátartozik ahhoz, hogy szerencsém van, nekem kicsit könnyebb fegyelmezni, mint másoknak. És ennek úgy örülök, hogy nem kell akkora erőfeszítést tenni. Sajnálom a sima civil tanárőket, nekik többet kell befektetni, mint nekem, szerintem.
4: Tamás, te hogyan kapcsolódsz ehhez, vagy ahhoz, amivel készültél?
6: Én szívesen mesélek történeteket. Nagyon hiszek abban, hogy a történetek fontosak, és akkor így én amikor 2004-ben elkezdtem tanítani, akkor 7 óra 50-re jönnek a gyerekek, 8 órakor kezdődik az első óra, és az igazgató helyettes vezetett körbe, valamikor elkezdtük, és 7 óra 56 perckor mentünk el a 7. A osztály, 6 osztályos gimnázium, 7. A osztály terme előtt, első tanítási nap, amikor már XY 7. A-s diák kint állt az ajtó előtt. Mert hogy az osztályfőnök úgy gondolta, hogy hát már elkövetett valami olyan főben járó vétket, ami miatt ki kellett küldeni. Nyilván én akkor nagyon megkedveltem ezt a diákot. Egyébként kiváló kapcsolatban van azóta is az osztályfőnökével. Ilyen értelemben egyébként a kapcsolatuk nem sérült. De az biztos, hogy erős üzenet volt ez, hogy is kell a következő 6 évben élni ebben az osztályban. Volt egy rendtársam akkoriban, akinek az volt a módszere, hogy az első órán elmondta, hogy mik a szabályok, és a második órán az első diákot, aki oldalra nézett, azt megfogta és kihajította az ajtón. Na most én ilyen csillogószemű, ábrándos tekintetű fizikatanárként, aki úgy voltam ezzel, hogy én annyira szeretném, hogyha ezt a gyönyörű tantárgyat a diákok is szeretnék, és ezért én barátságos leszek velük, kedves leszek velük, és egyáltalán szívemet, lelkemet oda teszem a fizikatanításban, és aztán nagy kerek szemekkel csodálkoztam, hogy ezeknek a kollégáimnak az órája után, amikor egy pici lazaságot tapasztaltak, ugye ez egy fiúiskola volt akkor, lazaságot tapasztaltak a fiatalok, meg hát így észrevették, hogy ábrándos tekintetű kezdő kollega próbálja tartani az órát. Hát szóval nem feltétlenül angyali módon viselkedtek. Volt olyan osztály, ahol persze az a diák nem, sokáig nem volt ott, de például kiderült, hogy fölgyújtott egy füzetet a pad alatt a fizikumban. Hát, hogy, és akkor hát hasonló dolgok. Volt egy olyan osztály, aki én voltam 3 év alatt a 3. fizikatanár, ők fogadásokat kötöttek, hogy hány hónapig bírom. Nem volt egyszerű ez az osztály. Az izgalmas volt, hogy én 9-ben kezdtem el őket tanítani. 10-ben minden órára gyomorgörcsel mentem be, de ott már igazából egyetlen olyan diák volt, akit én egyébként személyesen kedveltem, de ő valami miatt fejébe vette, hogy én ellenség vagyok, és akkor ő csinálta ott a fesztivál, de egyébként már olyan békés volt a dolog. És 11-ben tényleg már elsimultak a dolgok. Ugye akkor véget ér a fizika, 12-ben kollégistáknak tartottam esti imát, ilyen személyesen vezetett imát. Ebből az osztályból, meg a másik osztályból voltak. És az egy nagyon megható dolog volt a számomra, amikor hát volt egy konfliktus az osztályban, az egyik gyerek olyat csinált, ami miatt ki kellett tenni, és ez nagyon megviselte 12-ben az osztályt. És aznap tudták meg ezt, hogy ezt a egyébként kollégista diákot ki fogják tenni. Hát én, nekem eléggé barna lett a nadrágom, hogy milyen lesz ez az estíma. És aztán utána kérték, hogy maradjunk ott. És egy másfél órát még beszélgettünk, és hát gyászoltuk ezt az eseményt, elbúcsúztunk a diáktól. Tehát, hogy valahogy, és akkor itt látszik az, hogy a személyes kapcsolaton fordult a dolog. De hogy amit én ahonnan kiindultam, ez a fegyelmezés dilemmája, hogy én a gyerekektől tanultam meg azt, hogyha nem szabok határt egy fiú osztályban, és nem tartom kezemben a dolgot, akkor megesznek, szét fog csúszni a dolog. És ez, miután én fiúiskolákban tanítottam 7 évvel ezelőtti koromig, 6 évet töltöttem Gödön a szakiskolában, ebben én nagyon jól elmélyültem, hogy hogyan kell ezt csinálni. Tehát, hogyha én mondok valamit, akkor az úgy van. És meglehetősen sok diszfunkció fakad ebből jelenleg. Egy koedukált iskolában, egy ahhoz képest már sokkal szelidebb eszközökkel működő iskolában. És ezzel nagyon erősen küzdök. Van ilyen tanárértékelés, a diákok értékelnek minket, és van egy ilyen kérdés, hogy van-e, hogy félsz az XY tanár óráján. Én nekem erre alacsony pontszámok vannak, tehát nálam sajnos félnek, jobban félnek a gyerekek, mint általában máshol. Tehát látszik, hogy ez a 6-7 év még nem volt elegendő arra, hogy megtanuljam elengedni. Úgyhogy én ebben az unlearningben vagyok, és ebben a dilemmában, hogy hogyan tudok túllépni azon az elemi félelmen, hogy kicsúszik a kezemből az osztály. Hát én így vagyok itt.
3: Kedves hallgatóink, Önök a Sapientia Szabad Egyetem pedagógus fórumán áprilisban elhangzott előadást hallhatták.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
7: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
8: Június 28-a. Ébredj, kiittad már a harag poharát. Izajást olvassuk ezt az 51. fejezet 17. versében. Ébredj, kiittad már a harag poharát. Már kiitta a nép a harag poharát, mégpedig az Úr haragjának a poharát, ezért felébredhet, magához térhet. Nem kell többé tehetetlen vadként hálóban vergődni.

0: rajzolódott ki igazán, aki legyőzte a halál erejét és világosságra hozta az életet. Másodszor, örömhír az is, hogy Isten népének legfeljebb az Úr jogos haragjának poharát kell kiinnia, de Isten soha nem adja át végérvényesen ezt az ítéletét és haragot emberek kezébe. Isten ugyanis ítéletében is irgalmas. Az ember viszont végtelenül irgalmatlan. Még a fiaink sem állnak mellénk a bajban, nem szánnak, végképp nem vigasztalnak. Ne legyenek illúzióink. Az embereket illetően, még a gyermekeinket illetően se. Harmadszor, megfontolandó, nehéz üzenet itt az is, hogy akik végig tapostak minket, még ha Isten eszközeként, az ő jogos életének tetteként teszik ezt, azok sem maradnak meg számonkérés nélkül. Mert ez Isten szuverén joga. Én pedig megbocsáthatok, lihegnék bosszúért, ám aki bocsánatot nyer, az megbocsátást nyer. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
2: Mária Rádió.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket Isten kegyelméért, szeretetért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Kedves testvérek! Korunknak egyik nagyon fájdalmas, szörnyű sebe az a tragikus háború, amely dúl sajnos Gázában, a Szentföldön is egy rettenetes népi

tisztogatás, etnikai tisztogatás. De dúl a háború Ukrajnában is, ahol a lövészárkokban nap mint nap fiatalok százai, ezrei halnak meg értelmetlenül, a nagyhatalmak játékaként, akik a hatalmi övezetüket szeretnék kiterjeszteni, a másik nagyhatalmat akarják gyöngíteni. Közben még termőföldeket, értékes ásványkincseket megszerezni. S hogy ez mennyi vérbe, mennyi könyvbe kerül, azzal nem törődnek. És a világ hány más helyén, kevésbé észrevetten, kevésbé ismerten, szintén szörnyű háborúk dúlnak. Hívjuk a Mári Rádió minden kedves hallgatóját, a családokat, arra, hogy imádkozzunk a békéért. A várandó szűzanya kis szobrát küldjük családról családra, hogy esténként jöjjenek össze, és gondoljanak a gyermek Jézusra, aki a béke fejedelmeként született a világra. Az angyalok így köszöntötték őt karácsonykor. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akaratú embereknek. Jézus nem palotába született, nem királyként jött, istállóba született. Elutasította a kardot. Azt tanította, ne szállj szembe a gonosszal. Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd a másikat is. Szeressétek ellenségeiteket. Jeruzsálembe Szamárháton vonult be, mint a béke királya. Péternek, aki kirántotta kardját, ezt mondja, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, kard által vész el. Imádkozzunk a békéért. A várandós Madonna szobra azonban egy másik tragédiára is emlékeztet minket. Évente a földünkön kb. 42 millió kicsi gyermek élete végződik tragikus módon az édesanyja méhében, orvosok kései által. Egy kisgyermek számára manapság a legveszélyesebb hely az anyaméh, ahol elveszik az életét. Imádkozzunk azért, hogy az ember újra tiszteletben tartsa az élet szentségét, amely a fogantatással kezdődik. Imádkozunk azért, hogy annak a rettenetes demográfiai télnek, amely megszűnéssel fenyegeti Európa népeit, vége szakadjon. A magyar népünknek a lakossága, lélekszáma 1981 óta folyamatosan csökken. És ebben az időszakban, az elmúlt több mint 40 évben 360 ezer magyar jött a Kis-Magyarország területére Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről. Ha ezt összeszámoljuk, a teljes fogyásunk ez alatt az alig több mint 40 év alatt kb. 1,4 millió. Egy kicsi nemzet számára ez hatalmas tragédia. Nem is nagyon lehet látni, hogy hogyan tudjuk ezt megállítani. Szeretettel hívok minden családot arra, hogy esténként nyissuk ki a lakások, a házak tetejét az ég felé. Imádkozzunk együtt a békéért, és imádkozzunk azért, hogy a családok újra nyitottak legyenek a gyermekáldásra, tiszteljék az életet, fogadják be szívükbe és családjaikba a béke fejedelmét, a szeretet királyát.

0: Hírek.
1: Az eukarisztia nem csupán az élet kenyere, hanem az én életem kenyere. Udvari Györgyések előadásával kezdődött az idei palakat. Éjféli Szent Mise a mámai romtemplomban, ahol a csendben újra megszülethetett a csoda. A csend akkor válik békévé, amikor Krisztus jelen van benne. Udvari György érsek atya előadása a református egyházi napokon. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Én vagyok az élet kenyere. Ezzel a gondolattal vette kezdetét az idei balakat Balatonfűzfőn, ahol a nulladik nap vendége dr. Udvari György veszprémi érsek volt. Életem kenyere című előadásában az eukarisztia legmélyebb titkáról beszélt. Krisztus nem csupán kenyeret ad nekünk, hanem önmagát ajándékozza, hogy életünk tápláléka, erőforrása és reménye legyen. A főpásztor arra hívta a jelenlévőket, hogy az oltári szentségben ne csupán egy vallási szertartást lássanak, hanem azt a személyes találkozást, amely átformálja az ember életét, közösséget teremt és erőt ad a mindennapok kihívásaihoz. Előadása végén arra bátorította a jelenlévőket, hogy ne csupán a balakat napjai alatt keressék Krisztus közelségét, hanem a hétköznapokban is rendszeresen időzzenek az eukarisztia előtt, mert abból a találkozásból születik meg a valódi öröm és a kitartás. A balakat egyik legkülönlegesebb pillanata idén is a mámai árpádkori romtemplomban bemutatott éjféli szentmise volt. Laposa Norbert plébános a fiatalokért ajánlotta fel a szentmisét, Lóci Tamás, az egri érseki papnevelő intézet spirituálisa pedig arra hívta fel a figyelmet, Isten ma is csodát akar tenni az életünkben, csak helyet kell adnunk neki. Szent László király ünnepén arra kaptunk bátorítást, hogy a valódi hősiesség, hanem a hétköznapok hűségében születik. Ahogy a romtemplom évszázadok múltán is újra megtelt élettel, úgy Isten a mi életünk romjai között is képes újat teremteni. Tamás atya személyes példákkal is érzékeltette, hogy a csodák ma is köztünk történnek. A mámai romtemplom csendjében ismét bebizonyosodott, ahol helyet készítünk Istennek, ott a legöregebb kövek közt is új élet fakadhat. Június 26-28 között Veszprém adott otthont a 11. református egyházi napoknak, amelynek idei jelmondata Márk evangéliumából szólt, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. A háromnapos találkozó lelki programjainak egyik kiemelkedő eseménye volt dr. Udvari György veszprémi érsek előadása, amelyet Steinbach József református püspök meghívására tartott a Veszprémi Petőfi Színházban. Az előadás egyik legmélyebb gondolata az volt, hogy a valódi csend nem magányt jelent, hanem kapcsolatot. Ha az ember egyedül akar úrrá lenni élete viharában, a csend könnyen félelemmé válhat. Jézus mindig előbb szól, mint ahogyan a káosz megjelenik, és a csend akkor válik békévé, amikor Krisztus mond jelent benne. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, áldott vasárnapot kívánok!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázza a Szentírást.
4: Dicsőség a Jézus Krisztus! A 13. hétfői vasárnapon az ünnepi mise szeretetszéjét Szent Pál apostolnak a rómaiak között leveléből veszik. Testvéreim, mi, akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus a Atya dicsőségére föltámadt a halálból, hogy mi is úgy életre kerüljünk. Ha Krisztussal meghaltunk, hiszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus föltámadt a halálból, és többé nem hal meg. A halál nem valakodik többé rajta. Halálával egyszer is mindenkorra meghaltott mindnek, de életével Istennek él. Úgy tekintsetek tehát magatokra, mint akik meghaltottok a bűnnek, és most a Istennek éltek, a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Ez Isten vége. A Szent Evangélium Szent Máté könyvéből való. Valójában folytatása annak a evangéliumi szakasznak, amit a múlt vasárnap olvastunk a Szentmisében, Jézus az apostolokat elküldi, hogy tanítsanak önállóan, most már a Szentmisében önállóan, kettességgel elindulnak, és Jézustól függetlenül falvakban tanítani fognak majd. Ennek az áldó útrabocsátó beszélnek másik szakaszán olvassuk most a vasárnapi evangéliumként. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: az apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem lehet hozzá. Aki nem veszi fel a keresztjét és nem követ engem, nem lehet hozzá. Aki napfalája életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be. És aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. És aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja. Szóval, ha csak egy pohár friss vizet ad is, lelkiségnek enyhének, azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem lehet utalma. Ezek az evangéliumi tények. Kedves testvéreim, nem egészen ott nélkül olvastam el a szentmise szeretetszéjét is. Érdemes először amellett megállnunk néhány percre. Szent Pál ír a rómaiakhoz: mi, akik Jézus Krisztusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg. Ugye a mi életünkben a keresztség általában a gyermekkorunk eseménye, és a megkeresztelt nem is tudja, hogy velem történik, a szüleink, keresztjeink és családismerősök, rokonok kiveszik körül, és gyermekként tűzi, történik vele, amit ilyenkor az egyház tesz a megkeresztelhetővel. És mi is a keresztség? Az, hogy lehetni keresztítsd a gyermekek, a rokonokat, és imádkozunk érte, és elmondunk bizonyos szavakat, melyet ő természetesen nem sért. Hiszünk benne, hogy ez a keresztény szertartás, ez az ő életét átalakítja, átformálja. Azt történik vele, hogy valaha azokban, felnőtt korukban, saját elszállatkánkból keresztelkednek meg, hogy Jézus Krisztus helyett meghalljanak, Jézus Krisztus helyett meg fölhagyanak. Mi is így vagyunk, csak mi is már gyerekkorban keresztelkedünk meg, szüleink akaratából. De ez a keresztség, ez nem csak egy mosakodás. Ugye a mi szertartásunkban vennünk vízre a gyerekek homlokát, a emlékeztetőséget, tisztán megtisztítjuk kezéből az arcát, megmosasszuk le kell megfőzni, és tovább. A zsidók életében a fűzés többet jelentett, a kiszállódásnál, halált jelentett, és a halálból való föltámadás. Aki a vízben megmerítkezik, az valamiképpen átadja magát, nem csak a víz tisztító hatalmának, hanem a halálnak is, mint a víz hordoz. És akkor belőle föltámad, mint egy a Krisztusnak a szavára, hogy az atyának a életébe új életet éljen. A keresztség halál és feltámadás, vagy az, ami egyértékű átalakulás. Aki megkeresztelkedik a kisgyermeket, a felnőttként, az már él, de csak emberi életet él, földi perspektívákkal elindul élet, sigázik benne, vagy motoszkál benne, vagy virágítja benne. Ezt az életet odaadjuk azért, hogy Isten nekünk kegyelmébenható életet, amely már nem egyszerűen a földi élet kezdő akkordja, hanem az nem abba vezet be, hanem az örök életnek a perspektíváját nyitja meg előttük. Meghalunk a föld, a világ élet számára, nem annak a kategóriára, hogy nem akarunk gondolkodni, hanem másfajta kategóriára, amikor magunkra eszélünk, amikor az életünket ténylegesen végig, hanem a föld koordinátrendszerébe gondolunk, hanem az örökösségnek a megtörténtét élünk itt a világon is. Ennek kötelezőt kell az az ember, hogy megkeresztelkedni. A maga akaratából a Földön, és a szüleinek a szeretetőből, hogy a gyermek, a kisgyermek magatunktól. Elfeledkeztünk Krisztussal együtt a halálból. Hát ő akkor teremtkezett a halálból, amikor megkeresztelkedett jelképesen. Valóságosan, amikor megkapott a keresztet, föltámad, hogy az örök életet éljen, és annak a dimenziónak teljesítve az életben, emberi életé is. Velejelni elfelelkezik a halálból, hogy amit ő atyai dicsőségére föltámadt a halálból, mi is új életre kerüljünk. Ez az új élet látszólag nem úgy a Földön föltől tovább, de a dimenziója távolodik már mások, egészen mások. Mert nem földi érdekek, a sérülések, a ambíciók vezetnek bele a félelmek, hanem ennek az örökké valósági távolságban bontakozik ki az életünk, és annak a szempontjai szerint alakulnak az öntéseink is. Itt ezzel a földön úgy élünk, mint hogy nem itt rendeztünk be, hogy nem ezt az itt töltött életünk tartjuk az életünk igazán megoldásának a feladatán, hanem az örökké valóság méreteiben élünk már most is. A Krisztussal meghaltunk, hiszük, hogy vele élni is fogunk. A Krisztussal támadt a halálból többé nem hal meg, a halál nem uralkodik többé rajta. Tehát nem fogunk meghalni rajta mi sem, úgy, hogy a földi életünk pusztulásában egész életünk oda legyen. A földi életünk világából kilépünk, és az életünk beteljesedik, folytatódik az örökké valóságban. Halálán tetszett mindenkorra, meghalt a bűnnek. Jézusnak nem kellett meghalni a bűn számára, nem volt bűnös, de mi meghalunk a bűnnek, amikor megkeresztelkedünk örökölőinknek, gyermekkorunk, saját változásunk bűnöknek, a felettünk keresztelünk. És az életünkkel mostantól fogva Istennek kérünk. Úgy kell kicsétek rá magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most az Istennek kérnek, a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Na most innen lépünk át, az evangélium szövegét is megértsük. Jézus az apostolokat egy bocsánat el, egy körülötte tettek, vettek, figyeltek az ő tanításán, kérdésekre fordultak be mindenki egyébként, hogy elindul a kettesével, röviden utatott ezt, hogy önállóan hirdessék a felvállalást, hirdessék Isten szeretetét, amely az örök életre hív bennünket. Arra kell, hogy az örök életének a részességeként. És akkor azt mondja, hogy az apostolok mondja, akik elindulnak, hogy az életüket rátegyék tényleg, tehát elvált életüket is ennek az örök életnek a szolgálatára. De ennek a perspektívái megnyissák a világ előtt az emberek előtt. Jézusnak a szabad nyomán az ő igenhirdetésének a folytatóiként. Hát ez azt jelenti, hogy a földi életünknek a keretek közül ki kell lépni. Oszhatják apunkat, anyunkat. Aki apjától jönnek, jobban szeretni, mint engem, nem méltó hozzá. Aki nem veszi fel a keresztét, itt a földön kereszt jár annak, aki az örök élet reményében él, és annak az örökét hirdeti. Fel kell venni a keresztét itt a földön. Nem követ engem, ha nem méltó hozzá. Aki megtalálja életét itt a földön, találja a házat, amit azt mondom, eljön, hát elég nekem, én kibőrzem volna. Találja a feladatot, mint azt mondja, hogy betölti a szívemet, a másik is kíván, ezzel töltöm az életet, amit élek. Nem. Aki megtalálja életét, elveszíti azt. Nem a földön veszik el, megtalál, azt elveszíti az egyik a földön, mert az örök életet elveszíti, amelyik a vonzásai nem érvényesülnek az életében, mert ő jól érzi magát a földi élet, szűkös, nem feltétlenül bűnös, de nagyon korlátozott lehetőségek között. Aki itt megtalálja az életét, az igazából elveszíti az igazi életét. De aki értelme elveszíti az életét, az megtalálja azt. Azért, mert engem megszeretett, azért, mert az által meghirdetett örök hívt az evangéliumot, vonzónak érzi, hogy az Isten szeret személyesen számunkra magához hív, magára kerülhet, és nem annak, hogy földi, bármi szép, bármi érdekes kapcsolatot örömet szeretnek nekünk. Kiemel, köszönjük és meghív, szolgálatokra szeretetet, megnyitjanak a állatokat. Aki megtalálja életét, elveszíti azt. Aki elveszíti értem az életét, megtalálja. És akkor most már nem is az apostolunknak az utasítás, hanem elmondja, hogy hogyan fognak az emberek között kapcsolatokat találni. Aki titeket befogad, engem fogad be. Nem lesz a földön, hátuk megbízható, hogy annyira, amelyen földre nagyon biztonság. Az, hogy annyira megbízható, kerek, nem szigorúja, hanem földi szektorban nézve, olyan vándorok vagy idegenekként élnek a világban. De akinek megtetszik az ő igényültetési, az ő személyiségi, és befogadják őket, amíg itt vannak a városban, egyetek nálam szállások, főzünk meg, mert szívesen látom, örülünk, hogy megteszhetjük őket a hajlékokat. Hát akkor, aki befogadott neked, engem fogad be. Aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Az Atyát, akiért különös módon tárgyítja a világban élő embereket a látóhatárára, kiemel közötti ilyen különös küldötteket, amikor visszaküldi, hogy ne e világ polgáraként, hanem az örök élet reményének a tanulóként éljenek, járjanak, éljenek itt a Földön. Hát, aki engem fogod be, aki az, azt fogadja be, aki engem küldött. És aki befogadja a profétát, mert proféta, az a proféta jutalmát kapja. Ugye milyen szép lesz, nem lesz mindenki proféta, de aki a profétát szívesen látja a hajlékába, az életének a kockázatokkal együtt a beszélni, beszélni megmenni, a különös ígéretében meg távolatotó akarnak lenni, az a proféta jutalmát részesül. Aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja. S ha valamint csak egy pohár kis vizet adod is, a legkisebbek egyének, azért, mert az én tanítványom az, bizony mondom neked, nem marad egy jó közöjutalmat. Különös lélekkel van, hogy ezeket a dolgokat 2000 évvel azután, hogy Jézus elmondta őket. A papnak a szerzetes helyzet a világban különösen alakult. Azért nem bűnös módon, hanem önképtelen gesztusokkal. A papok számára is igyekezett itt a földös egyház viszonylag biztonságos életviszonyokat teremteni, hogy a szerzetesek földet fogtak, megbüntették, meg is trágyázták, bazálottak benne. Egészen úgy tesztik érezni magukat, mint őknek a megszerzett szolgálat leszünk Isten szeretetével a Földet megmunkálják, és termékenyek ezt is itt az emberek számára is tanításban olyan gazdálkodanak. Nem ezen tüntetésük. És ez a földi termékenység az egyház történet során sokszor meg is árnyékul a papoknak szeretetesek a munkálkodását is, nem a bűnök köz, de egyvilági, hát életértékek, felmerkedő, nagy lelki, de mégis odaadó szolgálatok közt telt el az életük jó része. Ahelyett, hogy evangéliumot, ebben a figyelmességben kritikálták volna. Hát kellett kommunista világjára egy nehézséget rászakadnak, amik a papot, a szerzetes, ebből a földi biztonságos rendből kitaszították, kiszakították. Ennek a lehetőségét megszüntetni körülötte. Aztán ez az idő egyházműködés minden elmúlt, de most újra körülvesz minket a földi biztonságnak sok ígérete, egy gazdag világ lehetőségét megsokszorozó emberi elvált fény, meg játék, meg szépséghez körül. Nem csak bűnök csánatják az ember, hanem a földnek ezek a kínálható jogai is. Ezek között kell szerzeteseknek is, papoknak is, az apostolok utódainak is megölelni azt a belső függetlenséget, amire Jézus a 12-t hívta. És azután azoknak a papokhoz fordulnak, kell megmondanak okosabb, ügyesebb, bármilyen. És ezt a függetlenséget megvigyelni benne, tisztelni benne, maguk is érezzük azt, hogy az életüknek ez az igazi tanúságtevő értéke. Szavukon túl az életi tanúságával tanítanak. És aztán ebben a földi érdekek között folyó hajszálban, amiben a világ életet megüt, ebben ennek a végtelenül túló perspektívának rajelmét állapodat szólnak az emberekhez. Nem üres szavakban, hanem egyszerű, sokszor hihetetlen beszélő mondatokkal, és akkor nem is szavakkal, hanem a jelenlétük meg a derékével. Ezekre gondolunk, és imádkozunk Jézushoz, hogy ott a 21. századnak, meg a harmadik évezetnek a megváltozó világában is tegye, amit akkor elkezdett, folytassa nagy leleménnyel, szemelje ki magának embereket, akik apostolokként vagy papi szerzetes életre vállalhatóak, az örökké valóság rendeljenek a hordozó életek, nem csak a szavukban, hanem az életükkel is. És azután álljanak az egyszerűen a működését is, hogy a világ kínálatának a gyarapodása közben az emberek között ennek az örökké valóságnak a biztató és csodálatos erőjét tudjuk hirdetni, és nem vitatkozva, hanem valami nagy, belső, odaadó biztonsággal és örömmel. Vállalva közben az emberek álló nehézségeket, gondokat, csalódásokat is. Valami pont ezt a dolog közt is tudunk, vagy tudom az Isten embere, de erősen bizonyulni, és helyt állni, és nem meglepődni, nem meghallgatni másra. Ez a nagy tanúság felőképével, annak az igazságnak a elemességéről, amelyet Krisztus hozott. Ezért imádkozunk a mai napon papok számára, egyház egész számára, és önmagunk egymás számára is. Utána következő nemzedékek életéért is, hogy Jézus szándékai ellenesznek a földi zajában, meg körülvesz minket. Amen.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Élő kenyér, ki a mennyből szálltál alá,
2: irgalmazz nekünk.
1: Elrejtett Isten és üdvözítő,
2: irgalmazz nekünk.
1: Választottak eledele,
2: irgalmazz nekünk.
1: Csodálatos kenyér,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szüntelen áldozat,
2: irgalmazz nekünk.
1: Tiszta áldozat,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szeplőtelen bárány,
2: irgalmazz nekünk.
1: Elrejtett manna,
2: irgalmazz nekünk.
1: Isten csodáinak emlékezete,
2: irgalmazz nekünk.
1: Természet feletti kenyér,
2: irgalmazz nekünk.
1: Testé lett ige,
2: irgalmazz nekünk.
1: Hitünk titka,
2: irgalmazz nekünk.
1: Fölséges és tisztelendő szentség,
2: irgalmazz nekünk.
1: A bűn ellen oltalmazó mennyei orvosság,
2: irgalmazz nekünk.
1: Az Úr szenvedésének szent emlékezete,
2: irgalmazz nekünk.
1: Minden bőséget meghaladó ajándék,
2: irgalmazz nekünk.
1: Isten szeretetének legnagyobb jele,
2: irgalmazz nekünk.
1: Az isteni bőkezűség túláradása,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent és felséges titok,
2: irgalmazz nekünk.
1: A halhatatlanság orvossága,
2: irgalmazz nekünk.
1: Éltető nagy szentség,
2: irgalmazz nekünk.
1: Vérontás nélkül való áldozat,
2: irgalmazz nekünk.
1: Kegyesség szentsége,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szeretet köteléke,
2: irgalmazz nekünk.
1: Hívő lelkek tápláléka,
2: irgalmazz nekünk.
1: Az Úrban meghalók úti eledele,
2: irgalmazz nekünk.
1: Az eljövendő dicsőség záloga,
2: irgalmazz nekünk.
1: Légy irgalmas,
2: kegyelmezz nekünk, Jézus.
1: Légy irgalmas,
2: hallgass meg minket, Jézus.
1: Szent tested és véred méltatlan vételétől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A test kívánságaitól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A szemek kívánságaitól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A nyelv bűneitől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Az élet kevésségétől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A bűnre vezető alkalmaktól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Nagy alázatosságodért, amellyel tanítványaid lábát megmostad,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Lángoló szeretetedért, mellyel ezt a szentséget rendelted,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szentséget, tested és véred által, melyet az Eukarisztiában nekünk adtál,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szent tested sebei által,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szent szíved sebe által,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Mi bűnösök,
2: kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy a csodálatos szentség iránti hitet és tiszteletet bennünk megtartsd és erősítsd.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bűneink igaz meggyónása által minket az Eukarisztia gyakori vételére vezess.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bennünket kegyelmedben megtarts és megerősíts.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bennünket a gonosz kísértéseitől megoltalmazz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bennünk szeretetet tüzét felélezd.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bennünket halálunk óráján e mennyei úti eledellel megerősíts.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bennünket az örök élet lakomájához elvezess.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Istennek fia.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Isten báránya, telveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk, Jézus!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Jézus!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazd nekünk, Jézus!
1: Kenyeret adtál a mennyből,
2: amely minden gyönyörűséggel teljes.
1: Könyörögjünk! Istenünk, te az emberek megváltásának művét egyszülött fiat húsvéti misztériumával beteljesítetted. Add kérünk, hogy aki Krisztus halálát és feltámadását a szentség jelekben hívő lélekkel ünnepeljük, üdvözítő kegyelmedben szüntelenül növekedjünk Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.

0: Hírek.
1: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyermekvédelmi intézményei egy évre elegendő higiéniai papírterméket kapott adományba. Fagyasztott palackokban visz vizet a hajléktalan embereknek a Máltai Szeretetszolgálat. Országos adománygyűjtést indít a venezuelai földrengés károsultjainak a katolikus Caritas. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A Vajda Papír egy évre elegendő higiéniai papírtermékeket adományozott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyermekvédelmi intézményeinek és nevelőszülői hálózatának. Az ünnepélyes átadáson a nevelőszülői hivatás társadalmi jelentősége, valamint a családokat támogató intézmények munkája került a középpontba. Olvasható a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közleményében. A 30 millió forint értékű több mint 10 tonnányi adományt Szabadhegy Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke és a nevelőszülői hálózatban élő gyermekek vették át Vajda Attilától, a Vajda Papír tulajdonos ügyvezető igazgatójától. Jelenleg 278 gyermekről 105 nevelőszülő gondoskodik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózatában. Kisbabáktól a 10 éves kamaszokig. Évente 30-40 gyermek érkezik, és hasonló számú hagyja el az életkora miatt az intézmény. Budapesten lefagyasztott palackokban, kulacsokban visznek ivóvizet az utcán élő hajléktalan embereknek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai. A főváros budai oldalán mintegy 1000 közterületen élő hajléktalan embert látogat a Hőségben a karitatív szervezet 9 utcai gondozó szolgálata. A Máltai Szeretetszolgálat által országszerte fenntartott több mint 60 hajléktalan ellátó intézménye hideg vízzel, limonádéval várja a rászorulókat, az éjjeli menedékhelyek pedig rugalmas nyitvatartással reagálnak a Hőségre, hogy senkinek ne kelljen a legnagyobb Hőségben az utcára mennie, közölte a Szeretetszolgálat. Az ország legszegényebb települései közül 112 helyszínen működhet jelenlétpontot a Szeretetszolgálat. A közösségi térként is szolgáló épületekbe bárki betérhet hűsölni, vizet kérni, hűtött italt, jellemzően limonádét fogyasztani. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát június 25-én. Családok ezrei kerültek kilátástalan helyzetbe egyik pillanatról a másikra. A katolikus Caritas szolidaritásának jeleként humanitárius segítséget nyújt, és országos adománygyűjtést hirdetett a károsultak mielőbbi megsegítésére. A katolikus Caritas felvette a kapcsolatot a Nemzetközi Caritas hálózat tagjaival és venezuelai partnerszervezetével, hogy a lehető leggyorsabban felméri a helyi szükségleteket, írta a Magyar Kurír. Az adományozás történhet átutalással, a közleménybe a venezuelai földrengés áldozatai megjelölést kell írni, vagy a 1356-os szám hívásával. Hívásonként 500 forinttal támogatjuk a rászorulókat. A katolikus Caritas arra kér mindenkit, hogy lehetősége szerint csatlakozzon az országos adománygyűjtéshez, és segítse a földrengés károsultjait.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

Gondolatok a júniusi életigéhez. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben, a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Nekünk is szól Pál buzdítása itt és most, egyénileg és közösségileg is. Törekedjünk a köztünk lévő Jézus jelenlétére, hogy megtaláljuk a teljes egyetértést

az irgalmasságot különösképpen azzal, akivel már régi a nézeteltérésünk. Imádkozzunk, hogy el tudjuk fogadni azokat, akik bizonyos kérdésekben másképp gondolkodnak. Szeretettel, ajándékként mondjuk el az igébe megélt tapasztalatainkat, és ugyanígy hallgassuk mások tapasztalatát. Ne álljunk az ellenségeskedők közül az egyik vagy a másik oldalára, hanem álljunk ki a békesség mellett. Ha Jézus békéje valóban él a szívünkben, a világ békétlensége nem ér fel hozzánk. Az egész világ békéjét mozdítjuk elő, ha nem haragszunk, ha megbocsájtunk, ha nem veszekszünk, ha nem utasítjuk el fele barátunkat. Nyári táborainkban lehetne ez az alapige, hogy közösségeink megerősödhessenek a krisztusi életben. Igino Giordani gondolatai, Krisztus mása. Egyszerű, isteni módon szeressünk. Legyünk a szeretet aktusában Isten maga, aki szeret. Krisztus pedig annyira szeretett, hogy életét adta az emberekért, miután megosztotta velük az igazságot. Ha ez így van, ha Krisztus módján kell szeretnünk, akkor a testvérhez közelítve fel kell benne élesztenünk az isteni szikrát. Ha szeretettel fordulunk felé, akkor a jó szándékot ébresztjük fel benne, és ezzel belé oltjuk az isteni szikrát. Általunk Isten gyúl ki benne. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben. A szeretet és békesség Istene veletek lesz.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
1: Kérem a közös imád Ildikó műtétének sikeréért, orvosaiért, ápolóiért, segítőiért, és népünkért és a békéért. Köszönöm.
2: Köszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is, érek imád a családom élő és elhűnt tagjaiért, a férjem, a nászorom, és minden hallottunk ér, és a családtagokért, a gyermekeim, unokáim, ifjúság, hitikért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle kárra szenvedélytől mentsen meg őket, a drága jó Istenünk. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért, a család, az ország, a világ békéért, a háború ellen, csak háború ne legyen, csak háború ne legyen, drága jó Istenem, a Mária rádióért és dolgozóért, az úton levőkért, a hontalanokért, és azokért, akikért nem műáskodik senki.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságos szüzanyag közbenjárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvességét, Leó pápa egészségét, és közös imád kérek, és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatokért.

0: Fáradatos és fáradhatatlan munkájukért, és az elhunyt szüleimért, nagyszüleimért, testvéreimet, és minden hozzám tartozók lelkük üdvességükért, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a püspökökért, papukért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért. És imádkozzunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Imád szeretnék kérni el, hogy szüleimért, testvéreimért, gyermekeimért, unokájaimért és magam gyógyulásáért. Különösen imád szeretnék kérni család unokámért, akinek nagy-nagy szüksége lenne a támogatásra. Nagyon szépen köszönöm. Férjemért is szeretnék kérni, anyósomért is imád.
2: Kérném szépen a közös imád az éjjel elhunyt unokatestvérem lelke üdvéért. Köszönöm szépen.
3: Jó napot kívánok, Attila vagyok, Szombathelyről. Szeretnék továbbra sem a szándékot kérni Mária Rádióért, a rádió dolgozóért. Kérném az imád szándékot meg Szélas Dóráért, Kovács Fruzsináért, Horváth Nevéért, és azokért a Keszthelyért, Arnoldásról és Deák lányokért, akik a rózsafüzét imádkozzak szombat délben és délután. Eljük is kérném az urálását. Kérném az imád szándékot a háborúk megszűnéséért, a világ békéért, az egyetértésért, és azon kívül az éhezőkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. És köszönöm Úr Jézusnak az eddig kapott kegyelmeket. Köszönöm, hogy meghallgattak, dicsértessék.
4: Kérnék szépen imád egész családunkért, szeretteinkért, Marian szándékaira, Ilikért és Laliért, a papjainkért, papiért, szerzetesi hivatásokért, hazánk lelki megújulásáért, a magyar gyerekekért, a fiatalokért, a családokért, pedagógusokért, hazánk vezetőiért, s hogy szabaduljunk meg minden külső és belső ellenségtől, Magyarország, Európa és az egész világ megtéréséért, a háborúk, a katasztrófák, a járványok megszűnéséért és a szűzanya szándékainak megvalósulásáért. Köszönöm szépen!
5: Tessék, a Jézus Krisztus, szeretnék közben járó imád kérni az Úr akarata szerinti gyógyulásért. Most nem sorolom föl a 11 emberkét, akiért eddig is imádkoztunk. Azt megköszönöm, és köszönöm a kegyelmeket. Családomban az élő és elhunyt tagjaiért is imád szeretnék kérni. A Mária Rádióért, én is önkéntes vagyok, meg segítő, hogy nagyon nagyszerű műsorok vannak, és tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy ez tovább éljen, ez a Mária Rádió örökre. Az elítéltekért, hogy nagyon sokan térjenek meg, hát az Úr segítségével minden lehetséges. És magam részéről pedig azt szeretném kérni, hogy képes legyek továbbra is azokat a feladatokat ellátni, amit vállaltam. Hát én most már 82 éves leszek, és hát vannak problémák, de én nem panaszkodom, és mindent köszönök. Isten áldja Önöket!
6: Drága Jézus Marjava, kérem szépen a közös vállaimát minden eddigi kegyelemért. Kérem továbbra is valami drága szüleim lelki üdvéért, Anna lányom egész életére, és egészségéért, hogy a fülem hallásom rendben jöhet a végét. Az emész létem, de tudjam folytat megváltásomat, amit nagyon szeretek, és rendben a hivatásban munka lehetőségére és anyagi biztonságért. Valamint a Szentlélek mindennapi kiáramlására és bölcsességére. Köszönöm.
7: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért. fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőjére a keresztem hordozásához, a Magyar Nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, egy jó szándékra, a betegekért, a segítőikért, a háborúk megszűnéséért, és minden háborútól szenvedő emberét. Isten áldja meg a Mária Rádiót, és minden kedves munkatársát hálásan köszönöm.
8: Megköszönöm az eddig kapott kegyelmeket a drága jó Istenemnek és a jó szűzanyámnak, és kérném a további segítségüket is. Kérem a Szentlélek további vezetését. Imád szeretnék kérni fiamnak, hogy megtalálja élete párját, akit a jó Istennek is szent. A szűzanyának ebben is kérem a további hatható segítségét. Imád szeretnék még kérni a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, azokért a lelkekért, akikért nem imádkozik senki, a Mária Rádió dolgozóiért és hallgatóiért, a háborúk megszűnéséért és a békéért, a Magyarország békéjéért. Nagyon szépen köszönöm.
9: Én imád szeretnék kérni drága jó fiamért, Tomikáért, és magamért, a idős beteg édesanyáért, és Istvánért, hogy bírjuk ezt a nagy hőséget, és ami most még vár ránk, és ne legyen semmi bajunk, és még kérnék Ibolyát, Ibolyáért, és kedves családjáért, és önökért a Mária Rádióért. Köszönöm szépen, dicsértessék Jézus Krisztus!
10: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: irgalmasság órája.
1: Ezek azok a férfiak, akik testben élve vérükkel öntözték Isten egyházának vetését, kiitták az Úr kelyhét, és Isten barátai lettek.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, tenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
4: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
6: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért,
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
6: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

Péter így szólt Jézushoz: Te vagy a Messiás, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt: Te Péter vagy, azaz kőszikla, és én erre a sziklára építem egyházamat.

Jézus így szólt a hegyi beszédben. Mindaz, aki meghallgatja szavaimat, és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.

0: Isten dicsőségét az egek hirdetik, a mennybolt vallja kezének művét. Ez harsogja át egyik nap a másiknak, erre oktatja éj az éjszakát. Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, hogy meg ne értenéd szavát. Minden földre elhat szózatuk, a földkerekség végéig eljut igéjük.
1: Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, és arcotokat nem éri szégyen. Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, és minden szorongatásából kiszabadította. Ízlejétek és lássátok, milyen édes az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik.

Testvéreim, írja Szent Pál a Galatáknak. Biztosítalak benneteket, hogy az általam hirdetett evangélium nem embertől való, hiszen nem embertől kaptam vagy tanultam, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából. Hallhattátok már, hogy azelőtt még mint zsidó, milyen magatartást tanúsítottam. Könyörtelenül üldöztem Isten egyházát, és romlására törtem. A zsidó vallásosságban számos honfitársamat felülmúltam, mert szenvedélyesen buzgó követője voltam atyáim hagyományának. Ám úgy tetszett annak, aki már születésemtől fogva kiválasztott, és kegyelmével meghívott, hogy kinyilatkoztassa bennem fiát, akit hirdetnem kell a pogányoknak. Attól kezdve nem hallgattam a testre és a vérre.

Imádkozunk a béke királynőjéhez, békéért az egész világnak. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnnek, bajnak eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőimái gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.

0: Imádkozzunk együtt! Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Kedves testvérek! A mai rózsafűzér imádságot az Érdi Mariánum német nemzetiségi nyelvoktató általános iskola és gimnázium második A-osztályos tanulói imádkozzák. Imádságunkat a gyermekekért, az ifjúságért, a családok egységéért ajánljuk fel. Kérjük, imádkozzanak velünk együtt.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától. Szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen

mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a föl.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meg gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.

0: Az örvendetes rózsafüzér első titka. Akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

üdvözlék, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhennek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: vette az asszonyok között, és állított a méhennek gyümölcseit, és akit te szent szűz, a Szentlélektől fogadtál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz az életünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
0: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhennek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogadtál.
1: Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösöket, most és halálunk órája, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Új Jézuson, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rá.

0: Az önrendetes búzsa füzér második titka, akit a Szent Szűz Erzsébeten látogatván boldoztam.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Jézus Erzsébetet látogatván hordoztál.

Mária, kegyelemmel az útban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Jézus Erzsébetet látogatván hordoztál.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösöket, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlünk Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Awesome.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Erzsébetet látogatván hordoztál.

Mária, kegyelemmel az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Jézus Erzsébetet látogatva hordozt.

0: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Új Jézuson, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, írgalmat.

0: Az örvendetes rózsafüze, harmadik titka, akit teszem, szíz, a világa szültél.
1: Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszony, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

üdvözlé, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

igaz, Dél Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szűr.

0: üdvözlé, Mária, kedelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűzre világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösöket, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlé, Mária, kedelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűzre világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlé, Mária, kedelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Új Jézuson, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.

0: Szatüzér negyedik titka, akit te szent szűzeteklóban bemutattál.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a

0: bőznék ágya, tegyeremmel teljes, az úrban te veled, állatott az asszonyok között, és te áldottad a méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szerszűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlék ágya, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott te az asszonyok között, és te áldottad a méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szerszűz a templomban bemutattál.

Üdvözlék áldja, te gyermekkel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te véged nagy gyümölcse, Jézus, akit te szerzősz a templomban bemutattál.

0: ágya, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldottatta az asszonyok között, és áldottatta véged nagy gyümölcse, Jézus, akit te szerszűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldottatta az asszonyok között, és te áldottatta véged nagy gyümölcse, Jézus, akit te szerszűz a templomban bemutattál.
1: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutat.

0: Atyán, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetlen gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetlen gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösöket, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetlen gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Új Jézusom, bocsánat.

0: Szövendetes József, figyel a terítika, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Szentély Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz templomban megtaláltál.

Szentség Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz templomban megtaláltad.

0: Az Úr van, te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhennek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz templomban megtaláltad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van, te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhennek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz templomban megtaláltad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek

Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, te áldottad a méhennek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz templomba

szentség Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhennek gyümölcse, Jézus, akit te szent szül.

0: üdvözték, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz templomban megtaláltad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz templomban megtaláltad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Új Jézuson, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
3: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokul a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, tudjuk, amit magunkban foglal, és elnyertük, amit ígérünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: Hírpercek.
1: Háladó szentmisével zárta a tanévet június 23-án az Esztergom Budapesti Főegyházmegye közoktatási intézményeinek közössége. Idén nyáron is folytatódik a térzene a Kossuth téren. Idén is megszervezték a keresztény orvosok találkozóját Szatmár Németiben. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Háladó szentmisével zárta a tanévet június 23-án az Esztergom Budapesti Főegyházmegye közoktatási intézményeinek közössége a Budapest-Újpest Kertvárosi Szent István templomban. Az ünnepséget a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola és Óvoda szervezte. A szentmise főcelebránsa idén is Gyetván Gábor, a Budapesti Katolikus Intézmény Fenntartó Központ főigazgatója volt, tájékoztatotta a Főegyházmegye Facebook oldala. Gyetván Gábor szerint a szülők nem pusztán azért választják a katolikus intézményeket, hogy gyermekük jó oktatásban részesüljön, hanem azért is, mert azt remélik, emberileg gazdagabbá, értékesebbé válik. A pedagógus feladata az ismeretek átadásán túl a jellem formálása is. A szentmise végén átadták a Szent Gellért és Knaus Nándor díjakat az arra érdemes kiemelkedő szolgálatot végző pedagógusoknak és munkatársaknak. A főváros egyik legszebb helyszínén, a Kossuth téren idén nyáron ismét ingyenes szabadtéri koncertek várnak mindenkit június végétől egészen augusztus végéig. A térzene egy évente visszatérő ingyenes koncertsorozat, amely a klasszikus zenétől a magyar népzenén és az operán át a Big Band hangzásig széles műfaj palettán kínál zenei élményt. A koncertek helyszíne önmagában is látványosság. A neogótikus országház előtt elterülő Kossuth tér Budapest egyik legimpozánsabb köztere, amely estére különleges hangulatot ölt, írta a budapest.hu. A sorozat első koncertje június 20-án szombaton este volt, melyen Szent Martin zeneszerző és szaxofonművész, valamint Füredi Nikoletta az Operett Színház művészének közös koncertjét lehetett meghallgatni. A többi előadásra pedig júliusban és augusztusban minden csütörtökön 17 órától kerül sor. Hatodik alkalommal szervezte meg a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye kórházpasztorációs irodája a keresztény orvosok találkozóját június 20-án Szatmár Németiben a Megmaradás házában. Az idei alkalom mottója, amely egyben az ígéret évének mottója is, a veled vagyok. Bibliai idézet volt, amely végigkísérte az előadásokat és a közös gondolkodást. Az idei találkozó elején Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök köszöntötte a jelenlévőket, olvasható a Magyar Kurír hírei között. A találkozó fő előadója a szatmári születésű Balogh Márta nővér, a Nyolc Boldogság közösség tagja, posztulátor, főiskolai tanár és az amerikai, ázsiai, óceániai provinciák provinciálisa volt. Az előadást követően a résztvevők plénumbeszélgetésen osztották meg gondolataikat, kérdéseiket és tapasztalataikat. A találkozó közös imával és püspöki áldással zárult.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Bálint Gézával, az Orfi Kórház nyugalmazott igazgatójával Borsovszky Tibor beszélget.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsovszky Tibor. Mai vendégünk, akit megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban, dr. Bálint Géza főorvos úr, az Orfi nyugalmazott főigazgatója, aki megengedte, hogy tegezhessem őt. Szerbusz, Isten hozott nálunk a Mária Rádióban.
2: Szerbusz, szívesen jöttem.
1: Tanár úr, mint minden kedves vendégünktől, tőled is kérnék egy szentírás idézetet, hogyha volnál olyan kedves mondani hallgatóinknak.
2: És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék. Ez az első mondat, amit megjegyeztem a szentírásból, hiszen az angyali üdvözletben, illetve az urangyalában szerepel. Sőt, az én fiatalságomban még minden mise végén elmondták János evangéliumának az elejét, amit 13. Leó rendelt el, aztán a zsinat kihúzta a mise szövegből. Akkor minden nap hallottuk ezt a mondatot, amelyben tulajdonképpen az egész új szövetség benne van.
1: Így van. Köszönöm szépen. Tisztelt hallgatóink, engedjék meg, hogy megkérjem tanár urat, és át is adnám neki a szót, mert írta nekem, hogy ő verseket ír, és egy rövid két verset, hogyha volna kedves felolvasni a hallgatóink számára.
2: Parancsol. Igen, mert ebből megtudná a hallgató identitásomat, és az identitásom így szól. Ember vagyok, férfi, katolikus, európai, magyar. És persze férj, apa és orvos is, öreg vagyok, de voltam fiatal, és boldog vagyok, hogy mindez lehettem. Élhettem és szerettem. És ha az életem folyására kíváncsi a kedves hallgató, hogy mit éltem meg, akkor egy másik rövid vers, Curriculum Vitae. Királytalan királyságban születtem, 10 éves a második, de hogy köztársaságban lettem, 40 évet a népköztársaságban éltem, és hogy a harmadik magyar köztársaságban halhatok meg, azt nagyon remélem.
1: Köszönöm szépen, tanár úr. Én elolvastam a te életrajzodat, és valóban, tisztelt hallgatóink, a tanár úr nagyon nehéz korszakban született, és nagyon nehéz korszakban dolgozott az Orfi élén. Ne szaladjunk ennyire, hogyha volnál kedves családodról, mondjál már a hallgatók számára néhány szót, szüleidről, testvéreidről, parancsolj!
2: Én polgári családban születtem, gyakorló katolikus családban. Apai ágról, a Bálintok Gyulára való, ahova valamikor a Székelyföldről kerültek, de ezt nem tudni pontosan. Apám is, még édesapám is még Gyulán született. Őseim, gyulai őseim, ácsok, asztalosok, mind az anyai, mind az apai ágról, és a műveik még ma is láthatók Gyulán, a törvényszék famunkáit a dédapám csinálta, és van még egy pár középület, amiben a őseim szerepeltek. Nekem is van egy szép szekrényem az egyik dédapámtól. Nagyapám volt az első értelmiségi a családban, akit német szóra Késmárkra tűktek tanulni a szülei, és Békés vármegye pénzügyi főtanácsosa lett, mert akkor Gyula volt Békés vármegye székhelye, tehát ő volt az első értelmiségi. 3 gyereke közül 2 fiú, lány nem ment férjhez, beteg volt. 2 fiú, az mind a 2 orvos lett, az édesapám is, meg a keresztapám is belgyógyászok voltak. Anyai ágon taxnak hívták a nagyapámat, illetve édesanyámat. A 3 taxtestvér a családi hagyomány szerint Mária Terézia idején vándorolt be, migrált, elszállt Lotaringiából Magyarországra. Az egyik testvér Vecsésen telepedett le, a nagyapám ága Pesten, és a 3. ág pedig Alcsúton. Tehát a Magyarországon található taxok azok úgy néz ki, hogy mind rokonok, találkoztak egyikkel másikkal. A nagyapám műkertész volt és kertépítő, járta az országot, és főleg arisztokraták kertjeit építette, szapári grófékat, de ő építette például a Miskolci megyei kórháznak a kertjét is többek között. 61-ben született, 1861-ben, tehát Bosznia okupálásában is részt vett, és aztán bejárta Európát, Közép-Európát zömmel, Olaszországot, Németországot, Ausztriát, és vándor évei után indította a iparát tulajdonképpen Magyarországon. Az ő felmenői szintén asztalosok és ácsok voltak, de őróluk nem sokat tudok, egyik másiknak megvan a keresztlevele. Nagyapám ugyanis 17 gyerek közül az utolsónak született, amiben édesanyja bele is halt, és a legidősebb nővére nevelte föl. Aztán a család többi részéről mi nem tudunk. Ugye a Tax család volt a polgárosultabb, hogy úgy mondjam, Pesti lévén. Egyik nagynéném Domonkos Rendi apáca volt, priorissa volt itt Pesten, és többek között az ő rendszázában, Szent Domonkos utcában rejtegette egy pár hónapig Slachta Margitot, mielőtt 49 nyarán sikerült neki disszidálnia és kimennie. Hát ilyeneket tudok mondani, a másik nagynéném az 60 éven keresztül volt a Domonkos templom, majd a Mátyás templomnak a énekkarának a tagja, 96 évet élt meg. Édesanyám a Földtani Intézetben dolgozott a Stefánia úton, és amikor én megszülettem, akkor ő abba hagyta. Tisztviselő volt, abba hagyta a munkát. Édesapám jól keresett, mint orvos, a MABI-ba dolgozott, tehát a magán alkalmazottak biztosító intézetébe, ami a Ócba kórházzal két legmodernebb kórház volt Budapesten. Ehhez hasonlót csak 30-40 év múlva nyugaton láttam. De hát ez a két kórház is lezűrött nagyon hamar a szocializmus idején. Két öcsém volt, az idősebbi öcsém az fogorvos, a kisebbik öcsém az újságíró volt, és sajnos meghalt 50 éves korában. Állítólag öngyilkos lett, de nekem erről egy kicsit más a véleményem. Én azt hiszem, hogy megölték, de ez talán nem is ide tartozik. Öcsémnek egy lánya van, másik öcsémnek, aki elhalálozott, Bálint András volt a neve, ő neki két lánya, és most lenne négy unokája. Egyetemista korunkban házasodtunk össze csoportársammal, Hatos Elvirával, és 60 évet éltünk boldog házasságban. 7 esztendeje vesztettem el, itt érzem magam körül azóta is. 3 fiunk született. Ezért mondta barátomnak a kislány, hogy a Géza bácsi az király. És akkor megkérdeztek, hogy miért, akkor azt mondta, mert 3 fia van. 3 fiam van, 8 unokám és 4,5 dédunokám.
1: Hát ez csodálatos, tanárul. Ez csodálatos. Én úgy tudom, hogy az iskoláidat, először az általános iskolát, amit kezdtél végezni, ugye ott laktatok ti a Damjanics utcában.
2: A Damjanics utcában laktunk, igen, és a tanítónő képző gyakorló iskolájába jártam.
1: Jártál, igen, igen.
2: Ami
1: igen.
2: A Regnum pontosan szemben igen. Volt, sajnos a háború elpusztította, és utána, Ostrom után már a Vakok Intézetébe jártunk ki, mert oda helyezték az iskolát. Kitűnő iskola volt, kitűnő iskola, és a hittan tanárunk Rozsénszky Alfonz volt a Regnumból, jó név, később jezsuita lett, és ő tanított meg az ige testélőnek az értelmére is, de amire leginkább emlékszem, a kis katekizmusnak az első kérdése, hogy mi végre vagyunk a világon. Amire az volt a válasz, hogy Istent megismerjük, szeressük, neki szolgáljunk, és ezáltal üdvözüljünk. És így vénkoromban gondolkoztam el, hogy a mai gyerekek, vagy a mai fiatalok, a mai fiatal felnőttek, mikor szembesülnek ezzel a kérdéssel, és vajon milyen választ adnak erre, hogy mi végre vagyunk a világon. Ez volt az első találkozásom a Regnummal, mert hiszen oda jártunk, oda volt kötelező járni az iskolából, és ott is lettem első áldozó 43-ba, tehát az első elemi végén áldozó csütörtökön. Egyébként a Máriával az is a kapcsolatom, hogy engem még Géza Péter Máriára kereszteltek, hiszen abban az időben fiúgyerekek is megkaphatták a Mária nevet, hogy Mária különös oltalmába kerüljenek. Hát ennyit erről. Aztán a piaristákhoz kerültem, első gimnáziumba iratkoztunk be, ugye, de mire ősz lett, addigra a gimnáziumból általános iskola 5. osztálya lett, mert akkor volt a váltás, akkor váltották a 8 gimnáziumot 8 általános és 4 gimnáziumra. Kitűnő tanáraim voltak a piaristáknál, és nagyon jó osztály volt, de 48-ban államosították, és akkor kerültem át a Szent István gimnáziumba 49-be, az Ajtósi Dürer sorba, tehát tulajdonképpen Zugló szélére. Most a Damjanics utca az egy egészen különleges környék, ezt azért megemlíteném, egy különleges helye Budapestnek, mert ott találkozik egy csomó társadalmi osztály és egy csomó vallás. Hát ott van az evangélikus gimnázium, ott volt a Regnum, ott volt az evangélikus templom, ott volt a református templom, a Fasoron kicsit odébb, a Juliana iskolával, ahol az öcsém járt többek között. A Betlen Gábor utcában ott volt a zsinagóga, ugye ott volt az Abony utcában a zsidó gimnázium, a népesség a zsidó, keresztény, ateista, mindenféle ember, akár házon belül is, és tulajdonképpen mindenféle társadalmi osztály. Ugye a Fasor és az Andrássy út, arisztokrácia és nagy burzsuázia, nagy polgárság, gyárosok. Nálunk középpolgárok, orvosok, jogászok, művészek is voltak bőven a Damjáncs utcában, kereskedők, Garai tér, meg a Verseny utca felé, úgy jöttek a szakmunkások után a segédmunkások és a Tököli úton túl már a lumpenproletariátus meg a prostituáltak. Na most a regnumi atyák, mert a regnum az hitoktató közössége volt, és ezek a hitoktatók a környéki gimnáziumokba tanítottak, és ott találkoztak mindenféle nézetekkel. Részint a gyerekek részéről, részint a tantestület részéről, és ezekre a kérdésekre valós válaszokat próbáltak adni. És ez volt a regnumnak a hatalmas ereje.
1: Ez egy nagyon jó, hogy erről beszélünk, és nagyon szívhez szóló, hisz az emberek nagy része nem tudja a Regnum Marianumnak mi volt a szerepe. Én utána néztem, azt írja az internet, hogy 1902-ben hozták létre, de ez nem igaz, te ezt mondtad. És ugye ez nem volt egy papi rend, hanem ez egy külön a papok által fenntartott idézőjelben mondom egy intézmény volt, ami a fiataloknak a lelki nevelését szolgálta.
2: Meg a testit is, mert ugye főleg mikor a cserkészet bejött ugye a 10-es évek elején, de addig is a testet is gondozta a regnum, nagy sportélet volt a regnumban. Goldoványi Béla olimpiai harmadik volt 400-as síkfutásban, sőt Európa bajnok. A testet is természetesen, és ugye ifjúsági szervezet volt, először Mária kongregáció, aztán csatlakozott a cserkészet, a cserkészetet 46-ban megszüntették, a Mária kongregációt nem szüntették meg, a regnumot sose szüntették meg. Főegyházmegye fölajánlott az államnak, és az atyákat 51 decemberben diszponálták különböző helyekre. Ugye egy gyerek neveléséhez három pillér kell. A család, az iskola, és nagyon fontos, egy családtól és iskolától független ifjúsági szervezet, ami nagyon ritkán van meg, lehet a sportegyesület is, vagy vallásos egyesület, vagy kultúregyesület, vagy néptánc, de egy harmadik, ahol a gyerek kötődhet, és ahol futhat, hogyha az iskolában, vagy a családban valami baj van. Ezt a feladatot töltötte be a regnum.
1: Értem. Egy picit menjünk tovább, mert az idő rettenetesen szalad, de nagyon örülök, hogy erről beszéltünk, tanár úr. Ugye a következő kérdésem az lenne, ugye, hogy 54-ben érettségiztél, ha jól tudom, és 54-ben te felvételiztél a Szegedi Orvostudományi Egyetemre, és 55-be kerültél át a Sotéra. Mi inspirált arra, hogy te orvos legyél, hisz azt olvastam, hogy inkább a történelem, a magyar irodalom foglalkoztatott, mint ahogy most is verseket is szoktál írni. Hogy mi volt az, hogy mégis orvosi pályára menjél?
2: Nem akartam orvos lenni, mert láttam, hogy apámnak milyen zaklatott élete van, szombat, vasárnap, éjjel, nappal mindig hívhatták. Nem akartam orvos lenni, magyar történelmi szakos tanár akartam lenni, de hát nyilvánvaló volt, hogy abban az időben erre a két szakra biztos, hogy nem vettek volna föl, ezt magam is beláttam. A regnumról még annyit kell elmondanom, hogy 51-ben, mikor szétment a ház, akkor, hogy képbe legyél, 52-ben keresett meg engem, meg a barátomat, Emődi László atya, hogy a régi fiúkat, a legkisebbeket, a első meg második általánosokat, menjünk el a családokhoz, szedjük össze őket, tartsunk nekik hittant hetenként egyszer lakásnál, és vigyük el őket kirándulni. És ezt 52-be két 17 éves fiatalember megcsinálta, és a családok közül kettő vagy három volt összesen a 25-ből, aki azt mondta, hogy nem. És ezt 52-től meg lehetett csinálni, és ezt csináltam 60-ig. 60-ban azért hagytam abba, mert akkor kerültem állásba, és nem tudtam tovább csinálni, de 60-ban már jött is az első regnum per, amit követett a második, meg a harmadik. Tehát a regnum az folyamatosan dolgozott és terjedt. Egyik azon szervezeteknek, ahol nem volt a szocializmus alatt tulajdonképpen hézag a működésben. És ugye aztán mi is fölneveltünk vezetőket, Horváth Árpádot, barátomat említhetné meg, Ullmann Pétert, aki később ugye premontrai rendnek lett az egyik vezetője, külföldön szentelték, és így a regnum vonult tulajdonképpen tovább, és ma is létezik.
1: Ma is létezik, ugye van ez az ősök.
2: Mi vagyunk az ősök. Mi vagyunk a legidősebbek, akik a házba kezdtünk, és mi is találkozunk minden utolsó szerdán, most januárban is fogunk találkozni. Visszatérve az orvosláshoz. Tehát azt gondoltam, hogy ha végül is beadtam a derekamat, és azt mondtam, jó van, akkor leszek orvos. Az embereket szeretem, szeretek az emberekkel beszélni, ott beszélhetek, meg hallgathatok eleget, és ez be is jött. Ugye elvégeztem az egyetemet, végül is Pesten szereztem meg a diplomát, és utána ugye nem választott az ember, helyezték. Én tudtam, hogy akkor született második fiunk, tehát nem helyezhetnek vidékre, mert nem tudnak lakást adni, és akkor megkaptam, hogy az Orfiba leszek központi gyakornok. Ugye mi az, hogy központi gyakornok?
1: Na, ezt akartam kérdezni tőled.
2: Azt, hogy azt a tárca fizeti, ugye, mert minden fiatal orvosnak kell valami kórházi gyakorlat, és ugye akkor nagyon gyorsan igyekeztek kitenni a fiatal orvosokat vidékre, hisz akkor volt a TSZ-esítés, akkor került a parasztság biztosítási kapcsolatba, tehát sok orvos kellett, és ezek fél évet, évet, két évet töltöttek a kórházba, és utána szakképesítés nélkül helyezték őket ugye körorvosnak vidékre, ezt jelentette a központi gyakorlat. Hogy miért maradtam a reumatológián? Reumatológiát nem is tanítottak abban az időben az egyetemen, egyáltalán nem is találkoztunk reumatológiával, és apám ugye azt mondta, hogy na jó van, ott itt vagy Pesten, van egy állásod, majd fél év múlva szerzünk neked egy jó belgyógyászati állást, most az a lényeg, hogy Pesten vagy. Rám olyan mély benyomást tettek ezek a reumás betegek a görbült testtartásukkal, az eltorzult ízületeikkel, a bekterves görbe emberek, ráadásul fájt nekik, ugye, és fájdalmuk volt, hogy azt gondoltam, hogy én itt maradok, nekem tetszik ez a szakma, és nagyon tetszett az, hogy a reumatológiához elég a szemem, a kezem, a tapintásom, az, hogy megmozgatom az ízületeket, tehát meg tudom nézni az ízületek funkcióját minden különösebb berendezés nélkül, legfeljebb labor, meg röntgen kell, de az sem mindig, és mindent tudok a betegtől, ha jól ki tudom kérdezni. Ebben hasonlít a bőrgyógyászathoz, és ezt nagyon, nagyon örültem ennek.
0: Dr. Bálint Gézával, az Orfi Kórház nyugalmazott igazgatójával Borsovszky Tibor beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időpontban hallhatják.
3: Itthon vagyok, s a néha lábamhoz térdepel. Egy-egy bokor nevét is.

Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelentett egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülő hazám itt e lángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem testem is majd e földbe süpped el.

és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol mész, hol áfonya.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából... Leó pápa konzisztóriumot megnyitó beszédében őszinteséget és lojalitást kért a bíborosoktól. A konzisztórium első napján a béke és a szeretet civilizációjának építéséről beszéltek. Az egyház társadalmi tanítása a megosztottság ellenszere lehet, állapították meg a konzisztórium szombat délelőtti ülésén. Leó pápa csütörtökön találkozott a szinódus kontinentális testületeinek vezetőivel.
1: Leó pápa megnyitotta a konzisztóriumot, őszinteséget és hűséget kért a bíborosoktól. 14. Leó pápa június 26-án péntek délelőtt megnyitotta a rendkívüli konzisztóriumot. Arra hívta a bíborosokat, hogy kifejezett támogatásukkal és tanácsaikkal segítsenek neki felismerni a Szentlélek működését a mai egyházban.
2: Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà.
1: Szükségem van a szabadságotokra, az őszintességetekre és a hűségetekre. Az őszinte tanács mindig a szeretett közösség cselekedete. 14. Leó pápa pénteken ezzel a meghívással nyitotta meg a bíborosok rendkívüli konzisztóriumát. A 6. pál teremben tartott konzisztórium szombat estig tartott, és lehetőséget kínált a bíborosoknak, hogy együtt gondolkodjanak a pápával. A Szentatya megismételte januárban kifejezett vágyát, hogy ezek a találkozások segítsék a bíborosokat és a pápát jobban megtanulni, hogyan dolgozzanak együtt az egyház szolgálatában, és folytassanak egy olyan beszélgetést, amely segít a pápának a misszió és az egész egyház szolgálatában. 14. Leó szerint a szeretett közösség soha nem valósul meg egyszer s mindenkorra, hanem napi megtérést, imát, bizalmi kapcsolatokat és az egymás meghallgatásának hajlandóságát igényli. Leó pápa emlékeztette a bíborosokat az elmúlt hónapokban tett felhívásaira, hogy a szinodalitás révén építsék a szeretett közösséget az egyházban, ahol minden tag a saját karizmája és szolgálata szerint működik együtt küldetésében.
2: Per questo motivo ho desiderato che il nostro lavoro si concentrasse su quattro temi tra loro profondamente collegati.
1: Ezután kifejtette a 4 témát, amelyekre a bíborosok e 2 nap során összpontosítanak. Először is elgondolkodnak azon a világon, amelyben az egyház hivatott hirdetni az evangéliumot. Ez a helyzet felismerés segít nekik felismerni Jézust, aki a világ utcáin jár és előttünk jár a történelemben. Másodszor a bíborosok megvizsgálják a hatalom kultúrájának és a szeretet civilizációjának a következményeit. A pápa utalt rá, hogy sokan közülük háború sújtotta országokból származnak, emlékeztetve azonban arra, hogy senki sem marad érintetlen a konfliktusok, az uralom és a megosztottság számos formájától, amelyek mindenhol jelen vannak a társadalmakban. A pápa arra hívta a bíborosokat, hogy Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját használják kulcsként saját helyi egyházaik megértéséhez. A 3. ülésszakon arra összpontosítanak, hogy megvizsgálják, hogyan tud az egyház hozzájárulni a közjóhoz az emberiség szintjén. Az egyház társadalmi tanítása arra emlékeztet minket, hogy a közjó nem spontán módon keletkezik, hanem közös felelősségvállalást igényel, nyomatékosította Leó pápa. Az egyház számára ez nagyon pontos formát ölt. Egy szinodális stílust az Isten országa küldetésének szolgálatában. A 4. ülésszakon a bíborosok a szinodalitásról szóló szinódus folyamatos végrehajtásáról elmélkednek majd.
2: Infine dedicheremo una sessione al cammino di attuazione del sinodo. Questa ultima sessione non apre un tema nuovo, ma raccoglie e mette in relazione quanto avremo condiviso nelle sessioni precedenti.
1: Leó pápa hangsúlyozta, hogy ez az utolsó ülés az előző 3 gondolatait, a szinodalitás, mint hozzáállás, nyitottság és megértésre való hajlandóság lencséje alatt gyűjti össze. Ahelyett, hogy az egyház belső életére összpontosítanának, 14. Leó arra kérte a bíborosokat, hogy tekintsenek a világra, és tegyenek fel egyetlen kérdést. Hogyan segíthetünk ma helyi egyházainknak abban, hogy nagyobb hűséggel, szabadsággal és hitelességgel hirdessék az evangéliumot? A misszió nem az egyház számos feladatának egyike, hanem létezésének oka, ami megköveteli a bíborosoktól, hogy együtt hallgassanak meg, viseljék felelősségüket, és különböztessék meg a Szentlélek cselekedeteit. 14. Leó pápa a rendkívüli konzisztóriumon tartott megnyitó beszédét azzal zárta, hogy megköszönte a bíborosoknak a segítségüket. Számítok rátok, hogy segítsetek felismerni, mit mond a lélek ma az egyháznak. Szükségem van az erős, egyértelmű és nyilvános támogatásotokra, mondta a Szentatya. Éreznem kell, hogy testvérként támogattok.
0: A konzisztórium első napja békejegyében telt. Pénteken délután a 6. pálteremben összegyűlt bíborosok egyetértettek abban, hogy a béke és a szeretet civilizációjának építésén kell dolgozni, a meghallgatás és a megbocsátás nyelvezetén keresztül is. Több csoport jelezte, hogy meg kell haladni a jogos háború logikáját, és helyette az arányos védelemhez való jogról kell beszélni. Leó pápa részt vett az ülés elején, majd ő vezette a végén a záróimát. A bíborosok az ülés elején megemlékeztek a venezuelai földrengés áldozatairól és a katasztrófa következtében kialakult fájdalmas helyzetről. A hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja témáról szóló tanácskozáson a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika 5. fejezetéről elmélkedtek. Pablo Virgilio Sionco David bíboros vezette a közös imádságot, majd Victor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa mondta el bevezető felszólalását. Leó pápa találkozó elején volt jelen, majd a plenáris ülésre visszajött. Megkezdődött a tanácskozás, amelyen 11 csoport szólalt föl a 6. pálteremben. Valamennyien kiemelték a jelenkor kritikus helyzetét, a hatalom kultúrájának dehumanizáló erejét, annak egyetemességét, a kísértést, hogy alkalmazkodjunk a hatalmasok logikájához, a háború normalizálását és a polarizációt, ami leviszi a tolerancia küszöbét az erőszakkal szemben, és veszélyes leegyszerűsítéshez vezet a megoldások keresésében. Felelősségünk a béke és a szeretet civilizációjának építése, a hiteles tanúságtétel mindenek előtt az egyházban, valamint egy olyan nyelvezet, ami az embereket nézi, meghallgatásra, megbocsátásra, kiengesztelődésre, helyreállító igazságszolgáltatásra és gesztusokra épül. Olyan nyelvezetre van szükség, mely képes megérinteni a konfliktusban lévők szívét, és ami képes megérteni a háború okozta sebeket. Egy olyan nyelvre, ami megkönnyíti az egység keresését az egyházban. A csoportok által aláhúzott másik téma az egyházon belüli egység volt, ami a hitelesség feltétele, valamint a többi vallással, különösen az iszlámmal való párbeszéd szükségessége. Egy olyan korban, amelyben terjed a közöny globalizációja, mely nincs tekintettel mások szenvedésére, minden embernek fel kell vállalnia a felelősséget, hogy a békét építi. Ebben a távlatban valamennyi csoport kiemelte a Krisztusban és az evangéliumban való hit központi szerepét, ami megváltoztatja a világot, ha azt nem csak elméletnek fogják föl, hanem az egyház eredeti küldetéseként. Mert vannak olyan helyzetek, amelyekkel Isten segítségével tudunk szembenézni. Egyes csoportok ezzel kapcsolatban szóltak a Szentföldi és a Kelet-Európai Egyházban végzett munkáról. A megbeszéléseken teret adtak a politikai hatalom szerepének is, amely mentes kell, hogy legyen a gazdasági hatalomhoz való mérgező kapcsolódástól. Szó volt még családról, nevelésről, arról, hogy nehéz kilépni az azonnali válaszok logikájából, valamint a merész evangelizáló munkáról. Több csoport idézte a szentszék és a nunciusok diplomáciai szerepét az egyház hangjának hallatásában.
3: Ebben az összefüggésben fölmerült, hogy túl kell lépni a jogos háború logikáján, mivel az evangéliumot nem lehet erőszakkal másokra kényszeríteni, és inkább az arányos védekezéshez való jogról kell beszélni. A bíborosok mély hálájukat fejezték ki Leó pápának enciklikájáért, amiért elítéli a konfliktusokat, és amiért a békére szólít. A Munus Petrinum a Péteri Hivatal kérdése is felszínre került, mint ami garantálja az egyház függetlenségét a politikai hatalomtól, és megállapították, hogy szükség van olyan gesztusokra, melyek a mai korban a béke ikonjai lehetnek. Végül a pénteki konzisztóriumi ülésen lehetőség nyílt néhány személyes felszólalásra az ülés témakörében. Néhány bíboros megköszönte a lehetőséget, hogy a konzisztórium keretein belül megoszthatják egymással gondolataikat, és emlékeztetett, hogy más vallások vezetőivel is együtt kell dolgozni a szeretet civilizációjának megszilárdításán. Beszámoltak sokak reakciójáról is, miután a pápa az enciklikában szigorú szavakkal szólt az egyház késlekedéséről, amellyel elítélte a rabszolgaságot. Ezek a szavak sokak szívét megnyitották. Az enciklika felhívása a bíborosi kollégium felé is, hogy vállalja föl a béke építésének felelősségét olyan szimbólumokon keresztül, mint amilyen a Szent II. János Pál pápa által 1986-ban Assisibe összehívott békeima találkozó volt. A pénteki ülés végén este 7:30-kor Leó pápa vezette a záróimádságot. Konzisztórium. Az egyház társadalmi tanítása a megosztottság ellenszere lehet. Szombaton délelőtt a 6. pálteremben összegyűlt bíborosok megállapították, hogy hatékonyabbá kell tenni a pápa béke felhívását az egyházmegyékben is. Egyre kevesebb a tartalmas emberi kapcsolat, növekszik a szélsőséges individualizmus a társadalomban. 14. Leó pápa az ülés elején vett részt, majd a csoportok beszámolói előtt tért vissza, és ő vezette a déli imádságot. A konzisztóriumban részt vett Németh László bíboros belgrádi érsek. Támogatni kell a pápát a béke felhívásaiban, még hatékonyabbá téve azokat az egyházmegyékben és a helyi térségekben. El kell gondolkodni korunk mély törésein, melyek táplálják az értelem és a tartalmas kapcsolatok hiányát, valamint kedveznek az elkeseredett individualizmusnak, amit a mesterséges intelligencia problémás fejlődése is tovább súlyosbít. Ehelyett a közjót és az evangéliumot kell előmozdítani, mely képes enyhíteni a jelenkor sebeit, mivel a keresztények ezáltal nem a társadalmi romlás szemlélői lesznek, hanem bölcs tervezők, akik újjáépítik mindenki városát. Többek között ezek a témák merültek föl a rendkívüli konzisztórium 3. ülésén, ami szombaton délelőtt zajlott a 6. pálteremben, a reggeli szentmisét követően, amelyet Giovanni Battista Re, a bíborosi kollégium dékánya mutatott be. A pápa jelen volt az ülés elején, majd a csoport beszámolók előtt visszatért, és ő zárta a délelőtti találkozót az úrangyala elimádkozásával. A tanzániai Protaser Rugamba bíboros taborai metropolita érsek moderálta az ülést. A pápa nevében köszönetet mondott a békefelhívásokban nyújtott támogatásért, és arra szólította a bíborosokat, hogy legyenek még hatékonyabbak, felvállalva az egyházmegyékben és kiki a saját térségében a békeügyét. Steven Brislin bíboros, Johannesburgi metropolita érsek felszólalása után 11 csoport mondta el beszámolóját a teremben, főként a kortárs világ megosztottságairól szólva. Kiemelték, hogy az identitásvesztés elősegítheti a törzsi magatartást. A bíborosok egyetértettek abban, hogy a széleskörű individualizmus táplálja azt az illúziót, hogy a többiek a mi sikerünk miatt léteznek. Arról is eszmét cseréltek, hogy a mesterséges intelligenciát miként lehet az emberiség javára fordítani anélkül, hogy a személyt számokká és statisztikává redukálnánk. Sok csoport felhívta a figyelmet a közjó értékére, amit a politika gyakran nem keres. A közjó a hitben találja meg eredetét, és az embert minden határon túlra vezeti, túl önmagán, arra, hogy szolidaritást vállaljon a szegényekkel, az individualizmusra adott válaszként, teljesen megélve katolikus voltát. A bíborosok aláhúzták a politika szerepét az egyház társadalmi tanításának alkalmazásában, ami a megosztottság ellenszere lehet. Számos csoport rámutatott a szinodalitás értékére, mint a meghallgatás, a párbeszéd és a közös egyházi felelősség útjára. A beszámolók végén néhány bíboros szót kapott, akik személyesebb hangon szóltak az ülésen felmerült témákról. Egyesek hálájukat fejezték ki a pápának a közelmúltban tett apostoli útjaiért és állandó elkötelezettségéért a békéügye mellett.
1: Leó pápa csütörtökön találkozott a szinódus kontinentális testületeinek vezetőivel. A testületek a szinodalitásról szóló szinódus végrehajtásáról és a 2028-as egyházi gyűlés felé vezető útról elmélkedtek. 14. Leó pápa a csütörtökön zárt körű találkozón fogadta a szinódus kontinentális testületeinek vezetőit, a szinódus végrehajtási szakaszának szentelt háromnapos munka lezárásaként. A június 23-a és 25-e között tartott találkozón Latin-Amerika, Afrika, Ázsia, Európa, Óceánia és Észak-Amerika képviselői vettek részt a szinódus kontinentális csoportjai koordinátorainak kíséretében. Mário Grech bíboros, a szinódus főtitkára, a pápával való találkozást a támogatás és a bátorítás erős jeleként jellemezte a résztvevők számára, akik folytatják munkájukat az egyház szinódusos megtéréséért. A keddi találkozó megnyitásakor Grech bíboros röviden értékelte a 2028-as egyházi gyűlés felé vezető utat, emlékeztetve a jelenlegi folyamat egyedülálló jellegére. Egy sajtóközlemény szerint a bíboros megemlítette a helyi egyházak által már elindított számos kezdeményezést a hívek bevonására, beleértve a szinodalitás iskoláit, a képzési programokat, a szimpóziumokat, a konferenciákat, valamint a meghallgatás és a megkülönböztetés folyamatait. Grech bíboros szavait megelőzte Nathalie Becard nővér, a szinódus altitkárának vezetésével tartott hosszas ima. A következő napokat ebben az új szinódusi időszakban a meghallgatásnak és a megkülönböztetésnek szentelték. A püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének záró dokumentumára összpontosító megvalósítási szakasz nem a közgyűlés előtti folyamat egyszerű megismétlése, jegyezte meg a sajtóközlemény. Inkább egy új folyamatról van szó, amelyben a helyi közösségeket arra hívják, hogy a szinódusi dokumentum ajánlásait a saját kontextusukba ültessék át. A résztvevők megosztották a záró dokumentum végrehajtásának főbb fejleményeit a kontinenseken, beleértve a jelentős tapasztalatokat, nehézségeket, nyitott kérdéseket és lelkipásztori prioritásokat.
3: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

reali unghie di Topa Pavol. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.

Hírpercek. Az eukarisztia nem csupán az élet kenyere, hanem az én életem kenyere. Udvari Györgyések előadásával kezdődött az idei Balakat. Éjféli szentmise a mámai romtemplomban, ahol a csendben újra megszülethetett a csoda. A csend akkor válik békévé, amikor Krisztus jelen van benne, Udvari György érsekatya előadása a református egyházi napokon. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Én vagyok az élet kenyere. Ezzel a gondolattal vette kezdetét az idei Balakat Balaton Fűzfőn, ahol a nulladik nap vendége dr. Udvari György veszprémi érsek volt. Életem kenyere című előadásában az eukarisztia legmélyebb titkáról beszélt. Krisztus nem csupán kenyeret ad nekünk, hanem önmagát ajándékozza, hogy életünk tápláléka, erőforrása és reménye legyen. A főpásztor arra hívta a jelenlévőket, hogy az oltári szentségben ne csupán egy vallási szertartást lássanak, hanem azt a személyes találkozást, amely átformálja az ember életét, közösséget teremt és erőt ad a mindennapok kihívásaihoz. Előadása végén arra bátorította a jelenlévőket, hogy ne csupán a Balakat napjai alatt keressék Krisztus közelségét, hanem a hétköznapokban is rendszeresen időzzenek az eukarisztia előtt, mert abból a találkozásból születik meg a valódi öröm és a kitartás. A Balakat egyik legkülönlegesebb pillanata idén is a mámai árpádkori romtemplomban bemutatott éjféli szentmise volt. Laposa Norbert plébános a fiatalokért ajánlotta fel a szentmisét, Lóci Tamás, az egri érseki papnevelő intézet spirituálisa pedig arra hívta fel a figyelmet, Isten ma is csodát akar tenni az életünkben, csak helyet kell adnunk neki. Szent László király ünnepén arra kaptunk bátorítást, hogy a valódi hősiesség, hanem a hétköznapok hűségében születik. Ahogy a romtemplom évszázadok múltán is újra megtelt élettel, úgy Isten a mi életünk romjai között is képes újat teremteni. Tamás atya személyes példákkal is érzékeltette, hogy a csodák ma is köztünk történnek. A mámai romtemplom csendjében ismét bebizonyosodott, ahol helyet készítünk Istennek, ott a legöregebb kövek közt is új élet fakadhat. Június 26-28 között Veszprém adott otthont a 11. református egyházi napoknak, amelynek idei jelmondata Márk evangéliumából szólt, és elült a vihar, és nagy csendesség lett.

0: Hartmann jelent benne. Kedves hallgatóink, híreinket hallották. Köszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Áldott vasárnapot kívánok!
1: Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt, Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre várjuk észrevételeiket és kérdéseiket a következő, hitkapuja@gmail.com. A mai adásban folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Az előzőekben már sok mindent megtudtunk róla. A könyv 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. Szerzője Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. Ez a két könyv összefügg, a stílusuk ugyanaz. Krisztus után 70 és 90 között írta a szerző. A legelső keresztény írások már idézik a műveket. Az apostolok cselekedetei Krisztus után körülbelül 30-ban történt, pünkösd ünnepével kezdődik, a helyszín Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. Lukács a mű megírásához sok forrást használt. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiochiából származó, arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig a Pál apostol kortársaitól gyűjtött és tartózkodásainak helyszínein található emlékekből használ.

0: fel feljegyzéseket, és ezeket építi be az apostolok cselekedetei műbe. Alapvetően prozelitáknak, azaz pogányból lett zsidóknak írja a könyvet. Az előző adásokban az első és második fejezetet ismertük meg együtt, ma a harmadik és negyedik fejezetről beszélünk részletesen, hát tartsanak velünk. A harmadik és negyedik fejezet szorosan kapcsolódnak össze, mert azt a történetet dolgozzák fel, amikor Péter és János apostolok a jeruzsálemi templom kapujában meggyógyítanak egy bénán született, kb. 40 éves embert. A harmadik fejezet a csodás gyógyulást, és azt követően Péter beszédét mondja el a jeruzsálemi templomban, a negyedik pedig a zsidó főpapok és a szadduceusok negatív reakcióját az esemény kapcsán. Azt olvassuk tehát a harmadik fejezetben, hogy Péter és János meggyógyítanak a názáreti Jézus Krisztus nevében egy születésétől fogva béna embert. A templomban lévő nép ezt látva ámul, és sokan megtérnek közülük. Ma hol történnek hasonló csodák a világban Jézus által? Többször beszéltünk például püspökatyával a lurdi gyógyulásokról. Vonhatunk párhuzamot? Hol vannak még hasonló helyek a jelenkorban, ahol az emberek tapasztalhatnak hasonlóan erős és életet megváltoztató jelenségeket?
1: Nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. Isten titokzatosan jelen van a világban, és cselekszik is. Csak kell hozzá szem, hogy meglássuk, és kell hozzá szív, hogy befogadjuk. Nyitott szív, nyitott gondolkodású ember. Történnek ma is orvosilag igazolható gyógyulások, amelyeket pusztán természetes okokkal az orvostudomány nem tud magyarázni. És hát ezek közül legismertebbek a lurdi gyógyulások. Lourdesban, ezen a franciaországi kegyhelyen létezik egy orvosbizottság, amelyet így neveznek Bureau de Constatation Médicale. Tehát ők vizsgálják a beérkező betegeknek az állapotát, a diagnózist, illetve ha valaki azt állítja, hogy meggyógyult, akkor az utána levő orvosi állapotfelmérést is ők végzik el. A kettőt összehasonlítják, és sok esetben megállapítják, hogy ami történt, az emberileg, orvosilag, természetes okokkal egyáltalán nem magyarázható. Fölülmúlja a természet erőit. Sok ilyen gyógyulás van, hadd idézek föl kettőt. 2009-ben egy olasz idős hölgy, Antonietta Racco, aki tolószékben élt évek óta, eljött Lourdesba, és megmosdott a Lourdesban fakadó forrás vizében. Ahogyan a medencébe beeresztették, azt érezte, hogy valami titokzatos kéz megérinti, egy titokzatos jelenlétet érzett. Először nagyon nagy fájdalmat, és utána egy hatalmas, végtelen megkönnyebbülést. Aztán egy nagyon kedves hangot is hallott, ne félj. A betegsége, amelynek az orvosi neve amiotrófiás laterál szklerózis, volt emberileg teljesen gyógyíthatatlan. Gyógyulási esélye nulla volt. Néhány nappal később az asszony talpra állt. Egy másik hasonló eset 2008-ban. Egy francia szerzetesnő, Bernadette Moriot, aki deréktől lefelé teljesen béna volt az idegek funkciójának elvesztése miatt. Az ő betegségét szaknyelven így hívják cauda equina, szintén gyógyíthatatlan. Ott a barlangban, vagyis ő nem a fürdés közben, hanem a barlangban való imádságkor érezte a szűzanyai Szent Bernadett egészen különleges jelenlétét. Érzett egy különleges forróságot, ami átjárja a testét. És egy-két nappal később a nővér talpra állt. Léteznek külön ilyen könyvek, amelyek összefoglalják, leírják részletesen a Lourdesban történt és orvosilag igazolt csodákat. Magyar nyelven is jelent meg ilyen könyv. De gondolhatunk más igazolt és ellenőrizhető csodákra is a mai világunkban. Minden boldoggá és szenté avatáshoz kellenek csodák, és ezeket az egyház tudományosan is megvizsgálja. Nagyon alaposan bizonyítani kell, hogy itt valóban egy emberileg meg nem magyarázható esemény történt. Ezeknek is van dokumentációja, amelyek elérhetőek. Akár ha valaki nagyon kételkedik, egy-egy ilyen embert meg is látogathat. Elbeszélgethet vele, nézheti a fényképeket, ahol valaha tolószékben ült, most pedig láthatja, hogy a két lábán jár. Vannak aztán az Úristennek másfajta jelei is. Van olyan, ami csak személyes. Az az ember tudja, hogy itt Isten szólt, cselekedett, belépett az életébe, aki ezt átéli. Ilyen volt például Szent Ágoston megtérése. Egy kertben volt, titokzatos hangot hallott, vedd és olvasd. Kezébe vette a Bibliát. Kinyitotta találomra. És ezek a mondatok ötlöttek a szemébe. Ne részegeskedésben, ne dobzódásban éljetek, nehogy, mint azok, akik éjszaka élnek. Itt az idő, hogy felébredjünk az álomból. Üdvösségünk közelebb van hozzánk, mint amikor hívőkké lettünk. Vessétek le a sötétség tetteit. Öltsétek fel a világosság fegyvereit. Ne dédelgessétek testeteket. Nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen. Ágoston megdöbbent. Ezek a mondatok neki szóltak. Ágoston itt tér meg. Aztán jelen van Isten a világ csodájában is. A teremtett világnak a gyönyörű rendjében. Említettem már korábbi műsorokban például Anthony Flew, egy híres amerikai filozófus megtérését, aki egész életében ateista volt, és erről tartott előadásokat, hogy a vallás az ostobáknak a találmánya, vágyak kivetítése, kitaláció. És amikor idős korában elkezdett természettudományt is olvasni, rácsodálkozott például arra, hogy a legegyszerűbb DNS, ami működni tud, ami megtalálható a természetben, például egy vírus DNS-e, az körülbelül 160 ezer bázispárból áll, amelyeknek sorban kell lenniük ahhoz, hogy működjön. Anthony Flew-nak leesett az álla. Ez egy 160 ezer betűből álló könyv, amelyben értelmes szavak vannak. Üzenet, amelyből fehérjéket lehet készíteni, amely életre kell megmozdul. Anthony Flew ezáltal vált hívő emberré. Van, akit nem a természettudomány, hanem a történelemtudomány juttat el Istenhez. Hadd idézem, ezzel kapcsolatban a Ben Hur című könyvnek a szerzőjét, Liu Wallace-t, aki egy teljesen ateista, amerikai tábornok volt. És elhatározta, hogy könyvet ír arról, hogy a kereszténység ostobaság, legenda, mítosz, kitaláció, egy szép mese. Jézus élete, csodái, halála, föltámadása, kitaláció. Erről akart könyvet írni, és egyet elkezdett kutatni. Elkezdte olvasni az ókori forrásokat, amik fölelhetők, római, görög, rabbinikus írásokat, régészeti ásatásokat, az evangéliumokat, és egyre nagyobb döbbenet töltött el, azt látta, hogy szemtanúknak egész serege bizonyítja azt, állítja azt, hogy Jézus egy valóságos személy. Elmondják, amit ő mondott, méghozzá ugyanúgy, egymástól függetlenül ugyanúgy mondják el. Rádöbbent arra, hogy Jézus élete, csodái, halála, feltámadása nem mese. Tanúknak a sokasága látta, átélte, és tanúsítja ezeknek az igazságát. Isten jelen van, cselekszik ma is a világban. Csak kell hozzá nyitott szív, hogy befogadjuk, kell hozzá szem, hogy meglássuk.
0: Péter a jeruzsálemi templomi beszédében a következő szavakkal buzdítja a béna gyógyítása után az egybegyűlteket. Tartsatok hát bűnbánatot, és térjetek meg bűneitek bocsánatára, hogy eljöjjön az Úr színétől a megenyhülés ideje, és elküldje az elsősorban nektek rendelt megváltót, Jézust, akit az égnek kell befogadnia egészen a mindenség megújulása idejéig, ahogy az Isten réges-rég megmondta szent profétái ajka által. Mi a jelentése annak, hogy Jézust az égnek kell befogadnia egészen a mindenség megújulása idejéig? Megújul a mindenség, mondta Péter. Hogyan, miképpen értsük ezt?
1: Péter apostol a korabeli szimbólumokkal, kifejezésekkel próbálja leírni, elmondani az üdvösség titkait, az üdvösség történetét. Azt mondja, hogy eljön a megkönnyebbülés ideje, a föllélegzés ideje. A Krisztus korabeli rabbik, illetőleg apokrif iratok, a Biblián kívüli vallásos könyvek a messiás idejét, a messiás eljövetelét így jellemezték, hogy ez a megkönnyebbülés ideje, a föllélegzés ideje. Amikor a szenvedésektől, betegségektől, a bajok terhétől az emberiség megkönnyebbül. Ezt olvassuk 4. Ezrás könyvében és a Szír Báruk könyvben is. Azt mondja például a Szír Báruk könyv, hogy mint a harmat, leszáll a földre a békesség, a gyógyulás. Eltűnik a betegség, a félelem, a baj, a jajkiáltás. Öröm tölti be a világot. Eltűnik a bosszú, öldöklés, harag, viszály és szenvedélyek. A vadállatok előjönnek az erdőkből, hogy az embert szolgálják. A kígyók nem ártanak. Az asszonyok fájdalom nélkül szülik a gyermekeiket. Az aratók, a földművesek nem fáradnak ki. A vetemények gyorsan, könnyedén nőnek. A messiási idők, a messiás második eljövetelének az ideje, a paradicsomi állapotok visszatérése, a megkönnyebbülés ideje. Nagyon hasonlóan ír erről a Jelenések könyve. Azt mondja, új eget és új földet láttam, mert az első ég és az első föld elmúltak, és a tenger, a halált jelképező tenger sem volt többé. És Isten így szól, nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom, mert ami volt, elmúlt. Isten letöröl a szemükről minden könnyet. Jézus fölmegy a mennybe, a menny fogadja őt be, egészen addig, amíg majd újra eljön. Itt Péter apostol Illés prófétára utal, akit a tűzszekér a mennybe ragadott, és a zsidó hagyomány szerint ott kell maradnia egészen a messiás eljöveteléig, amikor majd onnan visszatér, hogy előkészítse a választott népet a messiás fogadására. Így mondja Malakiás könyve, az apák szívét a fiak felé fordítja, a fiak szívét az apák felé, vagyis kiengeszteli a népet, a nemzedékek közötti feszültségeket, sebeket gyógyítja. Egy kiengesztelődött nép fogadhatja majd be a messiást. Jézust befogadja a menny, ő az atya jobbján ül, és onnan fog eljönni az idők végén, hogy beteljesítse az üdvösség történetét, a megváltás művét. Az egész mindenség megújul, új ég és új föld lesz, ahol nem lesz többé sem halál, sem gyász, sem jajkiáltás.
0: A történetben ezek után a főpapok és néhány szadduceus arra próbálja meg rávenni Pétert és Jánost, hogy többet ne gyógyítsanak Jézus nevében, mert ők úgy vélik, hogy ez veszélyes rájuk nézve. Püspök atya, itt ezen a ponton nagyon elgondolkoztam, hogy tanult és intelligens emberek, mint a szadduceusok és a főpapok, hogyan félhettek ennyire a valóság elfogadásától? Hát nem nekik is inkább megtérni kellett volna a csodát tapasztalván? Láthatóvá vált ez a csoda? Mi lehet még ennek a döbbenetes tagadásnak a hátterében?
1: Isten jelen van a világban, cselekszik, de nyitott szív kell, nyitott szem kell, hogy őt befogadjuk, meglássuk. Az embernek a szabad akarata megmarad. Isten nem veszi el. Ez ma is így van. Hadd mondjak erre először egy nagyon különleges példát. Alexis Carrel, egy francia sebészorvos volt, 1902-ben teljesen ateistaként megy el igazából helyettesíteni egy kollégáját Lourdesba, és kísér egy végstádiumban levő beteget, Marie Ballet, aki TBC-ből fakadó hasnyálhártya gyulladásban szenved. Teljesen gyógyíthatatlan az állapota. Magában Alexis Carrel azt mondja, hogy ostobaság volt elhozni ezt a nőt erre a zarándoklatra, minden pillanatban meghalhat. és Alexis Carrel ott van, gyakorlatilag kezében tartja ezt a haldokló fiatalasszonyt, akkor, amikor megmosdik a lurdi forrásnak a vizében. Látja azt, hogy az asszony nagy fájdalmat él át, ahogyan a víz éri a testét, de utána egy hatalmas megkönnyebbülést. És az óriásira dagadt hasa egy néhány perc alatt teljesen visszatér az eredeti állapotra. Az orvos nem akar hinni a szemének. Az asszony meggyógyul. Később egyébként szerzetesnő lett. Alexis Carrel nem lett egyből hívővé. Szinte a saját szemeinek nem akart hinni. Kellett hozzá egy második csoda, amit szintén átélt, egy vakon született kisgyermeknek a meggyógyulása. Ezt is látta, átélte, lassanként így válik belőle hívő ember. Egyébként Franciaországban az orvosi szakma őt gyakorlatilag kitagadja a hite miatt. Annyira, hogy neki el kell hagynia az országot, Kanadába megy, aztán az Egyesült Államokba, világhírű sebész lesz. Vannak olyan találmányai az erek összevarrásával kapcsolatban, ami miatt Nobel-díjat kap. Mutatja az ő élete, hogy pusztán a csoda nem kényszerít senkit térdre. Kell hozzá a nyitott szív. Őneki is kellettek évek, amíg hívő emberré lett, és az orvos kollégák szíve teljesen kemény maradt. Elutasították őt. A farizeusok, írástudók, a főpapok valami hasonlót élnek át. Látják a csodákat. Nem tudják letagadni. Talán a kedves hallgatók emlékeznek, hogy Jézus csodái kapcsán erről beszéltünk is, amikor azt állítják az írástudók, hogy Belzebub segítségével űzi ki a gonosz lelkeket. Miért találják ki ezt a körmönfont vádat, ami azt fogalmazza meg, hogy Jézus Belzebubbal, a gonosz lelkek fejedelmével valami fajta szövetségre lépett, és az ő segítségével, a tőle kapott hatalommal űzi ki a kisebb gonosz lelkeket a betegekből, a megszállottakból, ilyen módon tud gyógyítani. Miért találják ki ezt a nagyon körmönfont vádat? Azért, mert azt, hogy Jézus gyógyít, hogy körülötte vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, ezt nem tudják letagadni. Meg se próbálják. Nem azt mondják, hogy amit az egyszerű nép állít, ez nem is igaz. Ez csak a jámbor balga köznépnek a hiedelme. Nem ezt mondják, azt mondják, Belzebub segítségével csinálja. Mert a tényeket nem tudják letagadni. Meg se próbálják. Így van ez Szent Péter apostolnak a csodájával kapcsolatban is. A jeruzsálemi főpapok meg se próbálják tagadni, hogy ez a béna meggyógyult. Hanem nemet mondanak, mégiscsak nemet mondanak Péterre és az evangéliumra. Így van igen gyakran a mai ember is. A lurdi csodák például objektív tények. De a kortársaink nagy része elegánsan elmegy mellette, nem foglalkozik vele. Kezébe se veszi, úszik az árral, felszínesen él. Vagy sokan azt gondolják, hogy a vallás, az Isten akadály. A szabadságom korlátja. Nem akarok a tízparancs szerint élni. És egyszerűen eldönti, hogy ezekkel a kérdésekkel ő nem foglalkozik. Miért volt a főpapoknak annyira nehéz elfogadni Jézust vagy az evangéliumot? Azért, mert ragaszkodtak az Ószövetség hitéhez. Ragaszkodtak ahhoz, hogy Isten egy népet választott ki. És nagyon nehéz volt azt elfogadni, hogy az idők teljességében minden népet meghív az ő szövetségesének. Ebbe az új isteni családba. És éppen ezért eltörli az eddigi korlátokat, akadályokat, a tiszta és tisztátalant elválasztó szabályokat, a körülmetélkedést. Nehéz volt azt elfogadni, hogy az Ószövetség rendkívüli erővel hangsúlyozza, hogy egyetlen Isten van. Jézusban pedig föltárul az, hogy ez az egyetlen Isten nem magányos Isten, hanem élő Isten. Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretet közössége, örök élet áradás, örök szülés és születés. Nagyon nehéz volt elfogadni ezt a hatalmas, döbbenetes újdonságot, és nem elválaszolnak Jézusra, illetőleg az evangéliumra. Igen gyakran így történik ez, nem csak a nyilvánvaló csodák elutasításában, hanem ahogy mondtam, vannak személyes jelek is az ember életében, hogy Ágostonnak a Biblia kinyitása és azok a mondatok, amik pont neki szóltak. Olvastam egy visszaemlékezést egy nagyon idős francia embertől, aki fiatalon érezte, hogy a Jóisten talán papnak hívja őt. És ezt megtudja, fölütötte találomra a Bibliát. Rátette az ujját egy versre, és elolvasta, hogy mi az. Ebből akart választ kapni a kérdésére, hogy Jézus hívja őt. És a mondat így hangzott: kövess engem. Megrendült. De azt mondta, ez biztos véletlen. Lehetetlen, hogy ez Istentől jöjjön. Becsukta a Bibliát, kinyitotta újra, megint rátette az ujját egy versre. Ezt olvasta: megmondtam már egyszer, miért kérditek még egyszer? Teljesen lefogyott az ember, érezte, hogy Isten szól hozzá. De nem tudott igent mondani, nem lett pap. Gyakorlatilag hit nélkül, kicsit eltékozolva az életét, járta végig a földi élet útját. Öreg emberként, nosztalgiával, fájdalommal írja le a fiatal életének ezt a pillanatát, ahol Isten szólt hozzá, és ő nemet mondott. Vagy gondolhatunk a tudósokra is. Említettem Anthony Flew-t, aki megdöbben a természettudományok által is megmutatott titok láttára, hogy a teremtett világban rend van, értelmesség van, és ennek kell, hogy legyen valami értelmes oka. Nem minden tudós jut el erre a fölismerésre, sőt, nagyon sokan pontosan az ellenkező módon döntenek. Hadd idézzem az egyik közismert, világhírű, nagyszerű tudósunkat, Stephen Hawkingot, akinek egyik leghíresebb könyve az Idő rövid története. Ebben a könyvben van egy alapállítás, amit sokszor ismétel a szerző, ami így hangzik, hogy mivel létezik egy ilyen törvény, mint a gravitáció. Ezért az univerzum a semmiből teremti önmagát. Mivel létezik egy ilyen törvény, mint a gravitáció, ezért az univerzum a semmiből teremti önmagát. Ebben a mondatban két önellentmondás is van. Két abszurditás, két értelmetlen állítás. Az első az, hogy mivel létezik a gravitáció, ezért a semmiből. Most létezik valami, vagy nincs semmi? Ha létezik a gravitáció, nyilván nem a légüres térben, valami ezt a törvényt hordozza, valamiben működik, akkor nem a semmiből jön létre az univerzum. Ha pedig mégiscsak a semmiből, akkor miért állítja Stephen Hawking, hogy létezik? Valami létezik, a gravitáció. A másik abszurditás: teremti önmagát. Teremteni azt jelenti, hogy valami nincs, és a teremtés által létrejön. A semmiből létrejön valami. Létrejön valami, ami addig nem volt. Ha nincsen semmi, ha valóban egy teremtés történik, akkor ki ennek a tevékenységnek, a teremtésnek az alanya? Ki az, aki létrehozza? Kell mégiscsak valaki, aki által ez a teremtés történik. Teremti önmagát, ki az, aki teremt? Ha nincs semmi, akkor nincs, aki teremtsen. Stephen Hawking ebben a mondatban két értelmetlen dolgot is állít. Mit mutat meg ez a mondat? Azt, hogy Stephen Hawking egy zseni. Fizikában, csillagászatban, a tudomány területén zseni. De a logikus emberi gondolkodásban, a józan emberi gondolkodásban abszolút nem az. Mintha vak lenne. mintha nem venné észre, hogy értelmetlen dolgot állít. Miért? Mert annyira nem akarja elfogadni a tudománynak is a végső következtetését, kérdését, hogyha az univerzumnak van kezdete, valaha nem volt, valaha semmi volt, akkor kell valami, ami létrehozza, kell egy ok, ami nem maga az univerzum, ami rajta kívül áll, annyira retteg attól, hogy ezt a következtetést levonja, annyira nem akarja, hogy értelmetlen állításokba keveredik. Ez kicsit majd hoznám ahhoz hasonló, mint az ateista Szovjetunió, ahol a nagy tudósok minden erővel bizonyítani akarják azt, hogy az élet valahogyan magától jött létre a Földön. És emiatt meghamisítják a tudományos eredményeiket, létrehozzák ezt a bizonyos őslevest, az ősóceánokban levő anyagok keverékét, aztán néha belecsöppentenek egy-egy élő sejtet, hogy megmutassák, hogy az életteremből élet lett. Magától az élettelemből nem lesz élő, magától az élők közül nem jön elő a gondolkodó, a szabad, az álmodó, a szeretni képes ember. A világ mindenség fölött ott lebeg a Teremtő Isten ereje, mint hatalmas mágnes, ami átjárja az egész mindenséget, létrehozza azt és erőt ad neki, hogy fejlődjön, s az élettelemből előjön az élő, az élők közül pedig az ember.
0: A negyedik fejezetben azt is olvashatjuk, hogy miután a főpapok nem találtak olyat, amiért megbüntethetnék Pétert és Jánost, így elengedték őket. Ők pedig ezek után visszamentek övéikhez, és együtt imádkoztak bátorságért és újabb csodákért az Úrhoz, hogy tudják folytatni az evangelizálást. A Szentlélek pedig eltöltötte újra őket, így bátran hirdették tovább Isten szavát. Itt több fontos dologra is jó, ha felhívjuk a figyelmet. Először is a közösségben végzett ima fontosságára, másodszor pedig arra, hogy a Szentlélek működése akkor figyelhető meg az életünkben, ha folyamatosan imában kérjük a jelenlétét és a segítségét. Mit gondol ezekről, Püspök atya?
1: Ha valaki nem imádkozik, akkor olyan a lelke az élete, mint egy edény, amit mindig lefelé, a föld felé fordítanak. Hiába esik az eső, hiába árad Isten kegyelme, békéje, fénye, az ő lelkébe, életébe nem tud bejutni. Ha imádkozunk, akkor ezt az edényt fölfelé fordítjuk az ég felé. Kinyitjuk a szívünket, az értelmünket, a lelkünket Isten felé, és magától a kegyelem esője betölt. A szentek ilyen emberek voltak, kitárták a szívüket Isten felé, és ezért betöltötte őket Isten ereje. Ezért is a szentek közelében történnek csodák, mert a kegyelem árad bennük. Test és lélek elválaszthatatlan az emberben. Nagyon sok testi betegségnek lelki oka van. És nagyon sok testi gyógyulásnak is lelki oka van. Éppen ezért a szenti avatásnak egy rész, nagyon fontos része az, hogy a körülötte történt csodákat fölismerjük és igazoljuk. Ez is jelzi azt, hogy a szent ember Isten felé kinyitott életet élt, valóban betöltötte őt Isten kegyelme. Ha imádkozunk, tehát a lelkünket kinyitjuk az ég felé. Az ima a valóságos, élő hitnek az egyik legfontosabb jele. Ha biztos vagyok abban, ha meg vagyok arról győződve, hogy Isten valóság, akkor a legtermészetesebb dolog, hogy időt töltök vele. Ő a legfontosabb személy. Öröm vele lennem. Ha a hitem élő, akkor imádkozom, akkor megyek ő hozzá. Egyszer egy francia grófnőt kérdeztek meg arról, hogy miért tölt annyi időt a templomban, a kápolnában Isten előtt. A francia grófnő elcsodálkozott, végül azt mondta, hogy mit csinálok ott olyan hosszú ideig. Mit csinálna a koldus a király előtt? Mit csinál a beteg az orvos előtt? Mit csinál az éhező a terített asztal előtt? Mit csinál a szerelmes a kedvesénél? Ha a hitünk élő, akkor nagyon természetes, hogy időt töltünk, megyünk a királyhoz, az orvoshoz, a terített asztalhoz, a szerelmeshez, a kedveshez, öröm ott lenni, meríteni akarunk az ő forrásából. Az első keresztények ezt közösségben tették. Nem csak egyénileg. Ahogy Jézus kérés ezt tőlünk, azt mondja, ahol ketten vagy hárman, majd összejönnek az én nevemben, ott leszek közöttük. Ha együtt imádkozunk, merítünk egymás hitéből, a másik által befogadott, megélt kegyelemből. Mennyire fontos lenne, hogy a plébániáink ilyen közösségek legyenek. Először is legyenek a plébániákon közösségeink. A jó plébánia közösségek közössége. És ha valamelyik plébánián nincsenek élő közösségek, ott nem is nagyon van élet. És a hiteles keresztény közösség először is imádkozik. Megy a mesterhez. De utána ebből az imádságból élet fakad. Segítik a szegényt. Hirdetik az evangéliumot. Mennyire jó lenne, ha minél több plébániánk, sok-sok élő közösségnek a tágabb közössége, családja lehetne, ahol átélik az imádság, az Istennel való találkozás örömét, de utána ebből az örömből élet fakad, szegények iránti szeretet és evangélium hirdetés.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését az Új Szövetségben. Addig is maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

A hit kapuja. Székely János püspök atya és Kerényi Kata hitvédelmi műsorát hallották.

Kalkuttai Teréz anya. Az élet himnusza. Az élet egyetlen esély. Vedd komolyan. Az élet szépség. Csodáld meg. Az élet boldogság. Ízleld meg. Az élet álom. Tedd valósággá. Az élet kihívás. Fogadd el. Az élet kötelesség. Teljesítsd. Az élet játék. Játszd. Az élet vagyon. Használd fel. Az élet szeretet. Add át magad. Az élet titok. Fejtsd meg. Az élet ígéret. Teljesítsd. Az élet szomorúság. Győzd le. Az élet dal. Énekeld. Az élet küzdelem. Harcold meg. Az élet kaland. Vállalt. Az élet jutalom. Érdemelt ki. Az élet élet. Éljed.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Lélekjárta hagyományok adásában. A hagyomány nem csupán emlék, hanem élő lélek, amely végigkísér bennünket nemzedékről nemzedékre. Minden népszokásban ott dobban az emberi szív régi ritmusa, összeköt bennünket azzal, akik voltunk, és akik lenni szeretnénk. A Lélekjárta hagyományok útja időn és téren átvezet. Olyan történeteket idézünk fel, amelyekben a régi szokások, dallamok és hiedelmek a mai emberhez is szólnak, mert a lélek mindig ismeri a hazafelé vezető utat.

A Szent Iván éjszakája június 23-áról 24-ére virradó éj a magyar néphagyomány egyik leggazdagabb nyári napfordulóhoz kötődő ünnepe. Legfőbb eleme a tűzgyújtás és tűzugrás, amelynek célja a megtisztulás, a gonosz erők előzése, valamint a szerelem és egészségvarázslás volt. A Szent Iván név a keresztény kultúrkörben Keresztelő Szent Jánosra utal. Keresztelő Szent János zoboraljé nevén Virágos Szent János, szegedi nevén Búzavágó Szent János ünnepe. A Szent Iván név a bizánci egyház középkori kultikus befolyására emlékeztet. A nyári napfordulóhoz kötődő Szent Iván napi tűzgyújtás és tűzugrás az európai népek közös hagyománya, pogánykori öröksége. Az egyház a legtöbb országban, így Magyarországon is középkori liturgiájába építette és megszentelte a Szent Iván napi tüzet. A csíki székelyfalvak népe Keresztelő Szent János ünnepének vigíliáján tízesenként alét, vagyis lombsátrat, illetve felzöldágazott ponyvasátrat készített valamelyik ház előtt. Ebben az imasátorban előimádkozó vezetésével éjszaka olvasókat és litániákat imádkoztak az összegyűlt szomszédok. Csíkszentdomokoson Keresztelő Szent János ünnepének vigíliáján gyerekek angyaloztak, angyaloknak, királynénak, Zsuzsannának költözve kislányok járták a falu házait egy csengettyűs fiú vezetésével. A házakban énekeltek, illetve egy kisebb jelenetet játszottak el, majd tovább mentek. Köszöntésükért tojást és pénzt kaptak.

A Szent Iványé az egyik legkülönlegesebb és legmisztikusabb ünnep, mely évszázadok óta fontos szerepet játszik a magyar néphagyományban. A nyári napfordulóhoz kapcsolódó éjszaka a legrövidebb éjszaka az évben, amelyet ősi hiedelmek és rituálik szőnek át. A tűz, mint az ünnep központi eleme, az újjászületés és a megtisztulás szimbóluma, amelynek fénye előzi a rosszat, és szerencsét hoz az elkövetkező esztendőre. A Szent Iványéi ünnepségek egyik legjellegzetesebb hagyománya a tűzugrás, mely egyfajta bátorságpróba és spiritualitás megtisztulás. A szokás szerint, aki átugorja a lovogó lángokat, megszabadulhat a balszerencsétől, és új, tiszta energiákkal vághat neki a következő évnek. De honnan ered ez a mágikus rituálé, és milyen formában él tovább napjainkban? A tűzugrás ősi gyökerekkel rendelkezik, és számos európai kultúrában fellelhető. Eredete a pogányi időkig nyúlik vissza, amikor az emberek különféle rituálékkal próbálták biztosítani a termékenységet, a jó szerencsét és a gonosz erők elűzését. Az év legrövidebb éjszakája különös jelentőséggel bírt, hiszen úgy tartották, hogy ezen az éjjelen a természet misztikus erői felerősödnek, a varázslatok hatékonyabbak, és a szellemek is közelebb kerülnek az emberekhez. A hagyományos népdalok és a zenei kíséret még varázslatosabbá teszi az éjszakát.

0: Erről az időszakról hallgassák Harangozó Imre néprajzkutatót.
1: Június 24-e Szent Iván, azaz keresztelő Szent János születésének a jeles napja. Népdalaink virágos Szent Jánosként emlegetik, mert ez a nyári napforduló ősi ünnepe. A följegyzések szerint hazánkban már a 11. században is gyújtottak tüzeket az emberek ilyenkor. A naphoz kötődő közmondás egyik korai említése magától Heltai Gábor

0: tudtanak. Bot Péter uram, az erdélyi magyar igen tudós prédikátora pedig azt írja, hogy az ő idejében, idézem, néhol kerekeket forgatnak annak emlékezetére, hogy a nap immár a maga abroncsának felső pontjára felhágott, s meg is fordult. Ilyenkor üszögöket vittek a gyermekek, és felszúrták a káposztáskertben, hogy a hernyó a káposztát meg ne egye, vagy a vetések közé, hogy a gabona meg ne üszkösödjék. Eddig az idézet. Nálunk az Alföldön még jó 100 esztendővel ezelőtt is a Szent Iváni tűzbe dobott és ott megsült gyümölcsnek, leginkább a nyári borízű almának különös gyógyító erőt tulajdonítottak. Június 27-e Szent László királyunk ünnepe. Népünk emlékezetében, tudatában nem egy évszázadokkal korábban élt történelmi alak él, hanem Isten élő, ható és tőlünk karnyújtásnyira lévő kegyelmi eszköze. László alakjában előttünk áll egyrészt az ősi, napkeleti hagyományunk eszményi hőse, másrészt az európai keresztény lovak király idealizált alakja. Ezért is van teli hazánk a Szeret partjától egészen a Lajtáig, a Tátra ormaitól az Aldunáig lova patkójának nyomával, fölfakadó források éltető vizével, és az ő emlékét őrző sziklákkal, barlangokkal, fákkal. Ezért tekint ránk ősi freskóinkról egy véres, régi világból László, szelíd Krisztus arca, s vele a jó győzelmének reménye. Úgy élő népünk emlékezetében, mint a szolgáló szeretet példája, aki nem csupán vonzó termetével, Krisztus vonásait idéző arcával tűnik ki, de erejével, bátorságával és bölcsességével is. Nevet adó, szentelő hős, akiről éppen ezért maradt fönn annyi legenda, monda, annyi emlék, s a tudat, hogy veszély esetén ki kell Váradi sírjából, hogy megsegítse az övéit.
1: A műsort szerkesztette Rózsa Katalin.
2: Technikai munkatárs Patonai Zoltán.
3: Lélekjárt a hagyományok. Harangozó Imre néprajzi műsorát hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkösd napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek! Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és

0: terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a kerességben, és még külön a birmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
1: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
2: Hírpercek.
3: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyermekvédelmi intézményei egy évre elegendő higiéniai papírterméket kapott adományba. Fagyasztott palackokban visz vizet a hajléktalan embereknek a Máltai Szeretetszolgálat. Országos adománygyűjtést indít a venezuelai földrengés károsultjainak a katolikus Caritas. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A Vajda Papír egy évre elegendő higiéniai papírtermékeket adományozott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyermekvédelmi intézményeinek és nevelőszülői hálózatának. Az ünnepélyes átadáson a nevelőszülői hivatás társadalmi jelentősége, valamint a családokat támogató intézmények munkája került a középpontba. Olvasható a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közleményében. A 30 millió forint értékű több mint 10 tonnányi adományt Szabadhegy Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke és a nevelőszülői hálózatban élő gyermekek vették át Vajda Attilától, a Vajda Papír tulajdonos ügyvezető igazgatójától. Jelenleg 278 gyermekről 105 nevelőszülő gondoskodik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózatában. Kisbabáktól a 10 éves kamaszokig. Évente 30-40 gyermek érkezik, és hasonló számú hagyja el az életkora miatt az intézmény. Budapesten lefagyasztott palackokban, kulacsokban visznek ivóvizet az utcán élő hajléktalan embereknek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai. A főváros budai oldalán mintegy 1000 közterületen élő hajléktalan embert látogat a Hőségben a karitatív szervezet 9 utcai gondozó szolgálata. A Máltai Szeretetszolgálat által országszerte fenntartott több mint 60 hajléktalan ellátó intézménye hideg vízzel, limonádéval várja a rászorulókat, az éjjeli menedékhelyek pedig rugalmas nyitvatartással reagálnak a Hőségre, hogy senkinek ne kelljen a legnagyobb Hőségben az utcára mennie, közölte a Szeretetszolgálat. Az ország legszegényebb települései közül 112 helyszínen működhet jelenlétpontot a Szeretetszolgálat. A közösségi térként is szolgáló épületekbe bárki betérhet hűsölni, vizet kérni, hűtött italt, jellemzően limonádét fogyasztani. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát június 25-én. Családok ezrei kerültek kilátástalan helyzetbe egyik pillanatról a másikra. A katolikus Caritas szolidaritásának jeleként humanitárius segítséget nyújt, és országos adománygyűjtést hirdetett a károsultak mielőbbi megsegítésére. A katolikus Caritas felvette a kapcsolatot a Nemzetközi Caritas hálózat tagjaival és venezuelai partnerszervezetével. Hogy a lehető leggyorsabban felméri a helyi szükségleteket, írta a Magyar Kurír. Az adományozás történhet átutalással, a közleménybe a venezuelai földrengés áldozatai megjelölést kell írni, vagy a 1356-os szám hívásával. Hívásonként 500 forinttal támogatjuk a rászorulókat. A katolikus Caritas arra kér mindenkit, hogy lehetősége szerint csatlakozzon az országos adománygyűjtéshez, és segítse a földrengés károsultjait.
2: Híreinket hallották.

0: lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
1: Hirdessétek dicsőségét! Síjelyenő könnyű zenei evangelizációs műsora.

Dicsőség és hála Uram neked! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Hát lassan véget ér ez a június, a nyár első hónapja elmegy, de a programok azért mennek tovább is, és reméljük, hogy sok szeretettel tudok kínálni megint egy olyan érdekes kis műsort, amivel talán a tetszésüket meg elnyerem, és azt hiszem, hogy különösen azok, akiknél kisgyerek van a családban, azok sok szeretettel fogják köszönteni ezt a műsort, mert rájöttem, hogy hát már régen nem játszottam le azokat a gyermekdalokat, így hívtam őket, ezt a kis összeállítást annak idején ebben a felvételekben, hogy gyermekdalokból csinálok egy teljes anyagot, és ennek a végül is az lett a szíve, hogy volt egyszer egy király, hát természetes az egyik ikonikus, nagyon fontos gyermekdal, és hát azt hiszem, hogy talán sokaknak ma is kedvesek ezek a dalok, de valószínűleg az is lehet, hogy sokak nem is emlékeznek már erre. Ezeket bizony sokszor a 70-es évekbe kezdtem írni, amikor már a gyerekeim születtek, meg a 80-as évekre is jutott belőlük. Aztán később már egyre inkább nagyobb, és felnőttek még nem, de nagyobbak lettek a gyerekek is. A dalok is ilyenkor egy kicsit már változtak, viszont amikor az első unokámat vártuk Gergő fiaméknál, akkor állítottam össze egy ilyen zenei albumot, amiben összegyűjtöttem azokat a korábban írt dalaimat, és most ezekből fogadjanak egy összeállítást. Remélem, hogy sokak számára kedves lett. Egyébként sokan kértek tőlem egy ilyen zenei összeállítást, különösen ott, ahol kisbabák voltak, meg kisgyerekek, és azt mondták, hogy hatalmas örömmel hallgatják a gyerekek ezeket a dalokat. Sőt, volt egy nagyon kedves ismerősünk, egy család, ahol az anyuka mondja, hogy de Jenő, nálunk nem indul el az autó csak akkor, hogyha Jenő bácsi bent van. És bekapcsolják a kocsi magnót, és a gyerekek ezt hallgatják, és nagyon szeretik. Hát remélem másoknak is, akik talán kevésbé ismernek, azoknak is tetszeni fog. Fogadják szeretettel akkor az összeállítást. Tehát maga a gyűjteménynek a címe, hogy volt egyszer egy király, az egyik dal, de most az előről kezdem azokat, amiket gyerekeimnek írtam, és rajtuk keresztről imádkoztunk sokszor, mert ők számítottak is, erre fontos is volt. Az első dal ebben az összeállításban, Kisfiam, kisfiam, ülj ide mellém. Igen, ezt a dalt még nem a gyerekeimnek írtam, az emléket fogalmaztam meg édesanyámnak, nagymamámnak, akik legnagyobb szeretettel neveltek minket, bátyámmal együtt, és mindent megkaptunk, amit egy nagyon nehéz, egy csonka család voltunk, ugye édesapánk ott hagyott minket, elvált édesanyámtól, de mi nagyon boldogan nőttünk fel, rengeteg szeretetet kaptunk, és elképesztő volt az az áldozat, amit édesanyám és nagymamám megtett, anyai nagymamám megtett értünk, és azt hiszem, hogy az a szeretet, amit a családból kaptam, nagyomának 9 gyermeke volt, abból 3 lány, 6 fiú, és a nagybácsiaim a legnagyobb szeretettel vette körül minket, hozzájuk jártunk le nyaranként nyaralni, nagymama levitt minket, amikor elindult a tavaszi szünet, amikor már iskolások voltunk, persze kisiskolás, és nagyon különösen is, de hát ilyen az élet, és ez a kisfiam, ez sokak számára kedvesének lett, különösen azok a barátaim, akiknek kisfia volt, vagy született, hát azok kifejezetten volt olyan, aki azt mondta, hogy te, én a szöveget kinyomtattam, és feltettem a szobánk falára, hogy ott legyen előttem. Hát nagyon megtisztelő és megható volt. Nem mondom, hogy tegyék fel a szobánk falára, de hallgassák meg, és aki tudja, énekelje velem. Kisfia.

kisfiam után jönnek a dalok, amelyeket a kisfiamnak írtam már valóban. Az első dal címe Napfénydal. Az atya olyan, mint a fényes nap. Hallgassák majd a dalt, és azért mesélek róla, hogy már akkor ott volt néhány kisfiacskám, egymás után jöttek ők, hála Jóistennek, és nagy ajándék, minden gyermek egy élet ajándéka. Főleg most, hogy már felnőtt emberekké váltak, most el nem tudom képzelni, hogy micsoda kincset kaptunk az Úristentől. A napfénydal az, amikor beragyogja az életünket, az Úr szeretete. Tehát ugye maga a napfény is fontos. És a gyerekeimnek próbáltam egy ilyen kedves formában, játékos formában egy kicsi gyerekeimnek megfogalmazni, hogy miért így fogalmazom meg a szeretetemet Isten iránt, és hogyan tudom őket átadni, ezt a szeretetet nektek, gyerekeimnek.

egy dal után szintén következőinek. Jézusom, én szeretlek. Ezt már kifejezetten Jézus szólítjuk meg. Igen, földön kereslek. Tudom jól, hogy megtalálnak. Igen, fontosak ezek a hitre nevelésben, ezek a megfogalmazások. Én nem tudom, azokban az időkben, amikor ezeket szinte állandóan énekeltem, nagyon sok fele hívtak az országban, határon túl is már, de annyira fontos, hogy a szülő nem csak a papra bízza, nem csak egy besózza egy hitarra, hanem ő maga fogalmazza meg. A saját életem példájából tudom meg feleségemmel, hogy esténként odaültünk a kis ágyban mellé, és akkor hát ilyen több volt, amelyik munkán emeletes ágyunk is volt már, ahogy születtek egyre többen. A lakás meg még nem bővült annyira, de hát olyan sok szép élményünk volt, és ők boldogan várták azt az időt, mert ahogy nem is lehetett úgy elaludni, hogy apa meg anya nem ül az ágy mellé, az ágyuk mellé, és nem énekel nekik, és ott imádkoztunk így éneklős formában, de azért a szavainkban, és hogy miért fontos az, hogy Jézusot szeressük.

következő dal címe, Kicsi vagyok én. Na hát ez egy nagyon népszerű dal lett, gyerekek nagyon szerették, és mi magunk is, és nagyon sok felett külön kérték ezt az éneket, talán még a ifjúsági találkozókon is el kellett énekelni, mert a felnőtt, vagy a nagyra nőtt gyerekek is élvezettel táncikáltak erre a dalra, a gyerekek meg pláne. És hát úgy, ez a Kicsi vagyok én, ez nagyon népszerű ének lett. Tulajdonképpen egy gyermek dal, amelyben szintén egy magyar népdal karakterére fogalmaztam meg ezt az éneket, de úgy éreztem, hogy ez egy annyira sokat jelentő, sokat mondó ének, hogy talán még ma is érdekes lehet. Bár egyre kevesebb gyerek születik, még az egyházi közösségünkben is. Hát sajnos ezt tapasztalatból látjuk, de azért mindig vannak, akik vállalják, és ezért remélem, hogy ezek a dalok túlélnek engem is, és a közösségeinkbe is újra és újra visszatérnek, ahol a gyermekek születnek, és ahol egyre inkább meg fel fog szólítani őket is, és valami vidám és örömteli formába. Ne egy komoly tanítás legyen csupán csak, hát az is fontos, de egy vidám ének sokkal többet mond sokszor, úgy érzem, a gyerekek számára.

következő ének szintén folytatása ennek a témának. Akkor nagyon fontos volt a gyerekeim számára, amikor még ez a dalok születtek, hogy a mennyei atyáról is írjak egy dalt, és sokat jártunk kirándulni. Családból többen is voltak, akik hasonló kiskorú gyerekeket neveltek, és mi nagy szeretettel mentünk. Pirosi Gyurival és az ő családjával, és zenésztársam is persze, és a többiek közül is voltak még néhányan, akikkel együtt kirándulgattunk, mindig a gyerekek számára is egy élmény volt, és a család, így egy tágabb család egyre erősebb volt és növekedett. Ők pedig egy szeretetteljes baráti körben érték fel a kis unokatesők az életet, és sok ajándék volt számunkra a mai napig is.

Volt egyszer egy király. Volt egyszer egy király, hát Jézus királyról van szó, mert a gyerekek számára mindig egy elmesélős formában könnyebb megérteni, hogy milyen király volt Jézus. És így született meg ez a dal. Emlékszem, kisgyerekkoromban én a Rákosi korszakban voltam kisóvodás. Nem sokáig jártam, mert aztán a nagymama vett engem kezelésbe, és ő volt az én óvodám, és sokkal boldogabb voltam, mint az óvodában. De édesanyámat egyszer megleptem, mert ugye ölébe vett, átölelt, és azt mondta, kis királyom, és úgy a kedvesebb édesanyám, ahogy becézgeti, ma is látom a lányomnak, meg a menyeimnek, amikor így a gyerekeiket úgy dédelgetik, és olyan jó látni őket, akkor egyszer azt mondja édesanyám, hogy kis királyom, és én meg azt mondtam édesanyám, hogy nem vagyok király, és miért kisfiam, kérdezte édesanyám, mert a király az rossz, és miért kérdezte édesanyám, mert nem dolgozik, és eszik sült pipi húsít, ahogy édesanyám elmondta, ott van még mindig bennem. Olyan rég volt ez, amikor édesem a gyerekeimmel ott játszottunk, és elmesélt egy ilyen történetét az én kisgyerekkoromban. Kérdezte édesem, és honnan, ki mondta ezt neked, kisem? Hát a Dadus néni mondta, hát. Ez volt a Rákosi korszakban a Dadus néni feladata. Adjunk hát a Jóistennek, hogy nincs már se Rákosi korszak, se Kádár korszak.

A következő dal címe Jézus élettem. Ez a dal a Tarzíciuszról írt egy nagyon kedves misztériumjátékot, Kovács Gábor atya, az én sok dalomnak a szerzője, és ebből a misztériumjátékból vettem ki néhányat, több dalt is fogalmaztam bele, de ez az egyik, ami nagyon népszerű lett. Jézus élettem, ő meg az enyém. És ez fontos a gyerekek számára is, hogy mi magunk is szinte megvalljuk a gyerekek számára, hogy mi is Jézusok vagyunk, Jézus életünk. És nekünk nagyon fontos az, és legyél te is Jézusé, és így próbáljuk átadni ezt a dalban, ezt a hitünket. Remélem, hogy a gyerekek könnyen megértik, és természetes lesz számukra, hogy igen, apa is, anya is, Jézusé vagyunk.

következőben szintén ebből a tradíciusról szóló kis misztérium játékból való ének, szöveg. Tégy szívedre pecsétnek. Hát bizony nagyon fontos, hogy megvalljuk, mi Jézusé vagyunk. És fogadják szeretettel ezt a dalt is, és remélem, hogy mi valóban Jézusé lettünk, ő megpecsételt minket, magának tart, és mi pedig örömmel vagyunk Jézusé az életben, a mindennapokban, és így neveljük gyermekeinket is, hogy ők is Jézusé legyenek.

következő éneknek szintén ebből a kis gyermektal gyűjteményből szeretett himnusz. Hát, hogy himnusz, nem tudom, egy kedves dal, amit a gyerekek könnyen megértenek, és énekelgetem nekik, és azóta is sokszor énekelgetem. Ma már elég nagyok a gyerekeim is, vagy még olyan kicsik, hogy még most a szüleik énekelnek nekik elsősorban. De hát remélem, hogy ez a dal is nem fog elvészni, hanem tovább él.

következő dal pedig legyen Azt szeretném. Egész véletlen hallatta a Mária Rádióban, és valaki betette a műsorba. Én most ennek a műsoromnak a végén ez lesz a záróének. Azt szeretném, hogy a két szemet boldogan nézni az életre. Igen, sokszor elgondoltam, hogy mindig az embernek az a vágya, hogy az ő gyermeke boldog legyen, és minden szülő ezt akarja gyerekének. Nagy baj van, ha nem ezt akarja, ha tönkreteszi a saját gyerekének az életét. Ilyen is van sajnos. De most megint nem erről beszélünk, hanem arról, hogy milyen jó, hogy az embernek vannak céljai, vannak megfogalmazott tervei, és aki így akarja a gyermekét nevelni, az a hitre fogja nevelni, és megadja számára mindazt, amit ő valóban boldog lesz az a kis emberke, és ennél többet nem tud adni az ember a gyerekének. Nem biztos, hogy a bankszámla a legfontosabb kincs. Persze nem baj, hogyha a papa jól keres, de a anya mindenképpen, ugye, amit csak lehet, nevelgesse azt a gyermeket, mert az édesanya közelsége a legjobb dolog. Legyen ez a dal befejezés, és egy remény, hogy mindnyájan így gondolkodunk, mi keresztény emberek, mi, akik a Mária Rádiót hallgatjuk, remélem, hogy jó úton járok fel a megfogalmazással, fogadják szeretettel, és adják tovább a családjukban. És kívánom, hogy én is már, amely lassan már 80 éves leszek, és most is várom az unokám érkezését, és már megszületett a dédunokám is, adjuk hálát az Úristennek, köszönjük meg, és hát legyen ez a befejező gondolatom, hogy a szeretet mindennél nagyobb erő, és hiszük, hogy az Úristen szeretete az megerősít minket, bátorít minket, és megadja mindazt, amire szükségünk van a hazánknak, a népünknek, nemzetünknek, mindazt, hogy emberhez méltó életet éljünk békében. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Boldogan nézni az életet. És mondanám százszor, gyermekem, te győzni fogsz múló éveken, de nem lesz könnyű az életed. Sajnos nem mondhatok más neked.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
2: Közös élő hittanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a Felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az ima szándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.

akik Isten szeretik, minden javukra van. Én ezt élem nap, mint nap, hogy mivel őt szeretem, az ő akarata szerint igyekszem élni az életemet, meghozni a döntéseimet, ezért minden a javamra szolgál. Én nem abban hiszek, hogy minden úgy teljesüljön, ahogy én most kérem, hanem minden úgy teljesüljön, ahogy Isten gondolja, hogy az jó lesz. Én minden döntésembe nagyon igyekeztem, és a mai napig is igyekszem bevonni Istent, és tanácsot kérni tőle, hogyha olyan helyzet elé állok. Amikor a férjem megkérte a kezemet, akkor úgy döntöttem, hogy mindenképpen Istent szeretném megkérdezni, hogy ez most az ő akarata, vagy nem. Ő is szeretné, ő is jónak látja, vagy nem. Úgy mondtam a férjemnek, hogy addig nem lesz eljegyzés, amíg egy olyan meggyőző ige verset nem kapok a Bibliából, ami alátámasztja

0: választja azt, hogy ez az ő akarata is. A kolossébeliekhez írt levél második részét olvastam. Úgy kezdődött, hogy vigasztalást vegyen az ő szívük összeköttetvén szeretetben. Így indult el a közös életünk a férjemmel, hogy megalapozta az ige, megalapozta Istennel való kapcsolatom, a kérdés, hogy vajon ő-e az, és ő. Idén voltunk 31 éves házasok, úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy tényleg, hogyha Istennel döntök valamiben, és ő zöld lámpát ad, akkor biztos, hogy az jó lesz, mert ő tudja a jövőt.
1: Smélné pap Ágnes, énektanár, gyermekmisszió vezető gondolatait hallották.
2: Hírpercek.
3: Háladó szentmisével zárta a tanévet június 23-án az Esztergom Budapesti Főegyházmegye közoktatási intézményeinek közössége. Idén nyáron is folytatódik a térzene a Kossuth téren. Idén is megszervezték a keresztény orvosok találkozóját Szatmár Németiben. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Háladó szentmisével zárta a tanévet június 23-án az Esztergom Budapesti Főegyházmegye közoktatási intézményeinek közössége a Budapest-Újpest kertvárosi Szent István templomban. Az ünnepséget a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola és Óvoda szervezte. A szentmise főcelebránsa idén is Gyetván Gábor, a Budapesti Katolikus Intézmény Fenntartó Központ főigazgatója volt, tájékoztatotta a Főegyházmegye Facebook oldala. Gyetván Gábor szerint a szülők nem pusztán azért választják a katolikus intézményeket, hogy gyermekük jó oktatásban részesüljön, hanem azért is, mert azt remélik, emberileg gazdagabbá, értékesebbé válik. A pedagógus feladata az ismeretek átadásán túl a jellemformálása is. A szentmise végén átadták a Szent Gellért és Knaus Nándor díjakat, az arra érdemes kiemelkedő szolgálatot végző pedagógusoknak és munkatársaknak. A főváros egyik legszebb helyszínén, a Kossuth téren idén-nyáron ismét ingyenes szabadtéri koncertek várnak mindenkit június végétől egészen augusztus végéig. A tér zene egy évente visszatérő ingyenes koncertsorozat, amely a klasszikus zenétől a magyar népzenén és az operán át a Big Band hangzásig széles műfaj palettán kínál zenei élményt. A koncertek helyszíne önmagában is látványosság. A neogótikus országház előtt elterülő Kossuth tér Budapest egyik legimpozánsabb köztere, amely estére különleges hangulatot ölt, írta a budapest.hu. A sorozat első koncertje június 20-án szombaton este volt, melyen Szent Martin zeneszerző és szakszofon művész, valamint Füredi Nikoletta az Operett Színház művészének közös koncertjét lehetett meghallgatni. A többi előadásra pedig júliusban és augusztusban minden csütörtökön 17 órától kerül sor. Hatodik alkalommal szervezte meg a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye kórházpasztorációs irodája a keresztény orvosok találkozóját június 20-án Szatmár Németiben a Megmaradás házában. Az idei alkalom mottója, amely egyben az ígéret évének mottója is, a Veled vagyok. Bibliai idézet volt, amely végigkísérte az előadásokat és a közös gondolkodást. Az idei találkozó elején Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök köszöntötte a jelenlévőket, olvasható a Magyar Kurír hírei között. A találkozó fő előadója a szatmári születésű Balogh Márta nővér, a Nyolc Boldogság közösség tagja, posztulátor, főiskolai tanár és az amerikai, ázsiai, óceániai provinciák provinciálisa volt. Az előadást követően a résztvevők plénumbeszélgetésen osztották meg gondolataikat, kérdéseiket és tapasztalataikat. A találkozó közös imával és püspöki áldással zárult.
2: híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepének előestéjén az esti dicséret zsoltárait az apostolok közös zsolozsmájából imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Pál, Jézus Krisztus szolgája, meghívott apostol, akit az Isten kiválasztott evangéliumának hirdetésére, melyet prófétái által a szent iratokban előre megígért, fiáról, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Üdvözlöm Rómában mindazokat, akiket az Isten szeret és a szentségre meghívott. Kegyelem és békesség nektek atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól.

Bizalommal kérjük Krisztust, aki egyházát az apostolok és próféták szikla alapjára építette.

0: Urunk és Istenünk, engedd, hogy támaszra találjunk Szent Péter és Szent Pál apostol közbenjárásában. Add, hogy akik egyházadnak elsőként közvetítették kegyelmi ajándékaidat, örök üdvösségünk elnyerésében is segítsenek minket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Legyetek apostolok. Gál Jenő verbita atya elmélkedése.
1: Ezen Mária dicsérni hívák jöjjetek. Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény, és Mária országa legyen. Elmélkedés sorozatban nem új tanításokat akarok adni, hanem az egyházat egy új beállítottságban megmutatni. Olyan beállítottságban, ami a zsinat szelleme. Egyedüli célom, hogy együtt elmélkedjünk, és együtt gondolkodjunk, mit tudunk még jobban tenni, hogy az egyház közösségét, hogy ne mondjam a szentek egyességét, és annak feladatait megvalósítsuk. Azzal kezdjük, hogy törekedjünk a jobbra. Ha az egyházat javítani akarjuk, nem több pénzre, nem is több szervezésre van szükség, nem is azzal javítjuk az egyházat, ha a többiektől elvárjuk, hogy jobbak legyenek. Az egyház közösségét úgy alakítjuk és tesszük jobbá, ha a tökéletességre törekedünk. Nem azt várjuk el, hogy jobbá tegyük a többieket, hanem mindenki kezdje saját magával. Az egyház minden tagjának arra kell törekednie, hogy jobb legyen. Ha nem is vagyunk tökéletesek, mégis arra kell törekednünk. Az életszentségre való törekvés nem lehet külsőséggel kierőszakolni, annak a szív belsejéből kell kiindulnia. Jézus kihangsúlyozza az akaratot. Ha tökéletes akarsz lenni, mondja ő. Igen, csak akkor fogsz előre haladni, ha akarsz. Ha valaki akarja a tökéletességet és a jóra törekszik, Isten elárasztja kegyelmével. Az éhezőket javakkal töltött el, olvasuk Lukácsnál. Akik komolyan szentül akarnak élni, éhezik és szomjozzák az igazságot, őket Isten gazdagítja adományaival. A bölcsesség könyve szerint már előre megmutatkozik azoknak, akik vágyódnak rá. Aki korán reggel keresni kezdi, nem kell fáradnia, mert ajtajánál ülve találja. Vagy mint a jelenések könyve mondja, nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyünk hozzá. Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, olvassuk Szent Jánosnál. Ez a törekvés sok esetben csak egy lappangó vágy, de általában ott van minden emberben. Ismeritek Zakeusnak, a palesztin vámszedőnek a történetét? Ki volt ez a Zakeus? Vámszedő. A mindennap élet gondjaiban elmerült férfi, aki reggeltől estig hajszolta a kenyeret, szedte a vámot, nem is egészen tiszta kézzel, de volt jó megélhetése, gondatlan élete. Azért a lelke olyan volt, mint milliónyi hasonló embertársának a mélyén, egészen a mélyén felsírt a vágyakozás Isten után, az elfelejtett Isten után. Egy alkalom aztán hírek jutottak fülébe az új profétáról, hogy az milyen jeleket cselekszik, és milyen csodálatos dolgokat tanít. És egyszer csak jön a híre, hogy a proféta az ő városán, Jerikon fog átmenni. Névtelen vágyódás fogta el, látni kívánta Jézust. De mit tegyen? Alacsony termete miatt semmit sem fog látni a nagy tömegtől. De íme egy jó gondolat, fölmászik egy fügefára, és onnan nézi a menetet. Az Úr pedig, aki belát minden lélek legrejtebb zúgába is, az az Úr, aki észreveszi a kemény kérek külseje alatt pislákoló jó akarat gyenge lángját is, az az Úr, aki egy szentnek meggyezése szerint annyi lépést tesz felénk, amennyit mi teszünk feléje, ez az Úr Krisztus meglátta Zakeus lelke mélyén sóvárgó vágyat, és megállott a fa alatt, a tömeg csodálkozására így szólott: Zakeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Azt kérdezem, ki neked Krisztus? Mert íme tömérdek Zakeus él ma is közöttünk, még a hívők között is. Emberek, akiket agyonnyom az élet hajszája, emberek, akiknek szívén a kemény kéreg elfolytani látszik a lélek legelemibb vágyait, vallás, Isten örök élet után, akikben azonban mégsem halt ki teljesen a sóvárgás Krisztus után, és boldogok, ha benne felismerik, amit Simeon mondott róla, sokaknak föltámadására lesz. Ha Krisztus megjelenne most közöttünk, és végigmenne Budapest utcáin, menjen szegődnének hozzá örömteli kiáltással és bátor hitvallói lelkesedéssel. Oda hányan lennének a bizonytalankodók, az emberi tekintet félői, a kételkedők, akik sietnének egy második emeleti ablakot bérelni a felvonulás mentén, és onnén az ablakból, jaj, hogy meg ne lássi senki őket az ismerősök között, némán üdvözölnék az átmenő Krisztust. Ezek azok, akik a templom sohasem lát. Ezek azok, akikről környezetük azt hiszi, hogy hitetlenek. Ezek azok a szánandó testvérek, akiknek a lelkét szinte agyonfolytja az élet hajszája, de akikben minden földi érvényesülés között is felsír a vágy Krisztus után, és látni szeretnék Jézust. A mi feladatunk, hogy ezek az emberek megérezzék, hogy az Úr szól hozzájuk ott a második emeleten, ott a globalizálós és liberális elméleteik magaslatán, ott a lelki problémák kínjai között, ott a tánctermek társadalmi összejövetelein, hamar szállj le, mert ma te házadba kell mennem. Azért a felhívás az állandó törekvésre, hogy mindig előre haladjunk, mert akik nem haladnak, visszaesnek. Vannak hegymászok, akik fáradtságos hosszú utat tettek meg, és feladják, ismét visszatérnek, noha csak pár száz méter hiányzott. Sok ilyen alföldi alpinista van köztünk. Kifáradnak, ellanyhulnak. Ezekhez szól az evangélium, aki az eke szarvára teszi kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára. Bizony a mennyek országa keresztelő János idejétől mindmáig erőszakot szenved, az erőszakosak szerzik meg. Aki az áramlat ellen kénytelen hajózni, nem állíthatja le a motorokat. Ha csak egy pillanatig is megáll a motor, tüstént visszavetődik, és esetleg a habok a sziklához vágják. Éppen azért, aki igaz, járjon továbbra is az igazság útján, és aki szent, legyen továbbra is szent, mondja a jelenések könyve. És Jézus szavai: boldogok, akik kéhezik és szomjozzák az igazságot, már majd eltelnek vele. Ezek a szavak arra intenek, hogy sose tartsuk magunkat eléggé igaznak, hanem folyton törekedjünk igazságban és életszentségben előre haladni. Szent Pál azt ajánlja a Filippieknek: testvérek, nem gondolom, hogy már is magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban. Más szóval, távol van tőlem, hogy magamat tökéletesnek tartsam, de igenis minden erőmből törekszek a tökéletességre. Azért a múltat elfelejtem, és nem arra nézek, hogy mit tettem, hanem ami előttem áll. És ez a feladat két részből áll. Az egyik, hogy felejtsük el az addig megtett jót, hogy mennyit tettünk, vagy mennyit szenvedtünk. Természetünknél fogva szívesen idézünk annál, amit tetszett ős. Örülünk haladásunknak, habár ez a haladás gyakran csak képzelt, mint a gyógytornászok biciklije, minden erőfeszítés ellenére egy helybe toporgunk, és azt hiszük, hogy nagy utat tettünk meg. Szívesenben foglalkozunk az elért eseménnyel, mint a még hátralévő munkával. Veszélyes ránk nézve, ha az elérteket nézzük. Könnyen helyet adunk a büszkeségnek, mert tökéletességnek hisszük magunkat. Példa erre a farizeus. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. A vámos meg megállt hátulról, szemét sem merte fölemelni az égre, inkább a mellét várta és könyörgött, Isten irgalmaz nekem bűnösnek. Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, az nem. Aki magát felmagasztalja, azt megalázzák, aki megalázza magát, azt felmagasztaltatik. Így válik az egyik alázatosságban igazultá, a másik bűnös büszkeségben kárhozottá. Ezért Jézus felhívása a példabeszédben, dolgozzatok, míg vissza nem térek. Vegye ez a törekvés igénybe egész életünket, szívünket, egész figyelmünket, és törekedjünk, hogy minden lehető alkalmat arra fordítsunk, hogy előre jussunk. Az asztalnál, a lefekvésnél, a felkelésnél, minden munkánál és tevékenységünknél, minden helyen és minden időnkben, egész életünkben a gondolat foglalkoztassa elképzeléseinket. Fáradozzatok, míg vissza nem térek, kellene a jászónak lenni. Reggel fölébredéskor mond, dolgozzatok, míg vissza nem térek. Ha tükörben nézel, ne azt mond, Istenem, megcsodálom jó ízlésedet, hanem azt is, dolgozzatok, míg vissza nem térek. Ezzel kellene egymást köszöntenünk, fel kellene írni nagy betűkkel minden szobában, de sokkal inkább az emberi szívekbe, hisz ez lelkünk üdvösségének és életünknek fő ügye. Ha mint ez is tután, úgy kutatsz utána, és mint a kincsnek, úgy keres egy nyomát, akkor érted meg az Úr félelmét, és nyered el az Úrnak ismeretét. Ez Szent Pál apostol tanácsa. Törekedjetek azonban az értékesebb adományokra. Mennyei atyánk szentségére és tökéletességére szólít fel bennünket. Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei atyátok is tökéletes. Így leszek fiai mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszakra is, esőt ad az igazaknak és bűnösöknek is. Ez a tökéletesség más szóval a megtérés nem a tettek sorozatából áll, hanem a bálítottságból. A tettem csak bálítottságom kifejezése. Az apostolok sem voltak tökéletes emberek, és nem is kicsinyes tetteik voltak fontosabb, hanem fontos volt radikális bálítottságuk, és ez tette őket az egyház oszlopaivá. Életük egyetlen értelme ez volt, tanúim lesztek. Ha nincs meg ez a közösség formáló bálítottságom, hajótörés szenvedek. A hajótörésnél mindegy, egy hatalmas nagy hullám fordította fel a hajót, vagy pedig az alulról lassan kis hasadékon át beszivárgó víz húzza le a mélységbe, mert nem vették észre, csak mikor már egészen elöntötte a víz. mi nem egyedül, hanem közösségben vagyunk egyház, hogy pogány és anyagias környezetünket megváltoztassuk, egyedül nem tudjuk megtenni. Szükséges van egy mikrokörnyezetre, amelyben álváink megvalósulnak és véd minket a nagy makrokörnyezet negatív befolyásától. Szükségünk van egy tömörített keresztény környezetre. Ez a környezet feltölti és pótolja erőnket, amit elveszítettünk vagy meggyengítettünk az élet küzdelmeiben. Aki részegen keresi a hazavezető utat, könnyen az árokba esik, de ha ketten vannak és egymásba karolnak, talán az út nem lesz mindig teljesen egyenes, de nem esnek el. Mikor egymást segítjük, ha nem is vagyunk tökéletesek, mégis biztosabban vándorolhatunk előre az örök atya háza felé. Az egyház, mint közösség jelenik meg mindig. Az egyházi közösség a keresztény család, egyházi közösség az egyházközség, egyházi közösséget alkotnak az egyházi egyletek és mozgalmak. Közösséget alkot a papság, a szerzetesség, a rózsafüzér társulat. A közösség nem valami statikus álló fogalom, hanem dinamikus. Más szóval annyira tartozom egy közösséghez, amennyire élem a közösséget. A ház nem a téglák és a vakolatok összessége. A ház egészen más, mint alkotó elemei. A közösség sem a tagok halmaza és összegezése. Én közösségben vagyok az indiai és a Fülöp-szigeteki rendtestvéreimmel, noha nevüket sem tudom, és sohasem találkozunk. Nem az együttlét adja a közösséget, mert lehetséges az is, hogy egy 300 tagos számláló közösségben teljesen egyedül vagyok. Lehet, hogy otthon egyedül élek, és mégis megvan a közösségem nem csak családommal, nem csak az egész egyházzal, hanem bizony nagyon sok más emberrel is.
0: Legyetek apostolok címmel Gál Jenő verbitartja elmélkedését hallották.

0: Hírperce.
1: Az eukarisztia nem csupán az élet kenyere, hanem az én életem kenyere. Udvari Györgyések előadásával kezdődött az idei palakat. Éjféli szentmise a mámai romtemplomban, ahol a csendben újra megszülethetett a csoda. A csend akkor válik békévé, amikor Krisztus jelen van benne, Udvari György érsek atya előadása a református egyházi napokon. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Én vagyok az élet kenyere, ezzel a gondolattal vette kezdetét az idei balakat Balatonfűzfőn, ahol a nulladik nap vendége dr. Udvari György veszprémi érsek volt. Életem kenyere című előadásában az eukarisztia legmélyebb titkáról beszélt. Krisztus nem csupán kenyeret ad nekünk, hanem önmagát ajándékozza, hogy életünk tápláléka, erőforrása és reménye legyen. A főpásztor arra hívta a jelenlévőket, hogy az oltári szentségben ne csupán egy vallási szertartást lássanak, hanem azt a személyes találkozást, amely átformálja az ember életét, közösséget teremt és erőt ad a mindennapok kihívásaihoz. Előadása végén arra bátorította a jelenlévőket, hogy ne csupán a balakat napjai alatt keressék Krisztus közelségét, hanem a hétköznapokban is rendszeresen időzzenek az eukarisztia előtt, mert abból a találkozásból születik meg a valódi öröm és a kitartás. A balakat egyik legkülönlegesebb pillanata idén is a mámai árpádkori romtemplomban bemutatott éjféli szentmise volt. Laposa Norbert plébános a fiatalokért ajánlotta fel a szentmisét, Lóci Tamás, az egri érseki papnevelő intézet spirituálisa pedig arra hívta fel a figyelmet, Isten ma is csodát akar tenni az életünkben, csak helyet kell adnunk neki. Szent László király ünnepén arra kaptunk bátorítást, hogy a valódi hősiesség, hanem a hétköznapok hűségében születik. Ahogy a romtemplom évszázadok múltán is újra megtelt élettel, úgy Isten a mi életünk romjai között is képes újat teremteni. Tamás atya személyes példákkal is érzékeltette, hogy a csodák ma is köztünk történnek. A mámai romtemplom csendjében ismét bebizonyosodott, ahol helyet készítünk Istennek, ott a legöregebb kövek közt is új élet fakadhat. Június 26-28 között Veszprém adott otthont a 11. református egyházi napoknak, amelynek idei jelmondata Márk evangéliumából szólt, és előtt a vihar, és nagy csendesség lett. A háromnapos találkozó lelki programjainak egyik kiemelkedő eseménye volt dr. Udvari György veszprémi érsek előadása, amelyet Steinbach József református püspök meghívására tartott a Veszprémi Petőfi Színházban. Az előadás egyik legmélyebb gondolata az volt, hogy a valódi csend nem magányt jelent, hanem kapcsolatot. Ha az ember egyedül akar úrrá lenni élete viharában, a csend könnyen félelemmé válhat.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: A felsőbb körök okozzák a békétlenséget a népek között. Istenhez kiáltunk nemzetünkért, és amit első helyen kérünk, az a békesség. Békesség a családon belül, békesség a nemzeten belül, és békesség a nemzetek között. Az emberek mindig jól megvannak egymással, ha nem uszítják a népeket egymásra. De ne üljünk fel semminek. A felsőbb körök uszítják egymással a népeket. Erről beszél Bartók Béla is. Hallgassuk őt. Időszerű rámutatni arra, hogy a parasztokban ádáz gyűlölködésnek más népek iránt nyoma sincs, és sohasem volt. Békésen élnek egymás mellett, mindegyik a saját nyelvén beszél, saját szokásait követi, és természetesnek veszi, hogy más nyelvű szomszédjai ugyanazt teszik. Döntő bizonyíték erre a nép lelkének tükre a népdal szövegek. Ezekben alig-alig akadnak idegen nemzetiség ellen irányuló gondolatok, és ha akadnak is idegen csúfoló sorok, ezek nem jelentenek többet, mint azok a népdalszövegek, amelyekben a nép a, például a saját papjának, vagy önmagának a fogyatékossága mulat. A parasztok közt békesség uralkodik. Gyűlölködést más fajtájúak ellen csak felsőbb körök árasztanak.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
2: Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi fel a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem, elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. És aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja. S ha valaki csak egy pohár friss vizet is ad a legkisebbek egyikének azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Ezek az evangélium ígéje.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvérek!
2: A mai evangéliumban is, testvérek, Jézus olyan szavakat mond, amelyek első hallásra keménynek, sőt, meghökkentőnek tűnnek. Azt mondja, aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét, értem, megtalálja azt. Majd az evangéliumi szakasz végén a befogadásról és a jutalomról beszél. Aki befogad titeket, engem fogad be. És aki csak egy pohár friss vizet ad a legkisebbek egyikének azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Ebben a rövid evangéliumi részben benne van az egész keresztény élet. Krisztus legyen az első helyen, a kereszt vállalása, az élet igazi értelmének a megtalálása, és a szeretet legkisebb cselekedeteinek jelentősége. Először is Krisztus az első helyen. Jézus nem azt mondja, hogy ne szeressük szüleinket vagy gyermekeinket. Az egész Szentírás tele van a család iránti szeretet parancsával. A negyedik parancsolat is így szól, tiszteld atyádot és anyádot. Jézus maga is engedelmes volt Máriának és Józsefnek Názaretbe. Mit jelent akkor ez a kemény mondat? Azt jelenti, hogy Istennek kell lennie életünk középpontjába. Ha Krisztus nem az első, akkor minden más előbb-utóbb a helyéről elmozdul. Sok ember azt gondolja, hogy ha Istent helyezi az első helyre, akkor kevesebbet fogja szeretni családját. A valóság éppen az ellenkezője. Aki igazán szereti Istent, azt tudja igazán szeretni az embert is. Amikor Isten hiányzik az életből, a szeretet gyakran önzésé válik. Birtokolni akarunk, irányítani akarunk, követelni akarunk. Isten szeretete azonban megtisztítja az emberi szeretetet. A szülő, aki Krisztust helyezi az első helyre, jobb szülő lesz, mert nem önmagából szeret, hanem Isten szeretetéből. A házastárs, aki Krisztust helyezi az első helyre, jobb házastárs lesz, mert nem önmagából szeret, hanem Isten szeretetéből. A pap, aki Krisztust helyezi az első helyre, jobb lelkipásztor lesz, mert nem önmagából szeret, hanem Isten szeretetéből. Drága jó testvéreim, mindnyájunk életében eljönnek olyan pillanatok, amikor választani kell. Ezek nem mindig látványos döntések, hanem sokszor apró dolgok. Vasárnap a szent misére menni, vagy valami más csinálni. Imádság, vagy egy állandó rohanásban élni? Becsületesség, egyenesség, vagy a hazugság könnyebb útja, és azt járni? Krisztus elvárása, vagy a világ elvárása szerint éleke? A kereszténység nem pusztán a szép gondolatok gyűjteménye, hanem a kereszténység döntés. Döntés Krisztus mellett. Drága jó testvérek, az ima szándékunk ez alkalommal is mi más lehetne az evangélium alapján, hogy hűségesnek maradni Krisztushoz. Krisztus legyen életünk forgatórugója.
3: Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot és a szép húzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: Végidő. Avagy mik lesznek ezután? Dér Katalin műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. Mától, június 28-ától új sorozat indul a Mária Rádióban. Címe A Végidő. Alcímét pedig Dániel könyvéből vettem, a második fejezet 29-es versből, ahol a babiloni uralkodó Nabukadnecár töpreng, szorongva ezen a kérdésen. Mik lesznek ezután? Tehát a műsor két hetenként hangzik el, vasárnap este 8 óra 15 perckor. De hát miért van erre szükség? Korunk sorra mutatja föl mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migránsválságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus nagy apokaliptikus beszédében, elsősorban a Máté evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek mond. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és nem hívőket egyáltalán. Ma pedig, látva világunk őrült, kaotikus állapotát, ez az érdeklődés különösen magasra emelkedett. Ezért a sorozatban erről lesz szó, tehát a vége felé tartó történelem elrejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és a terv kibontakozásáról, az új ég és új föld majdani valóságáról. Erről lesz szó, hogy a mai, a vég felé tartó korszakban döntésre kényszerítsen, vagy késztessen inkább. Választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Ezt a döntést segíti elő, vagy szolgálja a jelen sorozat. Jelenleg egy korszakváltás tanúi vagyunk. Életünk lényeges keretei soha nem tapasztalt ütemű változásban vannak. Az egységes Európa, sőt a nagy világegység egyre inkább előretörő eszméje mindent megváltoztatni igyekszik, a pénzrendszertől a gazdasági rendszeren át a kultúra és az eszmék világáig. Szemünk előtt játszódnak le a természeti katasztrófák és a megállíthatatlannak tűnő klímaválság. Világunk nem csak változásban, hanem súlyos válságban van. Még fontosabb persze a belső változás. Változik az emberek gondolkodásmódja, és ez jelenti az igazi korszakváltást, amely a múltban is mindig akkor következett be, amikor a gondolkodásmód, az eszmeiség változott meg. Minden korszaknak megvolt a maga gondolkodásmódja. A középkor, a humanizmus, a reneszánsz, a felvilágosodás mind kitermelte a sajátos, a maga sajátos, múltbeliektől radikálisan különböző gondolatvilágát. Az aztán, hogy mitől kezdenek egyszerre csak másképpen gondolkodni a tömegek, mint korábban, hát ez maga titok. Az a kérdés, hol tartunk ebben a változási folyamatban? Ha most nem történelmi, eseménytörténeti, hanem eszmei, kifejezetten eszmei korszakváltásról beszélünk, azt mondhatjuk, hogy a korunkat megelőző egyik utolsó, igazán nagy eszmei fordulat, korszakváltás a felvilágosodáshoz köthető, és ami utána jött, a marxizmus eszméje, az maga is ebből nőtt ki. A racionalizmus a hit és a hagyomány helyett a rációt, az észt emelte mindenek fölé. Istenből is csak annyit fogadott el, amit úgymond józan ésszel be lehet látni. Párizsban, a Notre-Dame székesegyházban az észt emelték trónra, konkrétan úgy, hogy az oltárra emelték az ész megszemélyesített istennőjét, amely szerepet egyébként egy utcalánnyal játszották el. De tudjuk, mi következett ezután a 18. században, a francia forradalom végül diktatúrába és iszonyú vérfürdőbe torkolt. Majd jött a hatalmas kiábrándulás, mert a felvilágosult ész nem volt képes megoldani sem a tudomány nagy kérdéseit, sem a világ, az ember, a társadalom problémáit, ahogy azt megígérte, nem volt erre képes. Petőfi Sándor már a korszak kellős közepén, 1847-ben így látta az ész helyzetét a Világosságot című hatalmas nagy költeményében. Ó, nyomorú ész! Így szólítja meg, nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad, vezess, ha fény vagy. De nem ez történik. A folytatásból kiderül, hogy a puszta emberi ész éppen az életnek a legégetőbb kérdéseire nem képes megadni a választ. Mára pedig teljes világossággal látjuk, hogy messze túl vagyunk már ezen a korszakon, a felvilágosodás korán. A mi korunk posztmodern kornak nevezik, ami egyszerűen annyit jelent, hogy modern utáni, nagyjából a felvilágosodás utáni kor. Persze elég semmit mondó ez az elnevezés, nem árul el semmit a posztmodernnek, modern utáninak nevezett korszak jellegzetességeiből, vagy lényegéből, csupán az idejét, hogy poszt, utána, a modern után. Nos, egy bizonyos Dever nevű amerikai tudós így határozta meg, hogy melyek a posztmodern fővonásai, sorolom. 1. Lázadás minden tekintély ellen. 2. Bizalmatlanság minden egyetemes, általános érvényű kijelentéssel szemben. 3. Az a meggyőződés, hogy a társadalmi konstrukciók határoznak meg minden tudást. 4. Minden igazság relatív, viszonylagos. 5. A dolgoknak nincs önmagukban jelentésük vagy értelmük. 6. Nincs érvényes, egyetértésen alapuló igazság. Nincs ilyen. Hanem, és ez a 7. Egyik gondolat, eszme, ideológia ugyanolyan jó, helyénvaló, mint egy másik, mint egy bármely másik. Látjuk tehát, hogy ebben a rendszerben nincs helye egyáltalán Istennek, legalábbis, mint az igazság forrásának nincs helye, mert olyan, hogy igazság nem létezik. Az igazság mindig változik, és nem egyetemes érték. Akik az ellenkezőjét állítják, azok úgymond gyanús emberek, sőt veszedelmesek, akiktől óvakodni kell. Igazság az, amit én hiszek, ahány ember, annyi igazság. Világos, hogy a posztmodern irányzat és világlátás ez maga a dekadencia, és sehova nem vezet, csak kiábránduláshoz és csődhöz. Az is világos, hogy ebből a körből valahogyan ki kellene törni. Csak azt nem tudjuk, hogy hát létezik-e ilyen kitörés. Kiforrhat-e a posztmodernből valami új, pozitív gondolkodás? És ha igen, melyek a lehetséges kitörési pontok? Mi várható? Mit fog hozni a jövő? Mik lesznek ezután? Hogy Nabukadnecár kérdését idézzem. A sötétségbe tartunk-e, vagy a világosság felé? De kitörni mindenképpen ki kell innen, mert az ilyen szemlélet egyik első és legsúlyosabb következménye az, amiről már Jézus beszélt ugyanebben a nagy apokaliptikus, vagyis a végidőről szóló beszédében, annak a Lukács féle változatában. Ez pedig, ez a következmény, az általános félelem, a rettegés, a szorongás, mind a népek, mind az egyének szintjén, amelyet már ma is jól látunk és nap mint nap tapasztalunk. Jézus tehát ezt mondja a Lukács evangélium 21. fejezetében, a 25-ös 26-os versben. Azt mondja Jézus, a földön pedig kétségbe esett rettegés lesz, a népek között, a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek elhalnak a rémülettől, és a világra zúduló szörnyűségek várásától. Ez lesz a helyzet, prófétálja Jézus, ez lesz a helyzet az ő második eljövetele előtt, hogy rettegnek az emberek. Népek, nemzetek, egyének rettegnek. Az emberek azt mondja, félholtak lesznek a páni félelemtől. Ha ez a pánik még ma talán nem is mondható teljesnek vagy általánosnak, mert hát fokozatosan bontakozik ki, de bizony láthatóan már efelé haladunk egyéni és világszinten egyaránt. A mai világhelyzetből, válsághelyzetből való kitörést, a megoldást illetően semmi különösebb biztosat nem tudunk tisztességgel mondani. Martin Heidegger egy óriási nagy német filozófus volt, aki nem volt gyakorló istenhívő, nem tartozott keresztény felekezethez. Ő korunkról szólva kijelentette, ezen a világon immár semmi nem segíthet, Isten kegyelme nélkül. Ezt mondta ez az egyébként nem istenhívő ember. A jövőről senki semmit nem mondhat becsületesen, és hát én sem mernék beszélni róla a magam kútfejéből. Egyedül a Szentírástól várhatunk két dolgot, hogy a valósághoz híven leírja, persze a maga képies nyelvén, jelképekben, a mostani meg a jövőben várható helyzetet, másrészt, hogy kiutat mutasson belőle, valami megoldást adjon. Ezt várhatjuk a Szentírástól és csak attól. Na de, mi a helyzet? A helyzet az évszázadok során odáig fajult, hogy ma emberek hatalmas tömegei, az emberiség többsége számára a Szentírás, ha tud is róla valamit, elérhetetlen. Elérhetetlen. Nem fizikailag, mert hozzá lehet jutni, hanem szellemileg. Világviszonylatban rengetegen nem tudnak mit kezdeni a Szentírással úgy, mint ami Isten kijelentését, kinyilatkoztatását tartalmazza, és feltétlenül igaz minden korban. Maga a bizonyosság, az igazság, ezzel nem tudnak mit kezdeni. Nem tudnak hozzáférni, mint olyanhoz, ami nem csak hitre, vallásra, az Istennek tetsző morális cselekvésre tanít, hanem megoldást nyújt az emberi gondolkodás és az élet nagy kérdéseire is válaszol. A világ, az élet, a történelem tele van bizonytalansággal és zűrzavarral. Ennek tükrében óriási nagy a súlya Isten szavának. Erről a második Péter levél első fejezet 19-es versében olvassuk. Igen biztos nálunk a prófétai bibliai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, fákjára, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben. Mert soha nem emberi akaratból származott a prófétai bibliai beszéd, hanem Isten szent emberei a Szentlélektől sugalmazva szóltak. Tehát egy eddig az idézet. Isten beszéde biztos, szilárd, igaz, minden időben. És hát erre vágyunk mindannyian, hogy ebben a rettenetes sötétben, ami van, és még közeleg, nappal virradjon, és hajnalcsillag keljen fel szívünkben. Életünk, világunk, jövőjét illetően. Hogy valamiképpen nappal virradjon, valamiképpen ezt az isteni beszédet kellene közelebb vinnünk az emberekhez, hogy reménység legyen kilábalni ebből az iszonyatos, tarthatatlan sötétségből. Hát ez a sorozat célja. A posztmodern szellemiségből egyenesen következik a mai kor talán legfélelmetesebb jelensége, a leszokás a gondolkodásról. Ez a borzalmas igazán. Az emberek nem szeretnek, és immár tömegesen nem is tudnak tisztán gondolkodni az élet valódi kérdéseiről. Hiszen, ha beléjük verték, hogy nincs igazság, és minden viszonylagos, akkor miről gondolkozzanak, meg hogyan? Holott Isten egyik hatalmas és igazán vigasztaló ígérete, igazsága, így hangzik. A második Timóteus levél első fejezet 7. versében. Mi nem a félelem lelkét kaptuk, hanem az erő, a szeretet és a tiszta gondolkodás, vagyis a józanság lelkét. Az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ezt kaptuk. Ehhez képest, amilyen vonásokkal Pál apostol ugyanebben a levélben később, tehát a második Timóteus levél harmadik fejezet első négy versében leírja a végidő embereinek a jellemzőit, hát az mind összeegyeztethetetlen a józan és tiszta gondolkodással. Egy nagyon borzalmas lista következik. Tudd meg, írja Pál Timóteusnak, hogy az utolsó napokban nehéz idők következnek. Lesznek az emberek önzők, kapzsik, elbizakodottak, kevélyek, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, istentelenek, szeretetlenek, összeférhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, lelketlenek, árulók, vakmerők és fölfúvalkodottak. Inkább a gyönyörnek, mint Istennek a szeretői. A jámborságot látszatra még megtartják, de a lényegét megtagadják. Ez borzalmas, és mind-mind ellentétes a józan gondolkodással. És a nagy tömegek nem is szeretik, irtóznak tőle, hogy valaki az igazsággal szembesítse őket. Aztán Pál kicsit még később, már a negyedik fejezetben, a 3-4-es versben így folytatja. Mert jönnek napok, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy a fülüket csíklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a mesékhez odafordulnak. Hát ezt látjuk ma. Legalábbis mindenki ezt látja, aki Istenről, Krisztusról próbál beszélni, ezt tapasztalja. A 17. századi nagy francia gondolkodó, Pascal, kifejtette, hogy az ember arra teremtetett, hogy mindenek előtt gondolkozzék önmagáról, Istenről és a saját küldetéséről. De hát fény évekre vagyunk ettől most. Igen, igen, nagy a válság. De hát hogy lehetséges ez? Mi az oka ennek a szinte felfoghatatlan állapotnak? Mert nem lehet, én nem tudnám csak is az egyes embereket okolni ezért a kialakult szellemi-lelki helyzetért. Nem, ez naivitás, és nem igaz. Csak egy pár okot sorolok fel vázlatosan. Először is a tudatos vagy tudattalan kiábrándultság. Mindazok után, amik az utóbbi évszázadokban történtek, az emberek kiábrándultak a felvilágosodás hirdette ész minden hatóságából, hiszen az ész, a ráció, a tudomány nem volt képes megoldani még a természet nagy kérdéseit sem. Nem látta előre például a klímaváltozást és annak pusztítását, és hát nem is szólva a társadalmi kérdésekről, meg a szociális kérdésekről. Ezt a racionális ész nem tudta megoldani. Tehát ez az egyik. Azután az embereket rengeteg információ éri, de ezeket a sokaságuk miatt feldolgozni nem tudják. És ilyen szintetikus, ilyen egyben látó gondolkodásra alig mer valaki vállalkozni. Aztán itt van még a rengeteg hazugság, hamis beszéd, amelyek közül az ember mára már képtelen kiválogatni és felismerni az igazat. És ami különösen is fájdalmas, a kizsákmányolás, meg az ön kizsákmányolás. Az embereknek a megélhetésért, családjuk eltartásáért olyan rengeteget kell dolgozniuk, hogy valami iszonyúan fáradtak, végtelenül elcsigázottak, fásultak, és hát közömbösek. Éppen csak az aznapot szeretnék valahogy letudni, megoldani. De sem erejük, sem idejük arra, hogy messzebbre és mélyebbre nézzenek, hogy olvassanak, hogy gondolkozzanak. Aztán a képi információk eluralkodása, az is nagyon tompítja az elmét, amely információkat az ember megint csak nem tud feldolgozni. Ugyanilyen hatással jár az elektronikus kommunikáció, az internet meg, ami még utána jött, ami biztos nagyon hasznos a maga helyén, de hát el lehet veszni benne és elkábulni. És mindezek következtében katasztrofálisan lehanyatlott elveszőfélben van az olvasás kultúrája. Az emberek nem olvasnak, nem vesznek könyvet. Én látom a könyvkiadás helyzetét, katasztrofális. Mert az olvasáshoz idő kellene, elmélyedés, közbe-közbe gondolkodás. Tömegessé vált, hogy az ember annyira el akar menekülni a sivár és katasztrofális valóságtól, hogy alkoholhoz, szerekhez folyamodik, ezzel még kémiai úton is tönkretéve a gondolkodó képességét. És hát a beszéd, mivé lett mára a beszéd? Ezt most különösen látjuk, halljuk. Milyen sok a médiában is, a közbeszédben is, a társasági életben is a tartalmatlan beszéd, a semmitmondás, meg a verbális agresszió iszonyú. Na most a gonosznak, aki a világ fejedelme, a Biblia szerint, e világ fejedelme, a sátán, ő neki így jó. Azt olvassuk róla a Jelenések könyvében, de sok más helyen is, a Jelenések 12. fejezet 9-es versében, hogy a végidőben a sátán mindenkit félrevezet, elámít, hogy őt imádják. Ha lehet, még a választottakat is, még a hívőket is elszédíti. És ezt is kezdjük bizony látni. Azért képes ezt megtenni, amiről idáig próbáltam beszélni, mert az emberek tömegei nem képesek, vagy esetleg nem is akarnak tisztán és józanul gondolkodni. A gonosz meg hát éppen ezt akarja. Ezt készíti elő napjainkban, szívós munkával, mert aki nem gondolkodik, azt könnyű oda vinni, ahová a sátán akarja, könnyű rábírni, amire csak akarja, könnyű uralni. Olyan lehengerlően törnek előre napról napra ezek a félelmetes jelenségek, hogy felmerül a kérdés, hogy tényleg nem tehetünk semmit? Nem tehetünk semmit e gőzhenger ellen? Dehogy nem. Van egy ilyen alapszabály, mondom, Isten nem úgy intézi a dolgokat, hogy a sötétség ideje van, mondjuk most, és majd utána valamikor elküldi a világosságot. Nem. Ő a sötétség közepette gyújt világosságot. Annak, aki hajlandó meglátni. Tehát most kell igazán felismernünk ígéreteinek hatalmas értékét. Melyek közül a legfontosabb? Én vagyok az alfa és az omega, vagy az omega és az alfa. A kezdet és a vég. Isten nem csak a kezdet, mert ő teremtette a világot, és irányítja az eseményeket, de ugyanilyen biztos, hogy ő lesz a vég is, az omega. Ezt röviden szólva, ez Jézus visszajövetelét jelenti, mert vissza fog jönni. Akkor Isten véget vet a jelen gonosz világnak, és egy új korszak, egy új világ kezdetét teremti meg. Ahogy Heideggertől, a filozófustól idéztem, már csak Isten kegyelme segíthet, mondja. De ő segíthet, és segíteni is fog. Most van az, amit Izaiás próféta által mondott Isten, és ez éppen nekünk szól, 60. fejezet, első vers, kelj föl, világíts, mert elérkezett a világosságod. Ez most van. Ezért, ahogy aztán Ózeás próféta jövendölte, a 10. vers, 12. 10. fejezet, 12-es versébe. Ideje keresnetek az Urat, míg az igazság esője fogja öntözni a földet, az úgynevezett kései eső, ami nem más, mint az evangélium utolsó nagy meghirdetése minden módon, minden eszközzel, minden erővel és minden népnek. Kedves hallgatóim, legközelebb 2 hét múlva jövök ezzel a műsorral. Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Végidő. Avagy mik lesznek ezután? Dér Katalin műsorát hallották.

0: رادیو. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Eneagram bölcsességéről.
1: Köszöntöm szeretettel a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. Ez pedig az Ismerd meg magad műsor. Az Ismerd meg magad műsorban az Eneagram módszerét, tanítását alkalmazzuk arra, hogy magunkat jobban megismerjük, és hogy változzunk lehetőleg pozitív irányba. Az Eneagram 9 emberi alaptípust foglal rendszerbe, és az Eneagram magyarázatot ad arra, hogy miért cselekszünk annyira ránk jellemző módon, és ugyanakkor személyre szabott irányokat mutat a tovább lépésre. Bizony, az Eneagram sokat segíthet a családi, a baráti és a munkai kapcsolatok javításában. Az Eneagram felismerése szerint életünk korai szakaszában kialakítunk egy stratégiát, amely biztonságérzetet ad, és képessé tesz arra, hogy megálljuk a helyünket a családban és egyéb helyzetekben. 9 személyiségtípus 9 stratégiát jelent. Az Eneagrammal foglalkozva jobban megismerünk másokat. És bizony azt is megtanulhatjuk, hogy hogyan lépjünk túl a mi viselkedési sémáinkon. Ezért foglalkozunk az Eneagrammal az Ismerd meg magad keretében, és most egy ideje már a 6-os személyiségtípussal foglalkozunk elég részletesen, a mai témánk pedig az, hogy milyen a 6-os a munkában. A 6-os erős elemző képességgel van megáldva. Kételkedő, és mindig a másik oldalt is nézi. A magától értetődő dolgokon is kételkedni tud. És a gyanakszik is, és ez gyakran tisztánlátáshoz vezet. A 6-os túlbecsüli a tekintély hatalmát. A 6-os azokat ruházza fel hatalommal, akik ellentmondást nem tűrő imást vetítenek ki, amely sokkal több hatalmat mutat, mint amennyivel ténylegesen rendelkezik az, aki ezt kimutatja. Összehasonlítgat a 6-os, és az összehasonlítástól elveszti a bátorságát. Saját gyengeségére úgy reagál, hogy védelmet keres a tekintélytől, lojalista. Vagy a tekintélyt próbálja meg gyengíteni, ekkor lázadó. Meghajlok előtted, vagy a torkod nekesem. Körülbelül ilyen gondolatok forognak a tekintéllyel kapcsolatban a 6-os fejében. Szorongása, állandó szorongás ellensúlyozására a szuperhős pozíciójára törekszik. Bizonyítania kell másoknak. Kell önuralma, erős önuralma van, végigcsinálja, és szembeszáll a félelemmel, sőt, a tekintély személyekkel is. Képes cselekedni, teljesen beleadni mindent, amikor nehézségekkel kell megküzdeni. Versenybe száll akkor is, amikor a győzelemre nem sok esély van. Figyel a gyengébbekre. Megvédi a gyengébbeket. Képes az üzleti életben 180 fokos fordulatot végrehajtani. Amikor elé kerül egy új téma, ő talán a legjobb, a 6-os, hogy kiszúrja a gyenge pontokat. Az ördög ügyvédjeként szerepel. De ugyanakkor ellenzék, de hűséges ellenzék. A 6-os bizonyos helyzetekben tehetetlenné válik. Nehezére esik hatékonyan tovább lépni, amikor a siker már csak egy karnyújtásnyira van. A kételkedés mindig megmarad, amíg a kedvező lehetőségek valótlannak nem kezdenek tűnni. A hatos hajlamos arra, hogy a fergeteges sikerek kerékkötője legyen. Elrontja, elfecséri az idejét. Lehet, hogy kulcsfontosságú anyagot veszt el. És a siker küszöbén a veszélyérzete nő. Visszarántja az a meggyőződés, hogy senki sem szereti a tekintét. Nehezen határozza meg a sikerhez kapcsolódó feszültségnek a forrását. A beosztottjain talán nem szeretik a tekintét? Miért nem érzem a győzelem ízét? Ilyeneket kérdez magától. Milyen a vezető stílusa? Különös az, hogy a hatosok szinte felélednek, ha csapás éri őket. A hatosok tisztán látással és erővel vezetik a céget, vagy a csapatot, amikor fordítani kell a dolgok állásán, amikor nagy kihíváson, amikor minden összeomlóban van. Jobb vezető, így is mondhatnám, konfliktus helyzetekben, amikor a dolgok összeomlás előtt állnak. Mert ilyenkor a kétség elillan, amikor egy ismert nehézséggel kell megküzdeni. Mert ugye a félelmek, azok a képzeletében vannak a hatosnak. Amikor a hatos teljesen leköti a cselekvés, elmúlik a félelme teljesen. Mondom azért, mert a félelem az elméjében van. Aztán, amikor a feltételek megértek a győzelemre, megváltozik a helyzet. Paradox módon csökken a vitalitása és az érdeklődése a hatosnak az ügyek iránt. Ilyenkor már késlekedés jelenik meg a döntésekben. Tehát minél nehezebb a helyzet, annál jobb vezető a hatos. És minél könnyebb a helyzet, annál kevésbé jó vezető a hatos. Mondom, jó vezetők, amikor az ügyük sikere akadályokba ütközik. Az akadályok hatására összeszedett lesz a figyelmük. Az akadályok eltávolításával hirtelen láthatóvá válnak ezek. A hatos ugye örökké nézi a dolgok rossz oldalát, kételkedik. A kétség jó oldala az, hogy a vezető őszinte tud maradni. A sikeres hatosok nem válnak pöffeszkedővé. Úgy látják magukat, mint aki számos félelmet legyőzött, és vonzódnak ahhoz, hogy a következő nehéz problémára megoldást találjanak. Milyenek a konfliktusokban a hatosok? A hatosnak a konfliktusai a kétségeivel és a bizonytalanságával állnak összefüggésben. Igen, de, mintha mindig ezt mondaná, mintha ez lenne az általános helyzet. Ha a hatost lelkesedés tölti el, egyből óvatossá válik. Igen, de mi a helyzet a másik oldallal? A tekintélyellenesség szintén az egyik lehetséges konfliktus terület. Néhány hatos egyszerűen csak gyűlöli, ha megmondják neki, mit tegyen. Milyen a hatos alkalmazottnak? A hatos vagy egy közülünk, vagy lázadó. Az egy közülünk az a lojalista. Az úgy marad biztonságban, hogy engedelmes. A lojalista, hatos úgy marad biztonságban, hogy a csoport kedvében jár.

a jövőre vonatkozó bármilyen megnyugtatás megkönnyebbülést hoz számukra. A hatos a világos irányelveknek, az egyértelmű büntetéseknek, és az olyan érthető parancsnoknak engedelmeskedik, meg ne attól függnek, hogy ki kinek az ismerőse, és ki kit ismer a hierarchiában. A biztonság a teljes információban rejlik. A rossz híreket a hatos jobban szereti a meghamisított információtól, vagy a visszatartott információtól. A hatos a hibát könnyen megbocsátja, amikor kitudódik, de az eltitkulás nála manipulációnak hat, és lázadóvá teszi a hatosokat ilyenkor. Bármilyen egyenlőtlen hatalmi elrendezés félelmet vált ki benne. A hatosok ismerni akarják a részleteket, amikor a biztonságuk a tekintély jó akaratától függ. Milyen a csapatépítésben a hatos? A hatosok a munkájukon erősen összpontosítanak az emberek közötti kapcsolatokra. A biztonságérzete olyannyira az elfogadástól függ, hogy legalább olyan fontosnak tűnhet az, akivel dolgozol, mint a munka maga. Ha szeretnek, az azt jelenti, hogy nem lógsz ki a társaságból. Elismerik a munkádat, megtaláljátok a közös nevezőt, és a többiek tudják, hogy ugyanazon az oldalon állsz, hogy egy hajóba neveztek. A jó csapatmunka a biztonság természetes kiterjesztése. A versengés viszont az önálló erőfeszítésre helyezi a hangsúlyt. Hatosnak meg kell tanulnia, hogyan fogadja el a nyilvános elismerést, mert ez is nehezére esik, mert itt is kételkedik, hogy vajon mit gondolnak a többiek, hogy én nyilvános elismerésben részesültem. A nehéz helyzetben levő hatost a tekintélynek bátorítania kell, és nem szabad nyilvánosan megaláznia, kioktatnia. A hatosok figyelmét a hatalmi kapcsolatok kötik le. Előnyben részesítik azt a felállást, amikor a csapat szembe helyezkedik a vezetéssel. Egységként harcol más csapatokkal, vagy amikor egy nem versenytársakból álló csapat közös megegyezése halad előre. Ez neki ideális. A hatos számára az a legkényelmetlenebb helyzet, amikor az egymással versengő társakból álló csapat tagjai, akiknek rendszeresen találkozniuk kell, azok versenyeznek. Ha kiegyensúlyozott a környezet, és kellőképpen veszélytelen jövő látszik, a hatosok természetüknél fogva kiváló csapatjátékosok. A végigvitelben gyengék, de igen kreatívak. Újító ötleteik vannak, és nagyszerűen oldják meg a problémákat. A bizonytalan környezetben élők képtelenek kibontakozni, és könnyen kétségbe vonják mások jó szándékát. A vegyes üzenetek, a titkos szövetségek és a figyelemért való versengés szükségessége biztos, hogy a hatosnak a kedvét szegi. Mivel a hatos a másokkal való biztonságos kapcsolatot azt keresi, arra összpontosít, vagy kreatív és lojális játékos lesz, vagy pedig ha hátrányban érzi magát, bomlasztó hatással lehet az egész csapatra. A hatossal foglalkoztunk ebben a fejezetben, hatosnak is a munkához való viszonyát, a csapatépítést, a munkatársi kapcsolatokat elemeztük. Jövő vasárnap, ugyanebben az időben.

0: találkozunk az Ismerd meg magad műsorban. Mindenkit köszöntök, Szabó Tamás vagyok, az Ismerd meg magad műsor szerkesztője. Isten áldja a hallgatói családot!
1: Ismerd meg magad! Szabó Tamás önismereti műsorát hallották az Eneagram bölcsességéről.

0: Hírpercek.
1: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyermekvédelmi intézményei egy évre elegendő higiéniai papírterméket kapott adományba. Fagyasztott palackokban visz vizet a hajléktalan embereknek a Máltai Szeretetszolgálat. Országos adománygyűjtést indít a venezuelai földrengés károsultjainak a katolikus Caritas. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A Vajda Papír egy évre elegendő higiéniai papírtermékeket adományozott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyermekvédelmi intézményeinek és nevelőszülői hálózatának. Az ünnepélyes átadáson a nevelőszülői hivatás társadalmi jelentősége, valamint a családokat támogató intézmények munkája került a középpontba, olvasható a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közleményében. A 30 millió forint értékű több mint 10 tonnányi adományt Szabadhegy Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke és a nevelőszülői hálózatban élő gyermekek vették át Vajda Attilától, a Vajda Papír tulajdonos ügyvezető igazgatójától. Jelenleg 278 gyermekről 105 nevelőszülő gondoskodik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózatában. Kisbabáktól a 10 éves kamaszokig. Évente 30-40 gyermek érkezik, és hasonló számú hagyja el az életkora miatt az intézményt. Budapesten lefagyasztott palackokban, kulacsokban visznek ivóvizet az utcán élő hajléktalan embereknek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai. A főváros budai oldalán mintegy 1000 közterületen élő hajléktalan embert látogat a Hőségben a karitatív szervezet 9 utcai gondozó szolgálata. A Máltai Szeretetszolgálat által országszerte fenntartott több mint 60 hajléktalan ellátó intézménye hideg vízzel, limonádéval várja a rászorulókat, az éjjeli menedékhelyek pedig rugalmas nyitvatartással reagálnak a Hőségre, hogy senkinek ne kelljen a legnagyobb Hőségben az utcára mennie, közölte a Szeretetszolgálat. Az ország legszegényebb települései közül 112 helyszínen működhet jelenlétpontot a Szeretetszolgálat. A közösségi térként is szolgáló épületekbe bárki betérhet hűsölni, vizet kérni, hűtött italt, jellemzően limonádét fogyasztani. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát június 25-én. Családok ezrei kerültek kilátástalan helyzetbe egyik pillanatról a másikra. A katolikus Caritas szolidaritásának jeleként humanitárius segítséget nyújt, és országos adománygyűjtést hirdetett a károsultak mielőbbi megsegítésére. A katolikus Caritas felvette a kapcsolatot a Nemzetközi Caritas hálózat tagjaival és venezuelai partnerszervezetével, hogy a lehető leggyorsabban felmérje a helyi szükségleteket, írta a Magyar Kurír. Az adományozás történhet átutalással, a közleménybe a venezuelai földrengés áldozatai megjelölést kell írni, vagy a 1356-os szám hívásával. Hívásonként 500 forinttal támogatjuk a rászorulókat. A katolikus Caritas arra kér mindenkit, hogy lehetősége szerint csatlakozzon az országos adománygyűjtéshez, és segítse a földrengés károsultjait.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
5: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-1705. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-1705-ös telefonszámon.

Önök a következőkben a Mária Rádió fenntartható lelki fejlődés című sorozatának júniusi adását hallják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Nagy szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, és elmondom azt, hogy ezt a mai műsort egyedül fogom tartani, én Egri Zsuzsa vagyok. Mátyás atya elutazott több hétre, Perccel Évával megbeszéltük, hogy mikor vesszük föl ketten, de valami olyan jött neki közbe, hogy már nem tudta elvállalni, semmi baja nincsen, megnyugtatom önöket, de így most kénytelenek beérni velem. Nyisd meg, Uram, ajkamat, hogy dicséretedet hirdesse szavam. Úr Jézus, te azt mondtad, menjetek el az egész világra, hirdessétek az örömhírt, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Küld el most szent lelkedet, hogy ajkamra adja a szavakat, amiket most szeretnék elmondani, hogy erről a nagyon fontos témáról, a misszióról beszéljek. Mindannyiunk feladata, nem csak az egyházé, minden egyes emberé, hogy valamilyen módon részt vegyen ebben. A mai világban nagyon nehéz feladat, de nagyon izgalmas is, hogy most el tudjam mondani mindazt, amit szeretnék megosztani a hallgatókkal, amit gondoltam, amit átimádkoztam, és hogy sikerüljön ez a műsor, hiszen most egyedül vagyok. Kicsi vagyok és gyönge, ahogy Jeremiás is tiltakozott, mikor megkapta a prófétai meghívást, de azt mondta neki az Úr, hogy állj csak ki, én veled leszek. Hát Uram, hogy ez a műsor alkalmas legyen mindannyiunk épülésére, lelkének felüdítésére, késztessen imádkozásra, és hogy megfogadjuk a te parancsodat, a missziós parancsot. Amen. A Mária Rádió júniusi témája a misszió. Mit jelent a misszió, vagy küldetés? Márk evangéliumában azt olvassuk: menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremténynek. Tehát a keresztény tanítás terjedését, tanúságtételt jelent. A rádió műsor tervéből még felolvasom a következőket. A kereszténység kisebbség lett a hagyományosan keresztény jóléti társadalmakban. Európa missziós területté változott. Nagy és izgalmas kihívás a megfelelő evangelizációs forma, mód és nyelv megtalálása. Hogyan lehet a hitet a ma emberének és a fiatal generációnak érthető módon továbbítani, átadni? És egy csomó kérdést is föltesz, ezekre majd még vissza fogunk térni. Elővettem a Szentírást, és megnéztem, hogy mi mindent találok. Az Ószövetségben úgy gondolták, hogy Izraelnek nem feladata a pogányok térítése, nem keveredtek velük, mégis már akkor az elején voltak olyan elemek, amik arról szóltak, hogy úgy éljenek, úgy szolgáljanak az egyik az Istennek a többi nép előtt, hogy számukra a népek világossága legyenek, ezt Izajás mondta. Kevés az, hogy szolgám légy, és fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát. Nézd, a nemzetek világosságává tettelek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig. Figyeljetek ide, nemzetek, hallgassatok rám, ti népek, mert tőlem származik a törvény, és az én igazságom lesz a nemzetek világossága. Ezt az Úr mondja Izajás által. És később azért
sok olyan volt a megszólalásaikban, amiben ezt erősítették, hogy igenis meg kell mutatni a többi népnek is. Például azt mondja Jeremiás, hogy az idők végén a népek adományaikkal a Sionra vonulnak, és eljön az az idő, amikor Jeruzsálemet így fogják nevezni, az Úr királyi széke. Oda gyűlnek mind a nemzetek az Úr nevében, és nem követik többé elvetemült szívük gonoszságát, ahol megnyilvánul Isten dicsősége. A seregek ura minden nemzetnek bőséges lakomát rendez a hegyen. Lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros legjava falat és erős szimbor. Tehát azért mégiscsak benne voltak valahol a misszióban. Jézus megjelenésével történt az igazi. János elfogatása, mármint a keresztelő elfogatása után Jézus Galileába ment, ott hirdette az Isten evangéliumát. És azt mondta, beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Az Úr lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat. Azt is mondta még, mikor megkérdezték, mi tetszik Istennek, azt tetszik Istennek, válaszolta Jézus, ha hisztek abban, akit ő küldött. Elsősorban az egyháznak a feladata, az ige hirdetés, és ezt a hívő közösségnek is természetesen támogatnia kell. Végignézhetjük az Új Szövetségből a különböző idézeteket, hogy hogyan lehet ezt értelmezni. A II. Vatikáni zsinat külön határozatban az Ad Gentes foglalkozott az egyház missziós tevékenységével, és ezen belül azzal az egyik legfontosabb kérdéssel, hogy az egyház hogyan épüljön be a különböző népek műveltségébe és hagyományaiba. Ezt figyelembe kell venni a litániában, az egyházi zenében, a közösségi élet alakításában. Természetesen, hogy alkalmazkodni kell azokhoz, akiknek hirdetjük az igét. Ebben aztán voltak hibás döntések is az egyház életében, meg jók is, mind a mai napig vitatkozunk azon, amik igazából külsőségek. Nem ez a lényeg. Valahol azt mondja Szent Péter levelében, hogy úgy éljetek az emberek előtt, hogy megkérdezzenek, hogy mi a reménységetek alapja. Most ezzel akár be is fejezhetném az egész történetet, hiszen példát kell mutatnunk. Az első problémát én valahol itt látom. Ugyanis tanítani lehet dolgokat. Meg is lehet tanulni, el is lehet úgy fogadni, hogy valaki anélkül, hogy nagyon átgondolná, magáévá teszi és megteszi valamilyen belső ösztönzésre vagy külső ösztönzésre, át a nevelés az ilyen természetesen, de nem alakul át új emberré, mert aki Jézushoz tartozik, az új ember lesz. Pontosan a héten hallottam Barsi Balázs atyának egy prédikációját a misszióról, és végig azt hangsúlyozta, többször és többször visszatért rá, hogy úgy menjünk oda, hogy Jézus megy oda a mi személyünkben. Ugye Jézus mondja azt több helyen is, hogy én bennetek, és ti én bennem, úgy, ahogy én az atyába vagyok, és az atya én bennem. Tehát nekem úgy kell ezt tenni, hogy nem én vagyok az, aki oda megyek és megszólítok valakit, avagy csak úgy élek, hogy megkérdezzék, hogy miért vagyok más, miért vagyok ilyen, miért teszem, vagy mondom ezt, vagy azt, mert Jézus bennem van, és őt viszem oda, és ő viszi végbe helyettem. Ez nagyon-nagyon lelkesítő feladat, igazából nagyon izgalmas, hogyha valaki ezt egyszer úgy a magáévá teszi, itt most már nem is tudom, milyen jelzőket használjak, egyszerre csak szárnyan ő repülni kezd, énekeli
a szent énekeket éjjel-nappal, most nem mondják azt, hogy én itt áradozom, vagy hasonló, de minden esetre olyan lelki állapotba kerül, sajnos ez nem tart nagyon sokáig, de ezt lehet táplálni, ezt lehet gyakorolni. Gondoljunk azokra, akik átesnek a nagy megtérésen. Persze kisebb-nagyobb megtérések vannak az életünkben, de akkor, mikor egyszer végleg megérti, hogy Jézushoz tartozunk, és ez a mi feladatunk is, hiszen azt mondja Jézus, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek. És máshol pedig azt mondja, én veletek leszek a világ végéig minden nap. Hát akkor mit akarunk? Hát ha velem van Jézus, van egy olyan kurziós mondás, hogy Jézus és én abszolút többségben vagyunk. És ez így igaz. Ha ő velünk van, akkor ki ellenünk. De ebből a lelki állapotból nagyon sok minden kibillenthet, hiszen gyenge, bűnös emberek vagyunk. És ez nem függ attól, hogy valakit így neveltek, vagy nem neveltek, hiszen amikor bevezették az iskolai hittant, hát, bocsánat, de ezt el kell, hogy így mondjam, én azt gondolom, hogy nem tettek ezzel nagyon nagy jót, mert olyan tantárgy lett belőle, mint a számtan, vagy a földrajz, vagy akármi. Volt hittankönyv, volt házi feladat, néha még talán dolgozat is, feleltetés biztos, és a jó tanuló megtanulta jól, a közepes közepesen, a rossz tanuló rosszul, de megtanultak egy anyagot, és ettől még nem lettek igazán hívők. De mivel az iskolában volt hittanóra, ezért abba hagyták a plébániai hittanórákra járást, mert minek kettő egy héten, és nem biztos, hogy ez úgy szépen hangzik, amit így elmondok, de a gyerek sok mindent tudott, el tudta mondani a történeteket, hogy mit kell róla megigyezni, esetleg még azt is, hogy pontosan hol szerepel a Szentírásban, megtanult egy csomó imádságot, nagyon szépen el is tudta mondani, de belülről nem tudott átalakulni. Ugyanakkor én azt is tapasztaltam, hogy a kisgyerekek nagyon jól tudnak evangelizálni. Óvodában tanítottam hittant, ez még a kötelező előtt volt, mármint az iskolákban kötelezően választható hittan előtt, és hát az óvodában ez valamikor napközben volt, a szülőket különösebben nem érdekelte, gyerek mondta, hogy szeretnék járni hittanra, és aztán egyik gyerek hívta a másikat. És volt olyan, és egy kislány volt, nagyon aranyos, bejött, és hát elmondta a nevét, mondta, jaj, de jó, ülj ide a többiek közé, és hogy otthon hallottál-e már valamit is arról, hogy itt vajon miről lesz szó. Hát nem igazán, mondom, Jézusról hallottál, hát természetesen, ugye ő hozza az ajándékot karácsonykor, ennyit azért a gyerekek nagy része még ma is tud. És imádkozni szoktatok-e? Valahonnan tudta, hogy mit jelent, mert azt mondta, hogy sajnos nem szoktunk. És eltelt egy pár hónap, és egyszerre csak megszólalt, és mondott egy fohászt. De nem ez volt a legszebb, hanem amikor a mennyországról beszélgettünk. De azt láttam rajta, hogy egyre lelkesebb lett a kislány, és kérdezett, és nagyon érdekelte minden, amit a többiek egy része már úgy is tudott, és nagyon lelkes volt. És akkor mennyországról beszélgetünk, és megkérdezi, hogy és akkor Jézussal fogunk találkozni igazából? Mondom, természetesen, hiszen azért megyünk a mennyországba, hogy találkozzunk Jézussal. Felugrott, ugrándozott, körbe-körbe szaladgált, és minden gyerekhez odaszaladt, és aztán hallottad? Hát Jézussal fogunk találkozni. Hallottátok, és tapsikolt, és teljesen úgy lelkendezett, szóval ez lehet, hogy az ő kifejezési módja, természetesen kisgyerekek így fejezik ki magukat. Egy felnőttnél azt lehet mondani, hogy mikor azt látjuk, hogy teljesen megváltozik és megrendül, amikor igazából megtér akárhány éves korában.
Aztán folytatódott az óra, egyszerre csak eszébe jutott, és Máriával is találkozunk. Igen, hát persze, hát ő, Jézus édesanyja ott lesz. Újabb ugrándozás, újabb kiabálás, hallottátok, és alig bírt magával, hogy ezt most látszott rajta, ezt most mindenkinek el kell mondani, hogy Jézussal és Máriával fogunk ott találkozni. És egész biztos vagyok abban, hogy mondta a szomszéd gyereknek is, aki mondjuk nem ebbe az óvodába jár, mondta a tesójának, mondta az anyukájának, nem tudom, mi lett vele, hiszen én csak az óvodából ismertem, másik iskolába került, nem tudom. De valahogy olyan gyönyörű volt, és ilyet hallottam már mástól is, nem plagizálok, de egy rádiós kolléganőnk mondta el azt, hogy ők elhatározták, hogy nem fognak a gyermekeiknek olyat mondani, akkor még ő meg a férje sem volt megtérve, majd ha megnőnek, akkor választanak. És hallják azt, hogy a 4 és 6 éves két gyerek vitatkozik a másik szobában, és az egyik állítja, hogy nincs Isten, a másik pedig állítja, hogy van. És ezen ők megdöbbentek, hogy honnan vették a gyerekek ezeket, és amiket elmondtak, és ott vitatkoztak rajta. Hát ez a része, hogy nem mondjuk meg, mert majd felnőtt korában fogja, hát amiről nincs tudomásunk, afelől hol érdeklődjünk, akkor honnan tudjuk, az jó-e vagy nem, szükségünk van-e rá vagy sem. Ez a nevelésben egy hiba. Lehet, hogy most úgy néz ki, hogy én egy kicsit össze-vissza mondom a dolgokat, mert a kérdések között benne van az is, ugye, amit a havi tematikába föltüntettek, hogy mi lehet az oka annak, hogy az újabb generációk nem nagyon foglalkoznak vele. Szerintem pontosan ez, hogy nem hallottak róla. És akkor miért érdeklődjön utána? És fel kell kelteni az érdeklődést valamivel, de annyi minden van a világon, ami ma eltéríti az embereket. Igazából nem szídom a technikát, hiszen fő foglalkozásom eredetileg ilyesmi volt, tehát mérések, műszerek, számítógép és hasonlók, hogy tudom, hogy nagyon sok új dolog van, amit jó dolgokra lehet természetesen használni, de el is viheti az embert. Látok most már idősebb embereket is, akik számítógép függők lettek. Elolvas mindenféle nem is túl jó irodalmat, mert úgy öntik a mindenféle nagy tanulsággal járó és álérzelmekkel telített romantikus történeteket, de olyan is van, aki játszik. Áltatlan társjáték, vagy nem társjáték, ha egyedül van, szudokút, vagy keresztrejtvényt, vagy bármi más egyebet, és elmegy az idő vele. Szóval a mai világ annyi mindennel el tud téríteni minket, és ezeket a, ami nem munkára való, mert munkára nagyon jó, egy perc alatt több adatot és ismeretet összeszedés elém teszi, amivel több órát kéne, hogy foglalkozzak, hogy megtaláljam, hogy egy témának, mondjuk egy műsornak a témájához mi kell. De nagyon sok, ami eltereli az emberek figyelmét, nagyon sok a reklám, ami mind arról szól, hogy nem vagy ember, ha nincs szebb, nagyobb autót, házad, ruhád, ékszered, fizetésed, stb. És ha valamit nagyon-nagyon sokszor hallunk, ez pszichológia, akkor elhisszük. Tehát azt hiszem, hogy ebbe, amit elmondtam, a kérdésekre is egy csomó válasz benne van. Térjünk vissza a misszióra, illetve a feltett kérdésekre. Milyen jól működő gyakorlatok ismeretesek, hogy vonzó módon tudjuk átadni? Mit tehet egy egyén a hit hatékony továbbadása érdekében? Mi a szerepe az intézményes egyháznak?
Mikor és miért tudja vagy nem tudja betölteni ezt a szerepet? Milyen legyen a jövő egyháza? Hogyan éljen az egyház, a média, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia adta lehetőségekkel? Mit tehetnek a hívek az egyház megújulásáért? Hát azt hiszem, hogy amikről eddig beszéltem, azok nagyjából benne voltak. Azt, hogy a modern eszközöket fel tudjuk használni, ez teljesen egyértelmű, csak tudnunk kell, hogy hol van a határ, amire már nem jó. Azt, hogy milyen legyen a jövő egyháza, hát a mi szintünkön nem mi döntjük el. Az egyház is igyekszik megfelelni a mai kor igényeinek. A pápai megnyilvánulásokat említettük. Itt nálunk Magyarországon nem régen volt június elején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia éves gyűlése, ott is megállapodtak sok mindenben, többek között például minden egyház megyében lesz majd missziós referens. Különböző rendezvények eddig is voltak, gondolok a kattársra, amit évenként megrendeznek, ez a katolikus társadalmi napokat jelenti, és 2027 pedig a hivatás éve lesz. És természetesen mi, mint az egyház tagjai, mi is azért igyekszünk mindent megtenni. Nem kell nagyon nagy dolgokra gondolni, talán ezt már mondtam, az is egy kurzíos mondás, hogy senki sem tehet meg mindent, de mindenki tehet egy valamit. De az egyén szintjén mindenképpen a magunkét meg kell tenni. Ez pedig micsoda? Az, hogy úgy éljünk, hogy megkérdezzék tőlünk, hogy mi a mi reménységünk. Ezt már elmondtam egyszer, de lehet, hogy harmadszor is el fogom mondani az adás során. Az, hogy a fiatal generációnak érthető módon adjuk át, biztos az, hogy nekik sokkal több élményre van szükségük, tehát egy sima beszéddel, vagy elolvasva, vagy csak úgy előadva egy egyetemi előadás szintjén mondjuk, vagy kinek-kinek azon a szinten, ahol éppen tanul, nem biztos, hogy jó. Hogy élmény is legyen benne természetesen, de ott sem szabad átesni a másik oldalra. Tehát ott is azt gondolom, hogy példát kell adni. És ezzel már a nagy részét ki is merítettük. Évi küldött egy szép történetet, nem tudom, hogy honnan való. Következő. Egy kis faluban élt egy idős pap, már alig tudott prédikálni, fájtak a lábai, nehezen bírta már a hideg templomot, de hűségesen megtartotta a szentmiséket és más szertartásokat. Sokszor csak ketten hallgatták, ketten voltak a szentmisén, a harangozó meg egy özvegyasszony. Valaki egyszer megkérdezte tőle, atya, van-e értelme ennek még? Az öreg csak mosolygott, és így válaszolt. Tudod, minden reggel, amikor a tabernákulumhoz megyek, azt mondom, Uram, itt vagyok. Te tudod, mit kezdj ezzel az öreg testtel. De ha ma is kell egy ember, aki téged jelenít meg, hát én még itt vagyok. Egyik este egy fiatal férfi lépett be a templomba, és csendesen leült a hátulsó padba. Hosszú évek óta először jött ide, mert azt érezte, hogy a templomban valaki várja. Az idős pap felfigyelt rá, és hosszan elbeszélgetett vele, de most nem az a lényeg, hogy miről, hanem hogy az atya közben megérezte, hogy az aratás urának még mindig szüksége van rá. Szükség van az ő szolgálatára. Mindannyiunk élete küldetés. Valószínű nem kell messzire menjünk, hogy bejárjuk a világot. A küldetés helye lehet a család, a munkahely. Bizonyára valahol van valaki, aki Istenre szomjazik, Jézus igazságát szeretné hallani, és akkor ő minket is így küld.
és azt ígérte, amit már ugyancsak mondtam ma, hogy veletek vagyok a világ végéig. Munkahelyen is volt olyan, hogy megkérdezték, valóban megkérdezték, új munkahelyre kerültem, nem mondtam én senkinek semmit, de ugyanúgy viselkedtem, mint ahogy másik munkahelyen is, ott elég sokat piszkáltak, és itt is voltak azért olyanok, akiknek valami nem tetszett, és tettek föl kínos kérdéseket, ez abban a világban volt még, de volt olyan is, aki odajött, hogy mondja maga, miért más, mint a többiek? Mindig vidámnak látszik, mindig segít, önzetlenül segít másnak a munkájába. Nem jön el a kocsmai bulikra, nem is tudom már, miket mondott, szóval a lényeg az, hogy hát megmondtam, hogy azért, mert én hívő vagyok. Hát azt mondja, ez nagyon-nagyon nagy dolog lehet, én sajnos nem tudok hinni benne. Hát erre mit lehet válaszolni? Mondtam, hogy próbálja meg. Próbálja meg, próbáljon meg utána járni. Azt gondolom, hogy egy felnőtt ember elkezd keresni, akkor fog találni lépéseket. Ha kérdezi, nyilván adok neki egy könyvet, vagy hasonlót, de hogy tényleg megértem azt, hogy odajött valaki, és megkérdezte, hogy miért vagyok más. Persze olyan is volt, aki piszkált mindenért, és akkor visszakérdeztem, hogy úgy tudom, hogy úgy nevelték, hogy mint hívő család, és minisztrált gyerekkorában, amit aztán később abba hagyott, és ilyeneket, hogy akkor miért zavarja az? Azt mondja, hogy mi csak ülünk a kis piszkos pocsolyánkba a langyos vízbe, de hogyha ilyen példát látunk, akkor rossz a lelkiismeretünk. Még ezzel is lehet úgy látszik hatni, hogy rossz lelkiismeretük lesz attól, hogy mi jobbak vagyunk. A bevezetőben elhangzott, hogy a kereszténység kisebbségbe került a hagyományosan keresztény társadalmakban. Ezzel kapcsolatban Évi küldött egy kérdést, hogy hová lett a hit, a város és országnevek, és tegyük hozzá hegyek, völgyek és egyéb földrajzi elnevezések mögül. Például San Francisco, Los Angeles, Paris-Germain, Szent Ilona szigete, San Martino. Magyarokat is mondhatnánk, például Pilisszentlélek, Garamszent Benedek, és nagyon sok minden mást is. Egyébként az egyházon belül természetesen azért meg kéne emlékezni a missziós szerzetes rendekről. Van egy pár, most gyorsan mondok egy pár példát. A lazaristák, a verbiták, a jezsuiták. Elsősorban ők voltak a missziós rendek, és nagyon érdekes volt, hogy volt egy időszak, de most is vannak. A verbita atyáknál van olyan, hogy nagyon messzire is küldenek más országokba, hát természetesen eleinte csodálkoztunk, hogy Európában miért küldenek Afrikából, vagy Dél-Ázsiából, vagy a Dél-Amerikából missziós papokat, hát már akkor tudták, hogy szükség lesz ránk, és a mi kerületünkben, sőt egy darabig a mi templomunkban is megjelentek addig, amíg föl nem épült a teljes a rendházuk, templomuk és minden, és nagyon sok fekete és más szintén színes bőrű érdekes atyák voltak ott. A gyerekek nagyon szerették őket, és én úgy láttam, valószínű ez volt az alap, hiszen beszélgetni nem sokat tudtam velük, mindig vidámak voltak. Mindig vidámak voltak, pedig volt olyan, aki a rádióban is volt talán, pontosan Sebastian atya, aki viszont Indiából jött, hogy nagyon sokat kínlódott, mert nagyon nehezen tanulta meg a magyar nyelvet, de nem ezzel, hanem az éghajlattal. Hogy ők egész máshoz vannak szokva, nagyon sokat volt beteg. Nagyon nehezen szokta meg azt, amiket mi eszünk.
és akkor gyomor problémái voltak és egyebek, ez soha nem látszott rajta, hanem mindig boldog volt, vidám volt, és emlékszem egy másik atyára, aki szintén volt, ott afrikai volt, és édesanyám még jártak abba a templomba, úgyhogy édesanyám gyászmiséje is ott volt. És ő ott a járt templomba, hogy látásból ismerték-e egymást, azt nem tudom, de hát a gyászmise az egy mellék kápolnában volt, tehát oda nagyjából a rokonok és ismerősök jöttek, de ez a fiatal ember is bejött oda. Akkor még nagyon keveset tudott magyarul. És az látszott rajta, nagyon szépen részt vett a szent misébe áhítatosan, hogy mit imádkozott, azt nem tudom, milyen nyelven, de amikor elkezdtünk kifele menni, mindenkihez oda ment, és csak annyit mondott, hogy Isten szeret minket, Isten szeret minket, és ezt olyan boldogan mondta, és annyira jó volt, az egy olyan vigasztalás volt, sokkal többet ért, mint amikor valaki odajött, és elkezdte a fogadó szinte részvétemet, és nem bántok senkit, mert van akitől csak ez a sablonszöveg telik, és lehet, hogy sokkal mélyebben átérzi a család fájdalmát, mikor egy édesanyát temet, de az, ahogy ez odament mindenki, az Isten szeret minket, ez egy nagyon nagy vigasz volt. Annyi mindent mondtam már el, hogy még keresek egy-két idézetet is, Máté utolsó fejezetébe olvassuk, ahogy Jézus azt mondja, nekem adatot minden hatalom mennyben és földön. Íme én veletek vagyok a világ végezetéig. János leveléből. Isten maga a szeretet, és aki a szeretetben marad, és Istenben marad, és Isten is ő benne. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Pál apostol pedig a második korintusi levélben azt mondja, ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Az, hogy miért kell nekünk is folytatnunk az egyház misszióját, ez ugyancsak a korintusi levélben található. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Tehát ezért a feladatunk. És megnézem azt is, hogy van-e még valami olyan kérdés, amit nem érintettünk. Nagyon nagy küzdelmet kell, hogy folytassunk a külvilággal, és ez nagyon sok mindenre érvényes, most már nem csak a hit kérdésére, vagy az egyházak kérdésére, általában a nevelés kérdése, például a család, ami ugyancsak nagyon szétesőben van, és ez rontja az egész világnak a egyházhoz, vagy Krisztushoz tartozását. Vitatkoznak arról, ugye, hogy most hogy lehet elfogadni a mozaik családokat, meg hasonlókat. Egy ilyen emlékem van, alsó tagozatos gyerekekről van szó évelején, hát nyilván nagyon kevesen voltak, ez még akkor volt, amikor fakultatív hitoktatás volt, hogy mindenkitől megkérdeztem, hogy hívják, milyen családból jön, stb. Tehát egy bemutatkozás volt. Csak egy kisfiú, han büszkén kihúzta magát, és azt mondta, az én családom a következő. Én, a kutyám, az anyu és az anyu új barátja. Mit mondjak neki? Nem mondtam akkor semmit. Következő évben anyunak megint új barátja volt.
Valószínű felső tagozatban már nem járt itt arra, ezt nem tudom, mert én csak alsóba tanítottam. Nagyon szomorú. És az, hogy a gyerekeknek természetes az, hogy ilyen család, olyan család, és erre nyilván a felnőttek meg azt mondják, hogy nem tudják elképzelni, hogy mit jelent egy életre szóló bármi. Foglalkozás, munkahely, és maga a családi kapcsolat, barátságok, és főleg a házastársi kapcsolatok. Ezzel nem tudom, hogy lehet megküzdeni, de imádkozni kell mindenkiért. És hogy milyen legyen a jövő egyháza, természetesen nyitott, mindenkihez odaforduló, aki segítségre szorul, aki ő hozzáfordul, aki nem fordul hozzá, de módunk van közelíteni, az ő nyelvén megtanulni, beszélni, és nem elítélni, de úgy magyarázni meg dolgokat, amiből megérti, hogy valamit meg kell tegyen ahhoz, hogy egészen be tudjuk fogadni. Nem tudom, hogy az elváltak és újraházasodottak problémája az most hol tart, hiszen az egyház ezzel is foglalkozik, és arra emlékszem, hogy ilyet hallottam egyházjogásztól, hogy sajnos ma a házasságoknak egy része hiába templomba kötik meg, eleve érvénytelen. Azért, mert nem azzal a szándékkal kötik meg, mint ami az eredeti szándék. Tehát jóban, rosszban, nem tudom a pontos szöveget, de benne van az, hogy holtomiglan, holtodiglan. És ha azzal megy oda, hogy legfeljebb majd elválunk, ez valahol van egy hátsó gondolatként, akkor ettől nem érvényes. Vagy azzal megy oda, hogy na, aztán nekem nem lesz legfeljebb egy gyerekem, de inkább egy se. Ettől sem érvényes. És még egy dolog, tudom, hogy ez nagyon keményen hangzik, azt ismeri az egyház, hogy különélés. Tehát olyan a helyzet, ami valakinek az életét, az asszony életét, a gyerek életét, bármit fenyegeti, akkor el lehet menni. De nem új kapcsolatba. És ez az, amin nagyon sokan rögtön felháborodnak és ordítanak. Na most én azt tanultam gyerekkoromban, hogy aki kiabál, annak nincs igaza. Tudom, ez most itt humornak hangzik, de tényleg így van. Tényleg így van, mint az a kollégám, akit mondtam, hogy rosszul érzi magát a langyos pocsolyába, ha lát egy jó embert. Nem tudok olyan okosságot mondani, amivel ezt a műsort összefoglaljuk. Nem tudom, hogy mennyire hasonlított ez most arra, mint amit hárman tudnánk, vagy tudtunk volna összeállítani. Így jött ki a lépés, nem szerettem volna azt, hogy az e-havi műsorunk elmaradjon azért, mert közbe jött valami, amiről egyikük sem tehetett. Azt gondolom, hogy mondtam olyat is, amin el lehet gondolkozni, és azt kérem a kedves hallgatóktól, hogy ma este imádkozzanak az egyházért is, a papjainkért is, és saját magukért is, hogy ezt a küldetést tudjuk úgy teljesíteni, ahogy Jézus szeretné. Kitől, kitől, úgy, ahogy erre képes. Köszönöm a figyelmüket, búcsúzik a műsorvezető, Egri Zsuzsa. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Befejező zenének az Indulj és menj című számot választottam.

0: Hírpercek.
1: Háladó szentmisével zárta a tanévet június 23-án az Esztergom Budapesti Főegyházmegye közoktatási intézményeinek közössége. Idén nyáron is folytatódik a térzene a Kossuth téren. Idén is megszervezték a keresztény orvosok találkozóját Szatmár Németiben. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Háladó szentmisével zárta a tanévet június 23-án az Esztergom Budapesti Főegyházmegye közoktatási intézményeinek közössége a Budapest-Újpest kertvárosi Szent István templomban. Az ünnepséget a Szent János apost

0: A katolikus általános iskola és óvoda szervezte. A Szent Mise főcelebránsa idén is Gyetven Gábor, a Budapesti Katolikus Intézmény Fenntartó Központ főigazgatója volt, tájékoztatotta a Főegyházmegye Facebook oldala. Gyetven Gábor szerint a szülők nem pusztán azért választják a katolikus intézményeket, hogy gyermekük jó oktatásban részesüljön, hanem azért is, mert azt remélik, emberileg gazdagabbá, értékesebbé válik. A pedagógus feladata az ismeretek átadásán túl a jellem formálása is. A Szent Mise végén átadták a Szent Gellért és Knaus Nándor díjakat az arra érdemes kiemelkedő szolgálatot végző pedagógusoknak és munkatársaknak. A főváros egyik legszebb helyszínén, a Kossuth téren idén-nyáron ismét ingyenes szabadtéri koncertek várnak mindenkit június végétől egészen augusztus végéig. A Tér zene egy évente visszatérő ingyenes koncertsorozat, amely a klasszikus zenétől a magyar népzenén és az operán át a Big Band hangzásig széles műfaj palettán kínál zenei élményt. A koncertek helyszíne önmagában is látványosság. A neogótikus országház előtt elterülő Kossuth tér Budapest egyik legimpozánsabb köztere, amely estére különleges hangulatot ölt, írta a budapest.hu. A sorozat első koncertje június 20-án szombaton este volt, melyen Szent Martin zeneszerző és szaxofon művész, valamint Füredi Nikoletta az Operett Színház művészének közös koncertjét lehetett meghallgatni. A többi előadásra pedig júliusban és augusztusban minden csütörtökön 17 órától kerül sor. Hatodik alkalommal szervezte meg a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye kórházpasztorációs irodája a keresztény orvosok találkozóját június 20-án Szatmár Németiben a Megmaradás házában. Az idei alkalom mottója, amely egyben az ígéret évének mottója is, a Veled vagyok bibliai idézet volt, amely végigkísérte az előadásokat és a közös gondolkodást. Az idei találkozó elején Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök köszöntötte a jelenlévőket, olvasható a Magyar Kurír hírei között. A találkozó fő előadója a szatmári születésű Balogh Márta nővér, a Nyolc Boldogság közösség tagja, posztulátor, főiskolai tanár és az amerikai, ázsiai, óceániai provinciák provinciálisa volt. Az előadást követően a résztvevők plénumbeszélgetésen osztották meg gondolataikat, kérdéseiket és tapasztalataikat. A találkozó közös imával és püspöki áldással zárult.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
1: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsora.
3: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
4: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. A mikrofonnál Gálmészáros Rékát hallják. Mai beszélgetésünk egy könnyed hangvételű, baráti beszélgetésnek ígérkezik. Az Ógyallai Harmónia Énekkar három tagja érkezett közénk, akik úgy vélem bemutatják ezt a nagyszerű közösséget, ugyanis, ha jól tudom, nem csupán egy énekkarról van szó, hanem egy közösségépítő csoportról. Köszöntöm a stúdiónkban Bakazitát, Takács Lászlót és feleségét, Zsuzsát. Köszöntelek benneteket, és arra kérlek, egy kicsit mutatkozzatok be nekünk.
5: Jó napot, Bakazita vagyok, én Ógyallán tanítok a helyi alapiskolában. Zenével így nem foglalkozom külön, nem is az a szakom, nyelvszakos tanár vagyok, tulajdonképpen engem ebben az énekkarban fedeztek fel, mert én nem gondoltam, hogy egyáltalán tudok énekelni, vagy legalábbis olyan szinten, ahogy aztán itt lehetőséget kaptam. Zenét ezt mindig szerettem, énekelni szerettem, de inkább csak így dudoráztam otthon, és itt kaptam lehetőséget, vagy nem csak barátságot, de egyáltalán az énekléshez nagyon jó kedvet.
6: Jó napot kívánok, Laci vagyok. Én még szeretem a zenét, zenész vagyok. Én szoktam írni az énekeknek a alapjait, mármint a zene alapot, zongorázok, és egy kicsit énekelünk a csoporttal, és így működünk tovább.
7: Zsuzsa, jó napot kívánok. Én vagyok talán a utolsó láncszám a csapatban. Én érkeztem a legkésőbb, 2024 áprilisa körül. Minőség ellenőrként dolgozom. Akkora relaxot nyújt ez a csoport az énekléssel, hogy nagyon-nagyon megkedveltem, és nagyon szeretek járni heti próbákra.
4: Most elárulom nektek is, illetve a kedves hallgatóink számára is, hogy Zitával mikorábban már találkoztunk, egy nyelvtanfolyamról volt szó, és ugye, mint szokás, ilyenkor idegen nyelven megpróbáljuk elmesélni, hogy mi a kedvenc időtöltésünk, hova szeretünk járni, és Zita annyira lelkesen mesélt nekem egy énekkarról, ez a Harmónia Énekkar, éreztem benne, hogy ez nem csupán egy énekkar, hanem hogy valóban egy életet adó közösség.
6: Igen, kommunita, igen.
4: Most arra kérnélek meg benneteket, hogy mutassátok be nekem az énekkart. Mitől más ez, mint egy más hagyományőrző énekkar például, illetve hány taggal működtök, mi van a repertoáratokon? László, kérlek, meséld el nekünk.
6: A repertoár. Énekelünk szakrális énekeket, énekelünk, ha már így mondom, hogy szakrális, akkor világi énekeket, popzenét és megzenésített verseket. Milyen a igény, azt szerint énekelünk. A fellépéseken múlik, hogy milyen fellépésekre járunk, azon múlik, hogy mit gyakorolunk és mit készítünk elő, és mindig vannak új énekek, úgy választjuk a énekeket, hogy majdnem a tetszés szerint.
4: Ki választja ezt ki elsősorban, a tagok vagy te?
6: Tagok is, mink is. Mert ketten vagyunk
4: művészeti vezető,
6: ha így mondjuk. Nálunk a utolsó szó, persze, és végül is nálam, mert én csinálom a zenét, úgyhogy ami tetszik, azt megcsinálom, de nagyjából kiválasztjuk a éneket, és azt szerint a gyakorolunk, és csináljuk tovább.
4: Említetted ugye, hogy zenei alapokat is te készíted, ez mit jelent, ez milyen folyamatot jelent számodra?
6: Az olyan folyamat, hogy van egy program, amiben csinálom a zenét, és azt jelenti, hogy szintetizátor, klasszikus zenekart próbálok imitálni a számítógépbe, úgyhogy dobokkal, basszus, gitár, szintetizátor, vagyis orgona, különben zongorázok én, és azt úgy csináljuk, megcsinálom a alapokat, és a fellépéseken még van egy zongorám, amivel kísérem az egészet, hogy valahogy működünk. Igen, hangszerelésnek hívják, de hogy számítógépen keresztül csinálom a hangszerelést, mert nincsenek zenészek, az használunk a gond, úgyhogy egy zenész van, és ebből így meg kell oldani a problémát.
7: Zsuzsa, elmesélnéd nekünk, hogy most éppen hol tart a kórus, milyen időszakban vagytok, készültök valami fellépésre, netán versenyre, épp mit gyakoroltok?
8: Nagyon mozgalmas idő után vagyunk, mert a december az nekünk eléggé sűrített, és ilyenkor év elején meg megint megpróbálunk összpontosítani a következő fellépésekre, úgyhogy most fogunk menni egy Ki mit tud versenyre, oda készülünk, és aztán jönnek a további fellépések. A műsorszámukat pedig szintén, ahogy már Laci említette, ezt ilyen közös alapon, itt van egy ilyen kis segítőnk összegezve, hát per pillanat olyan 40 ének fölött van, amivel tudunk bármikor, bárhol egy-két gyakorlás után szerepelni, és van megint egy listánk, ahol össze vannak gyűjtve következő énekeket, amiket akarunk begyakorolni, felkészülni rá, és aztán ez folyamatosan megy, ahogy a Laci készíti a zenét, a kiválasztottabból akkor úgy gyakorolunk be számokat. Igyekszünk úgy összeállítani a műsorszámokat, hogy ne sűrőn ismétlődjenek, tehát azért minél nagyobb a repertoár, annál könnyebb összeszedni dalokat, és tényleg annak függvényében, hogy hova megyünk, akkor annak alapján szedjük össze ezeket a műsorszámokat.
7: Említettétek, hogy széles a paletta, de mégis tudnak egy kicsit konkretizálni, hogy milyen konkrét dalokat dolgoztok fel, Zita?
5: Hát nagyon szeretjük ezeket a Máté Péter számokat, vagy örökzöld slágereket, majd, hogy nem mondhatnám, hogy az én fiatalkorom, vagy a tagok fiatalkorának slágereit, amelyeket a közönség is különben nagyon preferál, mert ott tudnak azért velünk énekelni. Aztán, ha komolyabb megemlékezések vannak, ugye március 15-re, vagy költészet napjára, akkor megzenésített versek József Attilától, születésnapomra, vagy a Bájoló, vagy Vörös Sándor versek, tehát több mindenféle. És hát persze a szakrális énekek, azok pedig ha templomi fellépéseink vannak, mert ünnepekre ugye karácsony alkalmából a helyi református templomban, a helyi katolikus templomban föllépünk. Adventi koszorúnak a gyertyagyújtásakor szokunk szerepelni, és ilyen helyeken akkor pedig ahhoz megfelelően válogatunk.
7: Számotokra mit jelentett a találkozás? Hogyan kerültetek kapcsolatba vele? Hol hallottatok először arról, hogy jé, itt egy énekkar, és talán érdemes volna belépni?
5: Igazából a Csemadokban 2022-ben volt egy ilyen kezdeményezés, a Csemadok égisze alatt működünk különben a mai napig, és a Gyallai Hagyományok Házában a Csemadok támogatásával próbálunk, és ott Varga Edit volt, aki most már nem tagja az énekkarnak, de akkor ő vetette fel, hogy kellene egy énekkart alapítani, és megpróbálta így megszólítani azokat az embereket, akiket így ismert, és tudta, hogy jó énekhangúak, vagy szeretnének, és fokozatosan összeszedte a társaságot. Meg kell említenem, ott még nagyon korai tag volt Laca Eleonóra, ő a mai napig művészeti vezetőnk. Fokozatosan is, ahogy bekapcsolódtunk, ott inkább ez a baráti hangulat, vagy ez a baráti szellem, vagy az a jó hangulat, úgy mindenki ott ragadt. Tehát, hogy én is úgy mentem oda, hogy megbeszélni iskolai ügyben egy dolgot, egy fellépést, egy költészetnapi föllépést, ahol a gyerekekkel mentem szerepelni, és csak úgy megkérdezték, hogy és énekelni nem akarsz? És így kezembe nyomtak egy szöveget, és azóta ott éneklek.
7: Tehát akkor már működő énekkar.
5: Igen, akkor már működőbe, de így fokozatosan, tehát itt arról volt szó, hogy csináltak egy a Petőfi emlékév alkalmából egy műsort, ahova összeszedtek megzenésített verseket, azokat begyakorolták, és akkor megvolt az első fellépés ott nálunk a magyar iskolában, az iskola diákjaival együtt, és akkor fokozatosan ugye mindenféle emlékműsorokra, Szent István napi műsorra, meg ilyenekre próbáltak először. Tényleg, ahogy a Csemadok rendezvényei voltak, azzal kapcsolatban voltak az első fellépések.
7: Zsuzsa, számodra mit jelentett belépni ebbe a kórusba? Vissza tudsz emlékezni, ugye az első próbádra?
8: Igen, visszaemlékszem, én ők már szerepeltek, mivel mondtam, hogy én vagyok a utolsó tag az énekkarban,
7: egy fellépésükön részt vettem, és azt a összhangot, ami köztük volt, annyira lenyűgözött és megfogott, hogy egyszerűen nem tudtam visszautasítani a meghívást ebbe a csoportba, és ezek a csütörtök délutáni próbák, ezek annyira húzzák az embert, az a jó hangulat, az a jó, és a 20 évestől a 82 éves tagokig vagyunk, de ott mindenki egyformán kezeli a másikat, úgyhogy nagyon-nagyon jó hangulatuk a próbák, és úgy, hogy innen csak jó lehet az egész, amit csinálunk.
9: Akkor különböző korosztály is képviselteti magát.
7: Igen.
9: Laci, téged mi fog meg ebbe az énekkarba? Hogy emlékszel vissza az első belépésedre, úgymond?
6: Engem azért hívtak oda annó, már énekeltek ők, csak nem volt zenész. Én úgy kerültem oda, hát, hogy most nem tudom, milyen fellépésről volt szó, és hova kellett volna készíteni valamit, és hogy kellene zongorista, vagy gitáros, vagy akárki, csak aki tudja vezetni a csoportot. Hát kipróbálom, mondom, nem tudom, mi lesz ennek a vége, és hagyományok házában van egy zongora, úgyhogy játszottam rajta, és énekeltünk, és megtetszett, és ott ragadtam én is. Úgyhogy így lettem tagja a énekkarnak. Én nem énekelek, én csak játszok.
9: Hogyan zajlik nálatok egy próba? Most elképzelünk egy átlagos csütörtök estét. Tehát onnantól, hogy mindenki otthon hagyta a munkát, és elindultok abba a bizonyos közösségbe, találkoztok, mindjárt próbálni kezdtek, vagy először van még egy kis bemelegítőkör.
7: Dehogy. Hát fél órával hamarabb kezdjük az egész próbát, mert mindig azzal töltöttük az időt, vagy a fél óra az csak a beszélgetés, tehát egy hétig nem látjuk egymást, akkor azt meg kell beszélni a dolgokat, hogy mi történt, és csak aztán kezdődik a próba.
6: És vannak ünnepeltek, születésnapok, névnapok, azt mindent meg kell betartsuk.
7: Igen. Úgyhogy nagyon-nagyon jó az, nagyon-nagyon családias, baráti a hangulat, úgyhogy ez nagyon fontos szerintem ahhoz, hogy valami jól tudjon működni, és az látszódjon is a színpadon, hogy ott tényleg azok az emberek kedvelik és szeretik egymást, az fontos.
9: Mennyit próbáltok?
5: Hetente próbálunk, csütörtökönként, 17:30 kezdünk, és általában hát olyan 8 óra a környékén érünk haza. Tehát, hogy hát mondjuk ugye heti 2 óra. És aztán mindig, ugye, ha van lazább időszak, akkor új dalokat is próbálunk, ha konkrétan fellépés előtt vagyunk, akkor azt próbáljuk, ami éppen arra az előadásra kell.
9: Most egy kis személyes kört szeretnék folytatni. Mi a kedvenc dalotok, és van-e esetleg valami ehhez kötődő élményetek? Miért azt szeretitek legjobban énekelni? Talán kezdjük akkor a sorban Zitával.
5: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Azt tudom, hogy valamikor fiatal koromban még... amikor alapiskolás voltam, volt a Homonyik Sándornak egy dala, amit én otthon Tekerős Magnóról nagyon sokat énekeltem, ez a Szabadság gyermekei, amit aztán egyszer, nem én voltam az, de valaki úgy odaadott, hogy ezt el fogjuk énekelni, ezt a dalt, és akkor nekem abban még szólót is adtak, és én nekem ez ilyen 13-12 éves koromban ez ilyen kedvenc dalom volt, vagy hogy mondjam, de én ezt nem hoztam oda fel, hogy mi ezt énekelni akarjuk, vagy szeretném énekelni.
6: Györgyi volt az.
5: Györgyi volt, aki felhozta? Nem tudom, de egyszer csak ott volt előttem a dal, és kezemben, hogy te fogod a szólót énekelni, hát nekem az ezt mondhatni, hogy ez ezért a kedvenc dalom, mert tényleg ez egy gyerekkori emlék. És visszahoztak egy olyan dolgot, amiről én már elfeledkeztem, hogy én azt a dalt mennyire szerettem, de hogy én 13 évesen nem gondoltam, hogy én azt valaha szólóba fogom valahol énekelni, az biztos, de otthon rengeteget énekeltem a saját szobám falai között. Ez talán nekem.
9: Zsuzsa, a repertoáratokból mi a favorit?
7: Hát én nagyon-nagyon sok széles skálában szeretem a zenét, úgyhogy a szakrálisok is a nagy kedvenceim, tehát annyira gyönyörű melódiák vannak benne, hogy és a popzenékbe is természetesen, hogy én talán egyet emelnék ki, az nem sokkal azután, ahogy beléptem, szintén rám került a sor, és az Abbától a köszönöm a zenét, hogy próbáljam meg. Tehát egy kicsit kihívásnak is vettem, és magam se tudtam, hogy fogom tudni elénekelni, és úgy saját magam meg voltam lepődve rajta, hogy a szóló részét, azt az elejét, azt elénekeltem, és nem is volt annyira rossz. Úgyhogy talán az úgy maradt meg bennem, hogy az az első ének, amiben itt szólót énekeltem, meg úgy amúgy is az abba slágerek, azok nagyon-nagyon fülbe mászó dallamok, úgyhogy fellépésekkor az siker, nagy siker tehát.
9: Laci, bár figyelmeztettél, hogy nem nagyon szeretsz beszélni, hogy igen, ne nagyon nyaggasson ott itt azért talán beszéltetleg.
6: Jó, hát kedvenc biztos van.
9: De talán megosztod velünk te is.
6: Igen, hát szakrális zenék is, ahogy említettük, vannak, énekelünk. Itt vagyok most, jó uram, ismerős ének, gondolom. Itt vagyok most, jó uram, hozzád száll a dal. Tudom, sokszor hívtalak, de ma másképp szól a dal. Hát ma nem azt kérem, hogy adj még, nem könyörgök, figyelj rám, csak azt mondok, szeretlek, atya. Ez a ének nekem a legkedvencebb közé tartozik. Ezt nagyon szeretem, ezt a éneket. Arról, amiről énekelünk.
9: Ez valójában nem is pusztán egy dal, hanem egy imádság, igen, amit valóban azt hiszem, hogy felemelkedik az Úrhoz, amikor ezt imádkozzuk, és ugye aki énekel ráadásul, az állítólag kétszer imádkozik.
6: Igen.
9: Talán egy kicsit hihetünk ebben is.
6: Ja, ez biztos, én ebben hiszek.
9: Szent Ágostoni gondolatban.

0: Az énekkar életében van-e olyan személyesen megért pillanatotok, amiről szívesen beszélnétek esetleg, és örömet okoz vissza gondolni rá? Egyetleg egy fellépés, egy próba, egy próbához kötődő alkalom, egy közösségben megélt pillanat?
1: Hát a legkedvesebb emlékünk szerintem mindannyiunknak a tavalyi Kimit Tudról tovább jutottunk a szlovákiai Kimit Tudról a magyarországi országos Kimit Tudra, és itt kiemelt aranysávosok lettünk, ami szerintem egy nagyon-nagyon szép eredmény. Úgyhogy ez olyan jó élmény volt ott maga, az a kétnapos szereplés is, élményt is adott a csapatnak is, és maga a szereplés is. Tehát ott technikailag is úgy be voltak állítva, hogy ott a maga a szereplés is színvonalas volt, és minden egyes fellépésnél ez nekünk akkora pluszt ad, bárhova is megyünk, amiből tanulunk. Tehát maga a próbák azok úgy zajlanak, van, amikor mikrofonnal gyakorlunk is, de viszont mikor színpadon állunk és ott halljuk magunkat, sokat tudunk belőle tanulni, és a közönség visszajelzése szintén az, amiből látjuk, hogy melyikek azok a dolgok, amelyikek tetszenek, amelyek fülbe mászóak, esetleg olyan színvonalon vannak, hogy tudnak velünk együtt örülni, és jó fok, ez egy ilyen emlék volt.
0: Ha jól sejtem, az ilyen esemény még jobban összekovácsolja
1: abszolút,
0: az embereket.
1: Abszolút, abszolút. Tehát maga a próbák is csak arról szólnak tényleg, hogy tényleg a születésnapok, névnapok 13 tagnál itt szinte, heti szinten van valami, és ezek is sütünk, főzünk, viszünk, összeülünk, és nagyon-nagyon jó hangulatban telnek. Úgyhogy egy ilyen kirándulások is, egy ilyen ottalvós kirándulás pedig pluszt ad megint a csapatnak, mert minél jobban össze vagyunk kovácsolódva, annál jobban tudunk önmagunk lenni és szerepelni.
0: Egy ilyen ottalvós kirándulást hogy kell elképzelni? Ez egy kicsit ilyen összpontosítás is egyben?
1: Igen, tehát vannak gyakorlási lehetőségek. Volt egy terem is például, ahova el tudtunk vonulni, és gyakorolni is tudtunk. Úgyhogy, és nagyon-nagyon szép környezetben voltunk, tehát a Balatonparton ott a sétáktól kezdve. Nagyon-nagyon szép hely volt, úgyhogy ennek örültünk.
0: Gondolom, emlékezetes pillanatokból nincs hiány. Nektek mi jut az eszetekben erről a kifejezésről, hogy a legemlékezetesebb, legmeghatóbb pillanat, emlék kórussal kapcsolatban?
2: Én is ott vagyok a Balatonon, erre gondolok. Az nagyon összefogta a csapatot, az, hogy nem csak mink énekeltünk, hanem hozzá kellett illeszkedni a másokhoz, és néztük, hogy ki mit tud, és nekünk is valamit fog kellene tudni, hogy legyünk valami szinten. A verseny azzal jár, hogy valamit kell produkálni, és meg kell figyelni, hogy milyen szinten vannak a többiek, és ha versenyezünk, akkor mink jobbak akarunk lenni, mint a többiek, és ehők kiadni magunkból a maximumot, amit csak létezik. És ez nagyon jól megmutatkozott Magyarországon is, hogy erre képesek vagyunk. Úgyhogy nekem is a Siófok tetszett a legjobban, az nagy esemény volt számunkra.
3: Zita? Hát nem tudok sajnos ilyet konkrétan mondani, mert azt tudnám én hangsúlyozni, hogy nekem ebben az énekkarban azt tetszik, hogy mint egy család úgy működünk. Tudni kell, hogy én Ogyallára házasság révén kerültem, valamikor nagyon régen, és nincsen ott én nekem így senkim, úgymond. És nagyon jó az, hogy például már nekem a szüleim nem élnek, és ott vannak olyan korú emberek, akikkel beszélgetni tudok például. Tehát, hogy aztán akkor vannak ott fiatalabbak, volt diákom például ott énekel, akinek én voltam osztályfőnöke. És ez ilyen nagyon, én ezt tudom csak kihangsúlyozni, hogy én talán, ha csak lehet, mindig megyek énekarra, mindig a csütörtök a szent és sérthetetlen, pont ezért. Én nem tudok egy fellépést kihangsúlyozni, vagy egy ilyesmit, hanem ezt az emberi oldalát a dolognak. Ezt adja mindnyájunknak szerintem.
0: Tulajdonképpen lehet, hogy a következő kérdésemet már ezzel meg is válaszoltad, ugyanis az lett volna, hogy mit jelent számodra a harmónia énekkar. Tehát, ha jól értelmezem, tulajdonképpen
1: családot, a baráti közösséget.
3: Igen, hogy az ember barátokra talál, de nem csak barátokra, nem csak abban az szempontból, hogy a jó kedv miatt, hanem lelkiekben sokat ad. Ha oda megy az ember, akkor otthon tudja hagyni a gondjait, és akkor tudja, hogy megértő emberekre talál.
1: Köszönöm. Ti mit tudnátok elmondani? A harmónia mit jelent számotokra, Zsuzsa?
4: Hát harmóniát. Harmóniát, mert tényleg, hogy lehet, hogy körbe-körbe mondjuk mindig ugyanaz, de az a légkör, amiben zajlanak maguk a próbák és a fellépések és az egész körülötte, hogy az új énekek választása, annak a gyakorlása, a fellépésekre a készülődés, megszervezése, stb. Ezek annyira barátságos hangulatban zajlanak, hogy említem még a Nórikát, az énekvezetőnket, aki szintén pedagógus, és úgy sajnálom néha őtet, mert aki bemegy az osztályba, becsengettek, és onnantól az van, amit ő mond, itt nem az. mert itt annyira jó a hangulat, hogy tényleg próbálni, meg énekünk is természetesen, de fontosak vagyunk egymásnak. Tehát talán nagyobb is a hangsúly azon, hogy mi hogyan vagyunk, és tudunk egymásról, és tényleg alig várjuk azt a csütörtököt, mint az, hogy tényleg most maga az ének, az is fontos természetesen, hogy fontos, és a fellépéseknek a sikere az, ami motivál minket abba, hogy hát akkor kevesebbet beszéljünk, és akkor inkább gyakoroljunk, mert van értelme. És még ami különlegessége, amit még ott a beszélgetésünk elején kérdeztél, hogy mi a különlegessége, akkor talán azt is el lehet mondani az énekarról, hogy mint irodalmi kör indult, zenei kíséret nélküli énekléssel, akkor olyan fellépésekben is részt tudunk venni, ahol szavalunk is. Például, ha augusztusi Szent István ünnepségen úgy az ének és úgy a szavalást is fel tudjuk vállalni, mert nagyon sokan tudnak nagyon szép színvonalon szavalni. Tehát ez szerintem nagyon kevés olyan énekkar van, ahol van ez is.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt megosztottátok velünk. Még zárásképpen azt áruljátok el, hogy hol lehet veletek találkozni, esetleg az interneten, hol lehet meghallgatni az énekeiteket, ha van rá lehetőség természetesen.
2: Facebook. Facebookon van egy oldalunk, aminek az a neve, hogy Harmónia, és úgy nagyjából minden fellépésről teszünk fel valami képet, vagyis videót is meg lehet nézni minket.
4: Azt is föl szoktuk tenni a következő föllépést, hogyha valahova megyünk, és aki már ismer minket, akkor ott már tudhatja azt, hogy valami fellépés, akit érdekel. Sajnos nagyon-nagyon kevés a lehetőség, tehát több, a Covid is nagyon sok rosszat csinált, gondolom én ezeknek az egész szerepléseknek, és a többi tavaly is nagyon sok fellépést, körülbelül olyan 20-22 fellépésünk volt a tavalyi évben, de talán egy 5-től elestünk a járványok végett úgy, hogy sajnos ilyenekkel is kell számolni, hogy valamilyen fellépések kimaradnak.
2: De viszont a december az még nagyon sűrű volt. Attól függ, milyen a hónap, de fellépünk. Mindig van hova, mire gyakorolni.
4: Ki mit tud, most következik, tehát arra fogunk menni, aztán a költészet napja, aztán csemadok, évzárok vannak, tehát ezekre így mindig hivatalosak vagyunk, úgyhogy most már megszokták, hogy létezünk.
3: Igen. De nagyon szívesen megyünk új helyekre is, igen, ahol még nem ismernek minket. Tán vannak a megszokott helyi rendezvények, ahova meg már állandó jelleggel járunk.
1: Zárszóként mit üzentek a hallgatóinknak?
3: Én talán ebből tudnék kiindulni, amit elmondtam itt személyes tapasztalatként, hogy mindenki próbáljon valamilyen közösségbe beletartozni, részt venni, ne zárkózzon el, nagyon jót tesz azoknak, akik magányosnak érzik magukat, egyedül érzik magukat, nem kell félni, ki kell lépni a korlátok közül, és a zene az pedig gyógyít. Én ezt tudom mondani.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. További áldott szép napot kívánok, nagyon sok szép próbát és fellépést kívánok nektek.
3: Köszönjük szépen.
1: A Harmónia énekkar tagjait hallották. Boka Zitát, Takács Lászlót és Takács Zsuzsát. A felvételt Gál Mészáros Réka készítette.
5: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
6: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsorát hallották.

Hamvas Béla, Isten tenyerén ébredtem. Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre, hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot, sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceánt gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkkel táncolni. Láttam a békét az emberek szívében. Láttam az erdőket fürödni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt. Láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni. Láttam a csöndet a széllel zenélni. Láttam Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem. És az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió aporó tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy.

egy lélek állt. Egy lélek állt az Isten közelébe, s az örök napsugárban reszketett és fázva félt, mert érezte, hogy vonza már a föld, és keserünkelt ajkán, a miért? Mikor az Isten intett neki, készülj, valaki ott lenn, meg akar születni. Neked szőtték-e színes porhüvelyt, pici kezeket, pici lábakat, és most hiába le kell szállanod. Öröktől fogva te vagy kiszemelve, hogy a testet betöltsd, mint bor a kelyhet, ampolnát a láng. Menj, és ne kérdezz. Ennek meg kell lenni. Szólt a lélek. Én nem akarok menni. Én boldog vagyok veled, Istenem. Mit vétettem, hogy egedből kivetsz? Mit vétettem, hogy le kell szállanom, s elhagynom búsan és reménytelen az angyalokat, testvéreimet? Mit vétettem, hogy le kell szállanom, s felöltenem a gyötrő Nessus inget, a meghasonlás örök köntösét, a nekem szapott hitvány rongyruhát? Ki bor vagyok, a végtelennek vére, s láng, mely üveg alól is égig ér? Mit vétettem, hogy bezársz engemet kehelybe, amely megrozsdásodik, s ampolnába, mely romlandó cserép? És szólt az Isten szigorúan. Elég. A törvény ellen nincsen lázadás. Ha milliók mentek panasztalan, talán te légy kivétel? Mint fiókát az atyamadár kivetlek. Tanulj meg jobban repülni, s jobban becsülni meg az örök fészket. S az ige alatt megörnyedt a lélek. Szomorún indult a kapu felé, de onnan visszafordult. Ó, Uram, egy vágyom, egy utolsó volna még. Egy angyalt, testvérlelket hagytam itt. Szerettük egymást véghetetlenül, tisztán, ahogy csak a mennyben lehet. Szeretném viszont látni odalenn, ha csak egy percre, ha csak mint egy álmot. S felelt az Úr. Menj és keresd. Lehet, hogy megtalálod.

0: Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család, a Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne terény, mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
3: Hírpercek.
4: Az eukarisztia nem csupán az élet kenyere, hanem az én életem kenyere. Udvari Györgyések előadásával kezdődött az idei balakat. Ízéli Szentmise a Mámai Romtemplomban, ahol a csendben újra megszülethetett a csoda. A csend akkor válik békévé, amikor Krisztus jelen van benne, Udvari György érsek atya előadása a református egyházi napokon. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Én vagyok az élet kenyere. Ezzel a gondolattal vette kezdetét az idei balakat Balatonfűzfőn, ahol a nulladik nap vendége dr. Udvari György veszprémi érsek volt.

0: Életem kenyere című előadásában az eukarisztia legmélyebb titkáról beszélt. Krisztus nem csupán kenyeret ad nekünk, hanem önmagát ajándékozza, hogy életünk tápláléka, erőforrása és reménye legyen. A főpásztor arra hívta a jelenlévőket, hogy az oltári szentségben ne csupán egy vallási szertartást lássanak, hanem azt a személyes találkozást, amely átformálja az ember életét, közösséget teremt és erőt ad a mindennapok kihívásaihoz. Előadása végén arra bátorította a jelenlévőket, hogy ne csupán a balakat napjai alatt keressék Krisztus közelségét, hanem a hétköznapokban is rendszeresen időzzenek az eukarisztia előtt, mert abból a találkozásból születik meg a valódi öröm és a kitartás. A balakat egyik legkülönlegesebb pillanata idén is a mámai árpádkori romtemplomban bemutatott éjféli szentmise volt. Laposa Norbert plébános a fiatalokért ajánlotta fel a szentmisét, Lóci Tamás, az egri érseki papnevelő intézet spirituálisa pedig arra hívta fel a figyelmet, Isten ma is csodát akar tenni az életünkben, csak helyet kell adnunk neki. Szent László király ünnepén arra kaptunk bátorítást, hogy a valódi hősiesség, hanem a hétköznapok hűségében születik. Ahogy a romtemplom évszázadok múltán is újra megtelt élettel, úgy Isten a mi életünk romjai között is képes újat teremteni. Tamás atya személyes példákkal is érzékeltette, hogy a csodák ma is köztünk történnek. A mámai romtemplom csendjében ismét bebizonyosodott, ahol helyet készítünk Istennek, ott a legöregebb kövek közt is új élet fakadhat. Június 26-28 között Veszprém adott otthont a 11. református egyházi napoknak, amelynek idei jelmondata Márk evangéliumából szólt, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. A háromnapos találkozó lelki programjainak egyik kiemelkedő eseménye volt dr. Udvadi György veszprémi érsek előadása, amelyet Steinbach József református püspök meghívására tartott a Veszprémi Petőfi Színházban. Az előadás egyik legmélyebb gondolata az volt, hogy a valódi csend nem magányt jelent, hanem kapcsolatot. Ha az ember egyedül akar úrrá lenni élete viharában, a csend könnyen félelemmé válhat. Jézus mindig előbb szól, mint ahogyan a káosz megjelenik, és a csend akkor válik békévé, amikor Krisztus van jelent benne. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, áldott vasárnapot kívánok!
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából. A hosszú élet titka. Interjú Csete Iván atyával, a New York-i magyar katolikus közösség lelkipásztorával, közelgő 90. születésnapja alkalmából.

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Csete Iván atyát, akivel abból az alkalommal beszélgetünk New Yorkban, a templomban, ahol a magyarok tartják a szentmiséjüket, hogy szeptemberben tölti be 90. életévét, és kiváló formában van, továbbra is szolgálja a magyar közösséget, és évtizedek óta itt a magyar lelkipásztori ellátásban jelentős szerepet játszik. Először is sok szeretettel gratulálunk ehhez a jeles közelgő évfordulóhoz a Vatikáni Rádió nevében is. Atya, mi a hosszú életnek a titka?
1: Hosszú élet titka? Idézem a 104 éves nagybátyámat, a Csete Pista bácsit, akitől megkérdezték 100 éves korában, hogy mi a hosszú élet. Én is azt mondom, azt mondta, hogy három dolog. Mindig hittem Istenbe, másodszorban mindig aktív voltam, és a harmadik, minden nap megittam két pohár vörösbort.
0: Ez tényleg egy nagyon jó életfelfogás. Szeretném megkérni, hogy röviden foglalja össze az életét a Vatikáni Rádió hallgatóinak.
1: Szóval Budapesten születtem, 4 éves koromban elkerültünk, nagyszüleim, édesapámat kinevezték Fölhosznó Nagyváradra, ami akkor magyar lett egy pár évre, 40-ben, és aztán ott növelkedtem, átéltem a II. Világháborút, és aztán orvosnak hallgató lettem 1955-ben Szegeden. És benne voltam a MEFESZ, a Magyar Főiskolások és Egyetemisták újjá alakuló szövetsége, a MEFESZ-nek voltam az egyik alapító tagja, és akkor a forradalmat, tulajdonképpen a forradalmi diákmozgalmat mi kezdtük. Győzött, hál' Istennek, a forradalom egy hétre, vártuk az amerikaiakat, de nem jöttek, az amerikaiak helyett jöttek az oroszok, és nekem el kellett menni, különben letartóztattak volna, és akkor még rosszabb is lehetett volna, úgyhogy akkor átszöktem Ausztriába, és akkor Ausztriából rövidesen átkerültem Amerikába. És itt elvégeztem az orvosi egyetemnek az első részét, az úgynevezett primedet, de a második része az igazi orvosi egyetemre itt Amerikában már nem volt pénzem, és akkor elmentem Franciaországba, és ott azért is részben, mert akkor a De Gaulle tábornok volt az elnök, aki azt mondta, hogy Európa az Atlanti óceántól az Uralig terjed, nem az Elbánál áll meg. Akkor volt a hidegháborúnak a közepe még, és akkor ez nagyon tetszett nekem, hogy ez az ember fogja majd hozzásegíteni Magyarországot a felszabaduláshoz. Csak ott benne voltam, a magyar diákok támogatták De Gaulle tábornokot, amikor voltak ezek a diák lázadások 68-ban, és akkor én elvégeztem ott Párizsba, éltem 7 évig, Sorbonne-ra jártam, meg a politikai Institut d'études politiques, az Sciences Po-t elvégeztem, és akkor ugye, amikor az ember 25 éves, akkor miniszterelnök akar lenni, de hát az nem így volt, nem így történt, mert megismerkedtem egy helyes francia lányjal, aki nagyon vallásos, tiszta és vallásos nő volt, és az tetszett nekem, és ő meghívott egy lelki gyakorlatra, ahol egy hétig nem lehetett egy szót szólni, és akkor úgy süttyomba azért felhívtam a szobámba, és gondoltam, hogy elveszem feleségül. És erre fölül mosolygott, és azt mondta, hogy kérdeztem, hogy hát akkor egybe kelünk? És mondja, no, és nevetett, és akkor erre föl, attól kezdve inkább a papbácsira figyeltem, nem az Emmanuelra, úgy hívták a kis francia leányt, és elhatároztam, hogy mivel ő nem akar a feleségem lenni, akkor csak azért is, mert senki sem akar manapság pap lenni, és gondoltam, a fele világ ateista, akkor én just is elmegyek papnak. És ahhoz hozzájárult, hogy a Montmartre-ra, ugye a szép templomnál volt egy éjjel egy szentségimádás, és akkor, mikor az Emmanuel elhívott azelőtt lelki gyakorlatra, akkor kérték, hogy valaki jelentkezzen szentségimádásra, mert valaki nem jött el. Ott 150 éve megállás nélkül van szentségimádás. És nappal a nők, éjjel a férfiak. A pap mondta, hogy valaki nem jött el a férfiak közül, jelentkezik-e valaki éjjel 2-kor elmenni két órára. Szóval gondoltam, már itt az ide, hogy valami jót is csináljak ezen a világon. Úgyhogy mondtam, fölmöntöttem a kezemet, és lett egy ilyen szentségimádásra kezdtem járni, és akkor ugye volt ez a lelki gyakorlat, és hát akkor elhatároztam, hogy pap leszek, visszamentem Amerikába, ott élt a bátyám két fiával, és volt egy kis szüksége a segítségre, és akkor ott elvégeztem a szemináriumot, felszenteltek 81-ben pappá a Szent Patrik katedrálisba, New Yorkba. Azóta én próbálok, ugye hát a Jóisten szolgál, mint pap, amerikaiakat is és magyarokat is egyaránt. Én vagyok jelenleg az egyedüli magyar pap New Yorkban, vagyis az érsekség, sőt talán azt hiszem New York államnak az egyedüli magyar papja. Otthonról nem nagyon kívánkozik jönni segítség, mert azt mondják, hogy ott is nagy a paphiány, rábízzák azt az amerikaiakra. A magyarkodás ugye az most már nem aktuális. Ugye megszűnt a kommunizmus Magyarországon, hála Istennek különben, úgyhogy hát itten próbáljunk beolvadni. Szóval ez a nagy helyzet, hát persze igaz, hogy megmondta az evangélium, hogy, illetve Szent Pál, hogy nincs itt zsidó vagy görög, csak Krisztusnak a követője, ez igaz, de azért a szép a magyar kultúrát és a magyar katolikus hagyományokat ápolni még Amerikába is. Úgyhogy hát mi próbáljuk ezt csinálni egy kis magyar csoporttal itt New Yorkban, nagyon sok magyar él, és hát remélem, hogy azért, mivel én már kicsit öregszem, ugye mindössze 90 éves vagyok, tehát valakit azért próbálnak küldeni utánpótlásképpen.
0: Reméljük, hogy ez megvalósul, és küldenek valakit. Addig is ugye ellátják ketten Juhász Imre atyával, aki most Paszaiki Szent István plébániát vezeti. Ő vele váltásban...
1: Habár ő nem New York egyház megyébe tart.
0: Igen, de együtt tartják felváltva a szentmiséket. Ebből a hosszú életből és a papi szolgálatából melyek azok a pillanatok, amelyek igazán meghatározóak voltak, amikre szívesen visszaemlékszik?
1: Hát az egyik ez a nagy lelki gyakorlat, hogy ez a helyes francia lány, ez azóta nagyon híres apáca lett, Emmanuel Maillard, aki Medjugorjéből él 1989 óta. És nagy szorgalmazója a medjugorjai jelenéseknek, ő hisz ebben nagyon, és írt egy könyvet is erről a 90-es években. Az nagyon fontos jelentőségű volt a Emmanuel-lel való baráti viszony.
0: Amikor itt az Egyesült Államokban megkezdte a lelkipásztori szolgálatát, hogy kezdte egyáltalán?
1: Ide szenteltek föl 81-ben a New York egyházmegyébe, tehát itt szolgáltam egy szép kis vidéki helyen, amerikai plebániában. Magyar templom New York városában csak egy volt, a Szent István, és volt a külvárosban, a Yonkertben a Szent Margit. A Szent Margitot azt bezárták egy pár évvel ezelőtt, és a Szent István volt az egyedüli, de mivel ott ferencesek szolgáltak, én kértem az engedélyt a Okanar bíborostól, hogy hadd lépjek be a ferencesek közé. Úgyhogy én ferences voltam egy darabig. És itt szolgáltam a New Brunswickbe egy darabig. Akkor Bostonba küldtek el noviciusnak, mert ugye az, hogy pap voltam már, de azért, mint ferences, csak kandidátus. Bostonban a novicius mester nem szeretett engem, és eltanácsolt a főnököm, a Csorba Domonkos atya, nagyon derék ember, az volt a főnököm, a magyar kapisztrán provinciába tartoztam, akiknek volt egy kusztódiájuk Amerikában, és oda tartoztam, és akkor a Csorba Domonkos atya elvitt engem Michigan államba. Szegény Domonkos atya eladta azt a ferences szép birtokot, ami a magyar ferenceseké volt, akik Kínából jöttek, mint misszionáriusok, mert amikor a kommunizmus lett Kínában, azokat megszüntették és elküldték őket, És akkor ők kérték engedélyt, hogy hadd jöjjenek akkor abban az esetben Amerikába, és a michigani püspök adott nekik egy szép birtokot, ahol ők berendeztek egy lelkőalkotós házat, meg mindenféle dolgot, és azt eladta a Domonkos atya, hogy New Yorkban megerősítse a magyar közösséget. És akkor vett egy házat New Yorkba, szép kis házat, annak lettem a felügyelője egy darabig, de azt a házat el kellett adni, amikor a magyar ferenceseket szétoszlatta a római provinciának a főnöke, mert hogy Magyarországon megszűnt a kommunizmus, akkor vagy menjenek haza a magyar ferencesek, vagy pedig lépjenek be az amerikaiak közé. Úgyhogy ez történt, és én akkor visszaléptem a ferencesektől világi papként. New Yorki pap lettem megint. És akkor dolgoztam itten különféle minőségben, mint világi pap New Yorkba, de gondoltam, hogy még katona lelkész nem voltam, és volt egy nagyon kedves plebánusom, aki a marinoknál szolgált a háború alatt, a marinkornál névibe, és hogy mi lenne, hogyha én jelentkeznék tábori lelkésznek. És akkor jelentkeztem, és fölvettek, elég idős korban, már 50-es éveiben voltam, fölvettek tengerész tábori lelkésznek a névibe. És elküldtek a marinokhoz. És a marinoknál szolgáltam 3 évig, Georgiába. Nagyon kitűnő hely, nagyon stram emberek a marinok, és a parancsnokság nagyon hangsúlyozta a vallást. És a tábornok előírta, hogy legyen egy katolikus kápolna nyitva 24 óráig.
0: Atya, és akkor a hosszú szolgálat idején a magyarokkal mindig kapcsolatot tartott?
1: Mindig, ugye valamikor teljes mértékben, mert oda kerültem magyar helyre, de gyakrabban, mert ugye engem azért amerikaiakhoz szenteltek fel 81-ben, akkor próbáltam úgy mellesleg beszolgálni ebbe a egyházközségbe, abba a magyarokhoz. És most is például, ahol én vagyok, hát most nyugdíjas lettem, és aktív vagyok egy szép vidéki plebánián, ahol bevezettem a magyar misét egy hónapba egyszer. Úgy nevezem őket a felvidéki magyarokba, az Upstate New Yorkba, tehát a New York északi része a vidék. És jönnek a magyarok 150 kilométerről azért az egy misére.
0: Hangozzék el, hát ha vannak a rádiónk hallgatóinak amerikai rokonai Upstate New Yorkban, hogy hol van helyileg, és mikor tartják ezt a szentséget?
1: Hát én ott vagyok, mint senior priest in residence, egy ilyen impozáns titulus. Hát ott kisegítek, szép nagy templom, és egyszer egy hónapban van egy magyar mise, és egy kis ebéd, és akkor minden 2 hétben jövök New Yorkba.
0: Hol van ez helyileg?
1: Ez 160 kilométerre van New Yorktól, észak-nyugat irányba.
0: És mi a neve a helynek, meg a plébánynak?
1: Port Jervis. Ugye St. Mary, Port Jervis. A 3 állam határán van éppen érdekes módon a New York, Pennsylvania és New Jersey találkozásánál. Ott lakom, és onnan jövök be vonattal New Yorkba.
0: És atya, ott hány magyar jön össze erre a havi szentmisére?
1: Hát ott körülbelül annyian, mint itt New Yorkba. Itt is sajnos csak hát olyan 30-40-en, és ott is 30-40-en. Tehát a felvidékiek is 30-40-en vannak. És hát persze azért van egy kis vacsora, mert a magyarok mindig jobban jönnek a szentmisére, ha van egy kis lakoba, ugye?
0: Atya, és akkor hogy látja itt a New Yorki katolikus magyaroknak a jövőjét?
1: Én úgy mindig ezt mondom a Robert barátunknak, aki ott a világi bizottság főnöke, amíg lesz itt egy magyar pap, addig mindig lesz itt magyar mise és magyar katolikus közösség. Lehet, hogy nem nagy, de azért jönnek, és az a helyzet, hogy a magyarok szétszóródva vannak, és nagyon messziről kell bejönni nekik, sokszor családdal, minden. Úgyhogy általában, aki bejön ilyen fiatalabb család gyerekekkel, azok székelyek, csíki székelyek. A Szentföldről jönnek, a Szentföldről.
0: Igen, és tartják a hitüket.
1: Igen, igen. Nekem volt egy nagyon jó barátom, Onnan valósult a Gergely Pista, a tiszti, nem tudom, hogy arról hallottak véletlenül, az egy nagyszerű, a legvadabb Ceausescu időben is vitte a magyar dolgokat, és a csíki székelyek, meg ilyen gyergyói, azok olyan vallások, hogy a legnagyobb kommunizmus alatt is hangosan köszöntötték egymást, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. És akkor volt egyszer egy ilyen nagy román állami ünnepé, katonazenekar, meg ilyen kommunista dalok, meg minden, és akkor meglátott engem a pár ilyen kis iskolás székely gyerek, a tisztivel, a Gergely Pista barátommal jött, a Dacia kocsijával, vitt engem oda erre a helyre, és akkor látták ott a tisztértessék, ahogy csak úgy kiabálták.
0: Atya, és akkor idén szeptemberben ünnepli a 90. születésnapját, igen, és említette a beszélgetésünkben, hogy tervezi, hogy hazautazik ebből az alkalomból.
1: Igen, igen. Elbúcsúzni a rokonaimtól. Mert ugye már 90 év föl az már csak bónusz, ugye?
0: Hát azt manapság, már... hála Istennek, most már 100 évig élnek
1: az elég. Hát ugye az öreg papbácsinak, mikor 98 volt, akkor köszöntötték, hogy tiszteletű úr, reméljük, hogy megéri a 100-at. És azt mondta, köszönöm szépen a jó kívánságotokat, de ne szabjuk határt a gondviselésnek.
0: És nem tudom, hogy van-e esetleg még mondani vajolója, amit szeretne megosztani a Vatikáni Rádió magyar hallgatóival.
1: Azok, hogy amíg lesz itt egy magyar pap, addig lesz itt magyar közösség és magyar katolikus élet.
0: Igen. Atya, hát akkor Isten éltesse sokáig a 90. születésnapján, és tényleg kívánjuk, hogy még évtizedekig tudja szolgálni a New York-i magyarokat és az állam északi részén egybegyűlőket is.
1: Köszönöm szépen, Viktória, jó Isten áldja meg a jó kívánságjáért.
0: Atyát is, és hogy továbbra is tényleg egészségben és ilyen jó hangulatban és erőben szolgálja a magyarokat.
1: Köszönöm szépen.
0: Csete Iván atyával, a New York-i Magyar Katolikus Közösség lelki pásztorával beszélgettünk.
2: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozza Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
2: Kedves testvérek, évek óta ilyen nyári időben egyszer még pénteken is megterítjük az urasztalát. Egy kicsit szétszóródik a gyülekezet, ki erre, ki arra. Hála Istennek, hogy sokan többen megtehetik, valahol máshol pihennek. És ilyenkor jó azért ilyen lelki táplálékkal, igével és a szentjegyek erősítő erejével indulni, vagy maradni. Mindenképpen. Aztán elolvastam a mai napi igét, és rádöbbentem, hogy mit keresgélek én. Igaz, hogy adventige, de valami hallatlan, szép ígéret, kérés és ígéret van benne. Keresztelő Jánosról szól ez, 500 évig már nem szólt az ige, se Jeruzsálemben, se a pusztában. A proféták elhallgattak, fél ezer évnek kellett eltelni, hogy újra megszólaljon az Ótestamentum utolsó nagy profétája és az Új Testamentum első követe, aki egy szemében keresztelő János, akiről olvasom az igét, a harmadik rész első verseiből, Lukács evangélista Szent Evangéliumából. Tiberius császár uralkodásának 15. évében, amikor Júdea helytartója Pontius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Herodes, Iturea és Trahonitis tartományának negyedes fejedelme Herodes testvére, Fülöp Abiléné negyedes fejedelme pedig Lizániás volt. Annás és Kajapás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Az elindult és hirdette a Jordán egész környékén, térjenek meg és keresztelkedjenek meg, hogy bocsánatot nyerjenek bűneikre. Ahogy meg vagyon írva Ézsaiás proféta beszédeinek könyvében. És most az idézetet olvasom, Lukács idézi Ézsaiást, kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit, minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Gondolom, feltűnt a testvéreknek, hogy Lukács milyen hallatlan, gondosan, pontosan, precízen határozza meg, hogy mikor élt keresztelő János. Igen sok olyan nevet olvastam fel, amelyek a római annáleszekben, föliratokban, iratokban, hivatalos iratokban név szerint szerepelnek, és így kerültek a Bibliába. Tehát pontosan tudjuk, hogy keresztelő János mikor él. Mi teszi aktuálissá ezt az időt? Itt készülésre, fölkészülésre hívja fel a pusztában keresztelő János a népet, és ahogy említettem, volt itt egy kicsit, majdnem mindnyájan készülődünk, mi magunk is ma búcsúzunk párommal, feleségemmel egy hónapra a gyülekezettől, mert mi is elmegyünk az ő hazájába, betegtől betegig megyünk mi is, nem éppen nyaralni, csupán. Nos, testvérek, készülünk ki így, ki úgy, ki ide, ki oda, vagy vár valakit valahonnan messziről, és az is készülődés, vagy éppen egyedül marad az otthonába, mert szétszóródik a családja, erre, arra, és így több ideje, több alkalma lesz arra, hogy maga készülgessen. A kiáltó szó hangja a pusztában. Miért a pusztában? Mert ahogy említettem, ott van a csönd. Ha valaki hallani akarta az igét, akkor neki el kellett valahova menni. Majdnem azt mondom, egy zarándokutat kellett tennie a pusztáig, hogy a pusztában meghallgassa a keresztelőjét. Mondjam is, hogy valami áldozatot kellett azért. Ahogy így szétnézek a kedves közösségen, látok olyanokat, akikről látom, hogy is tudom, hogy messziről jöttek. Nagyon távoli kerületről jöttek. A hídon át jöttek ide, hogy látok budai testvérek. Nos, testvérek, egy bizonyos áldozat. Megteszünk egy utat azért, hogy az az út, amit ő megtett, az a végtelen út, az övé és a mi kis utunk az ő nagy útjával összeérje. Négy kérés és egy ígéret, ennyi az én mai szolgálatom. Négy kérés akkor, 2000 évvel ezelőtt kerekszámok mondok, amelyek kis áttétellel ma is érvényesek. Az első, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Én tudom, hogy aki készülődik, mi magunk is, már gondoljuk, hogy mibe rakjuk, meg mit mibe teszünk, meg mit viszünk, meg mit nem viszünk. Készülődünk, készítjük a magunk útját. És ez rendjén van, hát miért ne? Legyen könnyebb az a bőröntő, könnyebb cipelni, a felesleges elhagyni, készítjük az útját, a magunk útját, és a gazdánk most pedig azt mondja, és így ránk szól, hogy de közben készítsétek az Úr útját is, mert talán soha nem lesz olyan jó alkalom, vagy ez a legjobb alkalom, egy nyári csöndes pihenés valahol együtt, hogy beszélgethessetek vele is, beszélgethessünk. Nagyon egyszerű kérés ez, amit mondok, hogy ki ne felejtsük a táskánkból a Bibliánkat, testvér. Olyan rohanós ez a világ, olyan szaladós, olyan cikázós, hogy még a komoly hívő embernek is csak annyi jut reggel, hogy legfeljebb gyorsan elolvassa a napigét, már aki elolvassa, hiszem, hogy ebben a közösségben sokan, és aztán már rohan is tovább. És azért is vannak ilyen kis szakaszokra beosztva a mai ember idejéhez, erejéhez mérten. De most talán 2 hét, 3 hét, esetleg 4 hét lesz alkalmunk. Tegyük be legalább az Új Testamentumot, vagy a Nagy Bibliánkat, és nyissuk ki együtt. Készítgessük az Úr útját. Ez a könyv az a csipkebokor, ami számunkra, ami olykor-olykor kigyulad, nem mindig. Néha a Biblia betűje csak betű marad, de néha megtörténik az a csoda, hogy kigyullad, mint egy csipkebokor, lángolva ég, el nem ég, valami hangot ad, valami rezonál bennünk, és üzenetet kaptunk. Tegyétek egyenessé ösvényeit, hogy jöhessen az Úr. Ez egy nagyon régi keleti kép, amikor valahol a fejedelmet, a satrapát azon a vidéken, vagy a királyt, vagy valakit vártak, akkor hát bizony összeszedték a környék férfi lakosságát, meg gyerek lakosságát, kényszer munka volt az, akkor bizony, és menni kellett lapátos szolgálatra, meg csákányos szolgálatra, és az... Ahogy most a repülőtől a várócsarnokig piros szőnyeget szoktak letenni, a tévében látjuk ezeket a piros szőnyegeket, akkor bizony sok 10, sőt 100 000 embernek kellett planírozni az utat, hogy ne zörögjön, ne zötyögjön a királynak, vagy a császárnak, vagy a satrapának, vagy a helytartónak a szekere, mert akkor még nem voltak rugós kocsik, azok bizony ráztak. Hát szépen planírozták. az utakat. Még ma is vannak olyan utak, amik akkor készültek, olyan alaposan készítették el, egyengedték az ösvényeit, hát így egyengessük mi is a kis Bibliánkat magunkkal véve, és ha már valahova megyünk, ne lármát cseréljünk, testvérek. Én olyan nagyon remélem, és úgy kértem is Istent, hogy ha ajándékoz nekem néhány hetet, abba ajándékozzon nekem egy kis csöndet is. Ahol meghúzódhatok egy kert sarkába, vagy egy balkon, vagy egy helyiség csöndes ányas sarkába, ahol nézhetek, szemlélődhetem a kis balambéromat, a gyíkomat, vagy a sirályokat, vagy egy ágnak a mozdulását, vagy a lebukkó napot, és várom a csöndet. Testvérek, olyan sokat beszéltem én erről, hogy elég sokáig kell csöndben maradni nekünk, hogy a csönd belénk kerüljön, és az a csönd, ahogy szoktam mondani, hangot adjon, és az elkezd beszélni, hoz emlékeket, bibliai igéket, egy-egy prédikáció, egy igetöredéket, egy igét innen az úrasztalától, egy jó szót egy testvértől, megcsendülnek ezek a régen hangzott hangok, mert semmi nem vészel, valahol a lélek mélyén ott marad, és az csak akkor jön elő, ha csöndbe tudunk maradni. Tudom, hogy nem kis dolgot kívánok, ha azt mondom, hogy merjük, vagy tudjuk olykor a rádiónkat el is csukni, a tévénket is elcsukni, majd itthon. Na, mi történik, hogyha egy pár hétig egy másféle hangra figyelünk, még pihenésnek is jó ez így. Ez az igazi meditációs lehetőség, amikor nem az értelmünkkel, hanem a szívünkkel imádkozunk. Tulajdonképpen ez a meditáció. A második, minden szakadékot töltsetek fel. Testvérek, rengeteg szakadék van ám az Alföldön is, meg Budapesten is, és a újpesti utcákon. Nem tudják a testvérek, mennyi szakadék van? Ház és ház között, szív és szív között, ember és ember között. Egyszer elmondottam, aki nem hallott, annak újra elmondom, hogy szinte megsokkolt egyszer, kint láttam külföldön a kirakatban egy ilyen házasság lélektani modern könyvet, egy olyan sokkoló rajz volt a tetején, két ágy egymás mellett, és egy női talp és egy férfi talp, és a két ágy között egy iszonyatos svájci szakadéknak a montás képe be volt fényképezve a két ágy közé, egy szakadék, és az volt a címe Ehe Kunde, a házasságról szóló szakkönyv. Néztem a képet, nem mondom, ennél frappánsabb képet ritkán láttam, mint két ágy között egy befotózott nagy mély svájci sluk, egy szakadék. Testvér, sok-sok a szakadék. Egy kedves katolikus fiatal káplán barátom nagyon szeret fotózni, és szeret montázsokat csinálni. Megkísérelte két hívét úgy kibékíteni, egymás mellett lakott két egyház tanácsosa, nagyon szép két házba, a falvakban vannak ma az igazi szép villák, nem a rózsadomban. Falvak végén tessenek majd megnézni, valaki utaz, micsoda palotákat építenek, arra azonban nagyon vigyáznak, hogy aki megépítette a jobb oldalit, a bal oldali 10 centivel magasabb.
1: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
0: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány a Jelenések könyvéből. Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérőszavunkat, hogy minden rossztól mentesen te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, tisztuló, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyermekvédelmi intézményei egy évre elegendő higiéniai papírterméket kapott adományba. Fagyasztott palackokban visz vizet a hajléktalan embereknek a Máltai Szeretetszolgálat. Országos adománygyűjtést indít a venezuelai földrengés károsultjainak a katolikus Caritas. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A Vajda Papír egy évre elegendő higiéniai papírtermékeket adományozott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyermekvédelmi intézményeinek és nevelőszülői hálózatának. Az ünnepélyes átadáson a nevelőszülői hivatás társadalmi jelentősége, valamint a családokat támogató intézmények munkája került a középpontba, olvasható a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közleményében. A 30 millió forint értékű több mint 10 tonnányi adományt Szabadhegy Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke és a nevelőszülői hálózatban élő gyermekek vették át Vajda Attilától, a Vajda Papír tulajdonos ügyvezető igazgatójától. Jelenleg 278 gyermekről 105 nevelőszülő gondoskodik.

0: a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózatában. Kisbabáktól a 10 éves kamaszokig. Évente 30-40 gyermek érkezik, és hasonló számú hagyja el az életkora miatt az intézményt. Budapesten lefagyasztott palackokban, kulacsokban visznek ivóvizet az utcán élő hajléktalan embereknek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai. A főváros budai oldalán mintegy 1000 közterületen élő hajléktalan embert látogat a Hőségben a karitatív szervezet 9 utcai gondozó szolgálata. A Máltai Szeretetszolgálat által országszerte fenntartott több mint 60 hajléktalan ellátó intézménye hideg vízzel, limonádéval várja a rászorulókat, az éjjeli menedékhelyek pedig rugalmas nyitvatartással reagálnak a Hőségre, hogy senkinek ne kelljen a legnagyobb Hőségben az utcára mennie, közölte a Szeretetszolgálat. Az ország legszegényebb települései közül 112 helyszínen működhet jelenlétpontot a Szeretetszolgálat. A közösségi térként is szolgáló épületekbe bárki betérhet hűsölni, vizet kérni, hűtött italt, jellemzően limonádét fogyasztani. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát június 25-én. Családok ezrei kerültek kilátástalan helyzetbe egyik pillanatról a másikra. A katolikus Caritas szolidaritásának jeleként humanitárius segítséget nyújt, és országos adománygyűjtést hirdetett a károsultak mielőbbi megsegítésére. A katolikus Caritas felvette a kapcsolatot a Nemzetközi Caritas hálózat tagjaival és venezuelai partnerszervezetével, hogy a lehető leggyorsabban felmérje a helyi szükségleteket, írta a Magyar Kurír. Az adományozás történhet átutalással, a közleménybe a venezuelai földrengés áldozatai megjelölést kell írni, vagy a 1356-os szám hívásával. Hívásonként 500 forinttal támogatjuk a rászorulókat. A katolikus Caritas arra kér mindenkit, hogy lehetősége szerint csatlakozzon az országos adománygyűjtéshez, és segítse a földrengés károsultjait.
1: Híreinket hallották.

0: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Amen.
1: Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafűzér imádságot a Mária Rádió Árpádházi Szent Margit imacsoportja imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindjárt kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk, vérrel verítékezett. Izaiás próféta jövendőlése. Uram, ki hinné azt, amit hallottunk? Ki látná abban az Úr kezét? Felnövekedett, mint fiatal fácska, mint sarjadzó gyökér, a tikkat szomjas földben. Nincs rajta szépség vagy ragyogás, hogy gyönyörködve nézzük, és külsejesen volt kívánatos. Megvetett, utolsó az emberek közt, a fájdalmak embere, aki jól ismeri kínjainkat. Arcát elrejtette, mint aki megvetésre méltó, nem is vettük hát semmibe. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Pilátus lefogadta és megostoroztatta Jézust. A katonák tövisekből koronát fontak, fejére tették, és bíbor színű köpenyt adtak rá. Aztán eléje járultak, és így gúnyolódtak. Üdvözlégy, zsidó királya! S arcul ütötték. Jézus szenvedése konkrét történeti alapot öltött abból kifolyólag, hogy a vének, a főpapok és az írástudók elvetették, és kiszolgáltatták a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megostorozzák és keresztre feszítsék. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldozott emélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhed gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. A katonák tövisekből koronát fontak, Jézus fejére tették, és bíbor színű köpenyt adtak rá. Aztán eléje járultak, és így gúnyolódtak. Üdvözlégy, zsidók királya! És arcul ütötték. Pilátus ismét kiment, és így szólt a zsidókhoz. Nézzétek, elétek vezetem. Értsétek meg végre, hogy semmi vétket nem találok benne. Jézus akkor tövis koronával és bíborköpenyben kijött eléjük. Pilátus rámutatott, íme az ember. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kegyelmünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk,
5: te viselj koronáztak.
2: Asszonyunk, Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hírvalmatra.
1: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Kényszerítettek egy arra menő embert, Cirénei Simon, Alexander és Rufus apját, aki a mezőről jött, hogy vigye a keresztet, majd kivezették arra a helyre, melynek Golgota, azaz Koponya hely a neve. Emberi akaratával elfogadta Jézus, hogy legyen meg az Atya akarata, és így halálát megváltó tettként fogadta el, vétkeinket a saját testében fölvitte a keresztfára. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozva.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Jézust kivezették arra a helyre, melynek Golgota, azaz koponya hely a neve. Ott mirhával kevert bort kínáltak neki, de nem fogadta el. Azután keresztre feszítették, és megosztoztak ruháin, sorshúzással döntve el, kire mi jusson. A 3. óra volt, amikor megfeszítették. Az elítélésének okát jelző táblára ezt írták. A zsidók királya. Vele együtt keresztre feszítette 2 rablót is, egyiket jobbjára, másikat baljára. Így beteljesedett az írás szava, és gonosztevőként bántak vele. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
0: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

Amikor úgy érzed, hogy bizonytalan a lépted, nem kell félj, én mindent megteszek.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Bálint Gézával, az Orfi Kórház nyugalmazott igazgatójával Borsovszky Tibor beszélget.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsovszky Tibor. Mai vendégünk, akit megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban, dr. Bálint Géza főorvos úr, az Orfi nyugalmazott főigazgatója, aki megengedte, hogy tegezhessem őt. Szerbusz, Isten hozott nálunk a Mária Rádióban.
2: Szerbusz, szívesen jöttem.
1: Tanár úr, mint minden kedves vendégünktől, tőled is kérnék egy szentírás idézetet, hogyha volnál olyan kedves mondani hallgatóinknak.
2: És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék. Ez az első mondat, amit megjegyeztem a szentírásból, hiszen az angyali üdvözletben, illetve az urangyalában szerepel. Sőt, az én fiatalságomban még minden mise végén elmondták János evangéliumának az elejét, amit 13. Leó rendelt el, aztán a zsinat kihúzta a mise szövegből. Akkor minden nap hallottuk ezt a mondatot, amelyben tulajdonképpen az egész új szövetség benne van.
1: Így van. Köszönöm szépen. Tisztelt hallgatóink, engedjék meg, hogy megkérjem tanár urat, és át is adnám neki a szót, mert írta nekem, hogy ő verseket ír, és egy rövid két verset, hogyha volnál kedves felolvasni a hallgatóink számára.
2: Parancsol. Igen, mert ebből megtudná a hallgató identitásomat, és az identitásom így szól. Ember vagyok, férfi, katolikus, európai, magyar. És persze férj, apa és orvos is, öreg vagyok, de voltam fiatal, és boldog vagyok, hogy mindez lehettem. Élhettem és szerettem. És ha az életem folyására kíváncsi a kedves hallgató, hogy mit éltem meg, akkor egy másik rövid vers, Curriculum Vitae. Királytalan királyságban születtem, 10 éves a második, dehogy köztársaságban lettem, 40 évet a népköztársaságban éltem, és hogy a harmadik magyar köztársaságban halhatok meg, azt nagyon remélem.
1: Köszönöm szépen, tanár úr. Én elolvastam a te életrajzodat, és valóban, tisztelt hallgatóink, a tanár úr nagyon nehéz korszakban született, és nagyon nehéz korszakban dolgozott az Orfi élén. Ne szaladjunk ennyire, hogyha volnál kedves családodról, mondjál már a hallgatók számára néhány szót, szüleidről, testvéreidről, parancsolj!
2: Én polgári családban születtem, gyakorló katolikus családban. Apai ágról a Bálintok Gyulára van, ahova valamikor a Székelyföldről kerültek, de ezt nem tudni pontosan. Apám is, még édesapám is még Gyulán született. Őseim, gyulai őseim, ácsok, asztalosok, mind az anyai, mind az apai ágról, és a műveik még ma is láthatók Gyulán, a törvényszék famunkáit a dédapám csinálta, és van még egy pár középületemben a őseim szerepeltek, nekem is van egy szép szekrényem az egyik dédapámtól. Nagyapám volt az első értelmiségi a családban, akit német szóra késmárkra tűktek tanulni a szülei, és Békés vármegye pénzügyi főtanácsosa lett, mert akkor Gyula volt Békésvár megye székhelye, tehát ő volt az első értelmiségi. 3 gyereke közül 2 fiú, lány nem ment férjhez, beteg volt. 2 fiú, az mind a 2 orvos lett, az édesapám is, meg a keresztapám is belgyógyászok voltak. Anyai ágon taxnak hívták a nagyapámat, illetve édesanyámat. A 3 taxtestvér a családi hagyomány szerint Mária Terézia idején vándorolt be, migrált, elszállt Lotaringiából Magyarországra. Az egyik testvér Vecsésen telepedett le, a nagyapám ága Pesten, és a 3. ág pedig Alcsúton. Tehát a Magyarországon található taxok azok úgy néz ki, hogy mind rokonok, találkoztak egyikkel másikkal. A nagyapám műkertész volt és kertépítő, járta az országot, és főleg arisztokraták kertjeit építette, szapári grófékat, de ő építette például a Miskolci megyei kórháznak a kertjét is többek között. 61-ben született, 1861-ben, tehát Bosznia okupálásában is részt vett, és aztán bejárta Európát, Közép-Európát zömmel, Olaszországot, Németországot, Ausztriát, és vándorévei után indította a iparát tulajdonképpen Magyarországon. Az ő felmenői szintén asztalosok és ácsok voltak, de őróluk nem sokat tudok, egyik másiknak megvan a keresztlevele. Nagyapám ugyanis 17 gyerek közül az utolsónak született, amiben édesanyja bele is halt, és a legidősebb nővére nevelte föl, aztán a család többi részéről mi nem tudunk. Ugye a Tax család volt a polgárosultabb, hogy úgy mondjam, pesti lévén. Egyik nagynéném Domonkos Rendi apáca volt, priorissa volt itt Pesten, és többek között az ő rendházában, a Szent Domonkos utcába rejtegette egy pár hónapig Slachta Margitot, mielőtt 49 nyarán sikerült neki disszidálnia és kimennie. Hát ilyeneket tudok mondani, a másik nagynéném az 60 éven keresztül volt a Domonkos templom, majd a Mátyás templomnak a énekkarának a tagja, 96 évet élt meg. Édesanyám a Földtani Intézetben dolgozott a Stefánia úton, és amikor én megszülettem, akkor ő abba hagyta. Tisztviselő volt, abba hagyta a munkát. Édesapám jól keresett, mint orvos, a MABI-ba dolgozott, tehát a magán alkalmazottak biztosító intézetében, ami a Ócba kórházzal két legmodernebb kórház volt Budapesten. Ehhez hasonlót csak 30-40 év múlva nyugaton láttam. De hát ez a két kórház is lezűr.

0: 60 évet éltünk boldog házasságban. Hét eszendeje vesztettem el, itt érzem magam körül azóta is. Három fiunk született.
1: Ezért mondta barátomnak a kislány, hogy a Géza bácsi az király. És akkor megkérdeztek, hogy miért, akkor azt mondta, mert három fia van. Három fiam van, 8 unokám és 4,5 dédunokám.
2: Hát ez csodálatos, tanárul. Ez csodálatos. Én úgy tudom, hogy az iskoláidat, először az általános iskolát, amit kezdtél végezni, ugye ott laktatok ti a Damjanich utcában.
1: A Damjanich utcában laktunk, igen, és a tanítónő képző gyakorló iskolájába jártam.
2: Jártál, igen.
1: Ami a Regnum pontosan szemben igen. volt, sajnos a háború elpusztította, és utána Ostrom után már a Vakok intézetébe jártunk ki, mert oda helyezték az iskolát. Kitűnő iskola volt, kitűnő iskola, és a hittan tanárunk Rozsénszky Alfonz volt, volt a Regnumból, jó név, később jezsuita lett, és ő tanított meg az ige testélőnek az értelmére is, de amire leginkább emlékszem, a kis katekizmusnak az első kérdése, hogy mi végre vagyunk a világon. Amire az volt a válasz, hogy Istent megismerjük, szeressük, neki szolgáljunk, és ezáltal üdvözüljünk. És így vénkoromban gondolkoztam el, hogy a mai gyerekek, vagy a mai fiatalok, a mai fiatal felnőttek mikor szembesülnek ezzel a kérdéssel, és vajon milyen választ adnak erre, hogy mi végre vagyunk a világon. Ez volt az első találkozásom a Regnummal, mert hiszen oda jártunk, oda volt kötelező járni az iskolából, és ott is lettem első áldozó 43-ban, tehát az első elemi végén áldozó csütörtökön. Egyébként a Máriával az is a kapcsolatom, hogy engem még Géza Péter Máriára kereszteltek, hiszen abban az időben fiúgyerekek is megkaphatták a Mária nevet, hogy Mária különös oltalmába kerüljenek. Hát ennyit erről. Aztán a piaristákhoz kerültem, első gimnáziumba iratkoztunk be, ugye, de mire ősz lett, addigra a gimnáziumból általános iskola 5. osztálya lett, mert akkor volt a váltás, akkor váltották a 8 gimnáziumot 8 általános és 4 gimnáziumra. Kitűnő tanáraim voltak a piaristáknál, és nagyon jó osztály volt, de 48-ban államosították, és akkor kerültem át a Szent István gimnáziumba 49-be, az Ajtósi Dürer sorba, tehát tulajdonképpen Zugló szélére. Most a Damjanich utca az egy egészen különleges környék, ezt azért megemlíteném, egy különleges helye Budapestnek, mert ott találkozik egy csomó társadalmi osztály és egy csomó vallás. Hát ott van a evangélikus gimnázium, ott volt a Regnum, ott volt a evangélikus templom, ott volt a református templom, a Fasoron kicsit odébb, a Juliana iskolával, ahol az öcsém járt többek között. A Betlen Gábor utcában ott volt a zsinagóga, ugye ott volt az Abonyi utcában a zsidó gimnázium, a népesség a zsidó, keresztény, ateista, mindenféle ember, akár házon belül is, és tulajdonképpen mindenféle társadalmi osztály. Ugye a Fasor és az Andrássy út, arisztokrácia és nagy burzsuázia, nagy polgárság, gyárosok. Nálunk középpolgárok, orvosok, jogászok, művészek is voltak bőven a Damjanich utcában, kereskedők, Garai tér, meg a Verseny utca felé, úgy jöttek a szakmunkások után a segédmunkások és a Tököli úton túl már a lumpenproletariátus meg a prostituáltak. Most a regnumi atyák, mert a regnum az hitoktató közössége volt, és ezek a hitoktatók a környéki gimnáziumokba tanítottak, és ott találkoztak mindenféle nézetekkel. Részint a gyerekek részéről, részint a tantestület részéről, és ezekre a kérdésekre valós válaszokat próbáltak adni. És ez volt a regnumnak a hatalmas ereje.
2: Ez egy nagyon jó, hogy erről beszélünk, és nagyon szívhez szóló, hisz az emberek nagy része nem tudja a Regnum Marianumnak mi volt a szerepe. Én utána néztem, azt írja az internet, hogy 1902-ben hozták létre, de ez nem igaz, te ezt mondtad. És ugye ez nem volt egy papi rend, hanem ez egy külön a papok által fenntartott idézőjelben mondom egy intézmény volt, ami a fiataloknak a lelki nevelését szolgálta.
1: Meg a testit is, mert ugye főleg mikor a cserkészet bejött ugye a 10-es évek elején, de addig is a testet is gondozta a Regnum, nagy sport élet volt a Regnumban. Goldoványi Béla olimpiai harmadik volt 400

0: százas síkfutásban, sőt Európa-bajnok. A testét is természetesen, és ugye ifjúsági szervezet volt, először Mária kongregáció, aztán csatlakozott a cserkészet, a cserkészetet 46-ban megszüntették, a Mária kongregációt nem szüntették meg, a regnumot sose szüntették meg. Főegyházmegye fölajánlott az államnak, és az atyákat 51. decemberben diszponálták különböző helyekre. Ugye egy gyerek neveléséhez három pillér kell. A család, az iskola, és nagyon fontos, egy családtól és iskolától független ifjúsági szervezet, ami nagyon ritkán van meg, lehet a sportegyesület is, vagy vallásos egyesület, vagy kultúregyesület, vagy néptánc, de egy harmadik, ahol a gyerek kötődhet, és ahol futhat, hogyha az iskolában, vagy a családban valami baj van. Ezt a feladatot töltötte be a regnum.
1: Értem. Egy picit menjünk tovább, mert az idő rettenetesen szalad, de nagyon örülök, hogy erről beszéltünk, tanár úr. Ugye a következő kérdésem az lenne, ugye, hogy 54-ben érettségiztél, ha jól tudom, és 54-ben te felvételiztél a Szegedi Orvostudományi Egyetemre, és 55-be kerültél át a Sotéra. Mi inspirált arra, hogy te orvos legyél? Hisz azt olvastam, hogy inkább a történelem, a magyar irodalom foglalkoztatott, mint ahogy most is verseket is szoktál írni. Hogy mi volt az, hogy mégis orvosi pályára
0: menjél? Nem akartam orvos lenni, mert láttam, hogy apámnak milyen zaklatott élete van. Szombat, vasárnap, éjjel, nappal mindig hívhatták. Nem akartam orvos lenni, magyar történelem szakos tanár akartam lenni, de hát nyilvánvaló volt, hogy abban az időben erre a két szakra biztos, hogy nem vettek volna föl, ezt magam is beláttam. A regnumról még annyit kell elmondanom, hogy 51-ben, mikor szétment a ház, akkor, hogy képbe legyél, 52-ben keresett meg engem, meg a barátomat, Emődi László atya, hogy a régi fiúkat, a legkisebbeket, a első meg második általánosokat, menjünk el a családokhoz, szedjük össze őket, tartsunk nekik hittant hetenként egyszer lakásnál, és vigyük el őket kirándulni. És ezt 52-ben két 17 éves fiatalember megcsinálta, és a családok közül kettő vagy három volt összesen a 25-ből, aki azt mondta, hogy nem. És ezt 52-től meg lehetett csinálni, és ezt csináltam 60-ig. 60-ban azért hagytam abba, mert akkor kerültem állásba, és nem tudtam tovább csinálni, de 60-ban már jött is az első regnum per, amit követett a második, meg a harmadik. Tehát a regnum az folyamatosan dolgozott és terjedt. Egyik azon szervezeteknek, ahol nem volt a szocializmus alatt tulajdonképpen hézag a működésben. És ugye aztán mi is fölneveltünk vezetőket, Horváth Árpádot, barátomat említhetné meg, Ullmann Pétert, aki később ugye premontrai rendnek lett a egyik vezetője, külföldön szentelték, és így a regnum vonult tulajdonképpen tovább, és ma is létezik.
1: Ma is létezik, ugye van ez az ősök.
0: Mi vagyunk az ősök. Mi vagyunk a legidősebbek, akik a házba kezdtünk, és mi is találkozunk minden utolsó szerdán, találkozunk, most januárban is fogunk találkozni. Visszatérve az orvosláshoz. Tehát azt gondoltam, hogy ha végül is beadtam a derekamat, és azt mondtam, jó van, akkor leszek orvos. Az embereket szeretem, szeretek az emberekkel beszélni, ott beszélhetek, meg hallgathatok eleget, és ez be is jött. Ugye elvégeztem az egyetemet, végül is Pesten szereztem meg a diplomát, és utána ugye nem válaszolt az ember, helyezték. Én tudtam, hogy akkor született második fiunk, tehát nem helyezhetnek vidékre, mert nem tudnak lakást adni, és akkor megkaptam, hogy az Orfiba leszek központi gyakornok. Ugye mi az, hogy központi gyakornok?
1: Na, ezt azt akartam kérdezni tőled.
0: Az, hogy azt a tárca fizeti, ugye, mert mindenki, minden fiatal orvosnak kell valami kórházi gyakorlat, és ugye akkor nagyon gyorsan igyekeztek kitenni a fiatal orvosokat vidékre, hisz akkor volt a TSZ-esítés, akkor került a parasztság biztosítási kapcsolatba, tehát sok orvos kellett, és ezek fél évet, két évet töltöttek a kórházba, és utána szakképesítés nélkül helyezték őket ugye körorvosnak vidékre, ezt jelentette a központi gyakorlat. Hogy miért maradtam a reumatológián? Reumatológiát nem is tanítottak abban az időben az egyetemen, egyáltalán nem is találkoztunk reumatológiával. És apám ugye azt mondta, hogy na jó, van, ott itt vagy Pesten, van egy állásod, majd fél év múlva szerzünk neked egy jó belgyógyászati állást. Most az a lényeg, hogy Pesten vagy. Rám olyan mély benyomást tettek ezek a reumás betegek a görbült testtartásukkal, az eltorzult ízületeikkel, a bekteleves görbe emberek, ráadásul fájt nekik, ugye, és fájdalmuk volt, hogy azt gondoltam, hogy én itt maradok, nekem tetszik ez a szakma, és nagyon tetszett az, hogy a reumatológiához elég a szemem, a kezem, a tapintásom, az, hogy megmozgatom az ízületeket, tehát meg tudom nézni az ízületek funkcióját minden különösebb berendezés nélkül, legfeljebb labor, meg röntgen kell, de azt sem mindig, és mindent tudok a betegtől, ha jól ki tudom kérdezni. Ebben hasonlít a bőrgyógyászathoz, és ezt nagyon, nagyon örültem ennek.
2: Dr. Bálint Gézával, az Orfi Kórház nyugalmazott igazgatójával Borsovszky Tibor beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időpontban hallhatja.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
0: Otthon a családban, Kamasz Sarok, Bodó Mária műsorát hallják.
2: Kedves hallgatóink, ez itt a Kamasz Sarok című műsor, ahhoz az ünnepi alkalomhoz értünk, hogy a gyermekvédelem témát lezárjuk, lekerekítjük ebben az adásban. Köszöntjük kedves hallgatóinkat a mikrofonnál.
3: Rubovszkiné Bodó Mária
2: és Lukovics Milán.
3: Az elmúlt adásokban kétszer is vendégünk volt Turmezei Mónika, gyermekvédelmi szakember, és egész különleges vizekre vitt minket addig a végéig, amikor már egész konkrét módszerekről is beszélt, hogy tulajdonképpen valahogy érezzük, hogy a legjobb az lenne, hogyha nem súlyos gyermekvédelmi ügyeket kéne valahogy nagy nehezen megoldani, hanem hogy inkább ezt preventíve valami különleges eszközökkel megelőzni. Ami nagyon érdekes, az talán a korábbi adásokban szerepelt, hogy Móni elmesélt, hogy hogyan kezdett tanítani egy átlagos gimnáziumban, ahol még vállalható volt az, hogy ez egy óra, amit tartok, és hogy nagyon mélyen átéreztem azt, hogy vannak olyan órák, amit a tanár megtart, tulajdonképpen lelkesedéssel és valamilyen tudás átadásának a kísérletével, de hogy valahogy úgy érzi, hogy már nagyon-nagyon annyira feszítik a diákok a húrt, hogy az ott már kicsit kevesebb az, ami átmegy valójában, mint amit ő szeretne. De még azt lehet rá mondani, hogy ő egy órát tartott. És hogy talán volt valaki kevés diákban érdeklődés, és talán volt ott valami házi feladat, tehát valami munka volt, de hogy érezzük, hogy olyan távol van attól, amit egyetemistaként egy tanár kikerülve szeretne a gimnáziumban mondjuk órának tartani. És hogy azt mesélte, hogy ez egy ilyen kis hát szelíd valami sikerek, valami kudarcok mellett egyszer csak átkerült egy olyan intézménybe, ahol viszont már vállalhatatlan volt, hogy ez egy óra. Úgy érezte, hogy semmi nem megy át. Történelmet kellett volna egy szakmunkás iskolában tanítania, és hogy ott már egyszerűen nem volt óra. És akkor érezte azt, hogy eljött az a pont, hogy itt valamit tenni kell, keresni kell módszereket, új vizekkel felé kell evezni. És tulajdonképpen ott elhangzott, hogy a Békés iskolának a anti-bullying módszerét tette magáéva, és abba merült meg, és annak oktatója is. De hogy valahogy nagyon érzem azt, hogy el tud jutni ez a tanári pálya, vagy egyáltalán a gyerekekkel való foglalkozás arra pontra, amikor az ember azt érzi, hogy igaziból már ez nem az. Ez csak egy műsor, és hogy valamit nagyon változtatni kellene. Van ilyen tapasztalatod, hogy az látszik már, hogy ez így már nem működik, és módszereket valami új felé kell fordulni.
2: Persze, de ez a tanári tehetetlenség, ez azért mindig is valószínűleg jelen volt. Ez egy történet, egy egyébként híres fizikatanár elpanaszolta az igazgatónak, hogy hát nem nagyon tudja megtartani az órát, mert rendzavarás fordul elő, és az igazgató megkérdezte tőle, hogy mit csinálnak a gyerekek. Beszélgetnek órán, netalántán föl is ugranak, és oda mennek egymáshoz, és úgy kommunikálnak egymással, vagy olyan is előfordul, hogy kimennek a teremből. És mondta, hogy hát az első fokozat valósul meg ebből, és akkor nem tudom, hogy mit mondott neki, de a lényeg, hogy ez 1945-ben történt. Akkor még ugye így visszagondolva azt gondoljuk, hogy hát a tanárnak volt tekintélye, vagy a iskola még hát tényleg olyasmi volt, hogy ottan a tanítás az normál mederben folyt, és hát igazából ilyen-olyan okok miatt valószínűleg ez a tanórai rend, fegyelem, hát ez azért nem mindig történik meg. Na most, hát manapság azért az a benyomásom, hogy úgy tekintély biztos, hogy nincs, hogy ilyen kvázi megelőlegezett, tehát hogy a gyerek az megelőlegezni a tekintélyt. Sokszor érzem azt, hogy akár gyerek, akár szülő azt várja, hogy hát a figyelmét a tanár mindig kösse le. Na most ez persze időnként talán sikerül, de hát azért ez a tanár sem egy cirkuszi mutatványos, vagy nem egy stand-up komedista, tehát hogy azért tőle se várható el az, hogy mindig lekösse a gyereket, tehát hogy meg kellene tanulni a gyereknek is azt, hogy a figyelmét hát ő oda is lehet adni. Na most persze hát kisebbeknél talán mondjuk egy rászólással, vagy fegyelmezéssel azt hiszük, hogy működik, de egyébként azt hallom az ilyen általános iskola alsó tagozatában tanító ismerőseimtől, hogy ott is szét tud esni az óra. Hogy van gyerek, aki nem jutott el a neveltségnek arra a szintjére, hogy mit jelent a pedagógussal együttműködni, vagy hát talán nagyon sokszor a gyerekeknek a kapcsolata is zavartak, vagy a kapcsolat képessége zavart, tehát hogyha felnőtt ránéz, vagy barátságosan szól neki, ezt nem úgy dekódolja, ahogy azt várnánk. Hát olyan helyzettel is találkoztam, ugye, ahol mondjuk nagyjából a tanár megtarthatta az órát, tehát a gyerekek nem zavarták őt különösebben, de egyébként teljesen passzívak voltak, és úgy néztek az illető pedagógusra, hogy tulajdonképpen mit akar? Miért nem hagyja őket békén? És hát lehet, hogy ez egy pozitív dolog, mert hát nem volt konfrontáció, na de hát ott is ugyanez volt a helyzet, hogy tananyagot átadni, hát azt nem nagyon lehetett. Na most egy kicsit nekem így ez a félelmem, hogy így az iskolák sok esetben elvesztik az iskola formájukat, hát hogy ott óra történik, hát hogy lehet, hogy a gyereknek nem az a kedvenc tantárgya, vagy nem veszi nagyon komolyan, de hát legalább azt a 45 percet azért mégis ráfordítja. Tehát a valóság azért az a helyzet, hogy nem csak nem tudom, leszakadó rétegeknél, hanem abszolút jól működő iskolákban sem ez.
3: Nem egy új kutatás, hogy nincsen tanulás, hogyha az érzelmek nem támogatják. Tehát valóban valamilyen módon egy stand-up komedit olyan módon a tanárnak kell előadnia, hogy valamilyen módon érdeklődés kísérje ezt a tantárgyat, és lehetséges, hogy az tényleg a tudásnak a magas szintje, mert hogy igaziból erre is vevők a diákok. Szerintem ezt kicsit félrenézzük, hogy milyen műsort kell előadni, és három vetítőt használni. Egy időben ment ez a technológia, hogy nagyon kell, hogy kötelezővé tették, hogy egy tanár minden módon az ITK eszközök használója legyen, és hogy az volt az ismérve annak, hogy ő jó tanár. Ezt már eleresztettük, ezen már túlléptünk. Tehát, hogy annyira tényleg a tanár személye az egyetlen offline impulzus abban az osztályteremben, ami hat-hat, természetesen a kortárs kapcsolatokkal együtt, hogy szerintem most visszatértünk oda, hogy igaziból a tanár számít, hogy ő mit tud kihozni, és igenis nagyon érdeklődnek a tudás iránt a gyerekek, tehát hogy tudnak meghatódni attól, hogy akkor is, hogyha ő ebből nem jó. Tehát, hogy szerintem ez is egy szint, hogy avval fel kell tenni a diák érdeklődését, vagy pedig különböző, attól függ, mi az a tantárgy, módszerekkel, nyilván a csoportmunka az mindig egy kicsit lazítja a közeget, de hogy valamilyen módon meg kell azt a fiatalt nyernünk, és akkor most inkább tényleg kamaszokról van szó, és nem kicsi gyerekekről, hogy ő beálljon a sorba. Na most itt picit a módszerekre térve, az egyik, ami szerintem nagyon érdekes volt, ez a Móni által említett asszertív kommunikáció. Valahogy egy nyert ügyet talán úgy lehet egy kommunikációban van véghez vinni, hogyha nem passzívan, tehát nem teljesen hátrálva, kihátrálva a nehézségből, konfliktusból a gyerek akármit is akar, akkor nekem az jó, én rábólintok, nehogy konfliktus legyen. Tehát nem passzívan viselkedünk, nem agresszívan, tehát nem letorkoldom, leüvölt és helyre teszem, és minősítem, hanem ezzel az asszertív kommunikációval, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy megfogalmazom, amit érzek a jelenséggel kapcsolatban, és valami továbbmutató kérést is meg tudok fogalmazni, hogy az hogy legyen. Ugye tényleg kérdés az, hogy ezek működnek-e, meg hogy tud az ember elég ügyes lenni ezekkel. Ugye Móni azt mondja, hogy sokan buksi simogatásnak nézik, és nem jutnak sehova, de hát hogy konkrét esetekben, hogy tud az ember helytállni, és tényleg valamilyen motiváló módon részt venni.
2: Annak azért biztos, hogy ügyesek meg jó példák. Én ugye a diákjaimat nézem, akik tanárok lettek. Volt egy diákom, aki ilyen vékony kislányka volt, és ott magyar szakos tanár lett, és aztán hát elkerült egy ilyen jó kemény terepre, hát valami ilyen szakképző intézménybe, ahol hát csupa fiú és ilyen nagy darab kétajtó szekrény méretű fiúk voltak. Hát a tanulás iránt nem is voltak túlzottan így beállítva a témára. És hát kérdeztem tőle, hogy hát hogy boldogulsz ebbe az iskolába, és hát azt mondja, hogy olvasni és köszönni tanítom őket. Valószínűleg akkor nem tette túl magasra a lécet, de hát lehet, hogy akkor ottan nincs érettségi, vagy valami, mert az ember azért óvatatlan mindig bele fut abba a dilemmába is, hogy mondjuk ha csak néhány gyerek érettségizni szeretne az osztályból, hát azért nem tehetem meg azt, hogy akkor azokat nem készítem föl. És akkor mondom, jó, hát ez nagyon jó, de hát egyáltalán, hát hogy nem esznek meg? És azt mondja, hogy hát valahogy megnyertem magamnak a hangadókat, és akkor azok lenyomják a többit. Tehát ez most pontosan hogy csinálta, nyilvánvaló, hogy személyiség, kapcsolat, érzelmek ezen az úton, hát más eszköze biztos nem volt, de hát ezt ügyesen megoldotta, és ebből ki tudta hozni azt, ami kihozható belőle.
3: Hogy módszerekre is szükségünk van, és azért sokan panaszkodnak, amikor kijönnek egy intézményből, főleg tanár szakon, hogy tanultak valamilyen szakot, mondjuk matematika, vagy nem tudom, biológia, vagy nyelv, és hogy a nyelvet nagyon jól megtanulta, vagy amit tanítani kéne, de hogy igaziból módszereket nem kapott. És ezért korábbi időben a főiskola volt ügyesebb abban, hogy módszereket, módszertant is adott át, de hogy tulajdonképpen most irgalmatlan nagy szüksége van egy tanárnak módszerekre. Egy tanítónéni mesélte, hogy ő a harmadikosokat esze ágába sincs kiabálni velük, de azok olyan zizik, hogy minden évben egyre zizibb és nyüzsgősebb, és nem bír magával társaságot kap a keze alá, és ő például azt mondta, hogy elmondta nekik, hogy mit jelent az, hogy stop, ez azt jelenti, hogy megállni, és kitűzött valami célt, valami nagyon vonzó játékot, hogy azt fognak játszani, és akkor tanulás helyett lesz egy kis szünet, de ha ő fölírja azt, hogy stop, akkor az nem lesz. És gyakorlatilag, amit mondasz, hogy egymást csitították a gyerekek, elkezdtem írni az S betűt, és ilyen kis pici, apró, de vicces ügyességgel fogta meg őket, mert akkor egymást leállították, hogy hát ezt ne hagyjuk, hogy fölírja, és akkor mit tudom én, azt mesélte, hogy ez egy hétig ugyanazt a stoppot írta, és azt mondta, hogy ha kiíródik a stopp, akkor vége. És hogy következetesen, visszatérve, határozottan, ez föl nem adva, tudta őket így kordába tartani. Hát szerintem erre van most nagyon sok esetben szükség, hogy ügyes eszközökkel próbáljuk a fiatalokat egyrészt így megnyerni, másrészt meg egyszerűen féken tartani, mert a helyzet az, hogyha panaszkodnak egy óráról, akkor általában azért, mert rendetlenség van az órán. Hát pedig ők csinálják. Tehát, hogy ez egy ilyen kicsit ambivalens dolog.
2: Ugye két dolog jut eszembe, egyrészt megint egy régi példa, hát ez mondjuk nem 1945-ös, tehát nem 80 éves példa, hanem mondjuk csak 40, tehát 80-as évek második feléből egy tanár ismerős mondja azt, ugye akkora már bejöttek azért hát a Walkman volt a fiatalok között, ugye a státuszszimbólum, és hát akinek volt Walkmanje, azért az kívánatos eszköznek számított, és hogy valamiképpen meg ugye a tévé általánossá vált, már az első videókazetták is megjelentek, és hogy azt arról elmélkedett akkoriban ez a kolléga, nálam idősebb nyilván jóval, hogy hát ugye az egy szál tanár 45 percig annak a 30-40 gyereknek, mint audio-vizuális inger, hogy ez kevés. Na most hát akkor valószínűleg manapság, ugye az, hogy a gyerekek hozzászoknak a 20 másodperces videókhoz, hogy ezzel hogy tudjuk fölvenni a versenyt, és ugye valószínűleg egyszerűen az hogy a gyerek kell, hogy valamit csináljon. Tehát, hogy azt én már 10 évvel ezelőtt, tehát amikor még nem volt így ennyire a zsebünkben az internet, vagy jó 10 évvel ezelőtt, próbáltam a gyerekeknek mondani, hogy építkezzünk, gyerekek. Három építőkockát rakunk egymásra. Én rakom, gyere, rakd velem együtt. Egyik, másik, harmadik. És hogy nem. Tehát, hogy nem írja le, nem követi, nem jegyzi meg ezt a három lépéses logikai sorrendet, és nem csinálja, nem hajtja végre. Úgyhogy, hát a másik meg az, hogy azért, mert szerintem erről már biztos, hogy sokat beszélgettünk, hogy hát a háromszög, tehát a gyerek, a tanár és a szülő. Tehát ugye a három fő szereplője a oktatási intézménynek, hogy azért nagyon-nagyon fontos, hogy azért ezek között a szereplők között hát van-e valami fajta összhang és bizalom. Tehát ugye az a másik ilyen fájú tapasztalatom, ezt már lehet, hogy mondtam, hogy nagyon rátermett, gyereket szerető, fiatal pedagógus, ügyes, és hát hogy tulajdonképpen a szülők támadják, hogy miért ad házi feladatot, vagy miért értékel, és hogy jó helyen, jó körzetben lévő általános iskola, jó szituált családok, gyerekei, és hogy gyakorlatilag a magyar meg a matek tanár az, aki valamit követel, mert hát ugye 8. osztályból ebből van felvételi. Ergo akkor a gyerekek szóhasználatával, hát ez a két tanár a hülye. És akkor a jó feje az a tanár, aki nem követel semmit, videót nézett a gyerekekkel, és akkor aki viccesen kommentálja, akkor az ötös. Na most, tehát hogy valahonnan innen indulunk, innen kell fordítani vagy nyerni.
3: Akkor hallgassuk meg a Turmezei Mónikával való beszélgetést, utána visszatérünk.

0: többször beszélgettünk már veled korábbi adásokban a gyermekvédelemről, és említettél egy olyan programot, ami a Békés Iskolák programja. Engem leginkább az érdekel, hogy hol tud egy ilyen program. Úgy emlékszem, azt mondtad, hogy anti-bullying van a zászlójukra tűzve, vagy hogy ez egy ilyen irányú program. Hol vannak olyan módszereik, vagy milyen jellegűek a módszereik, ami aztán tényleg segít a terepen levő pedagógusnak? Tudnál erről pár szót mondani?
1: Igen, hát a Békés Iskolák program az egy ilyen keretjellegű program, és a célja az a bántalmazás megelőzése és kezelése iskolai környezetben. Több módon tud segítséget nyújtani, az egyik az pont ez a rendszer szemlélet, meg annak a hálónak a kialakítása, amin belül lehet majd kezelni az egyes eseteket. Olyan szemléletnek az átadása, ami lehetővé teszi, hogy felelő módon viszonyuljanak a pedagógusok a felmerülő bántalmazásokra, illetve emellett azért módszertant is ad. Az egyik ilyen nagyon fontos, ami egyben szemlélet is és módszertan is, ez a restoratív, vagy helyre állító megközelítés, tehát a konfliktusok kezelésére ezt adja át a program. Hogyha pedig bullyingról van szó, amit ugye kortárs bántalmazásnak szoktak leginkább fordítani, és ami egy ilyen nagyon sajátos csoportdinamikai jelenség, arra pedig van egy bullying eljárásrend, egy nagyon konkrét eljárásrend, ami hát egy javaslat, amit az iskola adaptál a saját rendszerébe, de nagyon-nagyon sok tapasztalat van mögötte, hogy miért úgy érdemes a bullyingot kezelni. És ennek megfelelően az edukáció is egy nagyon fontos része a programnak, mert még a konfliktust csak-csak értjük, hogy az micsoda, meg arra még több eszközünk van, de ez a bullying, ez tényleg egy olyan sajátos csoportdinamikai működés, amit jól meg kell érteni ahhoz, hogy például arra rájöjjünk, hogy miért nem lehet konfliktuskezelési eszközökkel kezelni, hanem miért kell egy ilyen sajátos eljárásrend. Tehát ez a kettő, ez egy ilyen nagyon konkrét útravaló, illetve van néhány olyan osztályfoglalkozás, ami ennek a témának a körüljárását célozza, illetve ezeknek a bevezetését. És egyébként a program az ilyen moduláris felépítésű, tehát vannak alapozó modulok, és akkor a későbbiekben pedig annak megfelelően lehet tovább menni, hogy hol tart az iskola, vagy mi az, ami illeszkedik az iskola programjához. És ami még előnye a programnak, hogy az összes többi ezzel foglalkozó kezdeményezés program nagyon jól illeszthető ebbe a programba. Tehát ezek nem egymást kizárják, hanem inkább a különböző módszertanok megtámogatják egymást. És akkor itt gondolok akár egy erőszakmentes kommunikációra, vagy pozitív fegyelmezés, vagy enable program, nyugi-ovi program. Tehát hogy ezek így együtt is tudnak egyre hatékonyabb módszert, meg rendszert adni a bántalmazások kezelésére.
0: És hogyha most véletlenül van valaki, akinek a restoratív módszer új, és nem hallott róla, egy nagyon rövid leírást tudnál róla mondani, hogy mit csinál az a tanár, aki, vagy az, aki a konfliktust restoratív módon próbálja ilyen helyreállító módon kezelni?
1: Ennek a módszernek az alapszemlélete az, hogy minden konfliktusnál keletkeznek károk, ezek lehetnek tényleg fizikai károk, hogy betörik egy ablak, vagy a toltartó, vagy a nem tudom én micsoda, de a legfontosabb, vagy a leglényegesebbnek azt tartja ez a szemlélet, hogy a kapcsolatokban is törések és károk keletkeznek. És igazából ezt célozza meg leginkább ezeknek a kapcsolatoknak a helyreállítását. Ami szükséges ahhoz, hogy ezt a módszert lehessen alkalmazni, hogy a felekben legyen egy minimális belátás, hogy van vagy lehet felelősségük a történtekben, és hogy meglegyen a szándék, hogy helyreállítsák valóban. Tehát, hogy valahogy rendezzük ezt az egészet. Tehát ez az előkészítésnek a feladata, hogy ezt fölmérjük, és akkor utána pedig arra fut ki az egész eljárás, hogy megtörténjen a felelősségvállalás, és valamilyen jóvátétel szülessen, és egy nagyon jövőbe mutató módszer, ami azt célozza, hogy mi kell ahhoz, hogy többet ilyen ne forduljon elő. És ebből következően úgy tekint a felekre, mint akik valamilyen szerepben voltak abban a szituációban. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem az embert, vagy nem az egész szemét ítél el, hanem azt a szerepet, vagy azt a tettet, ami ott történt, és nagyon lényeges pontja, hogy a helyreállítást azt az elkövetővel, vagy aki éppen egy ilyen bántalmazó szerepben jelent meg, őt is visszaintegrálja a közösségbe, tehát hogy ne egy ilyen kirekesztés, megszégyenítés irányába hasson, hanem egy valós kapcsolati helyreállítás történjen, mert ezt teszi lehetővé, hogy tényleg lelkileg is le lehessen zárni egy eseményt.
2: Az erőszakmentes fegyelmezés is egy érdekes téma lehet, hogy ez vajon hogy működik. Régi korszakokból ugye a nádpálcát, mint fogalmat ismerjük, azt is, hogy most már ezek nincsenek, de ugyanakkor meg nagyon sok pedagógus érzi magát eszköztelennek.
1: Így van, és nagyon sok félreértés van ezek közül, a módszerek közül. A restauratívot is szokták úgy tekinteni, hogy az csak ilyen buksi simogatás, meg elkenjük a nehézségeket, holott talán ezt nem hangsúlyoztam eléggé, hogy nagyon fontos része az is, hogy van következménye a tetteknek. Tehát adott esetben ez valami szankció is lehet, bár azt szoktuk javasolni, hogy első lépésként érdemes még a szankciót megkerülő, vagy azt nem megkerülő, hanem szankciót kiváltó, tényleg valami jóvátételt keresni, de adott esetben ezek mehetnek párhuzamosan. Ez a szemlélet különben az igazságszolgáltatásban is működik, és az nagyon jó példa arra, hogy ez nem a helyett van, hogy valaki mondjuk akár börtönbüntetést kapjon, hanem a mellett van. Tehát, hogy ez nem zárja ki a kettő egymást, és nagyon lényeges is, hogy ne maradjon el az a fele, mert akkor lesz egy ilyen féloldalas valami, amitől igazából komolytalanná válik az egész. És ezt maga a módszer leírva nagyon-nagyon egyszerű, de pontosan emiatt nehéz úgy alkalmazni, hogy tényleg meglegyen minden lába, mert akkor vezet valódi megnyugvásra és helyreállításra. Mert van egy természetes igazságérzetünk, de hogy ez ne egy ilyen önmagáért való büntetés legyen, vagy egy olyan, nem tudom én, bosszú, hanem tényleg akkor az legyen az értelme, hogy valami jobb jöjjön ki az egész történetből.
2: Szerintem utolsó perceit éljük ennek a műsornak, meg ennek a témának, hogy hát milyen konkrét módszert tudunk esetleg mondani, amik működnek azzal együtt, hogy jön a nyári szünet, tehát persze nincs iskola, de hát mondjuk aki pedagógus vagy szülő, nagyszülőként hallgatja ezt a műsort, hát van idő elmélkedni arról, hogy vajon tudunk-e mondani működő ötleteket.
3: Ugye említettük az anti-bullying módszert, és engem nagyon foglalkoztat az, hogy ténylegesen lehet-e egy olyan közösséget építeni, ahol nincs bántalmazás, ahol tényleg béke van a gyerekek közt, és azt nagyon úgy látom, hogy ez szinte lehetetlen. Mert mindenütt van gyenge láncszem, és még ha a tanár valami nagyon szép szent szövegeket is mond arról, hogy hát egymást szeretjük, meg szeressük, meg ne bántsuk, akkor is a gyerek megérzi a másikban a gyengeséget, és akkor meg akar egy picit ott rugdosni, ahol neki fáj. Szóval, hogy ezek mindig kialakulnak. És hogy erre nagyon érdekes dolog, ha erre hogyan lehet vajon olyan prevenciós dolgokat csinálni, hogy valahogy ez ne történjen meg. És nem az a benyomásom, hogy lehet. És az egyik az, hogy rengeteg közösségi alkalom, ha van nekik sok lehetőségük egymással kapcsolódni nagyon sokféleképpen is, és mindig valahogy ő is kerülhet olyan helyzetbe, ami nem ugyanazzal a gyerekkel, nem hagyjuk a szigeteket, hogy azok úgy maradjanak, mondjuk például ültetésen, de egyébként egy egyszerű dolog, hogy az ülésed mindig változik, mondjuk egy osztályteremben havonta. Vagy ténylegesen komolyan vesszük a telefonoknak a begyűjtését, és azzal azt tudjuk elősegíteni szerintem, de nem csak egy iskolában, hanem egy bármilyen közösségben, hogy ők egymással kell, hogy kapcsolódjanak. Az a gondolatom, hogy ha sok éri ebből őket, akkor jobban megérzik azt, hogy nem lehet egymást bántani. És akkor ugye a Móni erről beszélt is ugye itt, hogy ez a bizonyos restauratív módszer, amikor helyreállítjuk mindig azt a paradicsomi állapotot, ami egy kapcsolatban volt, és ami elromlott azáltal, hogy egy bántalmazás történt. Tehát mondjuk jól püfölte az egyik a másikat, és a nyakán térdelt, akkor annak azt egyszerűen szépen beszélni kell mindenféle, és akkor elsősorban ugye a körülállókkal. Azt mondják, ez a bullying és bántalmazás sokszor a műsorért születik meg. Nem csak azért, mert abban az illetőben tombol valami, hogy őt nem fogadják el eléggé, és akkor ő ki akar bontakozni és megmutatni az erejét, az is egy része ennek, de hogy sokszor a körülállók, a nem aktív szereplők viselkednek úgy, hogy az okozza ezt, hogy újra és újra ezt meg kell csinálni, hogy bemutassam, hogy én milyen jó fej vagyok, meg milyen erős. És akkor hát azt szerintem az, amit lehet csinálni, hogy beszélünk a felekkel. Nyilvánvalóan nem szuper sajnálatban részesíted az áldozatot, mert az akkor szegényt, az se tesz jót neki. És akkor ez a restauratív módszer, hogy valahogy helyreállítani, tehát legyen valami jóvátétel. Valahogy azért egyébként a bántalmazó kedvéért is, hogy ő ne ragadjon be oda, hogy ő a bántalmazó, hanem ő valamilyen módon emeljük arra a szintre, hogy ő akkor túl vagyunk az ügyön, lapozunk, de ő jóvá is tette. És egy ilyen jóvátétel elősegítésével előfordulhat, hogy azt tudja a pedagógus, vagy a közösségnek a vezetője létrehozni, hogy ott akkor egyre kevésbé fog ez előfordulni.
2: Hát adja Isten, és ennyi fért a mai adásunkba. A gyermekbántalmazással foglalkoztunk szinte egy tanéven keresztül. Köszönjük kedves hallgatóink figyelmét, és a Kamassarok új témákkal várja 2 hét múlva hallgatóit. Elköszön a 2 műsorvezető,
3: Lubovszkiné Bodó Mária,
2: illetve Lukovics Milán.

0: családban. Kamasz sarok. Budó Mária műsorát hallották.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek. Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Interarma Caritas fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 620. adását hallják. A szerkesztő Fodor Endre vagyok, először műsorunk tartalmáról. A katolikus tábori püspökség hírei között többek között megemlítjük, hogy a hagyományoknak megfelelően idén is nemzeti katonai zarándoklatra várta a honvédségben dolgozó katonákat, civil alkalmazottakat a katolikus tábori püspökség. 60. születésnapját ünnepelte Bertha Tibor katolikus tábori püspök. Ennek apropóján idézem a vele készített beszélgetést, annak egy részletével.
1: Mindig voltak olyan emberek, olyan személyek, akár a gyerekkoromban, a családban, a rokonságban, ahol azért több papi személy is volt, és hát elég sok pappal is találkoztam gyerekkoromban, akik minden bizonnyal egyfajta érdekes ráhatással voltak az életemre.
0: Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
2: Már azt sem tudom, kinek panaszkodjam. Jelentsek, mikor látom ezt a sok szerencsétlenséget saját hibánkból. Szegény családok azt hiszik, hogy szeretük a hazáért halt hősi halált. A valóság pedig az, hogy lelkiismeretlen, ostoba, részegeskedő, nemi bajos ténylegesek a pillanatnyi helyzetre nem tudják átváltani beskatujázott katonai elméleteiket.
0: A katolikus tábori püspökség híreiből válogatok. Egy interjú hallható, olvasható Vadis Péter katolikus tábori lelkésszel a katonai ordinariátus honlapján. Ebből idézek egy részletet.
3: A tábori lelkészi szolgálatban a legfontosabb, hogy ott legyünk, hogy a pap közel legyen, a rábízottakhoz, hogy elérhető legyen. Ismernünk kell papként azt a közeget, ahol azok élnek, akikhez az evangélium örömhíre szól. Hiszen igazán hatékonyan akkor tudjuk képviselni az Isten szeretetét, akkor tudunk eszközök lenni, hogyha ismerjük azokat, akik felé ezt az üzenetet tolmácsolni szeretnénk. Akkor jönnek megkeresések, beszélgetések, szentségi felkészítések. Ha ott vagyok jelen az alakulat életében, akkor el tudják mondani, hogy szeretnének mondjuk szentmisét, ilyen programot, olyan programot, ebbe tudnék segíteni, abba, de ehhez ott kell lenni, megszólíthatónak kell lenni, és jelen kell lenni az alakulat életében. A szolgálat, a másokért élt élet, ez az áldozatvállalásra való készség. Mikor azt mondjuk, hogy a papon keresztül az Isten szeretné és kormányozni az ő választott népét, és esetünkben tábori lelkészek esetében ugye a katonák és a Magyar Honvédséghez tartozó katonacsaládok, honvédelmi alkalmazottak, tartalékos katonák is ide tartoznak. Tehát, hogy a Jóisten a tábori lelkészeken keresztül szeretné a katonákat is. Budapesten szenteltek diakónussá tavaly augusztusban. Ez a papság rendjének is ugye az első fokozata. Itt már az átmeneti diakónus megfogadja a Isten országáért felad cölibátust, hogy engedelmességet fogad a főpásztorának, és el is köteleződik az egyházmegye szolgálatára. Az elmúlt egy év az tulajdonképpen gyakorlati időszakként telt. Folytattam a teológiai tanulmányaimat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán, aminek hétvégente az Istenhegyi Szent László plébánián szerezte pasztorális gyakorlatot, illetve most október 1-ig a Magyar Honvédség Ludovika zászlóaljának vagyok a megbízott tábori lelkésze. A Ludovika zászlóaljtól rengeteg örömet és tapasztalatot kaptam eddig, és bízom, hogy kapok a jövőben is, amit az egész további papi és tábori lelkészi szolgálatomban tudok továbbvinni.
0: A felvételt a Zrínyi Katonai Filmstúdió készítette. A 12 perces kisfilmet megtekinthetik a Katonai Ordinariátus honlapján, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. De itt tudósít az oldal arról is, hogy megtartották az idei nemzeti katonai zarándoklatot is a Budapest tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya plébánia templomban. Itt adták át a szokásoktól nem eltérve a kapisztrán Szent János elismeréseket. A tudósítás beszámol arról, hogy az ünnepi szent misét Bertha Tibor dandártábornok katolikus tábori püspök mutatta be. A Szentbeszédben többek között hangsúlyozta, hogy az egyház fennmaradása önmagában is bizonyíték arra, hogy azt egy sokkal nagyobb erő tartja fenn. Isten országa nem földrajzi hely, hanem a Krisztussal való személyes kapcsolat, említette Berta Tibor. Amikor Jézus azt mondja, hogy elközelgett az Isten országa, épp ezekből a bálványimádásokból akar kiszabadítani bennünket, abból, amibe nap mint nap belesüllyedünk. A Szent Mise után adták át a kapisztrán Szent János elismeréseket, amelyet a katolikus tábori püspökség évről évre a nemzeti katonai zarándoklaton ad át honvédségben dolgozó civil alkalmazottaknak és katonáknak. További részleteket is olvashatnak, megtudhatnak a katolikus tábori püspökség honlapján, amelyben beszámolnak részletesen a nemzeti katonai zarándoklatról és a kapisztrán Szent János elismerések átadásáról. A díjazottak nevei is itt olvashatóak. Ajánlom szíves figyelmetbe.

0: De ajánlom szíves figyelmükbe a Magyar Kurír oldalát is, amelyen Berta Tibor tábori püspökkel készült egy beszélgetés. Abból az alkalomból, hogy idén ünnepelte 60. születésnapját június 19-én. Ehhez kapcsolódva idézem fel a vele készített beszélgetést, annak egyik részletét megosztva most.
1: Milyen a te hited, atya?
2: Hát bízom benne, hogy fejlődőképes. Hát ezt tapasztalom 50-valahány esztendeje.
1: Te látsz egyenes irányú fejlődést a saját hited megérésében?
2: Egyenes irányút abszolút nem látok benne.
1: Uh-huh.
2: Ilyen,
1: de hullámvölgyes?
2: Ilyen, igen, mint az EKG görbe. Én azt szoktam mondani, amikor föltetik azt a kérdést, hogy mit csináltam volna másképp az életemben, és ugye erre általában az szokott lenni a válasz, hogy hát mindent ugyanúgy csinálnék, én nem. Én csomó mindent másképp csinálnék.
1: Na mondj egy-kettő olyan dolgot, amit
2: másképp. Hát az a probléma, hogy ez egy ilyen belső fórum, tehát erre nem tudok válaszolni. De pap lennék minden bizonnyal, csak más tennék a gyerekkorom helyzeteibe, más tettem volna. De hát ugye ez az embernek a mostani tapasztalata.
1: És úgy gondolod, akkor más ember lettél volna?
2: Nem tudom, de hát ugye ez annak a hordozása, hogy az ember megpróbál mindig valamilyen... Hát ezt ki kell mondani, ha nem mondjuk ki, és nagyon becsülöm azokat, akik kimerik mondani, tehát nekünk nagy feladatunk az a nagyon szerényen mondva, de szentté válni. Ez mindenkinek feladata, nem az enyém, hát ez mindenki.
1: Nagy felelősségnek látom.
2: Persze, de hát jó, és nem úgy kell nekifogni minden napnak, hogy most szent leszek, dehogy is. Valójában a szentek soha nem tudták magukról, hogy ők szentek.
1: Ez nem a szó igazi értelmében a nyomasztó valamennyire?
2: Kicsit, nagyon néha.
1: Vannak olyan meghatározó gyermekkorodra tehető események, momentumok, amelyek mély nyomot hagytak benned?
2: Meglehetősen elég sok van, ugye én egy vallásos, vagy hagyományosan vallásos családban nőttem föl. Ami azért annyit jelent, hogy itt tehát nem voltak, tehát senki nem volt bigott vallásos a családban, ugyanakkor pedig hát egy templomba járó, a maguk módján a hitüket megvaló, ami egy Dunántúli, egy Somogy megyei faluban szokásos volt. Ott a Balatontól nem messze. De hát ezért így volt mindenki. Én nem volt különösebb olyan... Ugyanakkor az apai nagyanyámnak voltak olyan nagyon érdekes megnyilvánulásai felém az én gyerekkoromban, amiből én nagyon sokat tanultam, persze ezek később ugrottak be, és amikor ilyenkor advent közeledik, meg a karácsony, akkor mindig eszembe jut, és elkezd egy kicsit fájni a bal kezem, mert emlékszem rá, hogy talán első, másodikos elemista voltam, és ott álltunk a falunkban levő templomnak a Betlehem előtt. Nagyon szép Betlehem volt, a mai napig megvan egyébként, és egyszer csak ugye ő fogta az én bal kezemet, és elrántott onnét a Betlehemtől, és oda mentünk a templomnak a templom hajó közepére, és szembeálltunk az úgynevezett főoltárral, ahol az oltári szentség van, ahol az oltárszekrény van, és oda mutatott a anyám, hogy ott van a Jézus Krisztus. Tehát, hogy nem ott a betlehembei kis jelenetben, ott a jászolba a kis Jézus, hanem ott van. És persze, hát én nem értettem ebből semmit. Nem is mertem nagyon kérdezni.
1: Na, de ott akkor ebben a szituációban
2: igen,
1: egyrészt ott... nem értetted, másrészt ez egy negatív.
2: Másrészt pedig egy... Nem volt negatív, hanem abban, hát a vállamnak a... Persze most nem fáj már, csak mindig ilyenkor szembe jut, akkor azért kicsit olyan fájdalmas volt, hogy akkor döbbentem rá, hogy hát őnek azért igaza van. Tehát Jézus Krisztus az eukarisztiában, az oltári szentségben valóban ott van. Ehhez sok-sok idő kellett. Nagyon sok idő. Mondjam azt, hogy valójában ez a bevillanás, őneki volt még egy ilyen története az eukarisztiával kapcsolatban, amit elmondott nekem, de ez az én papszentelésem után
1: Világosodtam
2: meg valójában, vagy jöttem rá, hogy mit akart ő ezzel mondani. És hogyha jól megnézzük a karácsonyt, akkor, és ha jól megnézzük a mi egyházunkat, a kereszténységet, akkor mi, Jézus Krisztus, az Eukarisztia, a Szent Mise nélkül, tehát semmit érünk. Tehát akkor az egész egy ilyen nagyon érdekes moralitássá, vagy ilyen etikai szabályzóvá válik, na de hát annak mi értelme van? A mi hitünknek valójában Jézus Krisztus nélkül nem sok értelme van. És valójában az egésznek a milliójét és az egésznek a körülményét, hogy mi miért vagyunk olyanok, amilyenek vagyunk, azt egyedül az határozza meg valójában, hogy Jézus Krisztus a második isteni személy. Hogy mi a Szent Háromságban hiszünk.
1: Említetted azt, hogy nagy mértékben hatott rád az a pillanat, amikor ott félrehúztak a Betlehem elől. Neked van-e most az életedben, vagy vannak-e olyan emberek, akiket így félrehúzol a jelképes Betlehemtől, és megmutatod nekik az oltári szentséget, vagy felmutatod nekik?
2: Endre, hát ez a feladat. És lehet, hogy ezért vagyok egy kicsit most olyan depresszívebb állapotban, mert hogy látom, hogy ez egy óriási súllyal nehezedik ez rám. És annyira szeretném, és ugyanakkor látom a magam kicsinségét, az együgyűségét, a szavaimnak, meg a tetteimnek a gyengeségét, és a nem elég voltát.
1: Te a hívőket látod, vagy látod az egyes embereket?
2: Az egyes embereket. Az a nagy helyzet, hogy van egy füzetem, vagy hát egy ilyen kisebb, hát most már lassan kisebb. Ez még annak idején kiskapkoromban valahogy hozzájutottam egy ilyen kis könyvszerű valami, ez ami üres lapokból állt. Nem is határidőnapló. És abban elkezdtem akkor írni, nem tudom, egy punkta, egy ilyen elmélkedés hatására annak idején, hogy egy kikér kell imádkoznom naponta. És ez most már ilyen sok-sok lapból áll. De ott konkrét nevek vannak. Tehát nem, hogy csak a katonákért, hanem ott vannak nevek például.
1: Van úgy, hogy vissza is lapozol, gondolom.
2: Nem, hát azt én reggel átlapozom. Tehát végig siklik a szemem, és átlapozom, és most már sokat kell lapozni, és amíg mondom reggel az imádságot, addig azt lapozom, és ott végigfut a szemem a neveken, és ők előttem vannak.
1: Ez szép.
2: Na most vannak olyan emberek tényleg az életemben most is, akinek olyan nagyon szeretném elmondani, hogy szereti őket az Isten, hogy az Isten ott van velük, és ugyanakkor pedig hát a gond ott van, hogy nagyon sokszor tényleg érzem a magamnak a
1: korlátjaidat?
2: Igen, a korlátaimat is, lehet így is megfogalmazni. A kicsinségemet, hogy nem tudom jól elmondani, nem tudom jól kifejezni, nem tudom jól...
1: Nem pedig... vagy egy kicsit maximalista önmagaddal szemben?
2: Nem, hát de hogy, hát ez hol van ahhoz? Ja, csak...
1: Nekem ez szimpatikus, hogy te ennyire meg akarod élni ezeket a pillanatokat.
2: Igen, persze, és is attól van a lejtmenet mindig, hogyha ez nem sikerül. És ettől igen, hát ettől el tudok keseredni. Így van. Persze. Ez nem jó. Fölülemelkedem ezen egy idő után, és újult erővel megint nekiállok, és persze hát nagyon sokszor tényleg nem sikerül. Most is vannak az életemben olyanok, akiknek komolyan tényleg szeretnék elmondani dolgokat. Nem tudom, hogy sikerül, aki nagyon szeretné.
1: És érted, van, aki szokott imádkozni?
2: Igen, vannak. Meg bízom benne, hogy egyre többen lesznek. De konkrétan tudom, hogy emberek, közösségek a katonaelkészekért is imádkoznak egyébként. Egy szerzetes nővéri közösség imádkozik, de tudom, hogy értelmi személy szerint van, aki imádkozik.

0: Folytatjuk sorozatunkat Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását, amelyet ezúttal is Bőzsöny Ferenc olvas föl.
1: 3 órakor temettem. Ismét nem partizán támadás, hanem vonatgázolás. Már azt sem tudom, kinek panaszkodjam. Jelentsek, mikor látom ezt a sok szerencsétlenséget saját hibánkból. Szegény családok azt hiszik, hogy szeretük a hazáért halt hősi halált. A valóság pedig az, hogy lelkiismeretlen, ostoba, részegeskedő, nemi bajos ténylegesek a pillanatnyi helyzetre nem tudják átváltani beskatujázott katonai elméleteiket. A főtisztek kezéből lassan kimegy a fegyelem, mert minden lépést nem lehet ellenőrizni. A legénység egy része éppen ezért nem tartja be szigorúan a parancsot és az utasítást. Nem utolsó sorban a túlzott.

0: Jól beszél magyarul? Azt még megértem, hogy megírta a feleségének, hogy mondta, hogy ezentúl a Konstantin helyett Szilárdot írjon a levél címzésére. Ez okos alkalmazkodás. Nem is lenne baj, de ez csak tünet a többi mellett.
1: Köszönöm a figyelmüket, az Interalma Caritas 620. adását hallották. További kellemes rádiózást kívánok valamennyiüknek. A műsorunk visszahallgatható a Mária Rádió honlapján. Akik nyaralásukat töltik, azoknak nagyon jó pihenést kívánok. Akiknek pedig munkával telnek a hétköznapok, azoknak kitartást és türelmet. Köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyék ezt majd egy hét múlva is. Lizői Szent Teréz gondolataival köszönöm meg a figyelmüket, a szerkesztőt Fodor Endrét hallották. A legfontosabb dolgunk a Földön Jézust szeretni és mindent megtenni, hogy az emberek minél többen, mindörökké szeressék őt. Ámen.

Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Július 29. Boldog vagy, Simon. Boldog vagy, Simon, Jónás fia. Ezt az áldást sohasem vonták vissza. Mint ahogyan azt a vallomást sem, melyet Péter tett abban az időben, Cézárea Filippi városa közelében, s melynek emléke sohasem homályosult el a lelkében. Egész hátralévő életét ennek jegyében töltötte, utolsó lehelletéig. Vele volt ez a vallomás, amikor a ma rettentő éjszakán elfogták Krisztust a Getsemáni kertben, gyöngeségének éjszakáján, legnagyobb gyöngeségének éjjelén, amikor letagadta, hogy ismeri azt az embert. De ez a tagadás nem rombolta le hitét Isten fiában. A kereszt megpróbáltatását eltörölte a feltámadás tanúsága. Végső érvként szolgált a vallomáshoz, mely Cézárea a Filippi közelében született. Péter tehát elindult, erős hittel Isten fiában, hogy vállalja a küldetést, melyet az Úr kiszabott rá. Amikor Heródes parancsára börtönbe vetették Jeruzsálemben, láncra verték és halálra ítélték, úgy látszott, küldetése nem fog sokáig tartani. De Pétert kiszabadította ugyanaz a hatalom, amely meghívta. Hosszabb utat rendelt neki a sors. Annak az útnak a végét június 29-én lelte meg, a jelenkor 68. esztendejében, mely kort Krisztus születésétől számítjuk. Ezt a dátumot olyan hagyomány őrzi, melyet számos aprólékos kutatás is megerősített. A hús és vér végleg elpusztult. Halálra ítélték őket. De amit egykor az atya kinyilvánított neki, túlélte a testi halált. Kezdete lett ez a mesterrel való örök találkozásának, aki mellett mindmégig tanúságot tett. Az atya fiát láthatta meg, és az egyház hitének megrendíthetetlen alapja lett, alapköve, sziklája. Boldog vagy, Jónás fia!
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 2 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: A Szent Atya heti tanítása következik.
3: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok. A háttérben hallható az audiencia, hiszen kapcsolódtunk mi is az EVTN katolikus televízió jóvoltából a pápai audienciához. Közvetítés van ismét a Szent Péter térről. 14. Leó pápának egy újabb szerdai audienciáját fogjuk közvetíteni. Ebben a hónapban az utolsó, hiszen júliusban a Szent Atya nem tart katekézist. Köszönjük szépen az EVTN televíziónak, hogy lehetővé tette az, hogy bekapcsolódhassunk mi is.

Kedves testvérek, velem együtt hallgathattuk a Boldogasszony anyánk kezdetű csodálatos himnuszt. Még egyszer a keszthelyi magyarok nagyasszonya templom 20 éves Szálve Regina kórusa énekelt Cétót Zoltán vezényletével. Igen, szívet melengető volt ezt a csodálatos régi magyar gyönyörű szűzanya himnuszt hallgatni a Szent Péter téren. A keresztvetés jelével és liturgiai köszöntéssel kezdjük is a mai audienciát. Fogadjuk a Szent Atya szavait és áldását hívő lélekkel az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Békesség veletek és a te lelkeddel. Evangélium Szent Pál apostolnak, a korintusiaknak írt első leveleiből. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként a tagjai, ám az egyházban Isten némelyeket apostollá, mások